0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Zuglóban, az FM 98-as frekvencián.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból,

0: Sziasztok, László Boldizs elmegyek a Cotonból.
1: A Cotton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: zicate.
1: De ce?
0: M-Z-K-T.
1: Angolul-e-ci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul, légy szép.

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Most sehonnan nem látszom, hová is

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: barátom, vagy ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rákospalota Újpestig hosszabbítják meg a 3-as metrót. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is lehet. Erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében meghosszabbítják az M3-as metrót. A szerelvények az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekednek majd. A témáról, illetve a tegnap bejelentett 10 éves vasúti fejlesztési programról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Az ország 89%-a közepesen vagy súlyosan aszályos. A Hungaromet közlése szerint a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező megyeiben pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál, több dokumentumot is lefoglaltak. Az eljárás azért indult, mert a 2018-20 közötti időszak gazdálkodásával összefüggésben költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja merült fel. Két önkormányzati képviselő is kilépett az óbudai Fidesz frakcióból, így az megszűnik. Kis László polgármester közölte, ezzel Óbuda lett az első kerület, ahol megszűnik az önálló Fidesz frakció. Kisnek állítása szerint nincs bővebb információja a kilépésekről. Kekvaként július 31-én szűnt volna meg a MOL Új Európa Alapítvány, de a MOL igazgatósága úgy döntött, hogy más modellben sem akarják működtetni az alapítványt. A társaság közleménye szerint a döntés miatt a MOL által 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény, és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL kekvájáról júniusban derült ki, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz ellene a NAV. Az alapítvánnyal kapcsolatban az a gyanú merült fel, hogy szabálytalan szerződéseken keresztül sokszor 100 millió forintnyi adót nem fizetett meg a magyar államnak. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok minden a Hormuzi szorosban hajók ellen végrehajtott iráni támadás után egy hidat vagy erőművet semmisít meg. A konfliktus eközben tovább eszkalálódik, a diplomáciai erőfeszítések továbbra sem hoztak áttörést, az olajvilágpiaci ára ismét emelkedett, a Brent hordonkénti ára megközelítette a 94 dollárt.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
3: A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol zene, színház, képzőművészet és irodalom találkozik. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján-Dörögd és Vigánd-Peten településein 10 napon át várják a látogatókat. A 35. fesztiválon koncertek, előadások, kiállítások és családi programok biztosítják a változatos élményt. Jelenleg több mint 4100 programot kínálnak. Az oldalukon időpont, helyszín és műfaj szerint is rá lehet keresni az egyes eseményekre. A Völgy idén is külön figyelmet fordít a családokra. A program kínálatban a legkisebbektől a kamaszokon át a szülőkig mindenki talál saját világot. A Művészetek Völgye nem csak a programkavalkád és a folyamatos pörgés világa, hanem egy olyan fesztivál is, ahol meg lehet találni a csendet, a lelassulást és a feltöltődést. A Művész Völgy Kúria a kortárs képzőművészet és kiállítások otthona, ahol a befogadás és az elmélyülés kerül előtérbe, nem a zaj, hanem a figyelemtere. A Petendi Pajta a Völgy egyik legkülönlegesebb belső tere, nappal művészetterápia és kézműves programok, éjszaka pedig önismereti diszkó várja azokat, akik nem csak kifelé, hanem befelé is figyelnének. A Hagyományok Háza 25. születésnapját ünnepli a Völgyben, szervezésében működik a folk udvar és a népi játéktér, lesz itt tánctanítás, kézműves foglalkozás, hallgathatók majd népmesék és sok-sok népzene is felcsendül. Idén először Vigánd-Peten és Kapolcs között a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt az eddigieknél még kényelmesebben, biztonságosabban lehet átsétálni egyik településről a másikra.
2: Kiállítás.
3: Többnapos válogatást követően döntött a zsűri Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs kiállítása a 72. vásárhelyi őszi tárlat anyagáról. A képzőművészeti seregszemlén 185 alkotás szerepel majd. A Tornyai János Múzeum közleménye szerint idén is kiemelt érdeklődés övezte az alkotók részéről az immár 72. vásárhelyi őszi tárlatot. A seregszemlére több mint 500 alkotó, 1237 művész.

0: plasztika, valamint 15 installáció, multimédia, vagy a klasszikus kategóriákba bennem sorolható mű szerepel majd a tárlaton.
1: Esemény.
0: Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, IASZ programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket augusztus 14-e és 16-a között Bugacon, a Kurultáj magyar törzsi gyűlésen. Az idei kurultájon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből. Kiemelt esemény lesz a kurultáj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós és lovas solymász bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az Attila sátra, amelyben Ordosztól az őrségig a Hunok, Türkök, Magyarok kincsei címmel régészeti antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. Csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt, beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás, zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az adult only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az adult only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret, egy elegáns minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van. 18 karikás programok. Ma már nem skandallum, ha kifejezetten felnőtteknek szóló programok között keresgélünk. Rossz az, aki rosszra gondol. A 18 pluszos események rendkívül változatosak lehetnek. A gyerekmentes környezetben megálmodott programok a nyugodt, minőségi kikapcsolódást helyezik előtérbe. Borozással egybekötött koncertek, esti fürdőzések, érzékszervi gasztroestek, gyertyafényes vezetett túrák vagy páros masszázsok. Csak néhány példa a felnőttekre szabott kínálatból. A pezsgő és borkóstoló túrák akár pincelabirintusban, akár panorámateraszon kiváló alkalmat nyújtanak egy gasztronómiai élményre hangolt estére. A wellness központokban is egyre több helyen találunk kizárólag felnőtteknek szóló időszakokat, melynek során többek között szaunafelöntést, relaxációs aromaterápiát és halkzenével kísért fürdőzést ajánlanak a látogatóknak.
3: Sziget Fesztivál.
4: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra. A pályázatra olyan civil szervezetek, iskolák és közösségi kezdeményezések jelentkezhetnek, amelyek legalább egy éve aktívan támogatják a 12 és 30 év közötti fiatalokat. A nyerteseket a Sziget Fesztivál idején a nagy színpadon jelentik be, ezzel is reflektorfénybe állítva a sokszor háttérben dolgozó segítőket. A szervezők hosszú távú célja, hogy a mozgalom egész évben összekapcsolja a civil szervezeteket azokkal a vállalatokkal és kulturális szereplőkkel, amelyek különböző felajánlásokkal segíthetik munkát.

0: munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is fontos.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: Egy két gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, és arról, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mindaközben, hogy ők is küszködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
3: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim egy alkotó házaspár, Messaudi Emina és Kenéz Ágoston. Emina 2018-ban végzett Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában az SZF-én. A Pintér Béla társulat tagja. A Dante Casino Ha már lúd című előadásában szerepel, és Ágostonnal a frissen bemutatott a szerelem megszállott rabjának történetében a Jurányiban. Kenéz Ágoston 2021-ben végzett Pelsőci Réka és Rába Roland osztályában színészként, és több sikeres rendezői munkája is van. A Dante Casino oszlopos tagja. A Jurányiban számos rendezését láthattuk, nemrég jelent meg mesekönyve A háromfejű király. Szeretettel köszöntelek benneteket.
4: Szia, szia, köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: Szokták mondani, hogy a hosszú házasság titka, hogy nem találkoztok sokat, de ti együtt alkottok is, együtt dolgoztok is. Hogy tudjátok a kettőt szétválasztani?
2: Faramúci ez a helyzet, mert szerintem nagyon jó dolgokat csináltunk ebben az évadban közösen Eminával, viszont az évad végén arra a tanulságra jutottunk, hogy jobb lesz nekünk, hogyha inkább házaspárként vagyunk együtt több időt, mint munkatársként, mert nagyon, tehát hogy tényleg ezek szuper munkák voltak, amiben volt szerencsénk együtt dolgozni, nagyon klassz végeredményekkel, tehát hogy szép előadások születtek a közös munkáinkból, viszont mivel nagyon, nagyon intenzíven dolgozunk mind a ketten, külön-külön is, és pláne együtt is, és a magánéletünkre egyébként is így rátelepszik sokszor a munka, sokszor hazavisszük, nagyon sokat beszélgetünk róla otthon is, vagy a szabadidőnkben, ezért amikor a munkával töltött idő is közös, és aztán a közös élményeket éljük újra a magánéletben, az már egy kicsit terhes, és sokkal most, hogy megtörtént az évadban az utolsó bemutatónk, ahogyan mondtad is ez a szerelem megszállott rabjának története, azóta érezhetően felszabadultabbak vagyunk, hogy megtörtént, és most már házas párként tudunk együtt lenni a hétköznapokban, nem pedig munkatársként.
5: Igen, tényleg nagyon jó dolgokat csináltunk, és nekem annyi volt csak az érzésem, hogy így egy évadban többet csinálni sok együtt, mert hogyha van egy projekt, az tök más, de hogyha egész évadban együtt dolgozunk, akkor tényleg semmi időnk nem marad arra, hogy magánéletet éljünk, és na majd most megyünk Szlovéniába, végre kipihenjük magunkat, úgyhogy az ilyenek hiányoztak szerintem, hogy mindig el szoktunk utazni így fél évente, vagy hát is őt inkább 4 havonta, vagy nem tudom.
2: Hát így évszakonként egyszer azért el szoktunk valahol menekülni.
5: És az most teljesen kimaradt, és szerintem ez volt, ami így megbillentette kicsit az egyensúlyt, hogy munkatársak, házas pár, vagy most akkor mi is van.
3: Valahogy az az érzésem, hogy arra utaltál, Ágoston, hogy hogy az alkotói folyamat, tehát a próba folyamat, stb. Az nehéz, de ugye az egy nagy megkönnyebbülés, amikor megvolt a premier. Már az együttjátszás az már nem tartozik ebbe a kategóriába?
2: Szerintem vegyes. Ebből a két közös projektünkből idén az egyikben nem játszottunk együtt, hanem én rendező voltam, Emina pedig színész. Azt szerintem neked több nehézséget okozott, mint nekem.
3: Mert kvázi te dirigálsz?
2: Azért? Persze. Parancsolok. Nem.
5: Is egy nagyon más helyzet egyébként, mert tényleg idén, tehát a rendező-színész-színész-színész kombinációt is kipróbáltuk, úgy, hogy előtte keveset dolgoztunk együtt, szóval idén ez tényleg egy ilyen nagyon bele a közepébe volt, és az tök más, amikor a hierarchia megvan. Az azért szerintem nehezebb, mint amikor kívülről van egy rendező, és mind a ketten színészek vagyunk, és akkor nincs meg az, hogy bármilyen feszültséget szül, az, hogy mit tudom én, nem mosogattál el, vagy én nem mosogattam el, és akkor bemegyünk a próbára, és akkor megmondod, hogy mit csinálják, és akkor ideges leszek.
2: Igen, én ezek miatt a dolgok miatt kevésbé voltam ideges, szóval nekem talán ez tényleg kevesebb feszültséget szült, mint mondjuk benned, de valahogy talán egyáltalán tisztább helyzet, mert azóta én kvázi kiléptem a játszásból, tehát hogy most már nélkülem folyik az előadás, amit rendeztem, és amire játszik benne, tehát hogy ott ez így nem elevenedik újra. Én azt érzem egyébként, hogy az új bemutató kapcsán, ahol színészpárosként működünk együtt, ott onnantól kezdve, hogy elkezdődik az előadás, történetéből fakadóan is, hát ez tényleg egy szerelmes párnak a története, ott benne már sokkal kevesebb feszültség van. Nagyon-nagyon, a Kárpáti Péter írta és rendezte ezt az előadást, aki híres arról, hogy nagyon érzékenyen dolgozik az emberekkel, és nekem én már több egyére volt szerencsém vele dolgozni, és mindig az a tapasztalatom, hogy ő nagyon figyel azokra, hogy jól érezzük magunkat, de hogy komfortos legyen a próba, hogyha azt érzi rajtunk, hogy nem vagyunk olyan állapotban. Itt például egyébként szerintem a különösen nagy nehézség a próba folyamatban nem is abból fakad, hogy mi egy házas pár vagyunk, hanem sok időt töltöttünk együtt a munkában, de azon kívül is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És ezért az a nagyon kevés idő, ami maradt kettőnkre és erre a próba folyamatra, az is munkával telt és együtt telt, viszont a Péter elképesztően érzékenyen reagált erre, hogyha azt érezte, hogy volt olyan nap, hogy tripla előadások után beestünk próbára, és muszáj volt próbálnunk, hiszen nagyon, tehát a független színházra azért az a jellemző, hogy lopott időkben tud dolgozni az ember. És ezek a lopott idejeink, ezek mindig közösek voltak, és egyébként pedig tele volt a naptár, és ez okozta a nagyon nagy problémát inkább, viszont ezt a Péter fantasztikusan kezelte. És most, hogy már nincsenek ezek az akadályok, hogy ennyire elfoglaltak lennénk, és csak játszani kell, így ez a feszültség is hátra
5: meg
2: maradt.
5: Az már mindig élvezett szerintem a játék, vagy nekem legalábbis, hogy az, amikor megcsináltuk az előadást, ahogy mondtad is, hát ott úgy nézett ki, hogy Ágoston minden délelőtt játszott, én minden este játszottam, és közte besuvasztottunk próbákat, vagy este előadások után besuvasztottuk a próbát, és akkor szerintem már elfárad az ember idegrendszere egy ilyen feszített tempó után, vagy egy ilyen időszak után, és a nehézség az ez volt. És akkor, ha ez külön történik, akkor haza tudok menni, és el tudom mesélni, hogy hú, de elfáradtam ezért, és ezért, és ezért. Így meg az van, hogy újat nem tudok megosztani, mivel hogy mindent együtt nyomtunk végig, és annak az öröme, hogy akkor megosszuk a másikkal, hogy kivel mi volt aznap, az maradt ki.
3: De ahogy mondtam a bevezetőben, te a Pintér Béla társulat tagja vagy, te pedig a Dante Casinói, de a Hamár Lúd az egy Dante Casinós előadás. Milyen élmény volt számodra belülről látni azt az alkotói közösséget, amiben Ágoston mozog?
5: Nagyon jó, hát én már láttam több munkájukat, meg azért jellemző rájuk, hogy a munkát magát is kinyitják, nyitják, szóval voltam már benne olyan nyílt próbán, vagy olyan, hát sőt, az volt maga a happening, hogy egy nap alatt mutatnak be egy előadást, és azt végig lehet ülni, ez a paprikás krumpli előadás, és akkor meg én már ismertem őket korábbról, de egy iszonyatosan jó csapat szerintem itt ez a kulcs, hogy nagyon mindenki nagyon egy színes, széles egyéniség, és jók a, szerintem jó dinamikák vannak nagyon, és dolgozni meg különösen nagyon jó volt, mert nem csak Dante Kaszinósokkal, de egy volt osztálytársammal, Vizi Dáviddal is együtt dolgozhattam újra, itt sok-sok év után, és az is adott neki egy ilyen érdekes pikantériát, hogy két ilyen, hát de nem volt egyetlen széthúzás, hogy valami, de volt egy ilyen a Zsámbék is kis csapat, meg a Dante Kaszinó, és csodálatosan dolgoztunk szerintem együtt, hogy én nagyon-nagyon élveztem mindenkivel, de hogy ilyen nagy találkozások voltak újra. Újra találkozások, vagy először találkozások, én nem dolgoztam például Laluval, vagy Tomával azelőtt, és nagyon jó élmény volt.
6: Lalu a Podlovics Laura?
5: Aha, igen.
6: Jó.
5: Dezsővel meg ezer millió éve
6: Georgi
5: már.
6: Igen.
5: Uh-huh. Georgi Tamáté Dezsővel nagyon sokat dolgoztam együtt, és az is egy ilyen nagyon jó újra találkozás volt, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt.
6: És ez szerencsés egyébként a ti esetetekben, hogy azért zömmel külön közösséghez tartoztok?
5: Hát ezek azért összefolynak szerintem elég erősen. Nem olyan nagy ez a szakma, és így az egyetemi osztálytársi közegek is átfedések vannak, meg színházi is. Az, hogy a Béla vagy a Dante Kaszinó, szerintem vannak nagyon sok átfedés van.
2: Pláne tényleg ez a független szféra, ez azért összefújja az embereket különböző helyekről. Pont tavaly te, amikor a Fukuyamát csináltad, ott az én egyik osztálytársammal, a Váradi Geri osztálytársammal dolgozott együtt Emina, én pedig ugye most ebben a projektben is Dáviddal, Vizi Dáviddal, aki Eminának volt osztálytársa, meg én Martinkovics Mátéval dolgoztam még több alkalommal.
5: Aki és szintén osztálytársam volt.
2: És én azt például, sőt, a Lesján Attilával is egy néhány évvel ezelőtt, aki szintén Emina osztálytársa. Nekem így a kedvenc beszélgetéseim a konyhában, amikor mesélünk, tehát hogy tényleg az, hogy nagyon sokat beszélünk arról nyilván, hogy mi történt velünk aznap, és amikor egymás volt osztálytársa, próbálunk, és Emina mesél nekem olyan dolgokat, gesztusokat, mondatokat, amiket én például a Geriről, Váradi Geriről pontosan ismerem és tudom, akkor így nekem az nagyon kedves a szívemnek, amikor, tehát így látom magam előtt, hogy akkor rég látott osztálytársam hogyan viselkedik a próbán, hogy azokat, amiket én mondjuk nagyon szeretek régi osztálytársaimban, ja meg persze, a Samudovszky Adrián is ebben a projektben próbált. Tehát mi különböző osztályokban jártunk, és ezért nagyon sok egyetemi történetből nyilván emiatt kimaradunk egymás számára, de mégiscsak a közeg ismerős, és amikor összesodor bennünket egymás osztálytársaival a szakma, akkor nekem az egy nagyon jó élmény, hogy kicsit azt érzem, hogy kapunk egymás életéből egy-egy olyan szeretet, amikor még nem volt úgy közünk egymáshoz, de mégis én megismerem azt a csapatot, akivel Emina együtt dolgozott 5 évig, vagy ő megismeri azt a csapatot, akivel én együtt dolgoztam. Vilmányi Bennett is a Dante Kaszinó tagja volt, amíg még az országban élt. Ők is Eminával osztálytársak voltak.
5: Úgyhogy elég nagy az átfedés.
2: Igen. Tehát, hogy bár különböző csapatokban dolgozunk, de mégis nagyon-nagyon sok a közös metszet. És ez szerintem nagyon szívmelengető, és amikor meg adatik egy ilyen lehetőség, hogy mondjuk össze lehet ereszteni ezt a két csapatot, tehát Én ezt egy koncepció szerint is szeretem időnként alkalmazni, hogy Zsámbéki osztály több tagja a Dante Kaszinóval együtt, ahol meg nagyon sok bábszínész van ebben a csapatban. Az egyetemen az első rendezésemben tapasztaltam meg, hogy ott is az én osztályom, a Pelsőci Rába osztály, és az alattunk járó bábszínész osztály tagjai dolgoztak együtt, és mivel egy nagyon más fajta képzést kaptunk, mivel ugye ez egy szakirányú képzés is a báb szakirány, ezért nagyon-nagyon sok újdonságot tudtunk tanulni vagy ellesni egymástól, nagyon sok gondolkodásbeli különbséget, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez elképesztően építő, tehát egy annyira gazdaggá tud tenni egy próbafolyamatot, és itt is ez volt az élményem, hogy ahogyan egymást lesik a színészek próba alatt, hogy ki hogyan dolgozik, ki hogyan, milyen ajánlatokat hoznak egymáshoz, abból hogyan tanulnak az emberek, az szerintem nagyon-nagyon jó.
6: Ha a Dante Cassinóra gondolok, Georgita Máté Dezsőre több előadásra, akkor így a mese jön szembe. A gyerekelőadások és a mese. Ez hogy lett egy ilyen hangsúlyos dolog az életetekben?
2: Amikor elkezdtünk a Dante Cassinóról még csak közösen gondolkozni, ez úgy alakult ez a csapat, hogy Pasandi összehívott néhány embert, akivel ő az elmúlt években, ez volt 3 évvel ezelőtt, és hogy akkor az akkor elmúlt években nagyon szeretett dolgozni, és azt érezte, hogy ezeknek az általa összehívott embereknek valahogy a közös gondolkodása az így egy mederben van, vagy egy mederbe sodorható, és igazából arra hívott bennünket, hogy jöjjünk össze, beszélgessünk egy kicsit, lássuk meg, hogy van-e kedvünk így együtt, egy ilyen műhelyben együtt dolgozni. És az első közös gondolat, vagy támpont, amit így meghatároztunk, hogy ami így mindannyiunknak a munkájában, vagy a gondolkodásában meghatározó, és amit így a Dante Cassinó zászlajára szeretnénk kitűzni, az az, hogy a jövő nézőjének készítsünk előadásokat. Hmm. Most már egyébként azt érzem, hogy egyre kevésbé jellemző, de pár évvel ezelőtt azt éreztem, hogy el van kényelmesedve sok színházi alkotó abban, hogy a maga kis közegének, a maga nézőközösségének csinálja az előadásokat. Viszont ahogyan mi is, úgy a nézőink is kiöregednek és előregednek, és ez az, ami szerintem nagyon sokszor kimarad a színházi gondolkodásból, hogy ki fog öregedni a nézőközösségünk. Hogyha nem szoktatjuk a gyerekeket a kultúrafogyasztásra, akkor egyszerűen évek, évtizedek múlva el fogjuk veszíteni a nézőközönségünket. És ez volt az elsődleges szempont, nem is az, hogy a saját nézőinket kineveljük, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a Dante Cassinó, már az első pillanattól kezdve is ez egy bizonytalan dolog volt, hogy ezt meddig csináljuk, de az, hogy azokat a korosztályokat megszólítsuk, akiknek nem sokszor készül színházi előadás, vagy hogyha készül, akkor nagyon speciális színházakban, tehát hogy a Báb Színház, a Kolibri Színház erre a rétegre van berendezkedve, de mondjuk független csapatok ritkábban készítenek konkrétan ennek a korosztálynak színházi előadásokat. Egészen más kategória szerintem például a színházi nevelési előadás, ahol kimagasló és fantasztikus alkotók vannak, például nekem a Kerekasztal Színházzal van szerencsém több munkában dolgozni, és ők teljesen lefedik az óvodáskortól a gimnazista korosztályig egészen a palettát, viszont az, hogy független színházat lehet nézni gyerekekkel, lehet nézni fiatalokkal, azt éreztük, hogy ez egy ilyen, hogy itt így nem is egy hiány cikket szerettünk volna megragadni, hanem egyszerűen azt éreztük, hogy egyszerűen muszáj a fiatalokat megszólítani, mert el fogják veszíteni a kultúra iránti érdeklődésüket, amikor már a streamingen bármit meg tudnak nézni, és a figyelmük 8 másodpercre korlátozódik a TikTok miatt, akkor egyszerűen nekünk kell, hogy a válaszreakció legyünk, tehát nem puffogni kell, hogy miért van az, hogy a TikTokkal versengünk, hanem el kell fogadni, hogy igen, a TikTokkal versengünk, és azzal úgy tudjuk felvenni a versenyt, hogyha minőségi és jó színházi előadásokat készítünk fiataloknak. És ez lehet annak az oka, hogy tényleg azért a fő profilunk az a fiataloknak, és a kisgyerekektől a kamaszkorig terjedő színházi előadások.
6: Emina, te játszol a Hamár Lúdban, más eszközöket használsz, amikor gyerekekhez szólsz, mint egyébként?
5: Szerintem nem. Nem érzem azt, hogy nagyon más, hogy csinálnék valamit. A felnőtteknek szóló előadásban is különböző figurák, különböző szélesen jelennek meg, vagy különböző eszköztárral, nem tudom, formáljuk meg őket. Ugyanannyira ez a családi, vagy ifjúsági, vagy gyerekszínházban is. Hogyha egy hisztérikus, neurotikus anyát csinálok a Bélánál, az is szerintem ugyanúgy néz ki, mint hogyha Dante Cassinóval csinálom.
6: Egy pici szünetet tartunk, és aztán még beszélünk a Hamár Lúd című előadásról.
1: Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
6: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádió Cafén. Ma egy alkotóházas pár a vendégem, Messzovidi Emina és Kenéz Ágoston. A Hamár Lúd nagyon nehéz témáról szól, de mégis úgy, ami egy kisgyerek számára is befogadható, és ez a depresszió kérdése. Ez nem az egyetlen előadás, amiben szerepeltek, ahol nagyon össztársadalmilag nehéz témákat feszegettek. Hogy dől el, hogy milyen témákhoz nyúltak?
5: Színészként, amiben hívnak, úgy, és egyébként amivel tud menni nyilván az ember, vagy amiről azt gondolja, hogy érdemes róla beszélni, tehát lehet mindenre nemet mondani. Ezek például szerintem a depresszió is, vagy egy csomó olyan előadás alaptémája, nagyon fontos kérdés, amire így igent mond az ember, vagy színészként igazából ez a szerintem mérvadó, hogy mennyire gondolom úgy, hogy én ezzel a témával tudok, szeretnék és akarok foglalkozni, és mennyire fontos téma nekem, meg mindenkinek.
6: Hát van olyan, hogy hívnak, de van olyan, hogy mesekönyv készül.
5: Hát igen, ez Ágostonnál ez teljesen máshogy működik, mert ő nem vár, hanem őt megcsinálja azt, amit érdekli.
6: Mesélj a háromfejű királyra.
2: Nem szeretnék ilyen borzasztóan fellengzős szavakat használni, de hogy nekem az a meggyőződésem, hogy szerintem igenis kell ilyen fontos témákkal foglalkoznunk, és nem annak ellenére, hogy gyerekekhez szólunk ezekkel a történetekkel, hanem pontosan azért, és nem kéne, hogy ezen megütközzünk, vagy én például a Háromfejű király című mesében, ami nekem az első színdarabom és rendezésem volt, ott a gyász van a fókuszban.
6: A
2: gyászfeldolgozás. Egy két gyerekes család elveszíti az édesanyját, és arról szól a mese, hogy mi történik velük utána, és arról egyébként még inkább, hogy az édesapával mi történik azután, hogy elveszítette a feleségét, és ez a gyász hogyan telepszik rá a családra, hogyan akadályozza a családot az egészséges működésben, és hogy miért kell végül a gyerekeknek megoldaniuk azt a problémát, mindaközben, hogy ők is küzdködnek ezzel a gyásszal, de mégis a saját édesapjuknak a gyászát a sajátjuk elé helyezik, és megpróbálják ők megmenteni ebből a helyzetből az édesapát.
6: Ez egy ilyen parentifikáció.
2: Abszolút. Amit... Mondom ezt úgy, hogy amikor írtam, akkor nem ismertem ezt a szót, és ennek a létezését is, hogy mit jelent, és éveket, tehát már műsorom volt, már nagy sikerrel ment szerencsére, amikor egyszer csak olvastam ezt a szót, és rájöttem, hogy ja, hogy erre van egy szakszó, és ezzel foglalkozik egyébként a pszichológia erősen. Tehát
6: tulajdonképpen a gyerek nem gyerek, hanem ő veszi át a felnőtt szerepét.
2: Nekem ez a tételmondat volt ebben az előadásban a fontos, ezt szerettem volna, a pályázatban ez volt a kulcsmondat, hogy arról szeretnék beszélni, hogy mi történik egy családban akkor, amikor a gyerek arra kényszerül, hogy átvegye a szülői szerepet. Ezt nagyon nehéz lenne egy mesében felépíteni azt a folyamatot, hogy hogyan jutunk el idáig, és ezért kell egy nulladik pont, ahonnan mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan helyzet, ahol a gyereknek át kell venni az irányítást. És nem szerettem volna a szülő szereplőt hibáztatni ebben a történetben, és akkor egészen kézenfekvő volt, hogy akkor nézzünk egy gyászszituációt. Tehát, hogy nézzük meg, hogy mi történik akkor, mert ott nem kezdek el hibáztatni egy feleségét, frissen elvesztett édesapát a két gyerekével, hanem az első perctől érthető a probléma, érthető az édesapa problémája, érthető a probléma megoldás akarása a gyerekek részéről, és így lett ez egy gyász történet. Nem az volt a cél, hogy a gyászfeldolgozással foglalkozzak, hanem engem ez a parentifikáció érdekelt, és az, ahogyan a parentifikációtól a gyászfeldolgozásig eljutottam ebben a mesében, valahogy így nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy a gyerekek észlelnek olyan problémákat, amiket azt gondoljuk, hogy nem észlelik, vagy próbáljuk őket megóvni a családon belüli olyan problémáktól, vagy konfliktusoktól, amit azt érezzük, hogy ezek még csak gyerekek, nem fogják megérteni, viszont hatással van rájuk. Lehet, hogy ezt a szakszót nem ismeri a gyerek, de amikor ott van és az édesapja helyett kell a gyászt feldolgozni, akkor tapasztalja és a saját bőrén érzi. Ezt keresem nagyon sokszor a színházban, hogy azok a meg a mesékben, hogy azok a problémák, amiket azt gondolom, hogy igenis foglalkoztatja a gyerekeket, vagy hogyha nem is aktívan mindennapokban foglalkoztatja őket, de részei vagy elszenvedői egy-egy problémának, vagy egy-egy kérdés ugyanúgy a levegőben van körülöttük, akkor arról érdemes beszélgetni. És hogyha ez a gyász, akkor a gyász, hogyha a depresszió, a depresszió, hogyha a barátaink megszerzése vagy elveszítése, akkor az. Most a következő történet, ami a fejemben van, az a családon belüli konfliktusok hosszú távú hatásairól szól, gyerekeknek humoros formában.
6: Ezek a kimondatlanságok, szőnyeg alá söprések?
2: Azt szeretném fókuszba állítani, hogy mi történik akkor, hogyha a család egy tagja nem érzi magát otthon egy családban. Uh-huh. Akkor azzal mi a teendő? Mert szerencsére nem a saját bőrömön tapasztaltam ezt a kérdést, de találkoztam ezzel a kérdéssel, és addig-addig pörgettem a fejemben, míg rájöttem, hogy gyerekkorom óta találkozom ilyen kérdésekkel, és nem az van, hogy egyszer csak így most szembe jönnek velem a történetek, hanem nem, ezek történnek ugyanúgy velünk kisgyerekkortól, csak máshova csatornázzuk őket. És a depresszió például több oldalról jött az a kíváncsi kérdés, hogy ez mégis miért, vagy ez miért gondolom, hogy foglalkoztatja a gyerekeket, és bennem is volt egy ilyen félelem. A főpróba az első ilyen nyilvános nézése volt az előadásnak, és egy család azt a visszajelzést adta, hogy ő nagyon örül annak, hogy ez az előadás megszületett, mert igen, náluk otthon hangzott el az utóbbi időben ez a szó, hogy depresszió, és annyira jó, hogy most a gyerekek így tudták, hogy mi meg definiálva volt otthon, de kontextusba tudták helyezni, hogy itt erről van szó, és látod, itt van egy lúd, így érzi magát, és sokkal könnyebben kapcsolódik, és egyszerűen megkerülhetetlen, hogy a gyerekek szerintem találkozzanak ezekkel a témakörökkel.
5: Hát, hogyha nem is azért, mert érintettek, de hogy az empátia kialakulásában is szerintem nagyon fontos, hogy lássanak olyan dolgokat, amik nem feltétlen csak a Disney mese, vagy például mondjuk abban is van egy csomó olyan, ami így empátiára késztet. Szóval szerintem ez is egy fontos tényezője annak, hogy érdemes és jó csinálni ezeket a dolgokat.
6: Amikor az ember színdarabot ír, vagy mesét ír, akkor óhatatlanul zajlik benne is valamiféle feldolgozás. Tehát te, mint társ, mit tudsz arról mondani, hogy ez például a ti kapcsolatotokat hogy befolyásolta?
5: Én nem tudok, én nem írok. Szóval nekem ez nincs meg, ez a készségem. És én ezt iszonyatosan tisztelem, vagy nem tudom, szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Van Ágostonnak egy ilyen fixációja a fürdéssel, imád fürdeni, és ott találja ki ezeket a dolgokat. Tehát egy általában az van, hogy egy ilyen zuhanyzás, az egy ilyen 15 perc, és akkor ez egy, meg elkésünk, gyere, menjünk, és akkor kijön a zuhanyról, és akkor kitaláltam egy történetet, és akkor így elmondja, de kb. Az egész szinopszist. Leül, és tényleg papírra veti, addig még van az a lépés, ahol ő ezt így csak úgy megjelenik neki ez a történet, ami szerintem egy ilyen elképesztő dolog, és akkor így meg tudom érteni a 40 perces zuhanyzásait, már a vízszámla is így oké. Okay. Aztán utána meg elképesztő nézni azt a melót. Tehát, hogy az egy dolog, hogy neki így jelenik meg egy történet, de hogy az a meló, amit utána belefektet, hogy leül, és megírja, és bejár a könyvtárba, ez szokott még lenni, mert nem egy nagy lakásban lakunk, és azért nem lehet úgy dolgozni szerintem jól, hogyha én otthon vagyok. Tehát, hogy akkor én teszek-veszek, nem tudom, akkor megy egy film a háttérben, vagy szól a zene, akkor beszokott menni Ágoston a könyvtárba, mert ott mégiscsak nagyobb a nyugi, és akkor ott ír. De mindig elmondja, hogy hol tart, vagy így beszélgetünk róla, így tanácsot is szokott kérni. Én csak dumálni tudok, én ilyen szépen megfogalmazni, meg szépen papírra vetni dolgokat nem tudok. Én csak egy ilyen visszaverő vagyok, aki ha kérdés van, vagy ha valami problémát így ki akarna bontani, akkor ezt vele meg tudja beszélni, de hát nyilván az az ő szkíje, hogy ezt ő ténylegesen írott formában meg tudja csinálni.
6: Sokat beszélnek a leírt szó erejéről, például a terapeuták is, meg azt mondják, hogyha fogod és leírod azt az érzést, ami benned van, akkor valami felszabadul, tehát hogy ott valamiféle oldás óhatatlanul bekövetkezik, hogy voltak ilyen katartikus élményeid?
2: Volt egy olyan előadás, szintén Atlanta Casinóval, a Szent Mihályi Hajnalka leszámolja önmagát című ifjúsági tantermi előadásunk, amit abszolút annak az apropóján írtam, hogy így éreztem, hogy bennem mozognak gondolatok magammal kapcsolatban, ilyen önbizalom hiányból fakadó elégedetlenségi érzéseim voltak, és azt éreztem, hogy ezt így nagyon jó lenne valamilyen módon feldolgozni. De nem is, tehát nem is azt éreztem, hogy úgy jó lenne ebből egy előadást készíteni, hanem ennek apropóján pont egy ilyen zuhanyzás alkalmával így pörgettem magamban, hogy mennyi mindennel vagyok elégedetlen saját magamat illetően, és egyszer csak így született belőle egy történet. Az nekem így nagyon meghatározóan él bennem, mert tényleg így, hogy bármilyen ilyen történet megszületik bennem, vagy akármit írok, annak Emina az első olvasója, az első hallgatósága, minden egyes ötletet még mielőtt belekezdenék, elpiccselem neki, és hogyha azt mondja, hogy egy hülyeség, akkor nem kezdek bele, vagy annak ellenére belekezdek, és akkor, tehát jártunk már így is, úgy is, hogy egészen addig, amíg nem volt leírva, addig nem hitt az ötletben, aztán kiderült, hogy ja, így már értem, hogy mit szerettél volna. De a Hajnalkával történt az, hogy ott kijöttem az zuhanyról, és elmondtam neki, hogy figyelj szívem, van egy ilyen ötletem, hogy szerinted ez jó, és így elmondtam, és arra így egyöntetűen és kérdés és bizonytalanság nélkül azt mondta, hogy ez csodálatos, és ezt mindenképpen írd meg, mert ez nagyon jó, és nagyon-nagyon jó, hogy ezzel te szeretnél foglalkozni. De ez volt inkább katartikus, hogy azt éreztem, meg nem csak azt, hogy jaj, de jó, hogy akkor a problémám most meghallgatásra talál, hanem azt éreztem rajta, hogy ez egy olyan probléma, ami egyébként őt is foglalkoztatja, és akkor valószínűleg ez nagyon be fog találni annak a közösségnek, akinek ezt szeretném, és szerencsére az olvasópróbán ez is derült ki, hogy ez egy olyan téma, ami foglalkoztatja az embereket. Az volt az élményem, hogy én ezt most kiírtam magamból, meg is rendeztem, látom is, hogy emberek eljátsszák azt, ami engem foglalkoztat, és közben annak is örültem, hogy ez nem volt egy ilyen önző dolog, mert hogyha azt éreztem volna, vagy az lett volna a visszajelzés, hogy ez rajtam kívül senkit nem érdekel, akkor nem foglalkozom vele tovább, mert szerintem a színház az mindenképpen egy közösségi dolog. A Dante Casinónak ez is egy nagyon-nagyon fontos ilyen alaptétele, kimondatlanul, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami mindannyiunkat érdekel, és bedobunk a kalapba ötleteket, és hogyha valaki, vagy hogyha egy ötlet, ami engem foglalkoztat, mást is foglalkoztat, akkor azon elkezdünk dolgozni. És miután bemutattuk ezt az előadást, elmentem a pszichológusomhoz, és nem tudom, eltett fél év, és mondtam neki, hogy hát ezek a problémák, ezek újra előjöttek, de ez nem úgy van, hogy én ezt kiírtam magamból, megrendeztem, és akkor ezek megszűnnek, ezek a problémák, és egy olyan jó ízűt nevetett rajta a pszichológus, hogy Ágoston, nem, ez nem így van. Még sok-sok munka, de örülök, hogy kiírtad és megrendezted, ez nagyon jó első lépés, akkor innentől még sok-sok lépés következik.
6: Sokan, akik itt jártak ebben az adásban, második otthonunként definiálják a Jurányit. Nektek mit jelent a Jurányi?
5: Hát aludtunk már ott délután.
2: Még hogyha minden hely a második otthonom lenne, ahol aludtam már, akkor...
5: Hát sokat, nagyon sokat vagyunk ott, igen. Ha nem is az otthon, de jó, nekem azt szerintem inkább az átrium most, jelenleg, de
6: nincs nagy távolság.
5: De igen, tehát hogy az az utca, az az otthonom. Hát meg azok a helyek, tényleg, tehát hogy már csak abba az egyik helyen eszem, másik helyen iszom kávét, szóval az biztos, hogy nem ott lakunk a környéken, de sokkal több időt töltünk ott, mint ahol lakunk.
2: Igen, nekem valahogy így a színház kapcsán, én amikor gimnazista voltam és elmentem színházba, akkor minden alkalommal kiöltöztem, megadtam a módját, és amikor egyetemista lettem, akkor elkezdtem elkényelmesedni ebben. Az volt a töréspont, amikor melegítőben mentem a trafóba, és akkor azt éreztem, hogy itt lehet, hogy magamba kéne nézni. Első éves egyetemista voltam akkor, viszont utána elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy miért mentem el melegítőbe színházba. Persze azért, mert úgy jött ki a lépés, nem volt idő átöltözni, átrohantam, mentem vissza próbálni, de nagyon jól esett az, hogy én el tudok menni melegítőben színházban, és akkor azt éreztem, hogy hát azért, mert én hazamegyek, tehát hogy egy színházba hazamegyek. És a Jurányiba is nekem ez volt, amikor próbáltunk a Péterrel, és mezitláb sétálunk le a büfébe, és nem öltözünk át, akkor ez nem a kivagyiság, hogy én most jelmezben flangálok, mert a jelmez az otthoni cuccunk volt, tehát hogy én a
5: pizsamájában.
2: Egyébként a pizsamámban játszom ezt az előadást.
5: Nem is, a meseíró pulcsiban.
2: A meseíró pulóveremben és a melegítőmben. És igazából ez az otthonosság, ami szerintem a Jurányit, vagy nekem például ezt abszolút hordja magában, hogy nem feszengek, hogyha a folyosón egy számomra nagy tiszteletben álló ember jön szembe, és én melegítőben vagyok, mert azt érzem, hogy ugyanúgy dolgozni jöttünk ide mind a ketten, és ugyanúgy szerintem elképesztő, vagy nekem az a tapasztalatom, hogy elképesztő nagy szeretet van a Jurányiban, és nagyon, nagyon szívesen vagyunk ott látva, nagyon, nagyon meg is vagyunk becsülve, én nagyon, nagyon hálás vagyok a Jurányinak, mert gyakorlatilag egyetem óta dolgozom velük ott valamilyen minőségben, vagy mentorálnak, vagy befogadnak, vagy meghívnak, tehát hogy nagyon, nagyon sok csatlakozási pont van a Jurányival, most már közös csatlakozási pontjaink is vannak a Jurányival, nem is egy, tehát hogy tényleg hazaérkezik az ember a Jurányiba, és néha meg azt érzi, hogy nagyon szeretne hazamenni, hogy ezt a sok-sok munkát, ezt végre ott lehessen hagyni, pláne így, de én nagyon-nagyon otthonosan érzem magam ott.
5: Hát meg nagyon családias vagy az, hogy ott vannak, ott össze lehet futni tényleg volt osztálytársakkal, akár tanárokkal, össze lehet futni régi kollégákkal, új kollégákkal, meg lehet ismerkedni új emberekkel, szóval ilyen egy ilyen nagy-nagy házi buli az egész.
6: A házi buli végén jönnek a villámkérdések. Próba vagy premier?
5: Premier.
2: Próba.
6: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Teljes alkotói szabadság. Ami szerintem csak feszes határidő kell működik.
6: Merészség vagy biztonság?
2: Merészség.
6: Zenés vagy prózai színház?
5: Ja, is, erre nehéz.
2: Aha. Szerintem prózai előadás dalokkal.
6: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
6: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó? Vagy legyen néző, ha az jobban tetszik.
2: A kritikus most szakmai értelemben kérdezed, vagy kritikai visszajelzés?
5: Hát én azt mondanám, igen, akkor inkább egy jó kritikus.
2: Igen, igen. De az néző legyen, ne kritikus.
6: Színészet vagy rendezés?
5: Színészet.
2: Én ma azt mondom, hogy rendezés.
6: És végül csend vagy taps?
5: Taps.
2: Csend. Feszült, súlyos.
6: Jó pár válaszban nem értettetek egyet, vagy nem gondoltátok ugyanazt. Hát nagyon köszönöm, mint köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk.
6: Köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Rákospalota Újpestig hosszabbítják meg a 3-as metrót. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is lehet. Erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében meghosszabbítják az M3-as metrót. A szerelvények az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekednek majd. A témáról, illetve a tegnap bejelentett 10 éves vasúti fejlesztési programról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Az ország 89%-a közepesen vagy súlyosan aszályos. A Hungaromet közlése szerint a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező megyeiben pedig A terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az aszály, csak a délnyugati országrészben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Házkutatást tartott a NAV, a Családbarát Magyarország központnál több dokumentumot is lefoglaltak. Az eljárás azért indult, mert a 2018-20 közötti időszak gazdálkodásával összefüggésben költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja merült fel. Két önkormányzati képviselő is kilépett az óbudai Fidesz frakcióból, így az megszűnik. Kis László polgármester közölte, ezzel Óbuda lett az első kerület, ahol megszűnik az önálló Fidesz frakció. Kisnek állítása szerint nincs bővebb információja a kilépésekről. Kekvaként július 31-én szűnt volna meg a MOL Új Európa Alapítvány, de a MOL igazgatósága úgy döntött, hogy más modellben sem akarják működtetni az alapítványt. A társaság közleménye szerint a döntés miatt a MOL által 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény, és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL kekvájáról júniusban derült ki, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz ellene a NAV. Az alapítvánnyal kapcsolatban az a gyanú merült fel, hogy szabálytalan szerződéseken keresztül sokszor 100 millió forintnyi adót nem fizetett meg a magyar államnak. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok minden a Hormuzi szorosban hajók ellen végrehajtott iráni támadás után egy hidat vagy erőművet semmisít meg. A konfliktus eközben tovább eszkalálódik, a diplomáciai erőfeszítések továbbra sem hoztak áttörést, az olajvilágpiaci ára ismét emelkedett, a Brent hordonkénti ára megközelítette a 94 dollárt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Én nagyon örülök, hogy már ilyenekről beszélünk, hogy az MNB elnök beszéde alatt kapott egy pofont a forint.
6: Három forint, ne
3: vissza. Se, kettő valamennyi,
6: kettő
3: igen.
6: 95.
3: De az tulajdonképpen jó, hogy most ilyenek a mértékek, tehát már nem az irgalmatlan lengedezés van a devizánkban. Persze, kérdés, hogy ezt a kereskedő is így látja-e, ugye, mert ő a volatilitást jobban szereti, de majd mindjárt elmondja nekünk. Kóba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Sorban állnak a pánikoló ügyfelek, hogy Kolba úr, hát ismét szakad a forint. Hát gondolom, hogy kicsit szofisztikáltabbak azért nálatok az ügyfelek.
9: Hát azért pánikban nincsenek az ügyfelek alapvetően, én azt gondolom. Sokan hasonlóan szeretik azért, hogyha mozog a forint, főleg akkor jelen pillanatban az a furcsa helyzet állt elő, hogy az ügyfelek szeretik, amikor gyengül egy kicsit. Ugye ez az elmúlt években azért nem volt jellemző, főleg amikor 4-essel kezdődött a forint, de mostanában azért főleg az az oldal, amelyik inkább euró eladó és forint vásárló ők szeretik, hogyha valamilyen gyengülés tapasztalható. Hát az, hogy ugye a pofon mértéke, az nekem még mindig egy picit ilyen újságírói túlzás.
3: Igen, persze. Egy kesztyűs legyintés, ilyen úriemberes kis...
9: Igen. Tehát azért mi akik ott az ING-be dolgozunk, azért láttunk olyat is, amikor 18 perc alatt 29 forintot gyengült a forint, tehát arra azért már megemelkedett a vérnyomásunk. Igen. egy forintosra azért szeretjük, tehát jó, de azért pofonnak nem nevezném, de minden tény is való, hogy van azért a forintban egy kis volatilitás, tehát úgy néz ki, hogy ugye azok a mézes hetek, amikor csak és kizárólag erősödni tudott, és azon belül is nem túl aktívan, tehát megtalálta ezt a 3.55 alatti szintet, és hogy gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha beágyazódnánk, azért innen sikerült egy kicsit elszakadni.
6: Ugye, és itt a világgal szemben és a régióval szemben, tehát egy önálló magyar sztori volt
3: egy pillanat, amikor
6: kiemelni.
3: Teljesen immunis volt mindenre, ugye olyan szépen araszolt lefelé a jegyzés.
9: Abszolút, tehát bármi történt a világban, hát ugye emlékeztek rá, hogy a 3.50 alá is benézett. Igen. A forint, és gyakorlatilag a világban ugyanazok a negatív dolgok történtek, amik azt kellett volna okozzák, hogyha felütjük a közgazdaság tankönyv első oldalát, hogy arra gyengülnie kellett volna a devizának, de mi teljesen függetlenül mozogtunk ettől. Ugye egyébként alapvetően az erős forintnak nem is a szinttel van az igazi probléma, és az ügyfelek sem emiatt mondjuk azt,

0: hogy akkor a mézes heteknek vége? Tehát a forintnak a látványos felülteljesítése, önálló élete, hogy akár mindenkivel szemben, vagy mindentől függetlenül erősödni tud, mert akkor a lelkesedés az új gazdaságpolitikával, uniós pénzek hazahozatala, nagy változásokkal, egy előrehozott bizalom, euró bevezetési pálya meghirdetése, stb. Beszéltük róla. Akkor ez most vége? Tehát most ez fordult? Tehát ennyi volt, és akkor mostantól nemzetközi helyzet, ahogy fokozódik, ugyanúgy reagálgatunk, és beállunk a, úgymond a sorba, vagy azért még lehet önálló élete a forintnak?
1: Én azt gondolom, hogy a válaszom az, hogy is, tehát véget is ért, meg nem is ért véget, tehát azért még a, talán az az eufória már nincsen, hogy mindenre és minden, bármi történt a világban a forint golyó álló, az látszik, hogy azért szépen reagálgat a geopolitikai helyzetre, mindenféle változásra, de azért még a gyengülés mértéke és akár üteme azért még azt mutatja, hogy azért a forintban a bizadalom azért az még egyáltalán nem veszett el, de igen, az eufórikus részen túl vagyunk, de azért még mindig elég nagy az öröm a forinttal kapcsolatban. Tehát akár nagyobb mozgásokat is elbírhatna, de egyelőre még azért én ezeket mérsékelt reakcióknak ítélem meg, amik történnek.
2: Az első vágás után ugye Varga Mihály bejelentett egy ilyen rövidebb kis vágási ciklust, azt sokan mi is úgy értelmeztük, hogy akkor volt a leghangosabb a piac a tekintetben, hogy ez a fajta forint erő már az exportot akár hátrányosan is érinteti, és kicsit ilyen verbális intervenciónak is tűnhet. Tehát már azért egy bank nem szokott ennyire kottát adni a befektetők kezébe, és ennyire konkrétan nem leírni azt, hogy mi a kamatpálya rövid távon. Ezt lehetett-e így értelmezni? Uh-huh. Ez a szint már megfelel az export? Vagy...
0: Ugye nem szokott számot mondani, és nincs árfolyam cél, ezt tegnap is hangsúlyozta, ugyanakkor a múlt héten mégis bemondott egy 55-60 uh-huh. közötti szintet, az ottani stabilitás az milyen szép lenne, akkor valahol mégis így próbálják a további erősödést akadályozni, tehát ez most a kellemes szint a jegybanknak is, ami mellett még beleférhetnek csökkentések?
1: Pislogtunk is egyébként, amikor ezt láttuk a piros headline-ban, mert aha. ugye nem szoktak számot mondani. Igen. Igazából ugye ők, ha számot mondanak, akkor inkább az inflációs várakozásaikat, ugye az, uh-huh. mert ugye a Nemzeti Bank mindig azt kommunikálja, és egyébként tegnap is azt kommunikálta, hogy nem árfolyam célja van, hanem inflációs célja van. Az 55-60, hát az exportőrök ezzel szerintem azért vitatkoznának, hogy azért inkább azért a 60-65, de ha még inkább, akkor inkább a 65-70. Én azt gondolom, hogy az lenne talán, és az ügyfelek visszajelzéseiből is nagyjából az lenne az egészséges szint, ami az importőt, tehát ami az inflációt sem bántaná, de az exportőrök is jobban tudnák kezelni a helyzetet. Meglátjuk, hát ugye a Nemzeti Bank azt mondta, hogy ahogy a körülmények engedik, ő kamatot fog továbbra is vágni. Ha azt nézzük, hogy a forint ereje és az, hogy mennyire ignorálja vagy nem ignorálja a geopolitikai helyzetet, azért ad még teret. És az infláció jelenlegi helyzete, azok a számok, amiket látunk, azok még adhatnak teret egy kamatvágásnak, ami azért szépen óvatosan balanszírozhatja, finom hangolhatja az euroforint árfolyamát. És én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha a 3,60 fölött meg tud ragadni úgymond a forint, és nem, tehát 60-65-ös szint, mint bázis nagyjából be tud állni, akkor szerintem azért az kényelmesebb lesz mind a két oldal számára. Uh-huh. És erre egyébként uh-huh. és erre egyébként én azt gondolom, hogy jelen pillanatban van lehetőség, függetlenül attól, hogy az iráni, hogy a hormozi szorosban lévő konfliktus az gyakorlatilag kezd egy ilyen never ending sztorivá válni.
2: Igen.
1: Ugye itt gyakorlatilag kiszámíthatatlan, és egyébként érdekes módon, hogy több olyan ügyfél is van, aki jelezte azt, hogy igazából már nem is a híreket nézi, ő csak az olajárat nézi, és ahhoz kalkulálja azt, hogy hogyan alakítaná ki mondjuk a fedezeti stratégiáikat, mert a hírek alapján az, hogy reggel mondanak valamit délutánra, az kiderül, hogy nem úgy volt, gyakorlatilag ezzel nem lehet kalkulálni, tehát ugye itt azért a bizonytalanság ebből a szempontból elég komoly. de a forint önmagában az, hogy még mindig a bizalom az nagyon nagy, és az optimizmus az gyakorlatilag változatlan. Én azt gondolom, hogy mindenképpen tompítja, tehát a hihetetlen gyengülése én nem számítok, de mondom még egyszer, ez a 60-65-ös szint, ha ide be

0: fogunk ágyazódni további kamatvágások mellett, akkor akár ez maradhat. Amiben még látok, és akkor most ezt tegyük idézőjelbe, hogy veszélyt az exportőr oldalról arra, hogy esetleg egy nagyobb erősödési hullám még bejöhet idén, hogyha az EU-s pénzek nél becsippan az SMS a számlaértesítén, hogy megjöttek a pénzek, vagy jönnek a pénzek. Én azt gondolom, hogy az még lehet egy olyan impulzus, ami majd erősíti a forintot.
1: Ezt nem árasztja be a piac, hogy rájönnek, elindulnak?
0: Én azt gondolom, hogy beárasztja, de azért ez egy elég fontos szempontja volt ugye a forinttal kapcsolatos megítélésnek az utóbbi években az EU-s pénzek, hogy jönnek, nem jönnek. És attól függetlenül, hogy a piac beárasztja, hogy jön, szerintem a tény, hogy jön, az fog okozhat még egy hullámot az erősödés oldalán.
1: Maga az átváltás, és technikailag az, hogy az forintra kell váltani?
0: Hát a technikailag az átváltás, én azt gondolom, hogy azért azt meg lehet oldani, úgy, hogy a piac felszívja anélkül, hogy abból olyan átfolyamozgás legyen. Így van, de maga a tény, azt gondolom, hogy ha nem is az összes SMS, de az első egy-kettő, azért azt gondolom, hogy ott a befektetők lehet, hogy egy picit, hogy mondjam, még inkább rá játszanak erre az optimizmusra.
2: Megörülnek, hogy ez tényleg így van. Igen.
0: Így van, hogy ez valóban. Tehát, ugye erre nagyon sokan várnak évek óta. Tehát ugye azért tényleg ez egy nagyon szignifikáns és nagyon, nagyon, nagyon fontos tényezője a forint sorsának, úgyhogy ez mindenképpen okozhat, de közben, hogyha van mód és lehetőség egy kamat csökkentésre, szépen óvatosan, akkor azért ez tudja balanszírozni ezeket a folyamatokat.
2: Röviden egy hallgatói igényt ki tudunk elégíteni? Azt írta nekünk, a japán jenőre rákérdeztek a kedvemért. Kíváncsi vagyok, mit gondol az ING?
0: Hát nézd, ott ugye a japán az egy, ugye ott is ott kamatemelésért kiállt a nép haragja, hogy ebből a idézettel, vagy ebből a furcsa dologgal reagáljak erre. A japán az szintén egy ilyen never ending story, tehát ugye mióta én ezen a piacon dolgozom, azóta a japán állandóan killódik valamilyen formában. Hát ott is megy a harc, meglátjuk, hogy hogyan hat egyrészt a japán jegybanknak a döntései, illetve az, hogy hogyan fog rájuk hatni az, hogy ugye itt az LKB-től és Fed-től is ugye kamatemelést vár a piac, úgyhogy azért itt ez egy komolyan befolyásolhatja majd a jent is, meglátjuk, hát... Elég nehezített pálya.
2: Világos.
1: De akkor egy pillanatra még egy kérdés, az időn kevés, de itt hagytuk abba a múltkor. A Keri még kitart? Ugye erről beszéltünk egy teljes korábbi beszélgetésben.
0: Keri dolgozik azért, Keri még van.
1: Tehát a forintnál, igen.
0: Ugye, nagyon népszerű, ugye a Keri miatt a forint alapvetően nagyon népszerű deviza volt, és most, hogy ugyan kisebb jóval a Keri, mint régebben, de a forintba vetett optimizmus miatt én azt gondolom, hogy az a felár, ami még mindig van, az még mindig mozgatja a befektetőknek a fantáziáját. Úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy még igen. Ugye 5% körüli kamatot vár nagyjából a piac az év végére. Én azt úgy értékelem, hogy az még mindig egy vonzó. Azt nem mondom, hogy egy hihetetlen nagy mértékű támasz, mint régen, de még mindig vonzó a befektetőknek, főleg a forró pénznek, tehát ők azért ebben még beszállogatnak.
2: Uh-huh. Világos, oké. Okay. Márki, köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen, sziasztok.
2: Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével beszélgettünk forintról, meg egy picit jenről.
3: Utasd, mi szépet hallgat?
4: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
5: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egyszer volt, hol nem volt,
0: túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Kicsit hűvös, friss, jó reggelt mindenkinek. Elindul a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Július 23-a csütörtök reggel van, 6:30 pontosan, és itt van Ács Gábor.
4: És itt van Gede Balázs is. Így is van, egy kellemes, kiszellőztetős
8: a kellemes reggel. Egy árnyalattal hűvösebb,
4: jaj, hát júliusban
8: azért ugye.
4: Már hát, ez is baj. Tehát ha meleg van, az a semmi nem jó most. És egy fokkal hűvösebb van az ideálisnál, és akkor már húzzuk a szánkot.
8: Nem, csak megjegyezzük, hát ez... ugye, hogy nem ez a júliusi ideális, ez annál egy picit hűvösebb, megcsapkodja az ember gigáját, és mindenféle problémákat okoz. Pulóverbe kell jönni, tehát ez júliusban pulóver.
4: Na. Hát egy, nem kell pulóver.
8: Szerintem nálad is van egy.
4: Hát nem. Attól, hogy most fölvettem, attól még 18 attól még fokba kell. Szoktam anélkül is mászkálni. Na, mindegy. Na. Szerintem vissza fogjuk még ezt sírni.
8: Morgós csütörtök.
4: Igen, morgós csütörtök. Vissza fogjuk sírni majd, ha jön a következő hőhullám. Mindig megnézem, szerencsére most sem látszik, hogy hát valószínűleg jövő hét második felében jön a bemelegedés, hogy milyen mértékű lesz, az még nem látszik, de szerintem amikor a 25 fokos hajnal lesz és 35 fokos nappal, akkor meg bizonyára. Jaj, de jó is volt két hét, amikor frissen lehetett még szellőztetni, akkor ez lesz szerintem mindenkinek.
8: Igen.
4: Mondás.
8: Ez könnyen lehet. Az elérhetőségünk 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber formátum üzeneteket várunk ide, és már kaptunk is, valahol láttam Gézut, azt hiszem neki is morgós csütörtök van, életkép Ausztriából. A szalagfűrész kora reggel nemzetközileg is általános hülyeségnek tűnik. Tehát akkor ezek szerint ott is előfordul, hogy nagy ügyben tojnak arra, hogy vagy ott nem tudom milyen a szabályozás, de azért azt el tudom képzelni, hogy 6:30-7 nem illik körfűrészelni, vagy szalagfűrészelni, de hát ez így vagy úgy látszik mindenhol.
4: Ilyenkor, aki ezt elköveti, akkor valószínűleg korán lefekszik, át kell hozzá menni, és este, vagy éjfélkor a fülébe üvölteni közösen a Gérvágó című kiváló dal.
8: Igen.
4: Belgától, és akkor így lehet nemes bosszút állni szerintem.
8: Igen. Aztán kaptunk egy ilyet a tegnapi hír kapcsán, itt a pilóta beszél. Ha van a fedélzeten orvos, azonnal jön a pilóta fülkébe. Majd 15 perc múlva itt az orvos beszél. Ha van a fedélzeten pilóta, azonnal jön a pilóta fülkébe. Nagyszerű.
4: Igen. A hír, amire a hallgató utal, az az, hogy volt egy egészségügyi vészhelyzet a Ryanair gépen, és a Telex cikkben hozta, hogy az orvos szemszögéből, hogy mi történt, és ugye a fő kritika az, hogy az orvostól, aki segített, és infarktus gyanút tapasztalt,
9: hogy tökéletlen volt a személyzet, és tőle várta annak eldöntését, hogy ez most milyen szintű vészhelyzet, és ameddig ő nem mondta be keményebben, addig nem szakították meg az útjukat, tehát nem tudták eldönteni, akkor most azonnal le kell szállni, vagy pedig egy rossz túllét. Ez a kommunikációs hiba volt nyilván, meg hogy nem volt defibrillátor, tehát milyen felszerelés van a fedélzeten, oxigén és azon kívül semmi, és konkrétan nem kérdezett rá, hogy van-e defibrillátor, ami mindenképpen van, ezért ez milyen bénázás a személyzet részéről. Egyébként az nyilván, bár az a helyzet, hogy engem már a cikk fölbosszantott, mielőtt odaértem volna a sztorihoz, mert az első bekezdés az egy ilyen értelmetlen, vég nélküli általánosításokra alapuló fapados fika, teljesen fölöslegesen. Tehát én nem is értem, hogy ez hogy lehet így. Amikor fapados gépre vesz egyet, minimum 2 óra késéssel számolsz, a kézipodja ezt jó esetben telepakolod túlélő csomaggal. Ha szerencséd van, a járaton nincsenek részegen kapálózó utasok, és egy bekezdésen keresztül ez a felvezetés. Hát nyilván az elmúlt X sok úton egyszer sem találkoztam, késési statisztikák azok publikusak, és a legjobb, a legkisebb késés az pont a legnagyobb fapados ér, tehát egész egyszerűen tényekkel cáfolható, de kell itt ömlengeni nyilván a cikknek az elején a neves szaklapban, de ez csak az én nyilván lelkemnek fáj valószínűleg. Az, hogy ez előfordulhat, és itt nincs egyértelmű döntés, avatal, az valóban nyilván megért egy cikket, és érdekes, és valószínűleg, tehát jó lenne, hogyha ennek lenne olyan következmény, hogy ezeket pontosítják, és a kapitánynak kell itt mindenképpen megítélni azt, hogy a döntés, hogy milyen szintű ez a vészhelyzet, hogy azonnali kitérőt kér, és azonnali gyors leszállást, hogy azonnal orvosi ellátáshoz jusson az utas, és kétségkívül elbizonytalaníthatja a utasokat, hogyha azt látja,
8: de azt gondolom, az orvosnak kéne megállapítani.
9: Igen, persze. Tehát az, hogy az orvosra akarnak...
8: Igen,
9: tehát az orvosra akarnak támaszkodni, az orvostól várnak ehhez szakvéleményt, azt szerintem teljesen rendben van. És a cikkből úgy derül ki, vagy a cikk úgy van megírva, hogy az orvos ezt nem is érti, hogy aki miért ebbe kéne. Hát ő volt, aki...
8: Hát azért, mert van olyan probléma, hogy nem tudom, beütötte a könyökét a szomszéd karfába, az nyilván nem egy leszállási ok. Az, hogyha látható a szív probléma van, az pedig lehet egy leszállási indok, tehát ezt nyilván az orvos
9: nem. Tehát van orvos a fedélzeten, akkor igenis az ő véleménye alapján kell dönteni a kapitánynak, ezzel önmagában nincsen probléma. Úgyhogy furcsa ezért ez a helyzet, de tényleg valahol nyugtalanító, hogy jobban legyen gyorsan az utas. Uh-huh. És akkor végül is első körben nem szálltak le. Megint rosszabbul lett, és akkor kért azonnali leszállást, és akkor hirtelen süllyedés, és akkor másszerben megszakították. Uh-huh. Na mindegy. Ennyit erről a cikről, amire hallgató reagált.
8: Szerintem a névnaposokat is köszönhetünk. Lenke névnap van ma. Köszöntjük őket nagy szeretettel, ahogy Brigitteket, Apollinárokat és Apollináriákat, Laborcokat, Libor névnap. Uh-huh. A londoni bankközi kamatláb névadója. Polina, Polla, Rázsoly, Rázsony, Romola, Ronalda. Mindenkit fel tudtam sorolni ma, csak ennyien névnapoznak. Évfordulók közül a trónra lép 3. András magyar király, az utolsó Árpádházi uralkodó. 1290-ben történt ezen a napon, július 23-án. Aztán 1794-ben leleplezték a Martinovics Ignác vezette jakobinus összeesküvést, amelynek 7 vezetőjét később ki is végezték. Azt mondja, hogy 1974-ben Görögországban véget ért a több mint 7 éven át tartó katonai diktatúra. 2003-ban Washingtonban telered a magyar születési fizikust a legmagasabb amerikai polgári kitüntetéssel, az elnöki szabadság érdemrenddel tüntették ki. Aztán 6 állam képviselőinek jelenlétében 2004-ben átadják Mostárban az újjáépített öreg hidat, ahol most nagy bungee jumping, mert kötél nélkül ugrabugrálnak ott a helyi vagányok, és szedik a pénzt a turistáktól a látványosságot illetően.
9: Hát tényleg?
8: Igen. És tényleg nagyon ügyesen levetik ott magukat, és akkor megy a jehújázás, fényképezés. Úgyhogy izgalmas látványosság.
9: Egy fantasztikus hely.
8: Nagyon jó.
9: Az egyik leghangulatosabb városka.
8: Európa és közepén egy ilyen, nem csak ilyen a híd, vegyes, hanem az egész keleti környék, igen. Hangulatú. Nagyon jó a pofa, igen.
9: És a vonatút is oda egészen vadregényes, de nyilván, hogyha kocsival vagy busszal megyünk bármi, tehát Mostar környéke is. Fú, hát igen, tényleg ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el oda.
8: Születésnaposaink közül Bródy Sándor magyar író, újságírót említsük mindenképp, 1863-ban született. Ja, Kuno Fischer német neokantiános filozófus egyetemi tanár, 1824-től le fogunk idézni. Illetve ő az egyik, mert van más születésnaposunk. Betonhofi magyar rapper, dalszerző, akit őszintén idézünk egy elég jót. Woody Harrelson Emmy díjas amerikai színész is ma ünnepelhet. Martin Gore brit popzenész, a Depeche Mode együttes zenei agya. Ilyen titulos. Uh-huh. Böszörményi Gyula, József Attila díjas magyar íróra emlékezhetünk. Slash, Saul Hudson, angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa.
9: Úgy érzem, lesznek itt most kívánságok a listánk alapján.
8: Könnyen lehet, bár nem tudom, hogy Guns N' Roses mi szoktunk játszani.
9: Előfordult.
8: A Maci biztos, mert ő nagy Guns N' Roses-os. Polgár Judit magyar sakkozót köszöntjük innen is nagy szeretettel. Daniel Radcliffe brit színészt is. Nem tudom, hogy fölkelte már és hall-e minket.
9: Miközben Schmidt Andi kollégina már posztolt a hét eseményéről, eljutott a németországi Nena koncertre, úgyhogy hatalmas luftballon üvöltésről tett föl videót, úgyhogy este ezen mosolyogtam, de nem ő. Hát ugye szerintem nem tudom. Nem osszuk meg, tehát Depeche nélkül nem osszuk meg. Én azt mondom, hát hogy inkább valami kell, újabb hát legyen, vagy egy klasszikus legyen, vagy hogy egy kevéssé, vagy jó. Nem tudom, olyat pont nem látok, amiben Martin énekel, vagy nem csak vokálozik, hanem az ő, amiket ő énekel konkrétan. Jó, legyen egy olyan, ami régi, de klasszikus, de talán kevésbé, hát idézőjelben elcsépelt, mint a legnagyobb slágerek. Mit szólsz hozzá, hogyha 98-ig ugrunk vissza?
8: Nagyon klassz lesz.
9: Nem, ez régebbi, teszem tévedése.
8: A kukorjunk régebbi.
9: Jó, oké. Okay.

0: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
2: Na hát, megint át kell hámozni magunkat, ugye elég sok hír van például az iráni konfliktusról. Donald Trump 12. vagyis hát az Egyesült Államok 12. napja támadja Iránt a szokásos retorika mellett, pusztulással fenyegeti riválisát Donald Trump, de hát egyelőre azt látszik, hogy a perzsa állam nagy ívben tesz ezekre a fenyegetéseire, és egyelőre nem adja magát, rettenetesen beleragadt, óriási arcvesztés ben van az amerikai elnök, és szerintem senki, ő sem, de mások sem nagyon látják, hogy hogy fog ebből kikeveredni. Néha felbukkan ugye az Irán elleni invázió ötlete, ami nyilván nem egy nagyon jó ötlet, ilyet már láttunk, amikor ilyesmi beragadt az USA, és itt is gyakorlatilag kódolva van, hogy ezzel csak elmélyül és elnyúlik ez a konfliktus. Úgyhogy erről például a portfolio.hu-n lehet olvasni, meg arról is, amit egyébként nyilván itthon is többen megírtak, de a nemzetközi sajtóban is nagyon ment, hogy elszabadult egy autonóm AI agent. Az OpenAI beszámolója szerint a vállalat néhány kísérleti mesterséges intelligencia modellje emberi beavatkozás nélkül tört ki az elszigetelt teszt környezetéből. Ez azt jelenti, hogy mindenféle emberi utasítás nélkül mászott fel a hálóra, és hozott létre internetkapcsolatot, és egy másik cég éles rendszereibe hatolt be, miközben egy kiberbiztonsági feladatot próbált kijátszani. Ez egyelőre példátlan. Ez egyébként nagyon ijesztő, hogy ennyire önállósodott, és önállóan kreált olyan döntéseket, amelyekre senki nem kérte, vagy nem utasította. Úgyhogy ez egy izgalmas. Egyébként ez is a portfolio.hu-n is megjelent, ők a CNN-re hivatkoznak, a CNN-en kívül más is hozta a nemzetközibe. Posztok születtek az X-en, Elon Musk is megszólalt, mert hát szerint a Grog az ilyet nem csinálna, ugye az ő...
3: Hát persze, hogy csak AI, a más ő.
2: Persze, igen. Úgyhogy ilyenek voltak.
3: A HVG-nek, hvg.hu-n a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár Gyurko Szilvia nyilatkozott és mondott el néhány részletet arról, hogy milyen változások várhatók a gyermekvédelemben. Azt mondja, hogy már össze-vissza kerülhetnek a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Ez a legfontosabb információ, hogy biztosan nem visznek fiatalokat az Orbán kormány által tökönön létrehozott központi javítóintézetbe. Ezt ugye a Szőr utcai történések kiderülése utáni reakcióként kezdte meg az előző kormány, úgyhogy ez a HVG-n olvasható, és G7 információ, ami ugye a Telexen van, hogy az állam mégis átveheti Balázsi Gyula cégeit. Az első reakció, amikor ő ezt felajánlotta, és bűnbánó milliárdosként könnyezett.
2: Könnyeket morzsolgatva, igen.
3: Igen, ha valaki a könnyeket látva, érdemes lejjebb tekerni.
2: Egy könnyező gyulaszobrot kéne fabrikálni, ami egy ilyen zarándok.
3: Az állami tendereken taroló Balázsi cégek árbevétele című grafikonra érdemes rápillantani, ami a 0,5-től, ugye ez milliárdban van, igen, a 2015-ös 0,5-től elindul 2,3-ről, aztán 28,61, és 24-ig 216 milliárdra sikerült fölhizlalni, miközben gyakorlatilag a rendezvény szervező bizniszben, illetve hát lényegében a hirdetés és rendezvénypiacon gyakorlatilag más szinten nem is jutott labdához. Tehát ide rajta keresztül mentek az állami költések, ez ugye közismert sztori, ami ugye új, hogy a miniszterelnök legutolsó nyilatkozatával szemben megy az átvilágítás. A lap ugyanis több forrásból úgy értesült, hogy egy szoros határidővel megnézik, hogy átvehető-e mégis, mert hogy van ebben érték, tehát igazából az állam nem jár rosszul, hogy politikai nyilatkozat volt az, hogy nyilván bottal nem piszkáljuk, de úgy tűnik, hogy ez megváltozhat, és erről a következő viszonylag hamar már bejelentés is várható. Arról is intézkedtek egyébként időközben, voltak hírek, hogy nem tudja kifizetni a hirtelen csőd közelbe került csoport a munkatársait. Most a jelenlegi kormány mal együtt arról is intézkedtek, hogy ne váljon addig, amíg ez az átvilágítás zajlik fizetésképtelenségé a csoport egyik cége sem. Ha nem is oldották fel a bankszámlák zárulását, de a számláikat ki tudják fizetni, a munkatársaknak tudnak fizetést adni. Ugye elképzelhető egy egyébként üzletileg, pénzügyileg valószínűleg racionális is az, hogyha miután van érték a cégben, nem csak a zárbevétel, tehát az eszközértéke azért ugye mennyi volt becsülték, az 50-60 vagy a milliárd, sok milliárdra, hogyha azért ezt az állam nem hagyja veszni. Úgyhogy ez a G7-nek az információja tehát.
2: 24.hu-n olvasgatok Szijjártó BYD-hoz való igazolásáról, és ott lehet ilyet találni, véleményeket, hogy nem hátrányosan nálad dolgozik valaki, akinek 16 éven keresztül a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági tudása volt, ezt nyilatkozta a 24.hu-nak Pogácsa Zoltán közgazdász. Annak kapcsán, hogy a kínai autóipari vállalathoz szerződött Szijjártó Péter volt külügyminiszter, Ujjai Istvánnal, a Shenzheni Gazdasági Kamara tiszteletbeli nagykövetével együtt úgy véli, hogy az egykori fideszes miniszter Európában inkább antilobbistának számít, és szakértőink az orosz és amerikai piacszerzésben sem tőle várják az áttörést. Saját Gergely kínakutató szerint Szijjártó valódi érdemi döntéseket nem valószínű, hogy hozni fog a vállalatnál. Balázs Péter volt külügyminiszter, pedig úgy látja, egy jó érzésű ember, aki ad a presztízsére, és vannak erkölcsi normái, az ilyen akba nem megy bele.
3: Róna Péter, eltérő vélemények akkor.
2: Igen, Róna Péter közgazdász arról beszélt, hogy az üzenet egyértelmű. Akik a kínai ügyet szorgalmazzák, azok számíthatnak Kína védelmére. A 24.hu lehet ezeket a véleményeket megtalálni és többet olvasni erről.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Csak összehozott még egy kis pluszt a Bux, 6%-kal tudta megfejelni az előző a napi, tehát a tegnap előtti jó teljesítményét, 144.765 ponton zárt. Mivel a tegnap előtti rekord volt, ezért nyilván a tegnapi is az, mert hogy a fölé sikerült keverednie a hazai mutatónak. A vezető részvények közül, bocsánat, csak egy kattintás, hogy lássam, hogy hol mi történt. Azt mondja, hogy az OTP az annyit emelkedett, mint az index, 6%-ot 46.400 pontra, vagy forintra. A MOL az 1,7%-kal 4.400 forintig rallizott. A Magyar Telekom esett 0,5%-kal 2.652 forintig, és a Richter Gedeon is leolvadt egy kicsit, 0,3%-kal lett olcsóbb az előző naphoz képest, 11.740 forinton zárt. Az euró HUF pedig 363 forint 55 fillér ma reggel, tegnap gyakorlatilag így folyamatosan arra szolgatott fölfelé, és érte el megint ezt a szintet.
3: Igazából az amerikai tőzsdét ismét hidegen hagyta az, hogy, tehát még az is, hogy az olajár stabilan menetel fölfelé, mert úgy tűnik, hogy inkább az eszkaláció irányába mutat. Bár ugye ez, tehát most egymás követő néhány napon is inkább az eszkaláció felé mutattak. Most nem jött be ez a, ja, amúgy meg holnap megegyezünk, tehát most nem szakította meg a holnap megegyezünk a keménykedést Donald Igen. Trump részéről, és az olajár csendben sunyog fölfelé, és közelíti a $100 ismét a Brent közben. Az érintett részvények, hát magyarok leginkább a vizet nézik a pesti tőzsdén, az meg stabilan megy lefelé, tehát az elmúlt hónapnak a feltámadása után hát majdnem visszalakik ismét az 1000, vagy hát ugye a 10 fontos szintig. Éközben a teljes tágpiac nem nagyon foglalkozik ezzel. Előző napi jó hangulat után egy picike mínuszt tudott Amerika mindössze összehozni. És amire nagyon figyeltek, az zárás után következett két nagyágyú gyors jelentése volt az, ami izgalmasnak tűnt, és hát persze az is lett. Olyan brutálisan nagy mozgások nem voltak, de például az Alphabetnek a jelentése abszolút jónak tűnt, mégis beöntötték rá, nem nagyon, de az zárásnáli kereskedésben azért egy 2,5%-ot esett, és a Teslát is. A Tesla azért rosszabb bőrben volt az elmúlt hetekben, és
2: jelentett, azt hiszem, ugye?
3: Igen, azt mondom, zárás után, erre vált a piac, és ugye az, hogy a kereskedési idő alatt nem voltak nagy mozgások, azért valamennyire magyarázta azzal, hogy ezt várták, tehát ez volt a fő mozgató rúgó, de csak a zárás után jöttek ki a számok. Mindkét nagy ágyú lefelé mozdult, illetve a befektetők beadták őket egy kicsit a zárás után elektronikus kereskedésben, nagyjából hasonló 2,5-3%-os mértékben, tehát a Google-t, illetve Alphabetet és a Teslát is. Noha a Tesla számai elsőre sem tűntek annyira meggyőzőnek, az Alphabeté talán kicsit jobban, de a piaci reakció az lényegében hasonló volt. Igen. Rájuk.
2: Úgyhogy érdekesség volt, még tegnap Jamie Dimon is a CNBC-n beszélgettek vele, hogy a JP Morgan Chase vezérigazgatója, tehát elég nagy kutya, és azt mondta, hogy se amerikai részvényt, se kötvényt nem vásárolna. Mert hogy szerint a befektetők figyelmen kívül hagyják a piacra leselkedő fenyegetéseket, főleg a geopolitikai problémákat, itt az orosz-ukrán háború elhúzódással, meg az iráni konfliktus is szóba jött, úgyhogy ő már nem szállna be.
3: Hát ugye volt az a szakasz, amikor megijedtek ettől, utána az elmúlt hónapok, hát egy nagyjából a, most mi van, július, nagyjából június végéig, július elejéig, de hát nem volt akkora hatása. Nem szállt el az infláció, nem állt le a gazdasági növekedés. Talán túl nagy volt az ijegység, egy ilyen megkönnyebbüléses időszak volt. Na most ismét kezd kicsit az olajpiac ráparázni, a kötvénypiac is kezd ráparázni, viszont a részvények ismét a fülük buttját sem mozgatják. Ez az érdekes helyzet.
2: Egész magas arány megint a kisbefektetői rész, és egyébként ez figyelem felhívó, minden buborék az egy jellemzője, ugye, amikor átsúlyozódik, és nagyon sok kisbefektető van a piacon, akik azért jobban tudnak hisztizni, és esetleg elindítani egy esélyt. Nagy egyébként a tőkeáttétel is, óriási hitelre vásárolt állományok épülnek ki. És visszatérve a Michael Burry X-én, ugye említettem tegnap, hogy osztják, mert hát fel-fel élednek a chipgyártók, meg technológiai papírok, meg masszívan sortolja ezeket, és abban valaki a mentségére sietett, és arról írt, hogy a dipben vásárlás, vagyis a mélypontok megvétele az erősebb a kisbefektetők között, hogy erősebb függést okoz, mint a crack. Ugye a kapitó szerezés, úgyhogy ez csak nagyon soká tudja megadni magát ez a jelenség, vagy megfordulni. Ez most nem azt akarom sugallni, hogy feltétlenül az lesz a vége, hogy majd előbb-utóbb fordul a piac, és beesik, amikor abba hagyják, és észreveszik a kisbefik is, hogy nem kell megvenni minden mélypontot, de azért erre érdemes figyelni.
3: Szerintem abszolút csomó vészjelző villog. A tőzsdét egyelőre nem érdekli. Ilyenkor azért érdemes óvatosnak lenni.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Czoller Andi érkezett meg hozzánk. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok! Ebben a félhomály langymelegben, oxigénhiányosan hogy vagytok?
3: Kérlek, nagyon jól, köszönjük szépen, hát frissen.
2: Gábor egyes szám első személyben, én nem szeretem se a félhomályt, se a langymeleget, de most ez van, itt punyadunk.
4: Hát ezt látom.
3: És érzem. Jó, azt tetted hozzá, hogy és érzem. De tesztünk az ügyben lépéseket.
2: Na, kíváncsian várjuk.
3: Megreggelizünk, erre gondoltam.
2: Ja, értem. Hát én majd levonulok velem, mert én egy tegnapi pizza maradékot hoztam, és az nem akarom, hogy itt illatozom. Nem, bedobom.
3: Még nem is
2: dolog. Én most eltávozom, itt hagyom Czoller Andit, hogy híreket mondjon, és utána jövök majd vissza a kiskonyhából, és folytatjuk a Millás reggelit.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jó, kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületben a Leonardo da Vinci utcát lezárták a Nap utca és a Baros utca között, mert csatornát javítanak. Német Luca, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ellenőrzést tartottak a BYD szegedi gyáránál. Egy amerikai lap szerint Orbán Viktor nem csak focit nézni ment az Egyesült Államokba, újabb szemét vettek őrizetbe az NKA botrány nyomozásában. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is lehet. Erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A fél éves mérleg alapján az éves előirányzat 80%-án állt a költségvetés hiánya, a hathavi kiadások negyede ment el nyugdíjfizetésre, állami beruházásokra fél év alatt 347 milliárd forintot fordított a költségvetési forrásokból, ami majdnem 100 milliárddal több a tavainál. Az eltérés útépítésekhez kapcsolódó kifizetésekkel magyarázható. Egy kínai lap szerint ellenőrzést tartottak a BYD szegedi gyáránál. A South China Morning Post szerint az ellenőrzés elsősorban az ott dolgozók tartózkodási engedélyeire, társadalombiztosítási kártyáira, munkaszerződéseire és egyéb jogi dokumentumaira terjedt ki. A miniszterelnökség nem reagálta a portál megkeresésére, mint ahogyan a BYD és Szijjártó Péter sem válaszolt. Egy amerikai lap szerint Orbán Viktor nem csak focit nézni ment az Egyesült Államokba. A Washington Examiner szerint a volt miniszterelnök a Fehérházat és a Külügyminisztériumot is meglátogatta ott léte alatt. A lapnak egy az ügyre rálátó forrás számolt be Orbán eddig nem ismert washingtoni kitérőjéről, de az továbbra sem világos, hogy kikkel és miről tárgyalhatott, írja a 24.hu. Megvan a kormányzati ellenőrzési hivatal új vezetője. A miniszterelnökség nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a posztra. Az elmúlt időszakban több feltárt ügy sem jutott el érdemi lezárásig, ezért az új vezetés feladata lesz valamennyi korábban félretett vizsgálat áttekintése, olvasható a 24.hu-n. Újabb szemét vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként az NKA botrány nyomozásában. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezett letartóztatást, miközben a nyomozók már a Fideszhez köthető szervereket is lefoglaltak az ügyben. A hetedik gyanúsítottról egyelőre nem tudni pontosabbat. A Magyar Művészeti Akadémia etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében, miután az író nem mondott le akadémiai tagságáról. Az ügy előzménye, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 26 áprilisa között több mint 400 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes mintegy 9 művének felhasználási jogait. A céget is egyébként ő alapította, és az ügylet idején ő volt a szervezet szakmai vezetője is. Közben a Pécsi Nemzeti Színház bejelentette, hogy a kialakult helyzet miatt nem mutatja be a szerző a Mester és Margaréta című színpadi adaptációját.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Egy hidegfront hatására a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor vagy akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Káfi 98.0-án, július 23-a csütörtök reggel van, 7 óra, 10 perc, itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs.
5: És itt vannak a kedves hallgatók is. Azt javasolja egy kedves hallgató, hogy Gede írja ki a mikrofonjára, hogy mosdóba ment, de visszajön. De nem ott voltam, kajálni voltam. Csak nem akartam, hogy a pizzát, hogyha megmelegítjük, akkor az tipikusan ilyen jó kis punyat ételszagot tud csinálni ide a stúdióba, úgyhogy azt lent fogyasztottam el. Lent hallgattam online a rádiót, hogy le nem maradjak. Látod, milyen szofisztikáltan állok a dolgokhoz? És amikor hallottam, hogy Andika befejezte, elindult a zene, akkor az utolsó falatot legyűrve rongyoltam föl, és így nem késte be.
6: Kevés kaja van, amit nem tudok reggel megenni. Abszolom, a pizza az egyik ilyen. Az valahogy nem tudom. Az,
5: miért?
6: Nem.
5: Olyan, mint egy meleg szendvics. Az se eszel reggel?
6: Egyébként az se.
5: Ja? Akkor megvan. Én simán.
6: Ez a műfaj.
5: Simán megeszem. Mondjuk egy, nem tudom, egy bablevest lehet, hogy nem ennék reggelire.
6: Ah, de... Hát igen, ebben a sorban lépett nálam. A...
5: Igen.
6: Pizza és hasonszörű társai is ezek szerint.
5: Igen. De nagyon praktikus, mert csak föl kellett kapni, például nem kellett otthon gyártani a reggelit, csak betekerni egy alufóliába, úgyhogy ez volt. Úti információkat nem látok, és illetve hát Dékartás még írt nekünk egyébként korábban, hogy kisomptűnést a borongós jó reggelt, Kartások és Zsuzsi kellemes forgalmi viszonyok között 21 perc, 16 másodperc jelenleg Zugló Hermin a mező Gödről, Szerencs utcai lámpa egy váltással abszolválható volt, úgyhogy...
6: Ő is fölköszöntette Martin Gort.
5: Igen.
6: És Gimis nosztalgia jött neki elő a Depes módból, vagy Depes módtól.
5: Depes módhoz, vagy Depes módnak.
6: Na, kapcsolatosan mindegy, igen.
5: Igen. Mert hogy reggel egyébként eléggé olyan csilles volt a forgalom nálam is, ott a Budaörsi hegyalja, illetve Balatoni út Budaörsi hegyalja a sorakpart relációban. Nem tudom, hogy majd írtok-e mást.
6: És Andi híréhez egy kiegészítés, hogy hallgatótól némi belépti díj ellenében bárki bemehet a Fehérházba, magasabb díj ellenében pedig a ovális, mondjuk ő a becenevét említi, de mi maradunk a hivatalosnál.
5: Korábbi funkciójából kapott.
6: Eredeti nevét és funkcióját, az ovális irodát is megnézheti, tehát oda be lehet jutni belépő díjért.
5: Igen.
6: Trump nem is akar kikeveredni az iráni ügyből, elmaradna a lehetőség, hogy... Ja, hát igen.
5: Hát igen, de nem.
6: Én azt gondoltam, hogy ki akar egyébként. Tehát az, hogy most így, már közeledve a választás felé, azt gondoltam, hogy ezt nyárig próbálja majd lezárni, és majd másra koncentrálni. Hát nem így lett.
5: Nem így lett, de az nem azt jelenti, hogy nem akart ebből kiszállni, vagy nem tervezte ezt eredetileg egész

0: rövidre. Hát ezt nem hiszem, hogy ez jó neki.
1: De most a kiszállás mondom. Azt, hogy rövidre tervezte, az nyilvánvaló, de hát hogy amikor már megállapodás volt, megvoltak a tűzszüneti feltételek, és onnan nem tudtak tovább lépni. Nagyon kevés hiányzott. A teljesen, hát igen, azok Amerika teljes bukásáról szóltak alapvetően, de hát elsőre úgy tűnt, hogy ezt elfogadják, aztán utána mégsem, és az elmúlt hetekben még rosszabb lett a helyzet. Hát senki nem tudja, hova fog kifutni most így. Ez meddig fog tartani.
0: Nem, egyáltalán nem látszik, hogy
1: teljes padhelyzet, Amerika nem fog oda menni, szárazföldi hadművelet. Akkor viszont nem tudja térdre kényszeríteni Iránt, és akkor talált, hogy ebből mi fog kísérni. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, persze.
0: Nézzünk egy-két budapesti hírt.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
0: Na hát, ahogy apad a Duna, ugye egyre kerülnek elő olyan korábbi háborús eszközök, gránátok, taposóaknák, amelyek veszélyesek lehetnek. A Blik szerint pánik van a Dunán, de hát ez csak azért lehet, mert ilyen címet ad a kollega, de valójában ezeket begyűjtik, és hatástalanítják majd. Senkinek nem javasolt, hogy ilyesmit gyűjtögessen, vagy piszkálgasson. 80 éve itt volt egy átkelés a Vörös Hadsereg a folyón, itt ment át, hogy bekerítse Budapestet, német és orosz hadianyag is bőven került a Dunába, és ráadásul egy jelentős része olyan robbanó anyagokkal van töltve, ekrazittal, ami a vízben is robban. Ezt ugye tengeralattjárós torpedóknál is használták békés időszakban, víz alá került bányák, hídépítések robbantásánál, és hát ennyi idő alatt, mint ezek úgy vannak összerakva, nem nagyon rongálódtak, tehát simán ki tudnák fejteni a hatásukat, úgyhogy tényleg mindenkit intünk arra, hogy ilyesmit keresgéljen, vagy ilyesmiket piszkáljon. Az, hogyha lát valami hasonlót, vagy valami erre utalót, és hogy azt jelentse, az viszont érdemes lehet.
1: Bejelentette lemondását a 12. kerület egyik a polgármestere, de lehet, hogy már nem is volt más, csak ő maradt, mert már akkor igen. Szóval úgy tűnik, hogy Kovács Gergelyel szinte senki nem tud együtt dolgozni ott, és ő is Vadász Gábor, aki bejelentette, elég súlyos dolgokat vág a polgármester fejéhez, és azt mondja, hogy vele ezt így nem lehet. Tehát az ő vezetési stílusa, tehát hogy gyakorlatilag együttműködésre képtelen. Idézetek is vannak, amik nem bírták el a nyomdafestéket, konkrétan az ő levelezéseikből, úgyhogy ott úgy tűnik, hogy elég kitartó vezetési válság van a 12. kerületben, amelynek középpontjában maga a polgármester áll. Szóval Vadász Gábor lemondása az itt a fő hír. Nos, akkor viszont nézzük a nagy, fantasztikus választási ciklusokon átívelő, hosszú időre szóló, tegnap bejelentett közlekedési koncepciót.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Na, akkor nézzük ezt a nagy, óriási fejlesztési koncepciót, ami a vasutat érinti elsősorban, sőt, hát mindent, ami sinem megy, mert hogy az M3-as metró meghosszabbítása is, ugye a Káposztás-Megyeredet már egy régi terv, de most elsőre valószínű, hogy egy csak idézőjelben Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó hosszabbításról van szó, de nem akarom én lelőni a részleteket, ugyanis itt van a vonalunk túlsó végének és András közlekedési mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Összetudjuk rántani ezt a sok mindent, amit magába foglalhat ez a nagy közlekedés fejlesztési terv, mert nagyon sok ága boga van, de melyek lehetnek azok a sarkalatos pontok, amire érdemes lehet kitérni, és amelyek a legnagyobb változást hozhatják a közlekedésben?
3: Persze, beszéljünk mindenképpen erről, viszont egy picit így gondoljuk át közösen, hogy mi is az, amit tegnap beharangoztak, mi ez a Maros Gábor vasút fejlesztési terv, mert ahogy meghallgattam a sajtótájékoztatót, illetve olvastam különböző portálokon, én azt gondolom, hogy ennek a műfaja egyelőre még nehezen érthető. Ezt úgy próbáltam a magam számára, meg a kedves hallgatóitok számára is végig gondolni, hogy ez részben egy közlekedési stratégia, részben egy szakmapolitikai étlap, részben pedig egy finanszírozási térkép. És amikor azt mondtam, hogy szakmapolitikai étlap, akkor azt úgy érdemes elképzelni, hogy a benne lévő idézőjelben ételek egy része az közeli lejáratú, egy jó ideje akár már a hűtőben van, egy másik részét teljesen frissen hozták a piacról, és vannak benne konzervek is. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan projektek, amik már nagyon régóta napirenden vannak, ismerjük, tudunk róla, most valaki végre a közlekedés szektorban, illetve a miniszter úr nyilván ezeket most nagyon komolyan rendezte. Az egész mögött van egy nagyon-nagyon feszes finanszírozás, és nagyon komoly finanszírozási igény. Ez adja most egyébként a szükségességét, hogy ezt most azonnal, ezt a dokumentumot elő kell állítani. És vannak olyan projektek, amelyeket szépen, mint egy ilyen projekt Tetrisben hozzárendelgették a forrásokhoz. Legyenek ezek vasúti projektek, vidéki városi közlekedési projektek, Budapest elővárost érintő projektek. Tehát valahogy ezt az egész műfajt így érdemes most kezelni szerintem.
4: Oké, ez azt jelenti, hogy az uniós pénzek lehívásához volt, jól értem az előző utalásodat, szükség arra, hogy ezt így programszerűen összeszedve, pénzeket hozzárendelve a sok-sok fejlesztési részegységhez, akkor el kell jutatni és be kell mutatni az uniónak, tehát akkor ezt jelenti, hogy ezt ennyire részletesen létre kellett hozni?
3: Igen, hiszen elég ambiciózus a terv, 3550 milliárd forintot költene el 10 év alatt, ami sokszorosa annak éves léptékben, amit akárcsak az elmúlt évtizedben Magyarország közösségi közlekedési vagy vasúthoz kötődő projekteknek költött. És vannak ebben nagyon időnyomás alatt álló tételek, ilyen például az RRF pénzeknek a felhasználása, amelynek egész egyszerűen idei határidejei vannak, hogy le lehessen ezeket a pénzeket kötni. Ez pedig részben igényli az intézményrendszer kialakítását, átalakítását, hiszen ezt is igazolni kell az unió felé, hogy ebben Magyarország nagyon sokat tett, annak érdekében, hogy átlátható és az unió számára elfogadott struktúrában hasznosítsák a forrásokat. Például az országos közlekedés szervező, vagy az országos gördülőállomány kezelő, az mindennek a jegyében fog létrejönni. Ezeket pedig egyrészt fel kell tölteni projektekkel, másrészt meg kell határozni, hogy milyen módon jönnek létre.
4: Köszönöm szépen, hogy ezt a kifejezést használta, de kollégámnak a kedvenc vasúti szakkifejezése a gördülőállomány. Mindig elmosolyodik, amikor ez nagy ritkán szóba kerül. Na, mi az az étlapról, ami abba a kategóriába sorolható, hogy talán új, és még eddig nem gondoltunk rá, tehát nem régi leporolt terveket vesznek újra elő, vagy kerül fel a listára, esetleg összeget rendelve hozzá. Mi az, ami neked a legnagyobb újdonság volt benne, illetve akkor a projekteknek a listáján?
3: Én azt mondom, hogy a nagyon-nagyon új elem talán kevés van benne, viszont hajlamosak vagyunk régi projekteket elfelejteni, amelyekről akár már lemondtunk, akár évtizedek óta néha így följönnek, aztán alámerülnek ismét. Én örülök most egyébként a 3-as metrónak, hogy újra előkerül, még akkor is, hogyha ez nem Kápaspász megyer, bár egyébként én nem lennék Kápaspász megyeri, akinek a 80-as években azt mondták, hogy mindjárt kijön a metró, aztán kapott vagy vett egy lakást, és akkor azóta is a 14-es villamossal utazgat. Na most azért Rákospalota Újpesttel egyel bejjebb lesz, hiszen egy jó vasút metró átszállás lesz a budapesti előváros egyik legfontosabb állomásán, és egyébként ez a tegnapi kommunikáció szempontjából zseniálisan választott helyszín, szerintem rendkívül szimbolikus volt a Rákospalota újpesti vasútállomás. Tehát ott egy nagyon jó átszállás lesz vasút és metró között, és tovább lehet hosszabbítani. Egyébként ennek nagyon prózai az oka, hogy a 3-as metrónak a két állomásos hosszabbítása bekerült. Valamilyen szinten már elő van készítve, a kiviteli tervek, amennyire tudom, még hiányoznak, úgyhogy ebben itt például a fővárosnak nagyon össze kell kapnia magát, hogy a következő néhány hónapban felpörgesse és elkészítesse ezeket a terveket. Én örülök a 6-os, 7-es hévnek, tehát a Rátkevés Csepeli hévnek, holott egyébként a Kálvin téri szakasz az egyelőre csak előkészítésként került be. Ami viszont nekem fájóan hiányzik, az a Csepeli hévnek a déli meghosszabbítása, akár Halásztelek, Tököl felé, és úgy bekötni a Rátkevei vonalba. Ezeket korábban tervezték, voltak ilyen elképzelések szerintem még 10-15 évvel ezelőtt is, de aztán valahogy soha nem lett ebből komoly terv, pedig pont az a térség a budapesti agglomerációban, ami egyszer Köldökzsinóron, egy második Rákóczi Ferenc úton lóg, és én azt gondolom, hogy ezeket érdemes lenne azért utólag mit betenni. Uh-huh. Amit nagyon fontosnak tartok, ha már a gördülő állomány szót szeretitek, akkor ez a új híveknek és az új intercity motorvonatoknak a beszerzése, ez ugye már hónapok óta azért napi renden van, és zajlik ezeknek az előkészítése. Ez országosan fog, legalábbis az Intercity révén minőségi ugrást jelenteni, illetve amiről sok szó esett, de nem történt érdemben semmi, az a regionális vasúti közlekedésnek a járműoldali fejlesztése, és ugye gyakorlatilag ebben a legtöbb jármű ma is az az ismert kis buzmóta, piros, most már kék motorkocsi, ami a csehszlovák ipar 70-es éveknek a terméke.
4: Akkori remek mű.
3: Akkori remek mű.
4: És egész jól bírja.
3: Tehát... Abszolút, tehát hogy ez működik, bár egy alacsony padlós motorvonattal, egy klímás motorvonattal, vagy akár egy korszerű busszal sajnos nem vethető össze. Itt én azt gondolom, hogy két irányba érdemes menni, az egyik értelemszerűen nem került be ebbe a tervbe, ez pedig az, hogy hogyan lehet akár olcsón átmenetileg használt motorvonatokkal is fejleszteni, a másik pedig, ami bekerült, hogy legyenek olyan új járművek, amelyek bimodálisak és hibrid motorvonatok, tehát még képzeljünk el egy olyan Budapest-Salgótarján közvetlen kapcsolatot, ami már nem létezik, 60-ig elmegy ez a motorvonat, normál villanyüzemben, mint ahogy elmennek a flörtök és kiszek is ma a keletiből, majd pedig ott akkus üzemmódban szépen, majdnem azt mondom, hogy ledöltök Salgótarjánban, de én azt gondolom, hogy ehhez olyan pálya is kell, ahol azért lesz versenyképes menetidő, és akkor el lehet jutni közvetlenül a megyecékhelyekre, illetve akár az ország közép és nagyvárosai között egy sokkal jobb interregionális kapcsolatot lehet kialakítani. Uh-huh. Ami... Most,
4: igen? Ott veszettem le a fonalat, ami nagyon-nagyon hosszú listáról van szó, hogy milyen fejlesztések következnek, hogy ebből melyik az, mi lehet itt a sorrend? Azt nehezen hihető, hogy ez a következő 10 évben az összes megvalósulhasson, hogy ezek között mi lehet a prioritási sorrend, tehát mi az, ami azt nem derül ki, hogy melyik van olyan fázisban, ahol már előkészítés van, egy csomónál tervezésre szánnak nagyon komoly összegeket, hogy ebből konkrétan melyik lehet, ami kivitelezési fázisba is jut, az mitől függ, vagy ez hogy működik? Vagy ez figyelmesebben olvasva azért ez kiderül a sorok között, amit én nem vettem észre?
3: Van ez a 80-valahány oldalas prezentáció, ahol ugye mindenhol megjelenik az, hogy mi a státusz a projektnek, és hová szeretnének elérni. Itt azért sok helyen megvan az, hogy akár van olyan, hogy 2026 van átadás történik, ez gyakorlatilag egy korábban megvalósított projektnek az elszámolása. És sok helyen az jelenik meg, most éppen mondjuk felütöttem a Szolnok állomás fejlesztése, hogy az első ütem 2030-ig befejeződhet. És szerintem itt azért a feltételes módnak van komoly szerepe, hiszen egyszerre rengeteg projektet kell nulláról előkészíteni, korábban leállított projekteket folytatni, illetve kiviteli terveket készíteni, sőt kivitelezni. Ettől nagyon elszokott a magyar tervezői szakma, és a kivitelezői szakma, hogy ilyen mennyiségű projekt van a piacon, és nekem egy nagyon nagy dilemma az, hogy hogy lehet nem csak a forrásokat felszívni, hanem ennyi idő alatt ezeket a terveket elkészíteni, és ez egy nagyon-nagyon feszes logikát fog igényelni. Úgyhogy én azt feltételezem, hogy ebben azért még nagyon sokat kell a következő hónapokban tenni, hogy ezek a kapacitások rendelkezésre álljanak, viszont a 2030-as célok azok rendkívül komolyak, és nagyon sok projektet tervez ez a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 2030-ig elkezdeni, vagy bizonyos ütemeket megvalósítani. És az előbb még azt akartam mondani, hogy mindannyian szerintem utazunk, vagy nagyon sokan utazunk vasúton, és állandó dolog az, hogy nem csak a gördülő állománnyal van probléma, főleg ugye nyáron lehet ezeket komolyabban érzékelni, hanem az infrastruktúrával is. Tehát egy csomó vonalon már ma is megnövelt menetidők vannak, így azt hiszük, hogy pontos a vonat, de valójában mondjuk 15-20 perccel lassabb ahhoz képest, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
4: Azt hiszem, szerepel az adat, hogy 42%-kal, majdnem a pályák felén lassulja van, tehát hogy nem használjuk ki a lehetséges sebességet, azt hiszem ez is benne van a prezentációban.
3: Így van, mondjuk egy Miskolc-Budapest vonalon most már közel fél órával lassabb az eljutás, mint amikor az intercity közlekedés megnyílt a 90-es évek elején.
4: Hát még csak nem is ahhoz képest, tehát amikor én 85-ben a Tokaj Express-szel jártam a nagymamámat látogatni, akkor volt 1 óra 46 perces menetidő, és most meg 2, nem is tudom mennyi, tehát igen, még ahhoz képest, tehát igen, még a sokkal korábbihoz képest is durván lassabb most a haladás.
3: És ez sem tartató, tehát még ezt tetézném, tehát még ehhez képest is komoly késések vannak. Tehát az, hogy elérjük azt az állapotot a vasúti fővonali infrastruktúrán, és akkor mellékvonalakat nem is említem most, azt az állapotot, amely mondjuk 20-25 évvel ezelőtt volt, egy Budapest-Szegeden, egy Budapest-Pécsen, egy Budapest-Miskolcon vagy Debrecenen, az súlyos 100 milliárdokat fog igényelni a következő években, és legfeljebb néhány perces javulások, illetve nyilván a menetrendtartás stabilitása az, ami elérhető lesz. De ezek nagyon-nagyon sok 100 milliárdot fognak felemészteni, és sok esetben nagyon-nagyon látható eredménye nem lesz, viszont rendkívül fontosak ezek a projektek is.
4: Uh-huh. Oké. Okay. András, nagyon szépen köszönjük
2: a kis összefoglalót
4: jobban látjuk, hogy miért volt projekt, szükség. Igen erre a... mi is ez?
2: Közlekedésfejlesztési terv.
4: Terv, nem koncepció.
2: Okay.
4: Terv.
3: Egy hatalmas étlap,
4: amiről majd szemezgetnek, hogy milyen sorrendben és hogy valósul.
2: Nagyon köszönjük, szép napot kívánunk, szervusz!
3: Köszönjük szépen, szép napot nektek is, sziasztok!
2: Ekés András közlekedési mobilitási szakértővel, a Mobilizmus Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk, közben nekem az egyik nyitott oldalon felpattant egy ilyen gyógyszer reklám, persze csak a recept nélkül kategória, ha már szép szavak, meg érdekes szavak, és a szájban diszpergálódó tablettáját reklámozza.
4: Tehát ez a gördülő állományra jutott eszembe.
2: Arról igen, hogy a szájban olvadót hogy lehet még kacifántosabbá tenni, tehát szájban diszpergálódó tabletta.
4: Ettől jobban fogy, mint ha olvadót írnak?
2: Nem tudom, megmondom őszintén, hogy ez hogy került elő, mert a szájban olvadót azt elég sokan használják, ugye azt ismerjük, meg hallottuk. Ezt így én még nem nagyon láttam, és nem tudom, hogy mi a funkciója, hogy ez most lehet, hogy ilyen tudományosabban hangzik.
4: Nézd, mekkorát futott a Bifidus Essensis. Mindenki Bifidus Essensist akart venni. Egy időben, nagy kanállal, mert az biztos, hogy jó.
2: Persze, hát annak hatja
4: akár kell. Lehet, hogy ilyen hatásban bíznak a marketingesek.
2: Lehet.
4: Milyen érdekes minden esetre.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: Michael Jackson.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
6: Michael Jackson.
5: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Úgy tud menni, hogy jön, és minden lépésnél kigyullad alatta a járdában a villany.
5: 2.
6: 5 évesen egy kis nemez mellényben énekel egy néninek, hogy mennyire szeretné, ha visszajönne hozzá 5 évesen, gyémánygyűrűben, egy Jackson 5 nevű zenekarban, amiben 8-an vannak.
5: 3.
6: Van majma. Ha nincs majma, akkor ez valaki más lesz.
5: 4.
6: Egy éjszakás kalandba keveredett egy Billie Jean nevű nővel, de nem vállalta az apaságot.
5: 5.
6: Addig legózott magával, amíg szétesett.
5: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Etika? Azt még nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na hát ugye a tőzsdei összefoglalóban pont azon dohogtunk, sőt nem is csak mi, Jamie Dimon is. Jamie Dimon és mi. Hogy sokan nem veszik figyelembe, vagy kellően nagy súllyal az újra felszított iráni konfliktust és a hormuzi szorosban kialakult helyzeten. Az olajpiac azért az rajta tartja a szemét, és ott megy az ár, úgyhogy ennek a hatását fogjuk megvizsgálni, megbeszélni Moróti Ádámmal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Készültünk egy kérdéssel, hogy láthatunk-e ismét 100 dollár feletti olajárat, de ez már nem egy olyan marha nagy vízió, mert hogy eléggé...
3: Azóta, hogy készültünk, megközelítette.
1: Eléggé közelít a jegyzés hozzá, úgyhogy jó eséllyel ez meg lesz, hogyha inkább a nagy irányt, tehát hogy most tényleg eldurvulhat-e a helyzet az olajpiacon, és láthatunk-e esetleg még magasabb árakat, vagy esetleg új lokális csúcsokat.
2: Igen, hát egyébként épp, hogy meg tudtunk nyugodni egy kicsit a korábbi tűzszünet után is, egyébként elég kezdetben jól alakult az olajpiac, igazából visszacsorogtunk azokra a szintekre, a háború előtt voltunk, most meg, ahogy ti is említettétek, újra 90 dollár fölött vagyunk, sőt már kb. 96 dolláron van a Brentnek a jegyzése, szóval sajnos elég közel van akár ez a 100 dolláros szint, és bőven benne van a pakliba, ahogy látjuk most a feleknek az álláspontját, hogy akár a 100 dollár fölé is könnyen mehet az olajár, viszont azért az nagyon beszédes, hogy amíg a konfliktus elején, hogy ilyen 120 dollárokhoz is elértünk, azért ahhoz képest sokkal nyugodtabb most a piac. És szerintem ennek egyébként az egyik legfontosabb magyarázata az az, hogy azért a kezdeti aggodalmakhoz képest azért megint bebizonyosodott, hogy a világgazdaság azért sokkal könnyebben tud egy-egy ilyen sokra alkalmazkodni, mint azt a nulladik pillanatban gondoljuk. Persze nem kell lebecsülni ennek a konfliktusnak a hatását, mert abszolút nyilván az egyik nem a legfontosabb tényező itt az elmúlt időszakban, de azért szépen látszik, hogy még azért a nulladik pillanatban azért attól féltünk, hogy akár itt 20 millió hordó is kiesett a világkereskedelme, aztán gyorsan rájöttünk, hogy inkább csak ilyen 15 millió körül van, és most azért a végén meg az látszott, hogy az a különböző készletfordítások, meg kereseti alkalmazkodások után csak ilyen 4 millió hordó hiányzott a piacról. Tehát azért nincs akkora pánik, mint volt ugye a konfliktus kiobbanásakor, de azért nem lehetünk nyugodtak. És talán még, amit érdemes hozzátenni, nem csak a nyersanyagot érdemes vizsgálni, hogy a finomított termékeknek a marzsát, ami azért elég komoly emelkedésen van túl, itt a benzin meg a dízel marzsokra érdemes első körbe gondolni, különösen a dízel marzsok emelkedtek nagyon sokat, és most igen magas szinteken vannak. Ez nyilván egyrészt annak köszönhető, hogy ugye a közel-keleten még ugye nagyon sok termék ugye beszorult, ez is, amikor ugye kicsit kedvezőbb hangulat volt, akkor elindult ennek a termékeknek az exportja a korábbi szintek fele, de utána megint egy ilyen visszafordulás következett be. Illetve a kínai finomítók is azért alacsonyabb szinten mozognak, és amit érdemes hozzátenni, ami ugye gyakorlatilag a hormuzi szorostól független, de mégis fontos tényező az, hogy a ukrán dróncsapások azok ugye egyre komolyabb károkat okoznak az orosz finomítói struktúrába, és azért ez is fellöki a dízelmarzsokat, különösen ugye a dízelmarzsokat. Tehát itt azért több tényező van, és alapvetően ugye főleg ez az orosz, amit utóbb említettem, azért ez egy olyan kockázat, ami akkor is fennmaradhat, hogyha a hormuzi helyzet az kicsit nyugszik.
1: Ezek a finomítói marzs emelkedés, meg a nyersolajár emelkedés együtt, akkor ez lehetett a MOL-ba is az a patron, ami megtekerte az árfolyamot, ugye? Mert a legutóbbi gyors jelentésben az látszott, hogy az upstream az, ami inkább produkált, és a finomítás kevésbé. Most meg akkor mind a kettő jótékonyan hat a vállalat eredményeire, és nyilván ettől durrant el, ettől szaladt meg az árfolyam. Nézzünk egyéb termékeket is, ugye, mert a hormuzi szoros nem csak az olajról szól, ott van például a földgáz is, ami nagyon fontos termék, nem csak önmagában véve, mint fűtőanyag, vagy mint energiahordozó, hanem például, mint műtrágya alapanyag, ugye arról is hallottunk, hogy pont az agráriumban a vetési szezon elején okozott marha nagy hiányt, úgyhogy nem elég az
3: idő. Aztán ezek a hang is elcsendesedtek, hogy ez is helyreállt akkor, vagy akkor lehet még itt probléma, az újbóli negatív irányba haladás, eszkaláció, kapacitás csökkenés miatt?
2: Én azt gondolom, igen, de itt azért választjuk kettő a dolgot, ezt nézzük a földgázpiac, és azt mondom, hogy kicsit a műtrágyára is ráevezni, mert azért a műtrágy ebben a szempontból is komplex, mert többféle van, és egyébként a hormuzi válság egyébként különböző módon hat a különböző típusú műtrágyákra, de akkor először, hogy mondtam, hogy menjünk ugye a gázvonalán végig, azért én itt a gáznál kicsit jobban aggódnék, mint az olajnál. Azért egyetlen érdemes megemlíteni, hogy alapvetően a gázpiac azért kicsit máshogy is működik, mint az olajpiac, azért sokkal regionálisabb, bár mondjuk ugye most a csepp folyosítás miatt
1: már alakul, igen, a globális szállítás,
2: de azért elég beszédes, hogy, hogy az amerikai gázárak azért nem nagyon érezték meg ennek a konfliktusnak a hatását, tehát alapvetően az európai meg az ázsiai gázárak emelkedtek sokat. És azért, ahogy az olajnál említettem, hogy amikor ugye kicsit a kedvezőben alakultak a hormuzi folyamatok, akkor az olajár vissza tudott menni arra a szintre, ahol a háború előtt volt, hát ez a gázár akkor abszolút nem mondható el. Tehát azért is persze volt megnyugulás, de közel se értük el azt a szintet, ami a háború előtt volt, és most, amikor pedig újra élesedtek az összecsapások, egészen 60 euró per megawatt fölé mentek az európai gázárak, ami körülbelül az a szint, ahol voltunk itt a konfliktus elején, tehát itt ugyanakkor a félelem van, mint korábban volt, és ennek szintén az a magyar, hogy itt azért sokkal koncentráltabban egyetlen egy területről jön a döntő része ugye a gáznak, és aztán pedig Katar is, Kataron belül is ugye egy viszonylag koncentrált helyen, ugye eleve se túl nagy az ország, és itt az infrastruktúra azért komolyabb károkat is szenvedett, és itt ennek az újraállítása akár egy-két évig is tarthat. Tehát ugye ez már eleve ugye a gázpiacnál sokkal nagyobb problémát okozott, hogy itt azért nem fog tudni olyan könnyen helyreállni a helyzet. Ráadásul, hogy most így a fegyveres konfliktus így újra élet, így gyakorlatilag bármelyik napon bekövetkezhet egy olyan fegyveres találat, ami újabb károkat okoz ebbe a térségbe, tehát hogy vagy gyakorlatilag itt a katari területen, tehát ugye ez komoly kockázat, és emellett ugye azt látjuk, hogy a európai tározóknak a töltöttsége az pedig alacsony. Tehát, hogy azért a múltbeli ilyen sávokat nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy ennek az ilyen ideális sávnak, mint az alján van ez a tározói töltöttség. Tehát itt azért így elhúzódik még ez a konfliktus, és még mondjuk egy következő hideg téllel nézünk szembe, azért Európának lehetnek ezzel kapcsolatban problémái. És akkor igazából ugorhatunk is a műtrágyára, amit kérdeztetek. Itt azért érdemes kicsit belemenni, hogy háromféle műtrágya van, most így nagyon leegyszerűsítve vannak ugye a nitrogén, a foszfát meg a kálium alapú műtrágyák, és alapvetően mi a nitrogén alapú műtrágyáról szoktunk a legtöbbet beszélni, meg ugye ez volt központi témában, nyilván azért, mert a földgáz egy alapvető fontosságú termék ahhoz, hogy ilyen műtrágyát lehessen gyártani, és ugye ez egy elég komoly aggodalmat okozott a műtrágya piacon. Viszont ami szerintem sokkal nagyobb probléma egyelőre, az igazából a foszfát alapú műtrágya, vagy hát ugye azért esik kevesebb szó róla, mert nyilván ilyen fontossági sorrendben azért a mezőgazdaság a nitrogén alapú legfontosabb, de ugye a következő a foszfor típusú. És ha megnézzük, hogy ennek az előállításhoz milyen alapanyag kell, akkor ugye a kénsav jön elő, mint egy ilyen fontos tényező, és ugye nyilván mindig az olajról meg a gázról beszélgetünk a hormuzzal kapcsolatban, de itt nagyon sok minden más nyersanyag is beszorult ebbe a térségbe. A kénnek körülbelül a 30%-a szintén ebből a térségből érkezik, a globális kereskedelem 30%-a, és ez egyébként azt a bányászatban sok helyen használják, bizonyos résztermelésnél is, urántermelésnek kb. Az 50%-ánál, és amit ugye itt a foszfor alapú műtrágyánál fontos, a foszfáttőzetnél is, amit ugye ebből akarunk foszforsavat előállítani, akár a műtrágyához, ehhez is ugye kénsav kell. És egyelőre ugye ez a termék nagyon problémás, és főleg úgy, hogy ezt még érdemes hozzátenni, hogy azért pár évvel ezelőtt a kén az nem volt egy ilyen nagyon exkluzív termék, ha lehet így fogalmazni, azért alapvetően az olaj finomításnak a mellékterméke, volt bőséggel, nem volt ezzel soha probléma, aztán, hogy egyre inkább nagyobb lesz a fémfeldolgozás miatt a kereslet rá, már Hormuz előtt is ugye egy magasabb szinten volt, és aztán ugye érkezett a hormuzi válság, ami még inkább egy robbást eredményezett ennél a nyersanyagnál, és ez ugye nyilván itt a foszfor alapú műtrágyáknál is ugye gondot tud okozni. Van ok a gondolomra, de meglátjuk, hogy itt hogyan.
1: Világos, még egy rövid kitekintés erejéig nézzük meg a megújulókat, hogy azok hogyan működhetnek, mert hogy ugye amikor emelkedik a fosszilis energia hordozók ára, akkor különösen megéri ezeknek a fejlesztése, meg hát el is gondolkodnak ugye energiabiztonság szempontjából is a szolgáltatók, hogy feltétlenül jó-e kitenni magunkat ilyen.
3: Igen, csak ugye egy hosszabb távú tervését. Igen.
1: Azért tettem hozzá ez utóbbit, hogy nem csak a közvetlen ár hat, hanem ugye az, hogy az a bizonytalan ellátás, tehát ez van ma, van egy év múlva, lehet három év múlva, meg öt év múlva is lehet háborozni a fosszilis energiahordozók fölött, a szelet talán kevésbé lehet befolyásolni. Mi a helyzet ezekkel?
2: Igen, egyébként ez fontos ez a kérdés, és főleg ugye abban a formában, hogy föltettétek, hogy itt ugye napról napra változnak a fosszilis energiahordozók ára is, és hogy tényleg, hogyha ez egy hosszú távú stratégiai döntés, akkor ugye ennek pozitív megtérülésnek is kellene lennie, hogy akkor ilyen formában érdemes erre gondolni, vagy inkább ilyen ellátásbiztonsági szempontból. Én erre azt mondanám is, még kicsit ugye egy pillanatra fosziliseknél maradva, hogy azt gondolom, hogy a konfliktus lezárása után, hogyha egy kicsit az így enyhülnek a kedélyek és Hormuz újra hajózható lesz, azért valószínűleg itt mondjuk az olaj meg a gáz esetében azért visszatér az időszak, ami korábban volt, hogy egy ilyen ugye a olaj is egy túlkínálatos piac volt, a gáznál is ugye azt láttuk, hogy fontosan jönnek, épülnek az amerikai LNG kapacitások, tehát mind-mind azért szerintem középtávon azért egy ilyen megnyugást okozhatnak az olaj meg a gáz árába is, és ahol mondjuk nem tudom, most a 2 éves olajár van mondjuk ilyen 74 dollár, meg ahol a 7 éves gázár ilyen 30 euró per megawatt, azért ezek az árak, hogy még talán ez alatt még kicsivel érkezhetünk meg, hogyha itt a kedélyek kicsit enyhülnek, meg javul a helyzet Hormuzzal kapcsolatban, tehát egy ilyen megtérülési szempontból akkor lehet, hogy nem kéne annyira aggódni, és menni ugye a kiváltás fele, de mégiscsak azért azt mondom, hogy stratégiai szempontból, meg ellátási biztonsági szempontból azért egyre nagyobb igény lesz szerintem az elektrifikációra. Nyilván itt az elektromobilitásra kell gondolni, meg még az ipari termelésben, ami a gáznak a helyettesítésére, és ebben szerintem úgy alapvetően az akkumulátorgyártás, lítiumbányászat, meg ez a lokális áramtermelés hálózatfejlesztés, ez egy elég hot topic lesz a következő időszakban, és itt én két nyersanyagot emelnénk ki.
1: Nagyon gyorsan, Ádám.
2: Jó, gyorsan, igen, a léz és a lítium, ami szerintem itt nagyon meghatározó lehet a következő időszakban, de azért gyorsan hozzá is tenném azt, hogy alapvetően az ezeknek azért elég sokat emelkedett az ára az elmúlt időszakban, tehát sok mindent áraznak ebből a jövőbeli elektrifikációs hullámból.
1: Világos, oké, nagyon köszönjük ezt a kis áttekintést, jó munkát és szép napot kívánunk!
2: Én is köszönöm,
1: szervusz! Szervusz! Maroti Ádámmal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Azért nem lehet könnyű ilyen környezetben hozamot csinálni, amikor ennyire eltérő mozgások, ennyire gyors változások, ráadásul a technológiai változásoknak is a különböző, csak az alapanyagokra gyakorolt különböző hatása.
1: Azon morogtam magamban éppen, hogy még meg is beszéltük, hogy mennyire nagy marhaság, hogy visszatért az olajára hormuzi konfliktus, az iráni konfliktus megelőző időszakra.
3: Talán úgy, annyira nem, De megközelítette. De konkrétan oda
1: leesett. 68 dolláron volt a VTI-nek az alja.
3: De 65-ről indult, nem?
1: Jó, köszi, bocs.
3: Csak pontosan.
1: Hagyjuk már ezt a hülyeséget.
3: Hát kérem szépen,
1: szóval azt ott meg kellett volna venni, az ott nagyon felkínálta magát, és megint bejött, hogy az ember, az, aki dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni.
3: És ez ugyanolyan egyértelmű, hogy most meg föl van pumpálva, és középtávon biztos, hogy megnyugvás lesz, akkor meg 100-on el kell adni?
1: Nem, egyáltalán.
3: Nem. Hát,
1: de ez más.
3: Mindig az látszik egyértelmű. Utólag minden egyértelműnek látszik.
1: Nem, de úgyis ez akkor is látszott. Hát még beszéltünk róla itt az adásban is. Hát ez nem utólag. Hát akkor is megmondtuk, hogy egy marhasság és a piac egy ostoba.
3: De nem így mondtad.
1: Nem.
3: Ez már így utólag egyértelmű.
1: Hogy is.
3: Akkor esélyekről és lehetőségekről beszéltünk.
1: Ez elmaradt, akkor is ott hagytuk a nagy pénzt. Ugye, ez a lényeg.
3: Ez a lényeg, és sejtettem, hogy ez fog a végén kibukni. Igen.
1: Igen.
3: Nem csináltuk meg. Jó ötletnek tűnt.
1: Igen.
3: Jó is annak is bizonyult. Igen. Volna, ha megcsináljuk.
1: Igen. Igen. Hát a volnával nem fogunk tudni tejfelt venni ott a szemközti bódba.
3: Ez igen.
1: Na, elpályázunk Czoller Andrának, átadjuk a terepet, hogy híreket mondjon, utána jövünk vissza, maradunk a bőrzéknél, ugyanis egy nagyobb áttekintés és kitekintést fogunk tenni. Nem csak az olajra redukáljuk, a teljes részvénypiacra és azok, és pontosan, amit te mondtál, az elérhető hozamok, meg a kilátások. Gyurcsik Attila érkezik hozzánk, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
3: Akinek, akitől idéztünk többször is egyébként, mert neki elég markáns meglátásai vannak a geopolitikai helyzet
1: egyébként várható. Most is, úgyhogy majd hozzájött.
3: Úgyhogy ezeket majd jól megbeszéljük. Ne menjetek sehova.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér közötti szakaszon. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban. A Salgó-Tarjáni utcától lelassult a haladás. Zuglóban a Magyaródi úton befelé a Nagy Lajos Király útja után baleset miatt sávlezárásra kell számítani. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a közvágó híd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Rákóczi hídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Németh Luca, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Mégis átveheti Balázsi Gyula cégeit az állam. Jelentősen túlárazottak lehettek a hazai világversenyek. Súlyos élelmiszerinfláció jöhet az egész világon. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső zápor is lehet, erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A hónap végéig zajlik Balázsi Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása. Azt szeretnék felmérni, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek a vállalatok, illetve jogilag, illetve pénzügyileg mennyire stabilak, értesült több forrásból a G7. A portál azt írja, ha az átvilágítás kedvező képet mutat, az állam mégis átveheti a cégeket. 150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, írja a 444. A JÁSZ Nemzet Egyesület a lap összesítése szerint többnyire helyi programok megszervezésére kapta a pénzt, de az elszámolásaiban számos furcsaságra bukkant a portál, például, hogy azok, akikkel hirdették az eseményt, fel sem léptek aznap. Sőt, a megkérdezett zenészek nem is tudtak arról, hogy nekik akkor ott fellépésük lett volna. Az egyesület mégis kipipálta a beszámolójában a projektet. A civil szervezetnek nincs honlapja, nincs Facebook oldala, pedig honlap készítése is elszámoltak állami pályázatokon elnyert közpénzeket. A sportállamtitkár szerint jelentősen túlárazottak lehettek a korábbi években rendezett világversenyek. Kálnoki Kis Attila közösségi oldalán azt írta, kinevezése óta áttekintették a sportesemények szerződéseit és költségeit, és új költségvetést terveznek a 27-re vállalt versenyek kapcsán. Az államtitkár megígérte, hogy a jövőben nem fognak kizárólag vagy szinte kizárólag állami támogatásra támaszkodva világversenyeket rendezni. A Telex emlékeztet, a 2023-as atlétikai világbajnokság szervező cégének volt vezetője, az utolsó munkanapján még több szempontból is problémásnak tűnő 260 millió forint értékű szerződést kötött. Súlyos élelmiszerinfláció jöhet az egész világon. Az ENSZ szerint a háború okozta energia és műtrágya válság továbbra is felhajtja az élelmiszerek drágulási ütemét, és hamarosan 500 milliárd ember fog éhezni. Várhatóan Afrika viseli majd a teher nagy részét, ahol is a kontinens országai jelenleg évente közel 100 milliárd dollárnyi értékű élelmiszert importálnak, emeli ki az Economics. Közben komoly bajba került az európai sárgarépa piac. Idén ugyanis egyszerre csökkent a termőterület, és romlottak a termesztés feltételei is. Az Agroinform azt írja, a szabadföldi zöldségterület nagysága 11%-kal zsugorodott. Sok gazda a felvásárlási árak és az energia, az öntözés, a növényvédelem, a munkaerő, valamint a csomagolások drágulása miatt állt le a termesztéssel. A kilátásokat a június végi extrém hőhullám is tovább rontotta, Spanyolországban például 10-15%-os terméskiesésre számítanak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, délután 25 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt Rádió Café 98.0-án, július 23-a csütörtök reggel van, 4:09 lesz 5 perc múlva, itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs. És elfeledkeztünk, volt egy fontos mire? Közlekedési üzenet, az nem tudom.
4: Az már lehet, hogy nem is úgy van. De megkeressem egyáltalán?
5: Igen, keresd meg, mert itt egy komoly fennakadásról és leállásról.
4: Ezt gyorsan ellapozzuk, mert biztos valami utazós, és akkor...
5: Azt tüntesd el, igen.
4: Akkor vége a dalnak. Geopolitikai szakértő, egyszer megkérdezhetnénk a tömeg...
5: Nem 6 óra pszichózis. Körül, hanem egy negyed órával ezelőtt érkezett, a frissek között.
4: Hát figyelj, most minden keresgély. Csatornát átnézni. Ez tetszett, hogy a Kovácsékat dicsérte egy kedves hallgató, hogy a magyarnak a Smith kimondani, ugye eléggé nehéz. A Kovácsék, az igen, az egyszerűbb. Hát figyelj, én ezt most nem találom, úgyhogy nem szeretném ezzel tölteni az időt, nem tudom, ez mennyire hallgatható műsor elem, ahogy Gede Balázs keresgeti az üzenetet.
5: Én még hallgattam egy
4: kicsit. Ha erre gondolsz esetleg, a John Buorno Rákóczi út a keletitől a Duna felé működik.
5: Az SMS-re ránéznél még?
4: Van egy ilyen, hogy a Rakparton Pesten délfelé valami komoly gond van, az Erzsébet híd előtt. Tűzoltó, rendőr, stb. Senki sem erre írja a szemszám gazda 7 óra 50-kor.
5: Így van, erre gondoltam.
4: Jó eséllyel, ez még fennáll ez a helyzet, hogyha ilyen nagy erőkkel vonultak ki a szervek.
5: Na hát, örülök, hogy akkor sikerült megtalálni,
4: hát,
5: és akkor hasznos információt tudtunk ismét szolgáltatni, de akkor most jöjjön a lényeg, rátérünk fő témánkra.
1: Egy szónak is, száz a vége!
0: Millás reggeli!
4: És fő témához főhős, itt van nálunk a stúdióban Gyurcsik, mindig eltéveztem a végét, Gyurcsik Attila az Akkorda, köszönöm az ERT vezérigazgatója, szia,
6: jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Na, azt ígértük, hogy mert már tőzsdéztünk egy csomót, összefoglaltunk, olajoztunk, mindenféle témánk volt, hogy most egy ilyen nagy képet is kerekítünk a dolgokból, és egy kicsit az első fél évet megnézhetnénk, hogy mi történt, hogy alakult, hogyan mentek a piacok, alapvetően ugye azt spoilerezhetjük, mert beszéltünk róla eleget, hogy jó teljesítmények születtek a börzéken, de majd nyilván izgalmas lesz, hogy amikor a kilátásokról beszélünk.
5: Majd, ha kilátásokra átérünk, akkor azt meg hadd dobjam be, hogy amikor Attila publikálta a várakozását az orosz-ukrán háború végével kapcsolatosan, és akkor azt mi itt szemléztük a műsorban, akkor az adásra jól vitatkoztunk rajta.
4: Nem csak szemléztük utána, szerintem konkrétan is beszéltünk róla, ugye?
5: Arról talán pont nem.
6: Arról pont nem,
5: és azóta várunk erre, úgyhogy erre is mindenképpen majd kitér.
6: Akkor mindenképpen.
4: Igen, az egy izgalmas rész. Na, akkor kicsit fussuk át a múltat, az első fél évet.
6: Tehát nagyon köszönöm a felkomfort, erről mindig az jut eszembe egyébként, hogy amikor ilyen eventekre megyek, akkor nem egyszer fordult már velem elő, hogy az Akkordot vezetem, meg ugye az a legnagyobb abszolút hozamú alapot, az Abacust kezelem, tehát, és emellett nem így szoktak engem bemutatni gyakran, nem úgy, hogy a Concord futócsapatának a kapitánya, csak azért teszem, hogy azon gondolkodom néha ilyenkor, hogy vajon milyen üzleti sikereket kell elérni, meg futóként kifejezetten közepes teljesítmény nyújtok, sőt, inkább az átlag alatt itt, hogy
4: igen, vajon
6: mi kell ahhoz, és így ez azért jutott most így eszembe, mert az Akkorddal így közeleg az a szint, hogy elérjük a 1000 milliárd forintos kezelt vagyont, amire már azt mondhatjuk, hogy gombócból is sok. És...
5: Napra pontosan megvan a prognózis, hogy mikor lépítek át a határ.
6: Nem,
5: szóval
6: nincs meg,
5: de ez azért... növekvő.
6: Ez ügyfeleken is múlik.
4: De azért valamit kalkuláltatok, nem? Hogy hova esett?
6: A főnökei mindig azt mondták, hogy ha máshogy nem, akkor hozamból szedjük össze.
4: Ja, igen, nem jönnek az ügyfelek, és abba hagyták. Akkor
5: ez lesz, mert arra köpések közé egyébként.
4: Abszolút, igen. Azt mondtuk, hogy Attila előbb-utóbb beszivárog oda is.
6: Igen. Na, de lényeg, hogy igen, erősen sikerült nekünk is ez az első fél év, nem csak az értékesítés, hanem a hozamok terén is egy nagyon, nagyon erős, pedig egyébként nagyon az

0: azért alapvetően egy ilyen, de hát nem azt mondom, hogy depresszív első fél éven vagyunk túl, de hogy azért ilyen izgalmason, tehát hogy nem egy igen. ilyen langyos hát nem, álmatok, hanem
1: nem volt
0: azért nagyon komoly.
1: Hozzamba, több irányváltás volt.
2: Hát hogyha létezik a Wall of Worry, ugye, amit szoktak emlegetni,
0: hát én...
2: a mászás, a rettegés falán, akkor az első fél év teljesen ilyen.
0: Abszolút, tehát és úgy emelkedtek úgy csúcsra a piacok, hogy valójában egy nagyon komoly konfliktus még mindig itt van a Közel-Keleten, ugye az háború még mindig dúl itt a Ukrajna és Oroszország között, tehát hogy összességében azért, hogy, ha így gondolok, nem egy ilyen kellemes érzés van benne, mégis a piacok alapvetően jó teljesítettek, szerencsére mi is nagyon jó teljesítettünk, de hogy azért ez egy ilyen eléggé
2: munkás időszak volt,
0: és hát én amikor az idei első fél évről beszélek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát szerencsére jól védekeztünk, meg jól támadtunk, tehát hogy nagyjából így sikerült, tehát hogy azért viszonylag időben észrevettük, hogy ebből baj lehet, ebből az iráni konfliktusból, és egyébként amikor meg úgy tűnt, hogy elkezd deeszkalálódni ez a helyzet, akkor meg ezt viszonylag jól vettük észre, tehát szerintem nagyjából ezen múlott talán az első fél évnek a sikere, de az aggodalmak ezek továbbra is velünk vannak, nem csak az oroszokra, de nyilván az iráni konfliktus pont az elmúlt hetekben újult ki, tehát szerintem erre azért érdemes odafigyelni.
2: Ez stratégiában, módszertanban ez lehetett a nyerő, eszközben, részvényben, iparágban, az AI vit mindent, az produkálta
0: Érdekes, igen, alapvetően az AI vit mindent, és ennek ellenére, hogy az AI vit mindent, ugye mi egy ilyen értékalapú logika mentén fektetünk be, és egyébként úgy sikerült jó hozamokat csinálni, hogy egyáltalán nem foglalkoztunk az AI-ja, vagy nem fektettünk be érdemben AI-ba. Hát azt gondolom, hogy három stratégia, vagy három fő gondolatra húztuk fel az idei évet. Az egyik az nagyon érdekes, az európai iparvállalatokra fogadtunk, hogy lesz egy ilyen ipari fellendülés Európában. Ez egyébként nem történt, meg mégis kerestünk rajta pénzt. Tehát, hogy ez
1: a jobbik eset. Ez ilyen, megtörténik, igen. És mégsem.
0: Nem, ez nyilván ez nagyon általános, csak gondolat, amit sokkal viccesebben hangzik. Tehát, hogy egyrészt olyan cégbe fektettünk, amiken igenis lehetett pénzt keresni, mert ott viszont történt fordulat. Ugye itt azt kell látni, az európai ipar kapcsán, hogy a legfőbb probléma nekünk az, meg egész Európának, hogy jönnek a kínaiak, azt letarolnak mindent. És szerintem minden olyan iparág, amit az EU rájön, hogy meg kéne védenie, és ilyen volt az acélipar, tipikusan tavaly jelentette be mindenféle kvótát, vámokat, az acél, a kínai acél ellen, azért, hogy ugye megvédjék az európai part, mert szerintem egy ponton túl ciki lenne mondjuk kínai acélból harckocsit gyártani, igen. Meg ilyenek, tehát ez nyilván nem megy. Na a lényeg, hogy ezekben az iparágba fektettünk be, amik szerintem nagyon, gyakorlatilag dupláztak, meg háromszoroztak a részvényárfolyamok, tehát azért nagyon jó.
1: És most, hogy ébredeznek autóipar ügyben, most jön az autóbefektetés?
0: Hát ez egy kérdés, igen. Naponta vitatkozunk a cégen belül, hogy vajon mikor jön az a pont, amikor nem kéne még 100 000 embert kirúgni Németországban, hanem azt mondani a kínaiaknak, hogy ennyi volt és elég. Ez egy kérdés, hogy eljut-e ide az Európai Unió, de szerintem ez egy kulcsfontosságú kérdés. Egyébként, ami még ilyen érdekes sztori is el szoktam mesélni, amin pénzt kerestünk idén, és egyébként nem jött be az iparági fellendülés, amire számítottunk, de mégis pénzt kerestünk rajta, az egyébként az alumíniumipari cégek voltak, amikbe befektettünk. Ez nagyon érdekes sztori egyébként. Mert ugye az alumíniumiparnak a fellendülése nem történt meg, mert az autóiparnak sem történt meg a fellendülése. Mégis pénzt kerestünk rajta, ennek az a praktikus oka, hogy az európai alumínium felhasználásnak egy jelentős része az öbből államokból érkezik, vagy hát most nem érkezik. Aha, tehát, hogy ez módon volt egy olyan befektetésünk ez alatt a háború alatt, ami folyamatosan emelkedett, miközben estek a részvényárfolyamok, az európai alumíniumipar vállalatok voltak, mert hogy Európában elfogyott az alumínium, mert az öbből államokból, vagy hát az öbölből nem tudott kijönni a hormuzi szoros lezárása miatt, úgyhogy ez ilyen kis érdekes, igen, színes sztori volt. Szóval az egyik stratégia, a másik stratégia volt az, hogy fogadtunk igenis arra, de sokan tették ezt, nem egy nagy dolog, de mi az viszonylag korán kezdtük, hogy Magyarországon kormányváltás lesz, és akkor a hosszú állampapírban van egy nagyon komoly potenciál, ezt azt gondolom kihasználtuk mi is, mint sokan mások.
1: Tartottátok sokáig?
0: Ó, hát mint tavaly nyáron. Nem, hát azért mostanra már jelentősen leépítettük, de hogy alapvetően ez egy olyan aszimmetrikus tréd volt, ahol azt gondoltuk, hogy egyébként, hogyha marad az előző kormányzat, akkor sem kellene mondjuk 7%-nál magasabb magyar hosszú hozam, mert 2-3%-os infláció mellett most mégis miért kéne, hogy magasabb legyen. Tehát nem volt logikus, hogy ha esetleg az a forgatókönyv következik be, akkor ezen a tréden mi bukjunk. Ellenben ugye úgy gondoltuk, hogy a kormányváltás az akkor viszont
1: akkor
0: jó
1: lejjebb. Tehát
0: ez egy nagyon aszimmetrikus és logikus tréd volt, szerintem nagyon sokan megtrédették, szóval nem mi vagyunk az egyetlenek.
1: Látszik egyébként, hogy a kötvény alapoknak a hozama.
0: Igen, nagyon sok abszolút hozam alap is azért ezen keresett pénz, szóval nem, ez abszolút, ez így van. És a harmadik, ami nem jött be, amire mi mindig várunk, és akkor itt csattolok arra, amit ugye te is mondtál, Gábor, hogy váltuk azt is, hogy ez az orosz-ukrán háború esetleg véget érjen. Ez nem történt meg, praktikusan szerintem azért sem történt meg, mert kitört helyette az irány, vagy mellette az iráni, ami azért adott egy ilyen időablakot az oroszoknak, meg a figyelem is. Meg
1: az olajáron keresztül?
0: Hát az olajáron keresztül, igen. Tehát én azt gondolom, igen.
1: Most nekik dolgozik, aha.
0: De hát erre továbbra is számítunk, szóval azt gondoljuk, hogy azért erre van esély.
2: Aha, világos. És ott a bankszektort, vagy mit preferáltuk ilyenkor?
1: Hogy akkor azt fussuk még meg, hogy miért, mert ez annyira érdekes volt a levezetése. Nem mondom el, majd elmondom, hogy az András hol érezte azt, hogy ez lehet, hogy mégsem így lesz. Aha. Úgyhogy akkor most mi a várakozásod? Tehát alapvetően a drón technológia, ami a fordulatot hozta, meg az, hogy már a hátországot tudják lőni?
0: Hát a hosszútávú csapásmérőképesség drasztikus javulása, igen, és hogy a hátországot tudják lőni, szerintem az nagyon sokat számított, a logisztikát, minden egyebet. Annyiban változott a véleményem a cikk írása óta, hogy jártam Üzbegisztánban egyébként, és ott nagyon sok emberrel találkoztam, és volt egy ilyen esti vacsora, ahol egy ilyen brit követségi emberrel volt egy ilyen vacsora, iszogattunk, stb., és akkor ugyanúgy előadtam az álláspontomat erről, hogy már pedig az ukránok egyre jobban állnak a fronton, az oroszoknak nincs nagyon mit tenni, előbb-utóbb meg kell egyezni, mert a gazdaságukat, az olajinfrastruktúrát, stb. Olyan mértékben pusztítják az ukránok, hogy hát így ne, és plusz egyébként az is probléma, hogy az emberanyag fogy el a frontról, tehát, igen, hogy itt nagyon népszerűtlenül, de el kell kezdeni toborozni, vagy valamit csinálni, vagy sorozni ahhoz, hogy ezt pótolják, ezt a hiányt, ami nyilván nem túl népszerű. Miközben ugye látjuk azt is, hogy azok a közönkutatások, amiket nyilvánvalóan hamisítanak, azok is azt mutatják, hogy a Putyin elnök népszerűsége folyamatosan csökken, és a békepártiak száma meg folyamatosan nő, ami ugye azért azt jelenti, hogy tudom, hogy ez egy diktatúra, de azért még egy ilyen diktatúrában is azért az, hogy a társadalom egyébként mit gondol, és mondom még egyszer, úgy látszódnak ezek a statisztikák, hogy nyilvánvalóan egyrészt hamisítják, másrészt meg az emberek félnek, ugye őszintén válaszolni a kérdéseket. Na és ennek fényében mi azt gondolom, hogy igen, tehát előbb-utóbb meg kéne egyezni, meg el kéne kezdeni tárgyalni, és ezt előadtam ennek a brit diplomatának, hogy hát azért észre azt mondja, hogy hát ez logikus, amit mondok, teljesen egyetért, csak hát, hogy minden orosz tankönyvben az van, hogy ha rosszul állunk, akkor eszkalálni kell. Uh-huh. Tehát, hogy igen, lehet, hogy az oroszok azok jellemzően úgy deeszkalálnak, vagy előtte eszkalálnak. Tehát, hogy simán lehet, és ugye ez nagyon sok elemzőnek most is a várakozása, hogy lehet még egy valamilyen utolsó eszkaláció, vagy akár erről volt szó most a hetekben, hogy valami NATO tagállammal valamiféle
2: konfliktus,
0: tehát, hogy valamilyen módon felsófolni a tárgyalási pozíciót, ha már a fronton, meg a hátországban ugye romlik a helyzet. És hát ez egy lehetséges verzió.
1: És arra nyilván van egy negatív piaci reakció.
0: Abszolút, igen, ez simán lehet, de hogyha nem történik valami szörnyűség, tehát nem dobnak le egy taktikai atomot, vagy valamilyen szörnyű dolgot, ami nagyon reméljük, hogy nem lesz, akkor azért ha túllépünk ezen, hogy valamilyen módon megpróbálnak eszkalálni, azért alapvetően rosszul áll Oroszország ezen a fronton, és nem nagyon látszik az, hogy érdemi javulásra van lehetőség. Az olajbevételek csökkennek, nyilvánvalóan a költségvetés bevétel egyre rosszabbul állnak, a tartalékok fogynak el, tehát valamikor,
2: és ez az pont ezt támasztja alá, ezt akkor menjünk előre az eszkalációban, mert most az alkupozíciói nem jók egy tárgyaláshoz.
0: Igen. Hát meg lehet ezt próbálni, de azért ennek nyilvánvalóan van kockázata. A politikai elitre nézre is, igen, van kockázata. Tehát úgyhogy most az a legújabb várakozás az, hogy a szeptember 20-án lesznek Duma választások, és akkor azt követően mondjuk elkezdenek megint besorozni embereket azért kötelező módon, hogy pótolják az emberhiányt a fronton, és még egy utolsó eszkalációval elérni azokat a minimális célokat, amiket szeretnének. Én erre továbbra is én azt gondolom, hogy ez nem racionális, tehát nem fogják elérni a célokat. Minden katonai szakértő azt mondja, hogy évekig tart a mostani tempóval a Donbass egészének az elfoglalása, vagy a Donbass megy egészének az elfoglalása.
2: Ami az elsődleges cél
0: most. És sokszor tévedtem már ebbe, szóval azért nyilván nem, ezt nehéz pontosan belátni, de, vagy előre jósolni, de szerintem már nincs ennyi tartaléka az orosz gazdaságnak, hogy ezt így kihúzzák, főleg, hogyha az ukrán csapásmérő képesség ilyen exponenciálisan jól. Ugye az a nehézség ennek a helyzetnek szerintem, és ez az, amit a drón technológia hozott el elsősorban, hogy egy olyan méret, olyan méretű országot, mint Oroszország, nem lehet megvédeni. Nem lehet minden egyes pontját megvédeni. Tehát egyszerűen túl nagy. Oroszország mindig az volt az óriási előnye az összes háborúban, hogy túl nagy.
2: Igen.
0: És hogy ugye emiatt képtelenség. És ez most ez egy hátrány.
1: Átfordul.
0: Igen, ez most egy hátrány, mert a drónokkal igenis bármit el lehet érni, és akár egy most pont a helyi Amazonnak a raktárait bombázza szét az ukrán hadsereg, ami iszonyú, tehát ugye persze ez a csomagküldés, ez nem egy ilyen kulcsfontosságú dolog, de az embereknek rettentő bosszantó, tehát ez megint ilyen népszerűséget iszonyú mértékben romboló dolog, hogy akkor nem érkezik meg a csomag, amit rendeltél, és ez a piacnak a 45%-át birtokolja ez a Wildberries, aminek a raktárait felrobbantották az oroszok épp tegnap, vagy az ukránok épp tegnap is. Úgyhogy hát az én várakozásom az, hogy a konfliktusnak egy fél-egy éven belül szerintem logikusan véget kellene érnie.
1: Akkor vonjuk ideből a másik konfliktust. Nyilván, hogy mondtad is, hogy összefüggés van. Elősegíti az ukrán, orosz háborúnak a végét az, hogyha béke kitör, vagy valamiféle tűzszünet legalábbis, és viszonylagos nyugalom áll vissza Iránban, illetve a Hormuzi szorosban, és az olajárak lemennek. A főbevételi forrás csökken nagy mértékben az oroszoknál, ez egy kényszerítő erő lehet. Ott is azért talán van nagyobb esély tűnik arra, hogy az amerikai elnök is ebbe az irányba tesz. Lehet, ő most nem éppen azért eszkalál, nem orosz módszerrel, azért eszkalál, hogy deeszkaláljon utána, vagy ez egy teljesen más szituáció?
0: Én szerintem az iráni konfliktus az ebből a szempontból egy más szituáció. Hát ott azt kell látni, hogy kiderült néhány szerintem nagyon érdekes dolog ennek a konfliktusnak kapcsán. Az egyik az, hogy valójában a világgazdaság jóval kevésbé függ az olajártól, mint gondoltuk. Tehát mindig, amikor ugye elment ilyen $100 meg $120 az olajára, akkor összes elemző azt kiabált, hogy fú, hát itt gigantikus recesszió lesz. Sőt, nem, hogy nem lett recesszió, hanem kivezetten dübörög például az Egyesült Államoknak a gazdasága. Tehát, és az infláció sem szállt el mindeközben. Tehát, hogy egyik sem
2: igaz. Még ha vannak is nyomai, ugye, de nem közel sem akkora, mint amire
0: az infláció az.
1: Viszont a kötvényhozamok mégis magad, nagyon magasan maradtak.
0: Igen. Ez egy érdekes dolog, hogy miért maradtak magasan. De ami szerintem tanulság az, hogy nem a 70-es években vagyunk. Tehát nem a 70-es évek olajválsága ez. Tehát egész egyszerűen másút az olajnak a szerepe a gazdaságokban, fejlett gazdaságok egészében jóval kevésbé jelentős, mint azt mi gondoltuk. Sokan abba szocializálódtak, hogy mi volt a 70-es években, 80-as, 90-es években. Ma már nem ez van, és ezért valójában és egyébként mi is egy picit fetisizáljuk ezt a benzinár, mindig bemondjuk, hogy szerdán mennyivel nem. De valójában a jövedelmekhez mért üzemanyagára, azok egy ilyen folyamatos ilyen belpiacban vannak, és igazából sokkal kisebb a jelentőségük, mint azt gondolnak, és ugye ez bizonyosodott be tavasszal. És mivel ez a valós helyzet, hogy nem fog egy $100 olajár valós gazdasági problémát okozni, és nyilván az amerikai elnök is látja ezt, ez azt jelenti, hogy az ő tárgyalási időablak az kitágul ilyen értelemben, hiszen valójában neki komoly gazdasági károkat az nem fog okozni, hogy még egy kicsit szórakozik az irániakkal. Aha. És egyszerűen másod van az olajár, van olyan olajár, ami mellett recesszióba süllyed a világgazdaság, de ez a
1: háttérben, hogy végül mégsem egyezett meg, és
0: inkább a
2: 200. Tehát a
0: De más út van ez a küszöb. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a világ alkalmazkodik, és egész egyszerűen azt kell látni, hogy ezzel szemben, hogy ez játékelmélet, egy ilyen konfliktus, ez játékelmélet. És a játékelméleti egyenletnek a másik oldalán ott vannak az irániak, akiknek az időablaka valójában szűkül egyre inkább, és ezt az amerikaiak látják. Mit értek ez alatt? Egész egyszerűen a Hormuzi szorost ki lehet kerülni. Tehát ugye a szaudiak kikerülik, nekik van saját vezetékük, az emírségek meg építi.
1: Ezért próbálnak most a hutik is keménykedni.
0: Az irakiak kiviszik teherautón meg vasúton, tehát az az időablak, amíg ez is a zsarolás, az Iránnak az a zsarolási potenciája van, hogy az olajárat magasan tartja, és így kellemetlenséget okoz az amerikai elnöknek, az amerikai adminisztrációnak. Ha ez nem sikerül, már pedig láthatóan eddig nem sikerült érdemben, akkor viszont az ő tárgyalási pozíciójuk érdemben gyengül, Amerikának meg érdemben erősödik. Ettől független azért ebből lehet baj. Tehát,
2: csak azért is azért, mert ez az időablak azért még szűkül, de azért eléggé szélesre van még nyitva, amire ezek a vezetékek kiépülnek, meg a teljes áteresztő képesség, meg az egész volumen át.
0: Ettől függetlenül a racionális forgatókönyv az, hogy bár az időablak tágult, de a feleknek az az érdeke, hogy megegyezzenek. De sajnos a háborúk azok nem úgy szoktak működni, hogy mindig mindenki racionális. Tehát szerintem mi nekünk az a dolgunk, hogy itt arra figyeljünk, hogy mik azok a trigger pointok, amikor ez ebből a mostani stabil kinetikus egyensúlyban, amiben most vagyunk, magyarul mindenki lövi egymás katonai eszközeit, és egyébként az energetikai infrastruktúra nem sérül érdemben. Ha ebből kimozdulunk bármilyen irányba, az nyilván kockázat. Ha az amerikai elnök azt mondja, teszem azt, hogy már pedig én mégiscsak leszeretném váltani az iráni rezsimet, vagy mondjuk látjuk azt, hogy oda küldenek még egy repülőgép hordozó anyahajót, vagy küldenek még repülőgépet, akkor az azt jelenti, hogy eszkalációra, durvább eszkalációra készül az Egyesült Államok. Ha az irániak mondjuk elkezdik lőni az öbölmenti államoknak az energia infrastruktúráját ismét, az megint egy eszkalációs szint. Most azt látszik, hogy oké, lövik mondjuk Kuvaitot, ami geopolitikailag lényegtelen, tehát olyan országokat lőnek, akiknek nincs, mondjuk megtámadják megint a Szaúd-Arábiát, vagy megtámadják megint az Egyesült Arab Emírségeket, akkor az megint az eszkalációs lépcsőn megyünk egyel följebb. Tehát alapvetően ezeket kell figyelni, de a fő forgatókönyv az, hogy logikus mindkét félnek megegyezni, az irániaknak most szerintem egy picit jobban, mint az Egyesült Államoknak, de a cél az, hogy de a logikus az lenne, hogy megegyezzenek.
1: És ebből a befektetési sztorik, amiket mondta, abból mi él, és akkor ez most
2: És akkor a következő fél évre kitekintés, igen, befektetési szempontból mindezen geopolitikai, igen, minden hatás figyelem.
1: Na szóval, hol keresünk a pénzt?
0: Mindig az a nehéz ebben, hogy ha minden konfliktusnak azt nézed, hogy mi a kisebb valószínűséggel a nagyobb hatású eseménye, akkor minden eszközt mindig eldobsz a fenébe, mert nem mersz kockázatot vállalni, és ugye ez a Wallofferinek is a lényege, hogy ugye senki nem mer kockázatot tartani, mert jön valami, igen, nagyon nagy hatású kis valószínűség esemény, és elsöpri a portföldet. Hát erre a stratégiára mi úgy készülünk jellemzően, hogy a szélsőséges események ellen védekezünk opciókkal, tehát olyan opciókkal, most egyszerűen fogalmazom, hogy 10-szeres, 20-szoros kifizetést tudnak, hogyha mondjuk egy nagyon szélsőséges forgatókönyv bekövetkezik, mi alapvetően így működünk, és akkor alapvetően ez a logikánk is, hogy mi fogadunk arra, hogy véget ér a háború, mondjuk a orosz-ukrán háború, mondjuk egy éven belül. Mm-hmm. Tehát tartunk olyan eszközöket, olyan eszközöket, amik mondjuk az ukrán újjáépítésre fókuszálnak, vagy mondjuk az esetben régiós eszközöket, vagy olyan eszközöket, ahol van valami orosz vagy ukrán kitettség, ami sokszorosára felértékelő, tehát hogyha mondjuk béke van adott esetben. De ugyanakkor védekezünk az ellen, hogyha egy ilyen szélsőséges, negatív forgatókönyv bekövetkezik, és akkor ezt biztosítással oldjuk, mint opciókkal, hogy megmondjuk, veszünk biztosítást arra, hogy ezek általában nagyon olcsóak, mert ugye nagyon-nagyon kis valószínűségű eseményeknek gondolja a piac őket.
2: Tehát ha nincs esés, akkor az eredménybe beolvad ezeknek a költsége, és az ledolgozható, igen, visszafelé pedig többet hoznak, igen, mint amennyit elvisznek esetleg a befektetések. Nagyszerű. Oké, azt hiszem megbeszéltünk sok mindent, nyilván még...
1: Még valami konkrétum, ami szerinted izgalmas a végére? Amiről akár sok... Vagy ami mondjuk...
0: Hát az AI-ról nem beszéltünk egyébként, vagy ami pont a hozamokról, amit
1: hát mondtál. Hát az AI-ről magában megérne,
0: csak a...
1: A hozamot még magyarázd, de miért lehet ez, hogy ennyire magasak a hozamok, és mégis a részvénypiacok ennyire jól mennek.
0: Igen, alapvetően azt gondolom, hogy itt, amit nem tud a piac eldönteni, és ez nagyon egyszerű. Alapvetően az AI, ez egy olyan dolog, ami hosszú távon minden bizonnyal leviszi az inflációt, mert olyan mértékű hatékonyságjavulást okoz, ami értelemszerűen óriási negatív nyomást gyakorol, vagy az inflációra. Ugyanakkor...
1: De pénzt meg rövid távon akarom keresni.
0: Ugyanakkor rövid távon viszont az van, hogy az AI vezérelt beruházások azok olyan ütemben zajlanak, és olyan mennyiségben szívják el a beruházási javakat, ha úgy tetszik, ami meg inflatórikus. Tehát, hogy látjátok, nem tudom, hogy a csipárak hányszorosára emelkedtek, és a mindenféle számítógép, meg telefonnak, mindenek megy fel az ára, mert az óriási AI beruházási boom, ez szívja el az áramot, szívja el a nyersanyagot, a memóriacsipeket. Tehát, hogy van egy rövid távon emiatt a beruházási őrület miatt egy inflációs nyomás, hiszen a piac alapvetően nem tudja eldönteni, hogy ez a rövid távú hatás az, ami meddig tart vajon, aha, vagy pedig, mert meg a hosszú távú és a hosszú távú pozitív jelek, az infláció, azok mikor mutatkoznak majd meg. Tehát ez egy ilyen időzítésbeli kérdés, és ahány elemzőt olvasunk, mindenki más mond. Valaki azt mondja, hogy hát az elkövetkező jó pár évben brutális inflációs nyomás lesz az AI beruházási boom miatt, ergo felejtsétek el az alacsony inflációt. Valaki meg azt mondja, hogy hát dőljünk hátra, nem kell itt izgulni, hát itt az AI az olyan nyomást fog gyakorolni az inflációra a hatékonyságjavuláson keresztül, itt nem kell aggódni az infláció miatt, tehát ergo vegyél kötvényt. És ez a két nézet viaskodik egymással a piacon, ami azt jelenti, hogy pont itt középen meg is ragadtak a hozamok, ahol most vannak.
1: Uh-huh. De jó magas szinten, de...
2: Igen. És akkor innen okay. várják a fejleményeket a befektetők. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, tök jó volt, hogy egy kicsit átnéztük az első fél évet, megnéztük a geopolitikai helyzeteket, meg egy kicsit kitekintettünk így a hozamok hozam lehetőségekre is. Attila, köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
0: Köszönöm szépen, sziasztok.
2: Gyurcsik Attila volt a vendégünk, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Egyik születésnaposunk Kuno Fischer, német neokantiánus filozófus, 1824-ben ezen a napon született. Rá ne kérdezz, hogy a neokantiánizmussal hogy állok.
3: Gondoltam, hogy a dióhéjban.
2: A dióhéjban.
3: Egy-két hát mondatban a lényeget összefoglalhatnád nekem.
2: Rád bíznám ezt, hogy
3: nem vagyok
2: annyira. Hallgatok felé. Na figyelj.
3: Nem egyszerű, igen.
2: Azt mondta Kuno egy alkalommal. Az emberi élet két részre oszlik. Az első felében a másodikat kívánjuk magunknak, a másodikban pedig az elsőt akarjuk vissza. Hát ezt szerintem lehet, hogy én a neokantiánizmus nagy híve leszek, hogyha ilyen jókat mondod. Lényegesen egyszerűbb a 35 éves Beethoven-fi magyar rapper dalszerző mondása. 91-es szintén ezen a napon született. A magyar könnyűzene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80% a gáz.
3: Szellemes és meg jogos is.
4: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Hogyan maxolhatnád ki a diverzifikáció adta előnyöket? Ha megtakarításainkat mindinkább több és többféle részvénybe fektetjük, azzal portfóliónk egészének kockázata csökkenthető, akár változatlan, várható hozam mellett is. Ez a diverzifikáció, amely az egyetlen ingyen ebéd a pénzügyi piacokon. Hogyan tudnánk minél többet lakmározni ebből az ingyen ebédből? Erre kínál megoldást a több mint 2500 féle részvényt tartalmazó MSCI, All Country World Index, amelyben minden papír akkora arányban szerepel, ahogyan az adott részvény piaci kapitalizációja aránylik a világ összes részvényének összesített értékéhez. Ebben az indexben az amerikai részvények aránya 60% feletti. A második legnagyobb súllyal az országok között pedig Japán szerepel, a maga 5%-ával. Magyar részvények is tagjai az indexnek, de súlyuk elenyésző, 0,4% alatti. Ha valaki ezt az indexet követi, a legmagasabb fokú diverzifikációt érheti el. Magyar részvények nagy arányú tartásával pedig eleshetünk a diverzifikáció nyújtotta előnyöktől. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Na és meg is érkezett a beszélgető partnerünk Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Mi tetszik, kedves?
3: Másik.
2: Ja, kezdődik.
3: Kezdődik. Hát, jó reggelt kívánok, sziasztok! Mindig ugyanitt állok.
4: De másik mikrofont húzol magadhoz.
3: Nem, ugyanazt húzom magadhoz.
4: Én mindig a kettes rakom be, és na, te mindig a...
3: Haladjunk, mert ez senki sem érdekel.
4: Senki, így van.
2: Engem az egy kicsit, de nyilván a hallgatók nem biztos. Na, nézzük akkor, mi az első hírünk. Kilométer alapú adóztatás az elektromos autókra, nem nálunk,
3: hanem a briteknél,
2: ahogy tessék ezt összerezzenni.
3: Igen, hát azt szerintem előbb-utóbb jön ide is. És
2: azt hogy kell elképzelni, mi ennek az alapja, a háttere?
3: Sokféleképpen meg lehet valósítani, de szerintem, hogy adjunk az egésznek egy neokantiánus.
2: Igen, neokantiánus.
4: Jaj, azt mondjátok el, persze.
2: Igen, valamiért többen, hát nem valamiért, mondjuk egyébként az aranyköpés rezonált rá, Geszti neokantiánus Péter idézték, hogy most az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok.
4: Igen. Igen. Így is meg lehet fogalmazni.
3: Abszolút, ezt én még soha nem éreztem, de lehet, hogy eljön az a pillanat.
4: Meglepőd, hogy milyen hamar.
2: Igen, akkor egy előre haladtával azért az ember néha így megfordul a fejébe, hogy azért az ott nem volt rossz. Akkor
3: igen, ez könnyen lehet. Ez könnyen lehet. Szóval az a helyzet, hogy az elektromos autózással kapcsolatos adózási kérdésekről szerintem itt az ideje, hogy a politika őszintén beszéljen Európában. Mert hogy az, hogy előbb-utóbb hiányozni fog a jövedéki adó, már egy viszonylag kicsinek számító elektromos autó penetráció esetében is, hiszen a jövedéki adó az mégiscsak egy igazán jelentős tétele bármely nemzeti költségvetésnek. Szóval annak az ideje szerintem itt van. Méghozzá azért, és itt abszolút az elektromos autózás védelmében lépek itt pástra.
4: Várj, ez jól hallottam?
3: Igen, jól hallottad. Mert én azt gondolom, hogy a kiszámíthatóság, amiről itt szintén sokat beszéltünk az elmúlt években, az lenne az alapja mindenfajta organikusan növekedő és működőképes átállásnak, piaci modell átgondolásának, és lehetne még sorolni az egyéb szinonimákat. Tehát akkor, hogyha az a célunk, hogy viszonylag rövid időn belül kényszerítve cukorral, korbáccsal, akárhogyan, de átállítsuk Európa populációjának legalább egy részét arra, hogy elektromobilitással közlekedjen, főképp a városokban, akkor el kéne azt mondani, hogy vannak bizonyos adónemek, amiket eddig elengedtünk, ezeket addig tartottuk jónak, ameddig ez belendül. Most már valamennyire ott tartunk, hogy belendült. Bizonyos országokban már ugye egészen azt lehet mondani, hogy új autóvásárlás tekintetében kizárólagos szerepet kap az elektromobilitás, és ezek az adónemek. Egyébként Dánia is nagyon erős, Hollandia is nagyon erős. Tehát azért az északi országokban ennek elég egyértelmű, és leginkább egyébként adózás szempontjából megteremtett feltételrendszere van. Hogyha megnézzük azt, hogy még Norvégiában még a saját egyébként nagyon nagyvonalú nemzeti költségvetésükhöz képest is, ami ugye nagy részt olajalapú, akárhogy is nézzük. Szóval ott is akkora szeletet hasított ki az elektromobilitásra való áttérés, hogy az nem igazán tűnik fenntarthatónak. És nyilván megtették a megfelelő lépéseket, és még ennél durvább lépések is jönni fognak. Szóval amit az egész hosszú felvezetésből ki akarok hozni, hogy szerintem azzal semmi baj nincsen, hogyha azt mondjuk, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, van itt egy 10-15 éves keret, amiben gondolkodunk, ha elérünk bizonyos penetrációt, ha elérünk bizonyos célokat, akkor ez is fog következni adózási szempontból, mert nem fenntartható az.
4: Mármint a kedvezmények kivezetése?
3: Így van, így van. Tehát a direkt hozzájárulás vásárláshoz, az én azt abszolút nem tartom jónak. Szerintem az egy nagyon kellemetlen mellékhatásokkal járó, nagyon rövid ideig impulzusokat adó, de hosszú távon inkább romboló hatású ügy. Tehát állam ne adjon bele pénzt abba, hogy valaki elektromos autót vesz. mondom ezt úgy, hogy ezt természetesen én is igénybe vettem akkor.
4: Mondom ezt az elektromos autózás védelmében, ugye?
3: Igen, mert szikla szilárd meggyőződésem, hogyha ebben nem húzogatták volna potmétereket 27 féleképpen Európában, akkor most egy sokkal átláthatóbb, sokkal organikusabban fejlődő, sokkal kisebb veszteségekkel működő
4: dolog lenne. De lassabban terjedt volna.
2: Ezt akarom mondani, hogy ugye a beinduláshoz a kvázi egy ilyen marketingeszközként is fel lehet fogni, ugye, hogy amíg nem közelített a paritás felé a hagyományos meghajtás és az elektromos meghajtás, mármint ezek az autók árban, addig az, tehát nagy volt ez a gap, addig kellett ezt valahogy szűkíteni, hogy vevőket találjunk az elektromos autókra, és az elkezdjen terjedni. Most már szerintem se kéne ezt.
3: Ha 5 évvel később kezd el terjedni, viszont sokkal biztosabb alapokon kezd el terjedni, akkor az egy sokkal egészségesebb megoldás lett volna, csak ugye akkor se a politika
2: hát
3: nem tudta
2: volna.
3: Csak az a
2: lett volna, ugye, hogy a neokantiánus szerzőt
3: idézik. De beszéljünk arról, hogy ez kinek miért volt érdeke. A politikának nyilván azért volt érdeke, mert megmutathatta, hogy ő cselekvőképes. Az autógyártóknak meg azért volt érdeke, mert lehúzhatták azt a pénzt az államról, amit lehúztak. Ez, és itt hol van az, aki tulajdonképpen az egésznek a, hogy mondjam, az a megalapozója, az, aki vásárol. Az hol van ebben a képletben?
2: Igen, értem.
4: Olcsóbban kapott egy jó autót.
3: Aminek aztán nagyobb lett az értékvesztése, amivel aztán ide-oda eltologattuk a piacot nem normális módon, és mindenki leírta azt a pár milliárd euróját, amit ennek a veszteség halmazából végül eredményként.
2: És az nem lehet, hogyha most nem a norvég tempóban, hanem ilyen normálisabb, csendesebb ütemben, mondjuk, mint nálunk terjed az elektromos autózás, hogy nem kell megkeresni ennek a jövedéki adó párját. Tehát, hogy tud úgy alkalmazkodni esetleg a költségvetés, hogy megtalálja más oldalon. Tehát ez olyan tétel,
3: amit teljesen kizárt. Tehát egyszerűen túl nagy tételről beszélünk, és akkor itt jön szóba az, hogy mi az, amit először most a briteknél fognak bevezetni, de aztán szerintem mindenhol befogják ezt, vagy alkalmazni
4: szóval
3: fogják
4: ezt. Elindult?
3: Elindult. Hát ezt megint csak olyan dolog volt, hogy ezt pár évvel ezelőtt józan gondolkodású, józan eszét használó ember pontosan látta, hogy ez nem fog kivezetődni, ez nem lesz olcsóbb, ez egy beetetés. Nem azzal kéne reklámozni ezt a technológiát, hogy azért használd ezt, mert ez olcsóbb lesz, hanem azért, mert a technológia bizonyos felhasználási területeken egyszerűen jobb. Bizonyos területeken meg nem jobb.
4: Így hatékonyabban ezt próbálok ellenérveket keresni. Gyorsabb volt így felfuttatni a tömeggyártás, meg a technológia, az aksiknak az árai hamarabb tudott csökkenni, gyorsabban tudott tömeggyártásba menni.
3: Ez is egy olyan dolog, hogy ezzel ugye nem a saját iparunkat, hanem a konkurens rendszerek iparait.
4: Az egy másik kérdés, hogy ez Kínából tettük.
3: Szerintem nem teljesen, mert azt látjuk, hogy milyen vérengzés zajlik Kínában. Ott is milliárdokat írnak le, ugye felfuttatták ezt az egész elektromobilitás ügyet, brutális túlkapacitásokat építettek föl, erről szintén rengeteget lehetett olvasni az elmúlt időszakban, letörték az árakat, és jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy nagyobb akkumulátorkapacitások vannak világszerte, mint amekkorákra egyébként jelen pillanatban a piaci helyzet alapján szükség lenne. Ha azt a kicsit cinikus, kicsit ravaszkodó stratégiát folytattuk volna, ami ez persze előrelátás kellett volna a nyugati gazdasági vezetők részéről, hogy megvárjuk, hogy ők ott vérengezzenek maguk között, letörjük ezeket az árakat.
4: Fulladjanak bele az aksiukba, és akkor jött ide olcsón.
3: Pontosan. És akkor azzal nyertünk volna mi, ők pedig vesztettek volna. Így meg ugye az van, hogy szubvencionáltuk az ő felfutásukat a mi pénzünkből. Mi ezen nem nyertünk semmit, ők viszont egy egyedülalkodó helyzetet tudtak kiépíteni. Ez így szerintem probléma.
4: Elfogytak az érveim a vitával.
3: Ezt sajnos
4: hallani. De hogy tényleg ez látszik, és itt igazából nem lehet más hozzátenni.
3: Na, de mindez nem azt jelenti, hogy ne elektromos autózzunk, hanem mindez azt jelenti szerintem, hogy készítsük föl a széles közvéleményt arra, hogy ez nem olcsóbb lesz, hanem egyszerűen bizonyos körülmények között.
2: És akkor ez hogy lesz? Lesz egy villanyóra az autóba, és akkor valahogy így...
3: Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés.
2: Bediktálásra gondolom, hogy nem fog működni.
3: De, egyelőre igen. Ugye a mostani autók már évek óta kötelezően föl vannak szerelve minden olyan dologgal, ami alapján egyébként valós időben lehetne követni azt, hogy ki hol mozog és mit csinál vele. Ez eddig teljesen oké. A briteknél első ütemben egyébként szerintem nem egy túl durva adónemet találtak ki, mert most mindjárt egy kicsit meg kell néznem a pontos dolgokat. Igen, a tisztán elektromos autóknak 2,2 cent per kilométer, a plug-in hibrid, illetve range extenderes, tehát részben villany és nem csupán belső égésűre támaszkodó, vagy fordítva, attól függ, honnan nézzük, típusú autóknál meg ennek a fele az, amit fizetni kell.
2: 8-9 forint, meg 4-5 forint?
3: Igen, ami úgy néz ki gyors számítással, hogy aki mondjuk egy nagyjából 12-13 ezer kilométert megy tisztán elektromos autóval, annak éves szinten, annak körülbelül olyan szűk 300 euróra jön ki, 270-300 euróra jön ki ez az éves díja. Tehát ez szerintem egy viselhető dolog.
2: Igen.
3: Ez a brit kormány szerint az elektromos autók esetében a jövedék, tehát hogyha ugyanezt benzinnel tennénk meg, akkor a jövedéki adónak körülbelül a fele. Szerintem oké. Okay. A plug-in hibridekre meg még ennél is kevesebb. Nyilván ott aztán végképp arra leszel ennek alapján, ösztönözve, ezt a szót kerestem, hogy minél többet használd elektromosan az autódat. Ez aztán majd értelemszerűen valószínűleg följebb fog menni, na és az önbevallás kérdése jön itt a képletbe. Ahhoz, hogy ennek ne legyen túl nagy bürokratikus hozadéka, ahhoz egyszerűen azt csinálják, hogy neked egy becslést kell adnod. Tehát körülbelül úgy, mint amikor a villanyórát bemondod előre, vagy a vízórát bemondod előre, aztán majd jönnek és ellenőrzik. A jönnek és ellenőrzik pedig
2: jön
3: akkor fog...
2: Jön a leolvasó, hogy ilyen rúdra szeret nagyítóval, és benéz a kilométeron.
3: Így van, csak ez nem így fog megtörténni, hanem a mindenkori műszaki vizsgánál összevetik.
2: Na pont erre gondoltam egyébként, hogy ott lehet ez a pont, tehát nekem is miközben elkezdted mondani, így át összelogikus, hogy lehet ez diktálni, mert vannak olyan pontok, ahol hatósági ellenőrzés van, tehát ott lehet csekkolni azt, hogy áll a valós megtett kilométer és a bemondott.
3: Így van. És ez szerintem egy viszonylag méltányos és viszonylag tervezhető rendszer, amiről el kéne kezdeni kommunikálni, hogy ez jönni fog mindenhol. Tehát, hogyha már a briteknél ilyen egyébként nem olyan rettentően, az össz autóállományhoz képest nem olyan rettentően nagy populáció mellett, vagy penetráció, inkább így mondom ennek, ezeknél az autóknál, már ez elkezdett hiányozni, akkor ez hiányozni fog máshonnan is, és akkor erre majd valamit ki kell találni. A parkolás elvétele az ugyanilyen kérdés, ami látom, hogy feszültséget okoz az elektromos autós társadalomban, de hát azért erre lehetett számítani, ez nem összörök ki így.
2: Meg hát az is ugyanolyan ösztönző volt, hogy beindítson valamit, de ha belegondolunk, miért járna? Tehát...
3: Igen, és akkor erre értem az ő érveiket is, hogy akkor viszont ez egy furcsa állapot, hogy egy 2 tonnás elektromos autó, amit azért, tehát a 2 tonnát gyorsan el lehet érni elektromos autóval.
2: Igen, persze, a kupak az elvisz mindent.
3: Hogy akkor arra dupla dolog van, tehát dupla parkolási díj van, miközben egy öreg szennyező autóra meg, ami esetleg kisebb arra, meg fele akkora van.
2: Aha.
3: Ez is egy...
2: Ez abszolút.
3: Furcsa dolog.
2: Ez abszolút, szóval annak ellenére, hogy én pártolom a nagyobb autó, nagyobb adóztatást, de az, hogy ne legyen ez kikorrigálva az elektromos autókkal, ami egészen másról szól, meg más történet, azért az bántó.
3: Azt szerintem lehetne szóval mondani, hogy akkor egy alapdíj van az elektromos autóknál, és ott nincs súlykorlát.
2: Aha.
3: Mondjuk, ez csak ötletelés.
2: Persze, van, de lenne számos módja így van, hogy ezt valahogy ki lehessen.
3: Így van, vagy a szennyezőbb autókra eleve egy magasabb díj, de hát ugye itt ez megint szociális kérdéseket kezd el indítani. Szóval azért nem egy egyszerű történet ez, de összefoglalva a lényege ennek a hírnek az mégiscsak az, hogy nem fog így maradni, hogy nincs cég autóadó, meg nem fog úgy maradni, hogy nem kell jövedéki adót fizetni. Tehát ezekkel a dolgokkal ne számoljunk, mert ez nem fog működni.
2: Igen. Hallgatóba felmerült a digitális óratekerés, mint olyan létezik? Tehát lehet esetleg hogy az adót úgy optimalizálni, hogy
3: ne létezne.
2: Mégiscsak az általán bediktált 6 kilométer lesz a valós.
3: Igen, és akkor ennek az lesz a vége, hogyha ezzel túl sokan élnek, már pedig nyilván, ahogy keletebbre
2: akkor
3: és délebbre megyünk.
2: Nagy átalány, aztán nem kell számolni,
3: Vagy akkor bevezetik azt, ami technikailag alkalmas, az autó figyelni fogják, hogy mennyit mentek.
2: Ja.
4: Pont. Hát tényleg ez hogy működik?
3: Melyik része?
4: Hát a digitális óratekerés.
3: Hát semmi, hogy laptoppal kapcsolódsz az autóhoz, aztán ott megfelelő.
2: Beállítod
3: azért. Filmekben látod hátra csapott sapkás hekkerek így megoldják.
4: Szóval hekkerek kellenek hozzá, komoly szakértelem, és van, akinek ez megéri.
2: De most nem fogunk receptet adni.
4: Nem, de ugye épül az iparág, ugye ez is
2: működik. De a program nevét azért mondd már.
3: Ne, azért egyrészt ez egyre kevésbé jellemző, szerencsére. Másrészt azért ott, ahol igazán megéri, ott azért még most is csinálják, sajnos, és ez Nyugat-Európában is egy abszolút jellemző dolog. Aha. Ugye, hogyha nem ötleteket adva, csak a rendszer kihasználásának vagy kijátszásának az egyes elemeit végig gondolva, ugye nálunk is először 4 évesen kell megjelenni egy autónak.
2: Igen.
3: Tehát most, hogyha te 4 évig...
2: Az azért sok mindent.
3: Évente 50 000-et mész, és utána...
2: Sok lehetőségre ad, vagy sok mindenre ad.
3: Benyújtod a felező díjcsomagot, és 200-ról 100 van benne.
2: Felező díjcsomag.
3: Akkor...
2: Nagyokat röhögünk ezen, de azért utáljuk, amikor belefutunk egy ilyenbe, igen.
3: Én azt gondolom, hogy a ESP bevezetésével ez azért jelentősen csökkent. Egyrészt másrészt meg ugye az egyre hosszabbodó gyári garancia programok kapcsán, meg az egyre fejlettebb informatika kapcsán. Tehát azért az autógyártók is nagyon sok mindent megtesznek, nagyon sok helyen tárolják, nagyon sokféleképpen leszabályozzák ezt, egy csomó autónál az van, hogy egyszerűen ezt már nem tudod. Észszerű költségek, nem azt, mindent meg lehet oldani. A kérdés mindig az, hogy gazdasági értelme van-e értelme.
2: Igen.
3: Észszerű költségek között, keretek között, ha nem tudod ezt megoldani, akkor nem fogod csinálni.
2: Ez így van,
3: egyre egyszerű.
2: Oké, hát köszönjük szépen. Befejezzük a diskurzus, mert Czoller Andi belépett a hűtőházba. Gábor, köszönjük, hogy
3: sziasztok.
2: Itt voltál. Márkanyi Gábor, autópiaci szakértővel beszélgettünk.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Még nem tudtuk megszokni, hogy a termosztát működik, és még mindig ugye azon vagyunk, hogy olyan mélyre tesszük, hogy jó legyen, és hogy adjon valami hűst. Hát ez most egy kicsit túlszaladt, de majd jól beliegjük, és akkor meleg lesz itt a stúdióban. Na, szóval akkor hírek jönnek, utána pedig Millás reggeli folytatjuk, még lesz egy óránk, tartsatok velünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban, a Salgó-Tarjáni utcától akadozik az előrejutás. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért mai féltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell áthajtani. Németh Luca, BKK Info.
5: Se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Lemondott a legfőbb ügyész, majdnem 7 milliárd forintot spórolt meg a közmédia új vezetése az elmúlt két hétben. Az alapvető gyógyszerellátást veszélyezteti az amerikai elnök legutóbbi vámterve. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is előfordulhat. Erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint közleményében úgy fogalmaz, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Hozzátette, az utóbbi időszakban a személyén keresztül sorozatos, az elfogadható szakmai és közéleti viták kereteit messze túlhaladó támadások érték az általa vezetett szervezetet. Annak ellenére, hogy a megbízatását a jogszabályoknak megfelelően kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve látta el. Már ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, az átalakításról már zajlanak az előkészítő egyeztetések, a cél, hogy megelőzzék az intézményekben a bántalmazást. A HVG cikke szerint így viszont biztosan nem visznek fiatalokat az Orbán kormány által Tökölön létrehozott központi javító intézetbe. Pedig kiderült, hogy közel 4 milliárd forintot költöttek erre. Majdnem 7 milliárd forintot spórolt meg a közmédia új vezetése az elmúlt két hétben. Az MTV a megbízott vezetése jelezte, megkezdték a nagyértékű gyártási és informatikai szerződések ellenőrzését. Több esetben felmerült szerintük a gyanú, hogy egyes megállapodások nem a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően jöttek létre. A közmédia azt közölte, hogy az év hátra levő részére vonatkozó műsorgyártási szerződések közül eddig csak nem 3 milliárd forint értékben szüntettek meg olyan produkciókat, amelyeket pazarlónak vagy szakmailag nem indokolhatónak tartottak. Egyre több a konfliktus a Szeged környéki horgászvizeken. A BYD szegedi gyárának megjelenésével ugyanis egyre több kínai szeretne horgászni, ám nem ismerik a magyar szabályokat. Az utóbbi hónapokban több panasz is érkezett rájuk. Az Economics azt írja, előfordult, hogy a halőröknek még Google fordítót is segítségül kellett hívniuk, hogy elmagyarázzák a kínaiaknak a pecázás előírásait. Az alapvető gyógyszerek ellátását veszélyezteti az amerikai elnök legutóbbi vámterve. Donald Trump azt üzente, hogy a generikus gyógyszerek gyártói az Egyesült Államokban át kell, hogy helyezzék a termelésüket, különben 2028. augusztusától 100%-os import vámmal sújtják őket. A tervezett vámok tovább növelnék a már jelenleg is alacsony nyereségrátával dolgozó gyártók költségeit, ami áremelkedéshez és hiányhoz vezethet, írja a Portfolio.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Lehet egy kérdésem?
7: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD-s

0: spórolni, ha nincs adás. Fekete képernyőn is van reklám. Hát, hogyha kellően nagy a nézettsége a fekete képernyőnek, akkor persze lehet értékesíteni. A szélszeseknek kicsit többet kell agitálni a kedves ügyfelet, de jó lehet.
1: Hát fél magyar televíziós történelem egyik legnépszerűbb adása igen. volt az akvárium a halacskákkal.
0: Ja, de tényleg. Tudjuk. Tényleg. Na, figyelj, budai sárgán túrázok. Csápolni kezdtem a folyégóra.
1: Én is meg kellettem ugrálni. Ez mindig bemozgat. Ez
0: nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Nem lehet megállni, igen.
0: Igen. Nálunk még a gumis is úgy ad számlát, hogy rajta vannak kilométerára. Igen, ők is kérdezik, így van, a gumisok nálunk is, akikhez mi járunk. A következő beszélgetésben lesz egy olyan az életünkben egy közös pont, amire nem tudom, emlékszel-e. Tegnap, amikor olvastam a Samsungnak az új modelljeiről az írásokat, a nemzetközi sajtóban láttam egy a clamshell-like mobile phones. A clamshell.
1: Az mi volt?
0: Nincs meg.
1: Most így elsőre nincs, írt körbe.
0: A clamshell ugye az a kagyló alapvetően, igen. de használják markolóként is. Ugye az, ami így lejön, és akkor így markol, meg, ami hasonlóan működik, az a sütő, aminek így fölmegy a teteje. A hússütő grill a McDonald's-ben. Az volt a clamshell. Igen.
1: Tényleg?
0: Neked az nem volt meg?
1: Nem, most már így nem emlékeztem, hogy
0: ilyet. Én akkor megálltattak, mert rég nem hallottam ezt a kifejezést, hát akkor elég sokat. És azt hittem, hogy ez majd így neked is beugrik, hogy az mi volt?
1: Nekem az volt a kedvenc területem.
0: Az nagyon jó volt, igen.
1: Rövid McDonald's-os pályafutásomban, igen. én a hús sütni szerettem
0: két
1: a legjobban.
0: Két gép állat.
1: Mint állat, állatüzemmódban, igen.
0: Ha. Igen. Az a hír járta, hogy sehol nyugaton nem használták a két gépes egyszerre egy emberes sütésmódot, ugye az 24 húspogácsának a kezelése, uh-huh. 12-t bírt egy, és el kellett találni az ütemet, ugye, hogy felváltva járjon le a sütési idő, meg fordítás, meg minden. Hát ott nagyon kellett járni a kéznek.
1: Igen, de a 12-től több is aláfért. Hát, nagyon ügyesen pakolva.
0: De ez nem
1: hivatalosan mondtuk, és ez
0: nem
1: szabályos volt.
0: És az jó, hogyha supervisor nem látta.
1: Azt senkinek nem szabályos. Na jó.
0: Na ennyit a McDonald's-ről.
2: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
0: Szóval hajlítható grillsütő helyett hajlítható Galaxy Trio, mert hogy háromféle modell is érkezett tegnap, leplezte le a Samsung, nem véletlenül a sietség, mert hogy azt mondja a Zuhany híradó, hogy szeptemberben jön az iPhone is, a hajtogathatós iPhone, és nyilván be kellett őket előzni. Erdős Marcival beszélgetünk a PC World vagy pcvplus.hu főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, ugye ezek a foldable telefonok nem új keletűek, a Samsung ezt már régóta fejleszte, viszont elég szépen kezdenek elterjedni, ez abból is látszik, hogy az új modellek is még mindig rohadrágák, de közel sem annyira rohadrágák, mint amennyire az elsők voltak. Szóval mi látszott, mit mutatnak technikailag, akár árban, akár egyebekben, hogy néznek ki az új modellek?
3: Hát azt várod, hogy most elkezdjek neked az új telefonokról beszélni, de még visszakanyarodnék annyiba, hogy én úgy tudom, hogy ezt contact grillnek hívják.
0: Ja, hát persze!
1: Marci erre is tud reagálni, látod?
0: De... Igen, de az
3: én egy... nem hallottam még olyat, hogy ezt clamshellnek hívta volna.
0: Mert nem voltam, mert nem dolgoztam McDonald's-ben.
1: A 90-es évek legelején.
0: Bizony.
1: Igen.
3: Amikor
0: még amerikai supervisorok voltak ott, és tőlük vettük át a Terminus Technicusokat, hát az volt a hőskor, tehát ez csak kevesen emlékeznek erre. A magamfajta
3: az idő, igen.
0: Magamfajta fiatal emberek, igen. De a kontagrill is helyes, így a.
3: Ja, jó, oké. Okay. Szóval a clamshell dolog, ezek a nyitható telefonok, ebből egy, tehát aki ebben az igazán úttörő volt, és nagyon jó dolgokat csinált ebből, az a Motorola volt a Razer-rel és a Pebble-rel. A Pebble az nagyon nagy siker volt. Nekem

0: nem is volt itthon, azt nagyon-nagyon sokat eladtak belőle, és az volt a, azóta sincsen ilyen clamshell telefon, vagy ilyen kis kinyitogathatós, mert az annyit tudott, hogy a zsanérban volt egy pici rugó is, és hogyha megnyomtad felül,
1: az nagyon menő volt.
0: Tipikus egykezes telefon volt, mert megnyomtad felül egy picit a sarkát, és kicsapódott a felső része.
1: Igen, és ez rémmájjel volt, tudtad, hogyha egy ilyen...
0: Nyilván ugye fejből tudtad az összes 8 darab telefonszámot, amit hívni kellett, és akkor nyilván volt benne azért persze névjegyzék is, vagy telefonkönyv, de a lényeg az, hogy akkor az egy nagyon közkedvelt forma volt, és ezért gondolták azt annó 8 generációval ezelőtt a Samsungnál, hogy akkor ezt visszahozzák, hát persze nem pont ugyanúgy, tehát hiába a 8 generáció, azért rugó még mindig nincs a zsanérban, tehát nem tudod egy kézzel kinyitogatni
1: ezeket. Viszont halljuk a képernyő, ugye már azoknál Motorola-nál meg volt osztva a képernyőre és billentyűzetre a két fedél.
0: Fizikai billentyűzetre, igen, meg egy pici kijelző, ami nem volt túl jó, igen, meg egy nagyon rossz kamerára. Hát igen, ezért ebben jelentőset léptek előre, és hát ugye az van, hogy itt a külső kijelző az már van akkora, hogy azon is értelmesen el tudod intézni a legtöbb dolgot. Tehát például híváshoz, egy-egy üzenet ellenőrzéséhez, egy fotóhoz, stb. Aha. Nem kell feltétlenül kinyitnod. Ha kinyitod, ez azért jó, mert akkor sokkal több minden egyszerre több alkalmazás elfér, nagyobban látod, meg szóval az egész egy könnyebben használható valami. Kicsit olyan, mintha egy tablet is lenne a zsebedben. Legalábbis erre próbálnak meg rávezetni a cégek, akik ilyeneket gyártanak. És hát a helyzet az, hogy nagyon sokáig az volt azért volt ez nagy siker a Samsungnak, meg azért nagy siker, mert hogy tudta azt mondani az Apple iPhone usereknek, hogy srácok, nekünk van egy olyan termékünk, amire nincsen alternatívája az Apple-nek. És nagyon-nagyon sok Fold, illetve Flip tulajdonos az Apple-ről érkezett. Tehát, hogy onnan érkezett a Samsungos hajlíthatókhoz, mert azt mondta, hogy a sima telefon az nem érdekli, ami androidos, hiszen azt megkapja az Apple-től is, egy már megszokott, ismert ökoszisztémában, viszont olyan, ami hajlítható, hajtogatható, stb. Ki, hogy hívja, az nincsen az Apple-nek. Ez szeptemberig valószínűleg így is marad.
2: És utána lesz?
0: Hát egy iPhone Ultra-ról most már nem csak csicseregnek, hanem szinte kb. Minden kiderült róla, és az is kiderült, hogy hihetetlenül drága lesz, ami azt jelenti, hogy hát itt ilyen millió fölött kezdődik, az biztos. De simán lehet akár másfél millió, és ezzel kicsit egybevág, hogy az Apple pont be is vezette Amerikában a leasingelést, tehát hogy a termékeit, kivéve a belépő szintű termékeit, azokat már tudod leasingelni, és pont körülbelül úgy, mint egy autónál. Tehát,
1: és gondolom,
0: hogy fizeted a vidíjat, és idővel megveszed.
1: És nyilván erre létrehozta az Apple Financial Limited-et, és saját maga finanszírozza, vagy a saját cége finanszírozza ezeket, gondolom.
0: Hát a lényeg az, hogy itt tartunk árakban, és valójában a Samsung hajlítható telefonja is sem olcsók, tehát itt alsó hangon is egy ilyen 750 ezer forintos mobilról beszélünk. Nyilván ezért cserébe 7 évnyi teljes szoftvertámogatást kapsz, ami azért nem olyan rossz, és hát abban is igyekeztek előrelépni, mivel már 8. generáció, hogy a lehető legtartósabb legyen. Itt a zsanérról van szó, igen, illetve a belső kijelzőről, ami hát véges számú hajlítgatást bír, ezért bevezetett a Samsung egy ilyen Flex Titanium nevű nagyon hangzatos technológiát, amivel elvileg sokkal tovább bírja a hajtogatást, sokkal több hajtogatást bír egy ilyen készülék, és az a egyesek zsanérbölgynek hívják, mások meg hajtáscsíknak, tehát ahol a zsanér van, ott, ahogy az ujjadat végighúzod, ott érzel egy kis, nem puklit, hanem egy kis mélyedést, és ez nyilván
1: fél nap alatt megszokod.
0: Igen, vagy hajtáscsík, igen, attól függ, hogy ki hogy nevezi.
2: Hát van mennyi szenzációs új kifejezést tanulunk,
1: óriási.
2: Hát kétele vagyunk.
0: Igen. És hát ott tartanak, hogy valójában ezek egy így kinyitva ilyen 4 mm vastag készülékek, ami azért elég jól hangzik, hiszen hogyha ezt összecsukod, akkor is ilyen 8 × 10·11·2 mm-nél vagy, ami olyasmi, mint hogyha egy normál méretű, vagy normál formátumú telefont csúsztatnál a zsebedbe. Itt a nagy újdonság, mert valójában itt három, ahogy mondtad is, az elején három új készülék érkezett. Az egyik az, hogy egy kicsit megzavarták a népet, ugyanis ami eddig a Fold volt, az a Fold Ultra lett. Uh-huh. Ez az, amikor úgy néz ki a telefon, mint amit megszoktál, a hagyományos, viszont ha kinyitod, akkor a hosszanti élén tudod kinyitni, és akkor kapsz egy ilyen közel 8-os belső kijelzőt. A másik az pedig a Flip, ami a régi fajta ilyen kis négyzetre csukod össze, és amikor felfelé kinyitod, akkor pedig egy normál méretű okostelefont tudsz használni. Az újdonság az a sima Fold 8, ami meg azért nagyon érdekes, mert összehajtva egy ilyen 10-16-os kijelzőt kapsz, amin minden fut, minden tök jól tudsz használni, és széles. Ez szélesebb, mint a normál telefonok. Ez azért érdekes, mert ha a kezedbe veszed, és volt előtte valaha is mondjuk BlackBerry-d, vagy bármi ilyen szélesebb mobilod, akkor pont ugyanazt a gépelési élményt adja neked. Tehát szélesebbre húzták a billentyűzetet, és ezáltal egy picit gyorsabban, biztonságosabban tudsz gépelni, amikor mondjuk csetelsz, vagy bármi ilyesmit csinálsz, és amikor kinyitod, akkor pedig egy 4:3-as képarányú kijelző fogad, ugyanolyan hajlítható OLED kijelző, ami meg azért érdekes, mert 90 fokkal elfordítod, és olyasmi lesz, mint egy e-book olvasó. Uh-huh. Ami rögtön felveti a kérdést, hogy vajon hányan olvasnak még a mobiljukon, mert arra ez például tök jó, egy ideális dolog lesz, vagy ha olyan régi sorozatokat, filmeket nézel, amiket még mondjuk 4:3-ban rögzítettek, mert akkor ugye teljes kijelzőn élvezheted a kedvenc, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt készült sorozataidat. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog, ugyanis összehajtva sokkal jobban befér a zsebbe, mert aha, hogy nem hosszú, igen, nem olyan hosszúkás, kinyitva pedig mégiscsak megkapod a nagy kijelzőt. Úgyhogy ez az új találmány, ezzel próbálkoznak, ugye már régóta itt van a levegő, vagy szeretnének valami igazán újat, valami nagyon újat, és itt sokan arra gondolnak, hogy az, hogy majd nem tudom, beépítik az agyunkba a dolgokat, vagy esetleg szemüvegünkbe, amivel szintén nagyon próbálkoznak, és a Samsung is mutatott be egy ilyen szemüveget, vagy bármi más, de egyelőre most odáig jutottunk, hogy még mindig az okostelefon az, ami a fő téli driver eszköze az embereknek, de egy picit már más formátumban, más alakzatban, hogy hát, ha így beválik. És egyelőre az első visszajelzések azt mutatják, hogy erre kíváncsiak az emberek. Tehát, hogy nyitottak arra, hogy nem nagyon új, nem forradalmi, nem radikális, de azért egy picit új, egy picit más, és egy picit lehet, hogy jobban használható. És ez azért is fontos, mert az Apple-nek a hajtogatható telefonja is pont ilyen lesz. Uh-huh. Mármint méretben. És ezért nagyon érdekes az, hogy a Samsung ugye ezt behozta, úgyhogy augusztus 7-től kapható lesz mind a három új készülék, viszont nagyon kell hajtaniuk, mert az Apple-t ismerjük, hogyha megérkezik egy piacra, aha, akkor ő szeret úthenger módjára, bizony, mindent ledózerolni, és mindenkit abszolút.
1: Igen,
0: abszolút
1: sokszor ugye ilyen lenyomni. Követő üzemmódban van, megvárja, amíg kifornak az a kifornatadott technológia.
0: Pontosan, 8 generációval, igen, a Samsung nagyjából kifejlesztett tehát az összes olyan hibát elkövette, amit az Apple-nek így nem kell elkövetnie. Úgyhogy ő egy kiforró technológiát. Itt nagyon halkan jegyzem meg, hogy a kijelzőket, a kijelzőpaneleket a Samsungtól vásárolja. Úgyhogy...
1: nagyon jó.
0: Hogyha nagyon-nagyon sikeres lesz az iPhone Ultra, akkor azért a Samsungnak sem rossz az annyira, de hát nyilván a saját készüléküket kell nyomni, az a legfontosabb, és ebben kell. Ami érdekes, és ezt kifejezetten rá is kérdeztem a Samsungnál, hogy nem, tehát nem tervezik azt, hogy kevesebbet adnak el a termékükből. Még annak ellenére sem, hogy a legerősebb mobilgyártó lép be erre a piacra, ami nyilván azt jelenti, hogy arra számítanak, hogy ez a hajtogathatós vagy hajlítható telefonos szegmens, ez drasztikusan nőni fog.
1: Aha, nem csodálom egyébként, én még az első valahányadik generációt tesztelgettem, és már akkor nagyon tetszett, amikor még volt ilyen, hogy ott a
2: hajtás... Na de hol az árhatár magánál? Hajtás, a kolléga, vagy, ja, hát ahol nálam, beruházna?
1: Ja, ne, hát beruházni nem fogok, csak legfeljebb tesztből nyomogatok.
2: Ja,
1: ez az árhatár, ez olyan messze van, hogy veszek...
2: Szóval nem vagy potenciális.
0: Hát leasingeled, hát ne zizé már, leasingeled.
1: Méghozzá tudjátok kitől? Hát az általam széthájpolt, sőt, mi több tulajdonolt vállalat száll be az Apple termékek leasingébe. Az már megvan, a Klarna.
2: Klarna?
1: Bizony. És külön megállapodás keretében 24 és 36 hónapos leasing konstrukciókat fog adni. 28-án fog indulni. Úgyhogy megmondtam én, hogy a Klarna egy remek kampány.
2: És az árfolyamban is látszódik már végre ez?
1: Most úgy van, hogy kifenekelt és arra szolgat fölfelé, de azért még sehol nem vagyunk a bevezetésnél.
0: Hát ez majd berobbantja. Lefordítva
2: magyarra, fegye jótékony homály.
1: Igen. Főleg az én pozícióim. Mondtam, elég korán kezdtem hozzá a vásárláshoz, sajnos rossz időzítéssel.
2: De nem ezért gyűltünk össze.
0: Igen, ennyivel, tehát még itt az, ami az érdekesebben, hogy az Apple az úgy tervezi, hogy idén év végére ennek a foldable piacnak a 29%-a fölött már ő fog uralkodni. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon durva növekedésre számít. És
1: ez
0: egyébként
1: jó hangzik,
0: meg
1: de ez
0: említett,
1: mekkora
0: hogy...
1: piac? Tehát azért darabszámra, ugye ezek tényleg nagyon drága telefonok, tehát lehet, hogy...
0: Ezek nagyon drágák, és nincs a fejemben pontos szám, hogy
1: de lehet, hogy ez nem olyan nagy, hogy egy iPhone ne tudja lerabolni az egyharmadát mondjuk pár hónap alatt.
0: Hát ez azért érdekes, mert hogy például Kínában vannak olyan modellek, több modell is, ami egyáltalán el se jut az EU-ba, és az EU-ban is vannak olyanok, amik az USA-ba se jutnak el. Tehát, hogyha az amerikai mobilpiacot nézed, akkor a Samsung van úgy, mint androidos gyártó, az Apple van, mint iOS-es, és rajtuk kívül ott van még a Motorola, akinek nagyon-nagyon kicsi a részesedése, és a Google, akinek van hajlítható mobilja, meg van mindenféle mobilja, de hát küzd azzal, hogy ő értelmes piaci részesedést érjen el, akár az amerikai piacon, akár világszinten. És hát Kínában meg ott már ott tartanak, hogy háromba hajtható mobilok vannak, meg egyebek. De így visszakanyarodva a magyar
1: piacra.
0: Sőt,
1: lesz olyan, tudod, ami gyerekkorunkban ilyen sótartót lehetett hajtogatni, hogy így négy ujjal így ilyen csiki-csukisztál, így ide nyitottad.
0: Hát figyelj, visszajön az origami, és akkor azt hajtogatsz a mobilodból, amit akarsz. Úgyhogy
1: és akkor meglepődhetsz, hogy éppen mit nyitsz ki, milyen kép tárul elő, vagy melyik alkalmazás. Aha.
0: Az egészben pedig az az igazi fűszer, hogy a magyar piacra így nem igaz, tehát egy csomó minden nem vonatkozik, és ez még a regionálisan is igaz, hogy nálunk annyira erős a szolgáltatói jelenlét, hogy a szolgáltatóknál veszik a mobilt az emberek. És ez például most, amikor kicsit jobban megnézik az emberek, hogy mi az, amire föltenek mondjuk ilyen IT berendezésben, mert hogy ugye sokkal drágábbak lettek, meg azért elég tartósak ezek, sokáig bírják, stb. Szolgáltatónál pedig az, hogy általában megkapod a 0% THM-re, tehát el tudod hozni, vagy minimális önerővel, vagy akár önerő nélkül, igen. És akkor ilyen 22 hónap alatt, egy év alatt, stb. Szépen kitörlezgeted a havi
1: nekem már szolgáltatói tévé van a nappalimba.
0: Pontosan, és ez a fajta konstrukció, ez olyan szinten bevált Magyarországon, hogy konkrétan, ahogy így utána kérdeztem az ilyen szakmai berkekben, még a régióban sem nagyon van erre példa. Tehát még a cseheknél sehol. Tehát egyszerűen nem. Ott is az open market, a sima szaküzletes vásárlás az, ami dívik. Nálunk valahogy a szolgáltatóknak sikerült azt elérni, hogyha valaki úgy határoz, hogy mobilt vesz, akkor megy a szolgáltatójához, és megnézi, hogy milyen akcióval, és erre kell a gyártóknak is berendezkedniük, vagy hogy erre vannak berendezkedve, hogy úgy alakítják ki az ártámogatást, a készülékeket, úgy terítik a különböző szolgáltatóknál, hogy szinte biztos, tehát én 80% fölött van azoknak a száma, akik nem retailben, hanem szolgáltatónál veszik meg a mobiljukat, vagy a tévéjüket a nappaliba, vagy akár mindent, a PC-t, a tévét, a tényleg szinte minden. Nagyon-nagyon erős ez az oldal, és így végül is, mondhatjuk azt, hogy nem is igazi leasing ez, de végül is 0%-kal hitellel hozod.
1: Igen. Marci, egy utolsó kérdés, hogy az ilyen bevezetők, bemutatók után mennyivel érkezik Magyarországra az új modell?
0: Ezt már most elő lehet rendelni, tegnap volt a bemutatója, és augusztus 7-én ez kapható lesz a szolgáltatóknál is, a boltokban is, és hát mondtam, hogy 759 000-ről indul a Fold 8, és 800 fölött nyit a Fold 8 Ultra. A Flip 8 az egy kicsit ilyen mostoha gyerek, ott nagyon kevés dolgot fejlesztettek, az egy picit elhanyagoltnak tűnik, viszont azt megkapod 500-ért.
1: De jó.
0: Mondanám, hogy ez aztán az igazi diszkont, de én azt mondom, ha valaki a Foldable legalább egy picit érdekli őt, akkor menjen el és nézze meg, hogy melyik az a formátum, ami neki a zsebének, a fülének, annak a használatnak, amit ő napi szinten, amire használja a mobilját, melyik az, ami legjobban megfelel, mert mind a három típus más és más előnyöket és hátrányokat tartogat. Úgyhogy legalább egy érdekes szín volt a mobil piacon, és nem mindig tök ugyanazok a formátumok, hanem egy kicsit más, és hát jön az Apple, aztán meglátjuk, hogy mennyire trollkodja szét az egészet.
1: Világos, Marci, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, szép napot!
0: Szép napot, sziasztok!
1: Erdős Mártonnal, a PC World, vagyis a pcvplus.hu főszerkesztőjével beszélgettünk, a PCV-ben a W, mert hogy World.
3: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. Csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az Adult Only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az Adult Only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret. Egy elegáns, minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van a vonalunk túlsó végén, kedves Ugó üzletkötő, szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt nem mondta, hogy a harmadik napja is emelkedünk.
2: De.
3: Köszönjük szépen az információt.
2: Mondanám azt, hogy nem, de minimális esésben van jelen pillanatban a Bux Index, de így 144.650 ponton van, szóval, hogy
1: azért... Ott vagyunk nagyon, azért a csúcson.
2: Igen, csúcs közében vagyunk, ez mondjuk az OTP-nek is köszönhető. 46.300 nem van jelen pillanatban, 0,22%-os esésben, közel 500 milliós forgalom mellett. Szóval nem mondanám azt, hogy a buxosoknak és az OTP-seknek rossz lenne alapvetően, de mindenféleképpen kiemelendő az is, hogy az a MOL 4396 forintnál van, majdnem 4400-nál, mert volt felette is, 1%-os esésben van nyitáshoz képest, és a Richter még a másik ilyen, ami közel 1%-os esésben van, 11730 forintnál, 12000 erős volt neki lélektanilag, úgy tűnik, és a Magyar Telekom az utolsó, 2648 forintnál van, 0,15%-os esésben, közel 50 milliós forgalom mellett, szóval emelkedünk, de mégse.
1: Aha, igen, ez olyan. Európa mit csinál egyébként?
2: Európában sem rúzsás a helyzet. Aha. A briteknél azért közel 1%-os mínusz van, a német tőzsdében is 0,85%-os mínusz van, a DAX indexben 24.950 pontnál, és a briteknél sem túl rúzsás a helyzet, viszont ott azért elanyagatóbb az esés mértéke. 0,2%-os esésben vannak jelen pillanatban.
1: Uh-huh. És a forint piacon gyengülgetünk, arra szolgatunk fölfelé?
2: Hát ugye a keddi egybanki kommentár után azért még van ok az aggodalomra ilyen téren, mivel 364 forint 70 fillért kell fizetni ilyen pillanatban 1 euróért, 25 pontot vágtak és nem zártak ki a lehetőségét annak, hogy folytatják a ciklust, a kamatvágási ciklust ősszel, idén nyáron, augusztusban még valószínűleg fognak vágni 25 pontot, de utána pedig az inflációs jelentés függvényében fognak dönteni, hogy hogyan és merre tovább.
1: Világos.
3: Tehát akkor ez egy időre megfogta a forint erősödését? Azt mi jelenti?
2: Kis időre igen, de sem, ezt a figyelten az elemzői várakozások nem térnek el. Azért 350 és 360 között vannak az év végére a várakozások, 364 felett vagyunk, 1,5%-kal vagyunk feljebb az elemzői várakozásoktól, szóval semmilyen egetrengeti dolog nincs jelen pillanatban. Uh-huh. Az viszont már izgalmasabb, hogy a dollár lassan 320-nál van, uh-huh. Szóval... az már egy fokkal izgalmasabb ilyen téren.
3: Mert hogy az eurodollár, hogy mozog?
2: Az eurodollár az 1.14.25-nél van jelen pillanatban, inkább ott a jövő heti Fed kamatdöntés mai LKB az, ami jobban nyom a latba. Ugye ma délután lesz LKB kamatdöntés, itt kérdés az, hogy mennyire fogja kiemelni azt, hogy az inflációs várakozások emelkednek, horgonyozottak, és hogy mi lesz jövőbeni várakozásoknak az eredménye. Uh-huh. Kamatvágás, 25 pontos tartás, 25 pontos emelés, vagy tartás. Inkább ez a két szenárió játszik. Az bocsánat, a nyelvbotlásért.
3: Uh-huh. Oké,
1: világos. Rendben, oké, és csütörtök van, várunk valami adatot, izgalmat?
2: Nagyon izgalom nem lesz ma, ez volt az...
1: Legalábbis programozott izgalom, mert aztán lehet, hogy valami bevágódik a piacra. Igen.
2: Bár ez van még egy amerikai munkaerőpiaci jelentés, és ennyi.
1: Aha, jó, oké, akkor megnézzük meg, mi
2: az
1: lesz.
2: Az amerikai piacról.
1: Jó van, rendben, Hugo, nagyon köszi, jó munkát, jó kereskedést.
2: Köszi szépen.
1: Szia. Kedves Ugó üzletkötővel beszélgettünk, aki a vége már mindig ilyen elmenőben van. Szerintem ott hagyja a telefonját, és elmegy üzletet kötni. Mindig ilyen halkulóba, távolba vesző Hugótól köszönünk el.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Na, a svéd húsgolyób is nyomába eredünk.
2: Nagyon helyes. Régóta várom ezt a témát.
1: Érdekes, hogy ezt így mondod, mert egyébként nagyon sokan tényleg, tehát hogyha megnézzük déli időben az IKEA-t, micsoda topzódás van.
2: Szerintem kicsit minden második ember kajálni erre.
1: Kicsit értetlenül állok a helyzet előtt, én nem látom benne azt a marha nagy kulináriát, hogy miért kéne ebből megvadulni. 1 milliárd golyóbist ad el az áruházlánc, képzeld el évente. És megnéztük.
2: Szerintem ez óriási, mert annyira bejött nekik, ez tényleg, ez elképesztő.
1: Igen.
2: Ahogy veszük, nincsen benne olyan nagy különlegesség.
1: Igen, de húsgolyó, krumplipüré, valami generál szósz, vagy mi az a barna.
2: Az is, ugye, nagyon finom az a szósz is.
1: Finom,
2: a lekvár. Hát.
1: Na, most ami előtt értetlenül állok, hogy megy ez a, egyébként pont Hawaii pizzát hoztam magammal, azt tettem tegnap. És megy ez a sírás, rívás, és hogy úristen, és hogy az mindennek az alja. Ha az olasz látná, és mi, de az összelekvározott húsgolyó az rendben van. És az ananászos sonkás pizza nincs. Ugyan arról beszélünk, a sós és az édes íznek az összekeveréséről, mert az jó ilyeneket enni.
2: Tehát egy pizza, az pizza.
1: A golyób is, meg golyób is.
2: Az egy önálló cucc.
1: Na jó, akkor ezt a pizza topikot szerintem bezárom, maradjunk a golyóbisnál. Ugyanis a hamu és gyémánt utána ered, hogy ez mennyiben IKEA-s találmány, és vagy pedig távolabbra mutatnak a gyökerek.
2: Gondolom, semennyire.
1: Semennyire.
2: Csak IKEA kiváló marketing eszköz lett,
1: igen,
2: az IKEA-nak.
1: Sőt, egyébként még a svédségéből is volt egy nagyon komoly vita, 2018-ban bontakozott ez ki. A Köttbullár egyébként, ami a becsületes neve a húsgolyóbisnak. Köttbullár. Ez nagy vita bontakozott ki, ugye Svédország hivatalos Twitter fiókja akkor azt állította, hogy 12. Károly svéd király a 18. század elején az oszmán birodalomból hozta haza a húsgolyó receptjét.
2: Svédország hivatalos Twitter fiókja.
1: Igen.
2: Jó, okay.
1: Ebből aztán lett egy nagy vita, számos ellenvélemény generált, a kérdés pedig máig nem dölt el egyértelműen. A húsgolyókat ugyanis a világ számos országában készítenek, ezért nehéz lenne egyetlen helyhez kötni az étel eredetét. A svéd változat sajátosságát egyébként a fűszerezés, a tejszínes mártás, amit én generál szószoztam, elnézést, és a jellegzetes köretek együttese adja, ami ugye a krumplipüré, néha valami uborka, figyel mellé, meg ez a bizonyos áfonya. Áfonya lekvár az? Hát valamilyen piros bogyós.
2: Valami erdei bogyós.
1: Vörös áfonyás lekvár, igen, most látom itt a leírásban. És ennek nagy hagyománya van Svédországban, ugye ott hát a nagymama receptjétől kezdve az égvilágon mindenféle hagyomány dívik. 1934 óta pedig működik a Göteborgi Kométen étterem. Ők például azzal jeleskednek, hogy a klasszikus svéd konyha hagyományait próbálják meg megőrizni. Per-Ove Lundgren séf a húshoz a göteborgi nagyvásárcsarnokban szerzi be az alapanyagokat. Hát ezek komoly történetek, ahol már 1889 óta árusítanak élelmiszereket.
2: Szerintem megint a marketingnél tartunk.
1: Ez az, amikor a séf kimegy hajnalba, két kis kezével válogatja.
2: Pereg előttem a reklámfilm.
1: Igen, abszolút, igen, mustrálja a húsokat, hármat visszadob, mert az nem az jó az eredetsége.
2: De ő szemre megítélni a minőségét.
1: Igen, majd a negyediknél felcsillan a szeme, megforgatja, hogy minden oldalról ez úgy van-e, ahogy az első blikre ő gondolja, megforgatja, és elismerően és bólint, és kérje az eladót, hogy mérje le, mert ez lesz az, ami a vendégeinek maximálisan megfelel.
2: A cseh és az es hang között mi van? Csak a hallgató írja, hogy ott így kell mondani a Göttbullárt. Svédül.
1: Ne, úha, az baj.
2: A svéd nyelv rejtelmeiben nem merünk belemenni.
1: Valahol a Göttbullár és a Göttbullár
2: Okay. Akkor ez már a Boborján skálán a belépő szint, úgyhogy hány nyelvet beszélünk. Oké, elfogadható.
1: Nagyon jó. Na, szóval jó, akkor sőt bullár. És tehát a séf úr maga szerzi be ezeket az alapanyagokat, mert mint mondja, és ahogy én is itt próbáltam ábrázolni a jelenetben, a marha és a sertés húsnak nem szabad túl zsírosnak lenni, ugyanakkor lehet játszani vele, például borjúhúst keverünk hozzá, és mindjárt kész a csevap is egyébként, mert az is valami hasonló sertés marha borjú keverék.
2: Csak az ízesítésen meg a formán múlik ott is persze.
1: Igen, mennek. És hát ezért is állították sokan, hogy azért nehéz ugye eredetet találni egy húsgolyónak, mert azt a világ minden pontján mindenkinek van egy
2: hát
1: valamilyen...
2: Hát fasírt is egy húsgolyó. Fasírt, hát,
1: az pontosan, te... fasírtja, húsgolyó, a húsrudacskája, húspogácsája, mert szerintem a hamburgerhúst is nyugodtan besorolhatjuk ebbe a kategóriába, ugyanúgy darált húst ízesítve összegyurmázol. Az, hogy milyen formára alakítod, az egy dolog.
2: Lényeg az, hogy Ika csinálta ebből üzletet, tehát ő tudta ezt az egészet úgy marketingelni, hogy gyakorlatilag vevőbecsábítóként tudott funkcionálni, és ez önmagában egy egészen elképesztő siker. Ja, és alárazott mindenkinek, tehát még
1: a
2: déli ebédelő helyeknek, a menüs helyeknek is megérte bemenni, és ezzel az eladását tudta növelni.
1: És valószínűleg az 1 milliárd jóban benne van az is, amit a boltba árul, ugye,
2: mert
1: ott zacskózott golyókat is tudsz venni, és azt otthon elkészíted, és az a viszont a
2: sétus. Én is vettem, és szoktam otthon enni. Nagyon napig egyébként. Tehát, egyszerű és jó.
1: Igen. Na hát akkor ennyit a svéd húsgolyók rejtemeiről.
2: Te továbbra sem vagy meggyőzve. Te sajátot nem fejlesztesz ki? Mert ez nem olyan, hogy akkor egy gedeféle húsgolyó, ami mondjuk más fűszerezéssel, vagy ízesítéssel.
1: A hétvégén készült egy gedeféle csevap. Tehát
2: de hol a maradék?
1: Hát nincs, abból maradék?
2: Hát, jaj, már a kérdés is sértő volt.
1: Mert így
2: nem lehetne dupla adagból főzni legközelebb?
1: Hát figyelj, így is 3-85 dek a nyers húst ettünk meg, és abból nem volt maradék.
2: Annyira másik nagy kedvencem, és még kíváncsi lennék a tényleg a gedeféle verzió.
1: Na, akkor legközelebb egy picit túltolom.
2: Magam, akkor majd meghivatom
1: így
2: magam.
1: Van, és akkor majd meg lehet ízlelni az én jó kis csevapomat, amit még tovább kell fejlesztenem, mert ez most csak marhasertés volt, ugye még egy kis bárány majd bele kell finoman adagolni.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: Sőt, bullár. Addig gyakorlom. Aha. Illetve hát erre mondjuk már olyan nagyon sok időnk nincs, ugye, mert lassan a búcsú pillanatai jönnek.
2: Hát még egy percbe bele tudod sűríteni.
1: Igen, és akkor na hát gondoltam, hogy a Hawaii pizza majd megmozgatja a hallgatókat. A pizza az pizza. A következő mi lesz? Baraszlevet tankolunk az autónkba. Folyadék. Azt a betyá! Kevények vagytok. Van, aki a húslevesbe is tesz egy kevés cukrot. Igen, hát erre gondoltam a sós és az édes ízharmóniáját, illetően, sőt, fordítva is van az édesben sós, ugye hát a sós karamella akkor átmegy, hogy gyakorlatilag, hogyha akarsz valami sima karamellás cuccot mondjuk megkívánsz, jó szóval nem kapsz. Nem is tudom, mit akartam, azt hiszem fagyit, sima karamell fagyit keresni, és az összes, a világ összes jégkrém gyártója a sós karamellás fagyikat csinál, és nem nagyon bukantam rá a sima karamellás.
2: Kéne egy kis jó Nokia 81-10-es utód.
1: A Matrixban milyen menő volt. A Nokia 81, az a kommunikátor? A banán vagy a kommunikátor?
2: Hát, akkor nagyon gyors googlizás következik gyors, a műsor utolsó pillanataiban.
1: Igen, gyorsan azt mondja, 81-10 Nokedli.
2: Balázs bevéste, igen.
1: Én bevéstem, erre megjelent, győzik-e itt van, nem most nem. Nem tudom, várják képek. Igen, az a banán, tényleg jó, a csúsztathatós. Okay.
2: Igen, az illik a témába.
1: Az igen. A motorolás sztorihoz még nem tettem hozzá, nekem egy hónapig volt ez a rettentő menő, megnyomod, és kipattan, és már nyomod, és beszélsz, és rettentő. Azért az egyik ilyen kipattanásnál egy elég erős rugó volt, a fejjel kihúzta a kezemből az egész telefont, és pont egy pocsolya előtt álltam, és úgy, hogy a így elsüllyedt. Gyorsan kikaptam nyakig, szaros lett, rohantam a szervizbe, ilyen fekete kézzel, tudom, mert nagyon gusztustan a pocsolyába esett. És közötték, hogy hát igen, ez sajnos alaplapcsele, és bemondták azt az árat, amennyiért vettem a telefont. És akkor megköszöntem, hogy megnézték, majd hogy? Eltávoztam, és azóta is valami fiók mélyen
2: hogy,
1: ott.
2: Hogy tulajdonos lehettem.
1: Igen. Hát sajnos... De nem vettem másikat, mert ebből okulva abról gondoltam, hogy ez olyan, mint a napszemüveg, amit mindig elhagyok, hogy ez is egy hónapon belül az egyik nyitásnál biztos elröpül bármelyik.
2: Azóta benned maradt akkor az
1: olyan. Igen, igen, igen, úgyhogy nem lett következő, de azért egy hónapig menőzhettem vele. Na, már érzem a húzatot a hátamon, mert hogy
2: ez csak egyet jelenthet.
1: Feltépte az ajtót, és berohant, hogy híreket mondjon, úgyhogy ez jön most. Igen.
2: Balázs már ma reggel is úgy ébredt, hogy péntek van, és szomorúan konstatálta néhány másodperccel
3: később,
2: csak egy álom volt.
3: Nem baj, de holnap majd még lesz egy utolsó menetünk, aztán pihenünk.
2: Holnap már valóban péntek lesz.
1: Igen, az jó lesz, így is van, úgyhogy azért holnap
2: találkozunk. Kedves hallgatóknak csak már egy alkalmat kell kibírni ebben a felállásban. Igen. És akkor, hogy a kipihent agyú kollégák visszatérhessenek.
1: Hú, ott aztán lesz sziporka, úgyhogy
3: lelassulva.
1: Igen, úgyhogy azt is feltétlenül kövessétek majd, de addig is holnap találkozunk 7:30-kor. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A Pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is forgalomkorlátozásra kell készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Németh Luca, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. A rendőrség hivatali visszaélés miatt folytat nyomozást a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében. Atomenergetikai együttműködést kötött az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is lehet. Élénk szél mellett 25 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket, a törvényjavaslat napokon belül a parlament honlapján is elérhető lesz, a nem vényköteles gyógyszerek áfája nem változik. A budapesti rendőrfőkapitányság hivatali visszaélés miatt folytat nyomozást a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében is, tudta meg a Telex. A tudományos és technológiai miniszter azért tett feljelentést, mert úgy látták, hogy a többek között az oktatásban és országosan is elterjedt rendszerek használatát titkos döntésekkel kötelezővé tették, a szerzői jogok és a forráskód egy magánvállalkozásnál koncentrálódtak, kizárták a versenyt, és sok döntés nem jelent meg a magyar közlönyben. Nagyot ugrottak a héten az üzemanyagárak. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a dízelé pedig 9-el emelkedett ma, de kedden is volt már egy 8, illetve 9 forintos drágulás. A nagykereskedelmi árak emelkedése mögött a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. Ma reggelre a Brent hordonkénti ára átlépte a 96 dollárt, ami június eleje óta a legmagasabb érték. Az év első felében 5,9 millió új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, ez 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kereslet elsősorban az elektromos, a hibrid és a töltős hibrid autókra nőtt, miközben benzinesből és dízelesből is kevesebbet adtak el, jelezte az Európai Autógyártók Szövetsége. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Sajtóhírek szerint a megállapodás lehetővé teheti Szaúd-Arábiának, hogy a jövőben uránt dúsítson, amelyet erőművek üzemanyagaként, de akár atombombák gyártásához is fel lehet használni. Az amerikai energiaügyi minisztérium közlése szerint az együttműködés segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőségeket nyit amerikai vállalkozások számára. Donald Trump szeretné, ha a FIFA elnöke lenne az ENSZ következő főtitkára. Az amerikai elnök szerint Gianni Infantino az egész világon elismert vezető, így képes lenne összefogni a különböző országokat. A jelenlegi ENSZ főtitkár Antonio Guterres mandátuma 2026 végén jár le.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
2: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

Évúton jár, aki az operaház fantomja, vagyis Gerard Butler arcát képzeli oda a maszk mögé. Állítólag Ryan Gosling az a hollywoodi színész, akivel könnyen össze lehet keverni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 5 év hallgatás után a Little Dead Wishes albummal maxolta ki 2025-öt a Coco Rosie. Ám az amerikai freak folk duó tagjai Sierra Rose Cassidy és Bianca Leilani Cassidy hiába rejtették el a bosszúvágy franchise eredeti angol elnevezését a Dead Wish nagylemez címében, míg idejében rájöhettek a szomorú igazságra. Ezen nincs mit szépíteni. Sajnos a nővérek egyáltalán nem hasonlítanak Charles Bronsonra, aki 1974 és 94 között 5 filmben is megformálta Paul Kersey önbíráskodó karakterét. A hölgyek, hogy mégse legyenek egyedül az oly sok veszélyt rejtő nagyvárosban, a Girl in Town című dalukhoz felkérték feat-elni Chance the Rappert. Ő sem egy kiköpött pisztolyos igazságosztó, de legalább bajuszos.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Svédország a robosztus gépjárművek, a különleges kézifegyverek, az összeszerelhető bútorok és a katonai repülőgépek mellett számos kiváló zenei formációt adott már a nagyvilágnak. Elég, ha csak az egy időben a Volvonál is több adót befizető Abbára, a rockot játszó Europe-ra, vagy a svéd trónörökös esküvőjén is fellépő Roxette-re gondolunk. A Scissors elnevezésű alternatív rock együttes ugyancsak svéd találmány. Hazájukban eredetileg Scissors Palace volt a nevük, míg Skandinávia többi részén 12 Seasons-ként kerültek be a köztudatba. Az erotikus utalásokat és némi nemű áthallásos felnőtt tartalmat is magában hordozó Jerk It Out számuknak köszönhetően világszerte elismertté váltak. Hazájukban munkásságukat svéd Grammy-díjakkal jutalmazták.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje öt versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dalszereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székelykapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Gloria Gaynor a diszkógömb megpördülésével egy időben vált világhírűvé. Az I Will Survive-val az első és utolsó diszkófelvételnek járó Grammy díjat is besöpörte. Mivel ez a kategória korábban még nem, a következő évben a diszkózene népszerűségének óriási visszaesése miatt pedig már nem létezett. A dal szövege okán az emancipált nők és a melegek himnusza is lett. A most következő Cake zenekarnak is az I Will Survive feldolgozása hozta meg a sikert 1996-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Minden zene népzene. Még soha nem hallottam lovat énekelni, mondta Louis Armstrong.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó.
2: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. Mégis átveheti Balási Gyula cégeit az állam. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Sok felhő lesz ma felettünk, olykor kisebb eső, zápor is lehet. Erős szél mellett délután 25 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. A törvényjavaslat napokon belül a parlament honlapján is elérhető lesz, a nem vényköteles gyógyszerek áfája nem változik. A hónap végéig zajlik Balási Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása. Azt szeretnék felmérni, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek a vállalatok, illetve jogilag és pénzügyileg mennyire stabilak. Értesült több forrásból a G7. A portál azt írja, ha az átvilágítás kedvező képet mutat, az állam mégis átveheti a cégeket. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál, több dokumentumot is lefoglaltak. Az eljárás azért indult, mert a 2018 és 20 közötti időszak gazdálkodásával összefüggésben költségvetési csalás büntetének megalapozott gyanúja merült fel. 150 millió forint közpénzt kapott a Pócsi János farmjára bejelentett civil szervezet, írja a 444. A JÁSZ Nemzet Egyesület a lap összesítése szerint többnyire helyi programok megszervezésére kapta a pénzt, de az elszámolásokban számos furcsaságra bukkant a portál, például, hogy azok, akikkel hirdették az eseményt, fel sem léptek aznap. Sőt, a megkérdezett zenészek nem is tudtak arról, hogy nekik akkor ott fellépésük lett volna. Az egyesület mégis kipipálta a beszámolójában a projektet. A civil szervezetnek nincs honlapja vagy Facebook oldala, pedig honlapkészítésre is elszámoltak állami pályázatokon elnyert közpénzeket. Két önkormányzati képviselő is kilépett az óbudai Fidesz frakcióból, így az megszűnik. Ezzel Óbuda lett az első kerület, ahol megszűnik önálló Fidesz frakció. Kis László polgármester szerint nincs bővebb információja a kilépésekről. Kekvaként július 31-én szűnt volna meg a MOL Új Európa Alapítvány, de a MOL igazgatósága úgy döntött, hogy más modellben sem akarják működtetni az alapítványt. A rendelkezésre bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL kekvájáról júniusban derült ki, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz ellene a NAV. Donald Trump ismét ultimátumot adott Iránnak. Az amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok minden a Hormuzi szorosban hajók ellen végrehajtott iráni támadás után egy hidat vagy erőművet semmisít meg. A konfliktus eközben tovább eszkalálódik, a diplomáciai erőfeszítések továbbra sem hoztak áttörést, az olaj világpiaci ára pedig folyamatosan emelkedik.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk, holnap többet, sőt majd a nap, és 28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Sall Endre, az Újságmúzeum főszerkesztője és alapítója a mai vendégem, aki az elmúlt években sok érdekes írással és több kötettel örvendeztette meg a közönségét. Ezúttal több generáció egyik kötelező olvasmányának szerzőjét hozza közelebb az összegyűjtött történeteken keresztül, a Jókai Mor 33-szor című kötet történetei az író életébe, szokásaiba, szenvedélyeibe nyújtanak betekintést, élvezetes olvasmányok formájában, képekkel, gazdagon illusztrálva. Itt az adásban a kutató munkáról és a kulisszatitkokról beszélgetünk, zene után már is kezdünk, maradjatok velünk ti is.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégem pedig Sall Endre, az Újságmúzeum alapítója, főszerkesztője, akit köszöntök, szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Én szerintem mondhatom azt, hogy milyen régi barátokként üdvözöljük egymást, hiszen talán először akkor voltál nálam, amikor az Újságmúzeum tulajdonképpen elkezdett egy olyan platformá válni, ahol reggel az emberek 7 órakor az első cikk megjelenésekor leültek kávézni, és egy ilyen kis nyugodt szigetre próbáltak elevezni azért, hogy olyan dolgokat tudjanak meg, amelyek teljesen a hétköznapoktól és a aktuális világtól távol vannak.
2: Hát igen, mondhatjuk azt, hogy első között voltál, aki észrevetted az Újságmúzeum Facebook oldalát, és akkor azt hiszem 2019-ben már beszélgettünk róla, sőt az első könyvem kapcsán is meghívtál, amit azóta is köszönök, és most is köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ilyen, amikor egy hölgy érzékeny és észreveszi a szépet.
1: Hát meg amikor az is van, hogy tényleg, nekem a saját környezetemben is sokan mondták, hogy szeretik ezt, tehát ezt a reggeli kávézós képet én a barátaimtól vettem, akiknek ez volt a napindítás, és hát azért azt mondhatni, hogy történetekből valószínűleg sosem fogyunk ki. Itt inkább az a kérdés, hogy megtalálod-e azokat, akik adott esetben arra érdemesek, vagy annyi van bennük, hogy több is legyen, tehát hogy össze lehessen foglalni. És akkor úgy látom, hogy Jókai Mórral most ez történt, hogy te eltöltöttél vele egy hosszabb időt.
2: Hát igen, én kis túlzásra mondtam, hogy fél évet töltöttem éjjel-nappal Jókai Mórral. Engem a Kertész Imre intézet kért föl, hogy a sajátos stílusomban, ez a szórakoztató ismeretterjesztés stílusában írjak egy könyvet Jókairól, de ne egy olyat, ami

0: volt, vagy több párbajban is részt vett párbajhősként, ugye rajongott a rózsáért, amit a Schwab-hegyi kertjében, meg a balatonfüledi villájában ő nevelgetett, csigákat gyűjtött, tengeri csigákat gyűjtött, és hát hosszan sorolhatnám 33 különböző aspektus a Jókainak, ami tényleg rávilágít arra, hogy milyen különleges, szenvedélyes ember volt, és egy kicsit arra is rávilágít, és talán ez az egyik muníció, amit magunkkal vihetünk, ha ezt elolvassuk, ezt a könyvet, hogy szakítsunk időt arra, hogy a jelenben éljünk. Ugye akkoriban az emberek sokkal lassabban éltek. A tömegkommunikáció az újságokba és a könyvekbe kimerült, és az embereknek nem érezték azt, mint most mi, hogy rohanunk, szaladunk, kapkodunk a telefonunk után, hanem volt idejük megélni a pillanatot. Ezért van az, hogy Jókai Mór lehetett kertész, lehetett egyébként, teszem hozzá, majd, hogy nem festőművész, hiszen festett is, tehát, hogy kiélvezték az élet minden pillanatát. Azt szoktam mondani, hogy gondoljunk bele, senkit nem akarok elriasztani, de 30 ezer napot élünk jó esetben. Ezt a 30 ezer napot szerintem jó lenne tartalmasan eltölteni, és Jókai erre egy nagyon jó példa, hogy hogyan lehet tartalmasan, mívesen élni.
1: Hát igen, hogyha indulhatunk a gyerekkorától, akkor, mert hogy ugye azért mindenkinek onnan gyökeredzik minden, akkor ez egy nagyon fontos rész, ugye, hogy ő milyen rajongással volt az édesapja iránt, és aztán tragikusan korán elvesztette. Már ott, nekem amikor olvastam, akkor már ott lett vele egy kapcsolódásom, egy olyan, hogy azt éreztem, hogy jaj, értem ezt a kisgyereket, ugye, az ottani körülmények, tehát nekem is keresztül futott az agyamon, hogy hát igen, nagyon más volt minden, és az is van, hogy ma már azért egy vadászaton meghűlni és abba belehalni igen. Sem szokás, tehát ma már jó esetben ezt ki lehet kerülni, és közben meg hogy megpecsételte ezt az egész család sorsát.
0: Hát ugye a Jókai hithű református családba született Komáromba, és 12 éves volt, mikor elvesztette az édesapját. De addig az édesapja volt mégis az, aki meghatározta az ő életét.
1: Hát hogyne, az írás is, ugye innen jött?
0: Hát a művészetek iránti fogékonyság, az írás, az tőle jön, az édesapja mesélt. És akkor megint állj meg egy pillanatra, hogy én is mesélek a gyerekeimnek, kisgyerekeimnek, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ott szívta magába a kíváncsiságot, ott indult el a képzelete, ami aztán egész életében szárnyalt. Tehát ő ebből a közegből indult, és hát ugye mi vagy reformátusok voltak, a református iskolákba járt sorozatosan, és hát a pápai református kollégiumban volt egy meghatározó találkozása, ha már itt tartunk. Ugye Petőfi Sándorral, aki két évvel volt idősebb nála, ővele találkozott a pápai református gimnáziumban, és ha már említettem a festészetet, ez is egy érdekesség, hogy ő festőművésznek készült, tehát Jókai eldöntött egy festőművészlet, és pápán is festett, Petőfi Sándort is lefestette, és volt ott egy harmadik társuk, Orlai Petrich Simon, aki viszont akkoriban írt, na most ő később híres festőművész lett, Jókai meg ugye remek és zseniális író. Hát úgy nagyjából így indult az ő élete, de már itt tetten érhető az a sokrétűség, az a kíváncsiság minden iránt.
1: Igen, meg az, hogy ugye ő maga is visszamutat arra, hogy az, hogy a mesét kapott, és ebben még ráadásul, ha jól emlékszem, benne van egy ilyen tehát ez az édesapja ölében ülve mesét hallgatott, ugye azért sok mindent hordoz. Tehát igen. Az hordozza a bőrkontaktot, amit ma már ugye így hívunk, hogy egy olyan közelség, ami segít abba, hogy kialakuljon az emberbe egyrészt a biztonságérzet, másrészt a nyugalom, harmadrészt pedig az ilyen hangulatba kapott mese, az nyilván segíti a fantáziát.
0: Igen, és ha Jókaira gondolunk, az a tartás, amit kapott. Tehát a Jókainak, ha a könyveit olvassuk, a történetét is, abban is tetten érhető az a fajta erkölcsösség, és az a tanítani vágyás, amit szintén az édesapjától örökölt. Azért gondoljunk bele abba, hogy csak hogy helyezzük el Jókait, hogy 1848 után, ugye itt volt egy bénult ország a vesztes forradalom követően, minden sötét volt és szürke, és akkor jött 1852-ben már ismert íróként egy ember, aki szó szerint mesélt, ő is a térdére ültette az országot, egyrészt megtanította az embereket olvasni, hiszen ne felejtsük el, hogy korábban a reformkorban csak a papság, meg az arisztokrácia, ott is főleg a hölgyek olvastak. Nekem vannak újságmúzeumomban reformkori lapok, 200 példányban jelentek meg, tehát nem volt az olvasás elterjedt, hát főleg nem a magyarul való olvasás. És Jókai megtanította és megszerette.

0: az emberekkel az olvasást, és adott tanítást, adott erkölcsöt, és még nem jelent meg a színen, így kifejezve Mikszáth Kálmán az 1880-as években, addig mondhatom azt kis túlzással, hogy Jókai tartotta a lelket az emberekbe. Nagyon-nagyon nagyra becsülték, csak mondok két példát. Az egyik az, 1852-ben a Hölgyfutár nevű lap, akkoriban olyan lapok voltak, amelyek irodalmi és divatlapok voltak kis példányszámba, és hát a hölgyeknek szóltak. Ő kitalált ez az újság, hogy mi lenne, hogyha Jókai Mór arcképét betennénk a lapba, hogy az biztos sok előfizetőt fog hozni, és megkérték Barabás Miklóst, a híres grafikust, meg festőművészt, hogy készítse el ezt a portrét. Elkészítette, betették a labba, és valóban labba is több ezerrel növekedett a példányszám. És hogy milyen volt egy írónak a megítélése akkoriban, 1890-es években, ezt egy labba olvastam, Jókai szokás szerint, mikor Balatonfüreden pihent, akkor lement a gyógyfürdőbe egy kicsit áztatni magát, és mikor belépett, akkor az emberek fölálltak és tapsoltak. De most gondoljuk el, hogy manapság egy kortárs író bemegy a Lukácsba, akkor ott mi történik? Hát valószínűleg nem tapsvihar tör ki, hanem semmi.
1: Hát vagy persze, meg lehet, hogy kedvelik, meg lehet, hogy meg is próbálják megszólítani, de ilyen egységes tetszés kifejezés biztosan nem, igen. Na hát, szenvedélyesség. Például játékszenvedély.
0: Játékszenvedély, azt sem említettem. Például a kártya. Ő tarokkot játszott, ez egy ilyen kártyajáték.
1: Na, mesélj már el, hogy mi, mert én nézegettem, hogy mi ez, de nem.
0: Ne valóm, most itt óriási hiányosságon van. Én tudok pókerezni, azt megmondom, de a taroknak a rejtelmében az bevallom, hogy nem merültem el, de az biztos, hogy Jókai imádta a kártyát, és hát exkluzív társaságban játszott, hiszen amikor összeültek, akkor például a Tisza Kálmán miniszterelnök is ott volt az asztalnál, de ő nem pénzért játszott, nem a pénz érdekelt, és ezt el is mondta, hogy úgy fogalmazott körülbelül, hogyha valaki az egynapi pénzének az egy negyedét elveszti, azzal nincsen probléma, mert az egyik nap a másikat helyrehozza, de hogy nagyobb tétben nem szabad játszani. Ők a kis tétben játszottak, és hát amikor összejön a művészvilág színejava plusz politikusok, hát ugye leülnek és kártyáznak, főleg arról szóltak ezek a kártyák, hogy megvitassák a világ dolgait, és rengeteg érdekességet olvastam ezzel kapcsolatban. Például említett Jókai egy Pongrácz grófot, aki soha az életében egy partit nem nyert, tehát nem híres volt erről, és megtörtént, azt hiszem Tátrafüreden kártyáztak, és úgy volt egy nagyon jó leosztása a grófnak, és már úgy volt, hogy megnyeri végre élete első partiját, amikor viszont kigyulladt a szálloda, és ki kellett mindenkinek menekülni a helyiségből, és rengeteg anekdótát írt ezzel kapcsolatban. Hát a kártya is a szenvedélye volt, mint ahogy említettem már, a csigagyűjtés is a szenvedélye volt, és rengeteg minden.
1: Amikor te így készülsz valakire, vagy jelen esetben mondjuk Jókai Mórra, akkor honnan szerzed az infókat? Milyen munka ez? Nyilván ma már jóval könnyebb, hiszen van minden, ami rendelkezésre áll, vagy ami segítheti a gyűjtést, de hát azért ugye pont azért, mivel nagyon sok lehetőség van, nagyon kell figyelni arra, hogy hitelesség.
0: Így van, az nagyon fontos, hát ugye a régi könyvekből, levéltárból, de én nagyon sokat dolgozok régi újságokból, de ott is
1: igen,
0: a hitelesség.
1: Igen, hiszen gyűjtöd.
0: Hát gyűjtöm is, a hitelesség miatt, hogyha valahol megjelenik egy hír, akkor azt leellenőrzöm, hogy 3-4 helyen, hogy az valóban megtörtént-e. Az újságok egyébként nagyon érdekesek ebből a szempontból, mert pont rengeteg kedves történetet írnak le az alanyokról, és így Jókai Móról is, és hát ne felejtsük el azt, hogy Jókai az ezer szállal kötődött a lapokhoz, ugye ő is szerkesztette a Hon című lapot, és ráadásul a saját szerkesztette újságokban ő rendszeresen publikált, és rendszeresen véleményt formált. Ezt csak azért mondom, mert például Jókaival kapcsolatban mindenki azt mondja, hogy hát igen, egy hatalmas nagy író, forradalmárda, de akkor mit keresett ő a Habsburgokkal, és hogy miért volt jó viszonyban Rudolf trónörökössel, és miért adott dedikált könyvet Sziszinek, Erzsébet királynének, és miért találkozott Ferenc Józseffel, magyarán miért egyezett ki a Habsburgokkal. Ezzel kapcsolatban Jókai Szikla Szidád véleményét minden alkalommal megírta, főleg amikor Kossuth Lajossal vitáztak. Ugye Kossuth a torinai számüzetéséből sokszor korholta Jókait, hogy hát miért akar ő kiegyezni az osztrák sassal, amely 10 karommal fogja Magyarországot. És Jókai úgy vélte, és egyébként neki lett igaza, hogy olyan volt a világpolitikai helyzet, hogy tényleg a nemzet megmaradásának egyetlen egy módja volt az, hogyha kiegyeznek az osztrákokkal, és ez meg is történt. Persze később ugye a Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban csúcsosodott ki, de hát ő azt akkor azt nem tudhatta. Viszont engem meggyőzött, nekem is voltak kérdéseim, hogy miért, de Szikla Szilárd véleményt képvisel, és jellemző módon, mikor ő Kossuth Lajos elhunyt, a nagy elvi viták ellenére a Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos fia, Jókai Mórt kérte föl 1894-ben, hogy mondjon gyászbeszédet a Kerepesi úti temetőbe Kossuth Lajos koporsója felett, és meg is tette, és csak hogy a kettő kapcsolatát még jellemezzem, Kossuth mindamellett kedvelte Jókai, sőt olvasta Jókai Torinóba is, sőt az vissza is jutott Jókai fülébe, hogy nem csak olvasta, hanem jegyzeteket készített Jókai írásaiból. Tehát a két nagy géniusz, amellett, hogy vitázott, kellőképpen tisztelte egymást.
1: Mondtad, hogy ez felkérés volt, de ha nem az lett volna, magadtól utána mentél volna valaha Jókainak? Érdekelt téged ő ennyire?
0: Én úgy voltam Jókaival, hogy hát most íróként mondom, ez egy hatalmas megtiszteltetés, egy hatalmas feladat. Én magamtól nem vágtam volna vele, megmondom őszintén, mert egy kicsit tartottam tőle, de meggyőztek, hogy érdemes, és a legfontosabb az, hogy azért vállaltam ezt el örömmel, mert nekem is meggyőződésem az, mint a Kertészi Imre Intézetnek, meg másoknak, akik a Jókai év kapcsán, most a 200. születése kapcsán programokat szerveznek, hogy Jókait újra fókuszba kell helyeznünk. Mi módon tudjuk? Menjünk el és koszorozzuk meg a Márvány szobrát szokás szerint március 15-én, vagy nyissünk ki megint tankönyveket, és lábjegyzetek mellett próbáljuk befogadni a sokszor befogadhatatlan információkat, vagy pedig mutassuk meg Jókait az embert, az érző embert, aki szeretett, akit megcsaltak, akinek szenvedélyei voltak. Szerintem így könnyebben rá tudjuk vezetni főleg a fiatalokat Jókaira, az érdekesség faktora, és akkor bízom benne, hogy eljutunk oda, hogy valaki, ha elolvas az én könyvemet, akkor utána elolvas mellette egy Jókai novellát, észreveszi, hogy micsoda nyelvi gazdagsága van, és hogy micsoda humora, utána elolvas egy kisregényt, és akkor utána nekiáll a nagyregényeknek, amelyekkel kapcsolatban, ugye ott is mindig az a kritika, hogy hát annyi leíró rész van, mert 30 oldalat ír csak a vas. Igen, mert abban a korban erre volt szükség. Az emberek nagy része a faluját nem hagyta el egész életében. Tehát, hogyha Jókai elment külföldre és beszámolt róla, az üdítő volt, és azt meghallgatták az embereket. Tudom azt, hogyha valaki mondjuk elment Pápua Új-Guineába bogarakat szedni, mert ilyen is volt, ilyen természettudós is, hazajött, teltházas előadásokról mesélt, hogy milyen ott az élet, milyenek az emberevők idézőjelbe.
1: Ez egyébként most is van, tehát azért létezik ez a műfaj, csak ugye megvan ez az egész színesítve videókkal, helyi beszámolókkal és így tovább. Igen, az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy a mai kor embere tud-e mit kezdeni, és egyre inkább kérdés lesz szerintem, hogy tud-e mit kezdeni azokkal a valamikori egyébként a mi generációnk által, meg a mi időnk által még nagynak, fontosnak tartott írók, költőknek a tartalmaival, hogy így mondjam, és nem azért, mert hogy nem jó, hanem hogy egész egyszerűen ugye mi az, ami most az inger küszöböt átüti, amit át lehet vinni, amit meg lehet mutatni, és valószínűleg ezt kell csinálni, hogyha mi fontosnak érezzük, hogy valamit tovább örökítsünk, mert szerintem ez ettől is függ, hogy ki meddig marad fent, hogy apáról fiúra, akinek hogyan kerül a kezébe, akkor nekünk ki kell találnunk, hogy lesz ő megvilágítható, olyan fókuszba hozható, ami miatt majd esetleg kézbe veszik. Ez pont egy ilyen dolog.
0: És hát nem, persze mondjuk, tehát megint a személyes példa, most tényleg nem magam a dicsérve, de ugye nálunk van könyvtárszoba, pontosabban nappaliban vannak könyvek, a könyvespolcon jó sok régi szép könyv, gyönyörű kötésben, és a gyerekeim nekem másképp állnak a könyvekhez, tehát tényleg azzal a gondossággal veszik kézbe a régi könyveket, mint én, sőt a múltkor a 10 éves Martin fiam már a saját könyvtárát elkészítette a szobájába, ami üdítő és nagyon jó, és a másik az, hogy nem szabad feladni, mindig kesereg mindenki, hogy jaj, a mai fiatalok, nem a mai fiatalok tehetnek arról,
1: nem,
0: hogy
1: nem, ez mint a
0: nyakukba kaptak egy olyan tömegkommunikációt, ami rémes, tehát az, hogy tényleg nyakunkba zúdul minden, és csak azt tud kiemelkedni, aki hangos, nem az, aki valamit képvisel, hanem aki hangos. Ezáltal nekünk sem, íróknak, újságíróknak hallgatóknak se könnyű, rádiósoknak sem könnyű, de meg kell tennünk mindent, mert tényleg az, hogy a következő generáció mennyire lesz művelt, mennyire lesz fogékony a kultúrára, az rajtunk múlik. Lehet itt siránkozni, meg elefántcsonttoronyba zárkózni, és nem tudomást venni a világról, de szerintem én azért örülök például, hogyha Jókai Mór életéről például egy mesekönyv is megjelent. Hozzuk őket vissza, hozzuk őket közül, mert ők azok a nagyok, akikre amúgy büszkék lehetünk, mert az egész élete példaértékű szerintem. Csak eltelt ugye a születésétől 200 év, 1904-ben elhuny. Egyébként akkor még Jókai magasan a legnépszerűbb magyar író volt. Megnéztem, 1911-ben a magyarországi könyvtárakban 70%-ában még Jókai volt az első számú, amit kivettek, és utána jött Mikszáth és Benedek Elek, de hát aztán ugye sok idő eltelt, de ha valaki Jókait olvas, azért is fontos, ugye mivel egy festőművésznek készült, olyan képi leírásai vannak, úgy gondolkozott egész életében, hogy az már fantasztikus, és mellé veszem a nyelvi gazdagságot, azért azt ne felejtsük el, hogy kopik a nyelv, igen, és egyre kevesebb szót használunk, miközben kifejezzük magunkat, és ha valaki szeretne nyelvi gazdagsággal kifejezni magát, szeretni, akkor itt a lehetőség. Olvasson Jókait, jól fog járni, és most jön a két ünnep, vagy az ünnep ugye karácsonyi szilveszter között időszak, vegyük rá magunkat, adjunk meg a lehetőséget magunknak, hogy egyrészt szórakozzunk, másrészt pihenjünk, és harmadrészt meg az olvasás, az egy fantasztikus utazás, és nem kerül semmi.
1: Én mindig azt mondom, igen, ilyenkor az ember akár új családot csinálhat magának arra az időre, én ezt mindig így szoktam hívni. Jó, hát most akkor zene és feles információk, és utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Sall Endre, az Újságmód Múzeum főszerkesztője, alapítója. Maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Sall Endre, az Újságmúzeum főszerkesztője, alapítója, és soron következő könyve, egyébként itt most megállapítottuk, összeszámoltuk, már 8 könyved van, igen, vagy jelent meg. Jókai Mór 33-szor, ez a címe, ami Jókai világában vezet be minket, és hát azt mondtad, talán az volt az egyik utolsó mondata, mielőtt elmentünk volna a feles információkkal, hogy szerinted fontos az, hogy megismerjük az embert, hogy milyen is volt. És már valamennyit ugye említettél, Jókairól beszéltünk, a gyerekkoráról, az apja iránti szeretetéről, az, hogy ez egy nagyon bensőséges jó viszony volt, ami nagyon sok muníciót adott neki a későbbiekre, mégis sajnos nagyon korán elvesztette 13 évesen. Beszéltünk arról, hogy kártyaszenvedély, és egyébként is egy szenvedélyes ember volt, de hát, hogy próbáljunk meg valamilyen módon még közelebb menni az emberhez, hogy milyen is volt ő a te olvasatodban, a te megismerésed alapján. Tehát, hogyha így jellemvonásokat kellene mondani, akkor mit mondanál?
4: Most az jutott eszembe, hogy ugye, amikor a történelemkönyvekben tanultunk a 48-as forradalomról, akkor mi már azt az időskori Jókait láttuk.
3: Van,
4: akkor elmondom, akkor Jókai, ha jól számolom, 23
3: éves volt. 1825-ben született.
4: Szőke és kékszemű. Egy fiatal ember. Gondoljuk el, hogy most ugye ő volt 23-25 Petőfi. Van ez a két fiatal ember, és ők hogy élték meg azt a kort, amiben éltek? Csak tényleg próbál elhelyezni, és nem igazán a kérdésre válaszolok, csak ez nagyon fontos, hogy lettek ők a meghatározója a forradalomnak. Ugye Csak az is érdekes, hogy utána néztem, hogy Budapesten, vagy hát Pesten 1848-ban nem nagyon tartottak magyar nyelvű misét. Mert nem voltak, akik, nem volt ember, aki bemenjen. A magyar nyelv ugyanis el volt folytva, hát ugye az egész reformkor arról szólt, hogy, hogy magunkra találhassunk, és ebben a közegben jönnek ezek a fiatal emberek. Csak itt is az a fontos, hogy ne a szobrokat lássuk. Petőfi és Jókai kapcsolata azzal is külön foglalkoztam. Nagyon izgalmas. Azt tudni lehet például, hogy rendszeresen egymással sportban is vetélkedtek, és az is kiderült, hogy Jókai szenzációs távolugró volt, Petőfi viszont magasugrásban remekelt, és biliárdban, ugye akkoriban a kávéházakban biliárdoztak a vendégek, biliárdban is sokszor összecsaptak, és nem egyszer előfordult, hogy Petőfit annyira földrühítette, hogy nem nyert egy partit, hogy összetörte az ütőjét, és azt is tudjuk, hogy mindketten remek vívók voltak, hát egy kicsit Petőfi jobb vívó is volt, mint Jókai, tehát így képzeljük el őket, fiatal emberek, a szőke, kékszemű, Jókai, ugye együtt éltek a Dohány utcába a hármasban, ugye Szendrei Júlia is már együtt volt ugye Petőfi Sándorral, így éltek, és hát annak is van nyoma, hiszen Jókai a gasztronómia nagy kedvelője is volt, hogy Jókai például szóvá tette, hogy Szendrei Júlia miért nem főz. Ugye neki az volt a meggyőződése, hogy egy jó vacsora, az egy szerelem kezdete, vagy pedig egy csöndes vállópártnak a lesz abból, hogyha nem sikerül úgy az étel. És így éltek, és így ugye az Életképek nevű irodalmi divatlapot szerkesztették ketten. Ezt a divatlapot úgy képzeljük el, hogy főleg hölgyek olvasták, ugyanis minden héten egy divatképet mellékeltek ajándékba, amin a legutolsó francia vagy bécsi divat alapján egy-egy hölgy szerepelt szép ruhába, habos-babos ruhába, és csak egy történet arra, hogy azért az élet miket produkál. Amikor kitört a forradalom, akkor addig 1500 példányban fogyott az Életképek, és akkor Jókai azt mondta Petőfinek, hogy na, itt az idő, a magas eszmékhez érkeztünk, szabadság, mi lenne, ha kihagynánk a divatképeket, kedves Sándor, az újságból, hiszen itt a forradalom, és akkor Petőfi mondta, hogy jó, próbáljuk meg. Kihagyták a divatképeket, és a következő héttől már csak 300 példányban fogyott az Életképek. Kiderült, hogy a hölgyek szeretik a szabadságot, de a divatot talán még jobban, és akkor állapította meg Jókai Mór, hogy morálisan győztünk, de anyagilag tönkrementünk. Ez csak egy ilyen kis finom anekdota, és az is érdekes...
3: Akkor csak hadszúrjak be ilyet, ezt nem tudom mennyire igaz, de nemrég hallottam. Tudod, de hogy melyik az a cikk, ami háború, és egyébként bármilyen katasztrófa vagy veszélyeztetettség idején a leginkább fogy a nők körében.
4: Na most megfogtál, segíts!
3: Rúzs.
4: A rúzs?
3: Igen, állítólag ez a leges legolcsóbb, és ilyen értelemben igaz, a leges legolcsóbb és leggyorsabb kifejezése annak, hogy valamivel feldobjuk magunkat, aha, valami szép legyen rajtunk.
4: De jó. Ezt nem is hallottam.
3: Én is hallottam, tehát nem tudom mennyire igaz, én hallottam, olyan embertől hallottam, akinek hiszek, és közben meg milyen igaznak tűnik, tehát hogy egy ilyen színfolt a sötétség idején.
4: Hát egy ilyen nyugtató világ.
3: Egy nyugtató valami, amivel tudsz magadról közvetíteni, és hogy ez a legnagyobb példányszámban fogyó luxuscikk.
4: Hát akkor a legközelebbi könyvemben a címben lesz valami rúzs, tehát. Na de visszatérve
3: de
4: még a...
3: Érdekes.
4: Ugye az az általános elterjedt, hogy Petőfi és Jókai kapcsolata azért bomlott meg és ment tönkre, mert hogy Jókait megkritizálta Petőfi, hogy miért vett el egy 8 évvel idősebb színésznőt, Laborfavi Rózát.
3: Ja, igen.
4: Ez egyébként tény, és az is tény, hogy levelet írt Jókai édesanyjának Petőfi, amelyben elpanaszolt, hogy a fia hát milyen cudar dolgot tesz, de valójában nem ez volt az ok, a kiváltó ok az volt, hogy Petőfi Jókai engedélye nélkül az Életképekben megkritizálta Vörös Marti Mihályt, a híres költőt, aki akkor országgyűlési képviselő volt, és Petőfi úgy látta, hogy a magyar érdekeket nem elég markánsan képviseli, és erre Jókai megórolt Petőfire, és hát az Életképekben mi furcsa, egymásnak válaszolt a két szerkesztő, és egymáshoz vágtak nem túl kedves szavakat, és ez volt az
3: nyílt
4: oka.
3: Nyílt levél, ugye?
4: Nyílt levél. És hát utána 1949-ben még egyszer találkoztak egy eseményen, és utána soha többet. Ugye Petőfinek nyoma vesz egy Segesvárnál, és Jókai egész életében bánta, hogy nem békült ki a barátjával. Egy nagyon tartalmas és nagyon szép kapcsolat lehetett volna ez még rengeteg irodalmi gyönyörrel, hogyha ugye Petőfi életben van, és megmaradhat a barátság. Egész életében ápolta Petőfi emlékét, és rengeteg írásában tetten érhető az a fájdalom, hogy ha ő ezt tudja, akkor ilyen apróságon úgymond nem fognak összeveszni.
3: Milyen érdekes, ez is lehet egy jó példa, nem? Hogy az ilyen jellegű fájdalom és vesztesség, ahogy összeér, és egy ember ezt egész életében utána tulajdonképpen viseli, kénytelen viselni.
4: Igen.
3: És hogyha ezt kifejezi, ebből tanulhatnánk mi is jelenkorban.
4: Hát ez is igaz, igen. Hát Jókai kifejezte. Bár teszem hozzá, hogy egy kicsit próbálta is életben tartani Petőfi emlékét, és nem csak emlékét, Jókaihoz kapcsolódik, ugyanis ő írta meg először azt, hogy Petőfi valójában él, csak Szibériában van, tehát többször is foglalkozott ezzel. Sőt, volt olyan, hogy találtak Segesvárnál a kukoricásban, ahol Petőfi eltűnt egy PS monogramos gyűrűt, és akkor Jókai hát egyrészt örült, és meg is írta egyből, hogy hát előkerült Petőfi gyűrűje, és akkor jött Petőfi István, teszem hozzá, Petőfi Sándornak a bátyja, öccse, aki minden alkalommal szót kért, amikor a Petőfi szóba került az, hogy még él valahol, és mindig cáfolta, és ezt a gyűrű történetet is cáfolta, hogy megvan az a gyűrű még. Egyébként nagyon érdekes Petőfi Istvánnak a története, hogy a nagy költő árnyékában ő is ápolta ugye Petőfi emlékét. Ő egyébként agárfuttatásból élt, és egy uradalmon volt intéző, de ő is mindig szót kért, amikor a Petőfi munkássága került szóba, sőt, ő volt az, aki, bocsánat, hogy elkalandozok, aki mindig beazonosította azokat a kis vers kéziratokat, amik előkerültek. Ugye azt tudjuk azt, hogyha Petőfi elment bármelyik faluba vagy településre, akkor hamar szerelemre gyulladt, és egyből Piroskának vagy Eszternek írt egy szép versikét, és ezek aztán 1870-es években elő is kerültek. Csak csendben mondom, hogy én Pécelen élek, és Petőfi egy napot volt Pécelen életébe, és ott született a Barna leánykának című vers, tehát ő nagyon szenvedélyes úriember volt.
3: Hát kifejezte magát, végülis nem hagyott ki akkor ezek szerint egyetlen alkalmat se, hogy az érzéseit meg ne örökítse, vagy,
4: igen.
3: És egyébként ilyen értelemben látod, milyen sok múzsás volt, ez jó?
4: Igen, jó.
3: Hát, ha így vesszük, ad ezzel tananyagot nekünk. Én azt hiszem, hogy konkrétan a természet verseiből, vagy a természetről szóló verseiből érettségiztem, imádtam.
4: Igen, és egyébként...
3: Nem imádtam.
4: Nem imádtam?
3: Nem, hát nagyon rossz volt, amikor kiderült, hogy
4: nekem,
3: ez a
4: tétel. Nekem például Petőfi a kapcsolatban a úti leírásai. Volt egy sorozata, ő bejárta egyébként, azt hiszem 1846-ban bejárta egész Nagy Magyarországot, és Petőfi kevés prózát írt, de ezek az úti leírások, ezek nekem megvannak szerencsére eredetiben, az életképekben jelentek meg. Na, fantasztikus, tehát ugye, mint költőt ismerjük és kedveljük, de prózaíróként is egészen különleges volt Petőfi.
3: Olyan érdekes ez, mert most, hogy így mondtam, hogy nem imádtam, és közben meg belegondolok most, a mostani eszemmel a verseibe, és az, hogy mi minden összefügghetett, tehát akár tehát az egész az életmódjából, és ezért fontos szerintem tán ismerni az embert, ugye? Mert hogyha tudod, hogy milyen személyiség volt, meg így hallasz róla, megismered az életét, el tudod helyezni az őt az akkori világban, akkor nyilván minden összeáll. Akár a vándorló életmód, hogy miért tetszett neki, miért volt fontos, akár ehhez, hogy minden alkalommal valahol valakinek kedveskedett egy verssel, és így tovább. Szóval, hogy olyan sokszor gondolok arra, hogy nem vagyok benne biztos, hogy meg vagyunk érve arra és akkor, amikor találkozunk ezekkel az emberekkel.
4: Nem vagyunk meg.
3: Az meg egy másik dolog, hogy itt ugye így az iskolának, vagy az oktatásnak óriás szerepe, felelőssége van abban, hogy át tudja adni ezt az egészet.
4: Az a baj szerintem, hogy mindent körülleng a pátosz. Tehát, hogy minden iránt pátosszal közelítünk, magasztalunk. Csak egy példát mondok, hát Petőfi és Jókai nem sértődne meg, ha most én arról beszélek például, hogy ugye Petőfi rajongott a csigáért, a tormás csiga volt a kedvenc étele.
3: Tehát mint étel. Jó.
4: Na, ezt szerintem elég könnyű megjegyezni. Jókai viszont nem szerette a csigát annyira, és megesett, hogy mielőtt megjelent volna a Jókai első regénye, azt mondta neki Petőfi, hogy na jó van, hogyha megjelenik ez a regény, akkor megeszedett áll éti csigát tormával, és a Jókai hát kikérte magának, és mondta, hogy na jó, legyen, ha tényleg meg fog jelenni, akkor megeszem. Nem tudom, hogy megtörtént, de a regénye megjelent, és ezt is tegyük hozzá, hogy Petőfi nagyon sokat lobbizott, divatos szóval azért, hogy Jókainak a regénye megjelensen 1846-ban, és meg is jelent, és onnan indult el az írói pályája, tehát Jóka is Petőfinek is sokat köszönhet, de hát még rengeteg mindenki kiderül ebből a kötetből.
3: Van-e neked, amikor így együtt töltesz időt történelmi személyiségekkel, vagy teljesen mindegy, tehát olyan emberekkel, akik már nem élnek, és tulajdonképpen a te felelősséged az, hogy most tálald valamilyen módba, vagy újra tálald az ő életüket, történeteiket, és akkor együtt töltesz hosszabb időt, találsz-e magadnak, és ha igen, akkor ez esetben milyen tanulságot, vagy üzenetet az életedre?
4: Hát ez, hogy éljük meg a pillanatot, ezt, amivel mondtam, az a legfontosabb. Igen. A Jókai esetében két
3: ilyen... Oké, de azt is mondtuk, hogy ez egy másik korban persze volt, tehát ez a éljük meg a pillanatot, ez lehet a mindennapos szlogenünk, csak közben nézzél körül.
4: Igen, ez igaz, de akkor is meg kell próbálni. Jókaival kapcsolatban két dolog volt. Az egyik volt a Habsburgokkal való viszonyos a kiegyezés. Ez volt egy pont, ahol egy kicsit féltem, hogy mire jutok. A másik pont ugye, ami bulvár téma és sokszor előkerül, mostanában is rengeteg cikk jelent meg vele kapcsolatban, hogy Jókai és a nők. Ugye neki az életében két házassága volt, az első Laborfalvi Rózával, és hát a második ugye Nagy Bellát, a fiatal színészt vette el feleségül, aki 55 évvel volt fiatalabb nála. És akkor ez volt az a pont...
3: Egyszer idősebb, egyszer fiatalabb, de lényeg, hogy a színpadról.
4: Így van. Egyébként pont ezt Mikszáth Kálmán, aki Jókairól írt egy könyvet, Jókai életéről, pont körülbelül így is fogalmazott, hogy ezek a szélsőségek megvoltak Jókaiban. De Jókai egy híres, érzékeny író volt, akinek nem csak én, hanem azért az emberek nagy része el tudta azt nézni, hogy egy 55 éve fiatalabb múzsát választott magának, és egyébként Jókai ezt több helyen el is mondta, hogy neki meggyőződése, hogy hát sőt, írta is, hogy a testemet már nem szeretheti, a lelkemet viszont igen. És ez valóban így lehet, hogy Nagy Bélának a Jókai egyénisége, ez az egészen különleges ember az, akibe beleszeretett. Tehát ez a házasság, ami akkor érte kritika, de főleg...
3: Hát ezt azért ismerünk ilyet a jelen korunkból, vagy hát most már annyira nem, de nem régiből, Faludi Fanni.
4: Ismerünk, és én úgy
3: és
4: tudom, hogy...
3: És talán pont ugyanez a szöveg hozzá.
4: Így van. De ez nem csak szöveg, tehát hát én az emberekkel most... szemben elnéző vagyok ilyen értelemben, hogy hát minden...
3: Én nem voltam pejoratív.
4: Nem, akkor csak félreértettem. Szóval ez volt az a pont, de itt is nem csak megnyugtattam magamat, hanem elég sokat utána olvastam, és hát kár, hogy nem tudhatjuk meg, hogy mi lett volna ebből a kapcsolatban, hiszen csak 5 évet voltak együtt. Ez az 5 év egyébként viszont
3: dolog, igen.
4: Nem volt, botrányoktól mentes volt, rengeteget utaztak, és Francia Rivierát bejárták a félvilágot, és egy nagyon tartalmas kapcsolatnak tűnt kívülről, tehát én nem érzem azt, hogy itt most valamit is számon kérhetünk Jókaim, és egy fiatalabb hölgyet vette feleségül. Ez volt még az a pont, ahol egy kicsit az volt bennem, hogy jaj, csak ne találjak valamit, és ezt azért mondom, mert én azért akiről írok, azért írok, mert tisztelem és szeretem. Tehát nyilvánvaló, ha belebotlottam volna olyanba, ami ránézve negatív, én akkor is megírtam volna, de szerencsére ilyeneket nem találtam a kutatásaim során.
3: Ránézve negatívat, itt mit értesz?
4: Mármint, hogy Jókai Móra való...
3: Hát értem, de hogy igen, ez egy... Na, te azt mondod, hogy ezzel szembe te elfogadó vagy, meg hogy a kor is az volt. Én szerintem ezt ugye embere válogatja, hogy ki mit gondol erről, de egyébként hát igen, azt is mondanám, hogy azért ne az alapján ítéljünk meg bárkit is, de nem lehet szerintem ezt levetni, hogyha az embert egészben nézzük, akkor gondolunk erről is valamit. De hát, ha ez az ő korában nem volt problémás.
4: De probléma volt, azt azért mondtam, tehát hogy az olvasói...
3: Azt mondtad, megengedőek voltak.
4: Az olvasóinak egy része megengedő volt, a másik része nem annyira, de...
3: Na látod, majd... mert mindenki gondol erről valamit.
4: Mindenki gondol, persze, csak én azt akartam kifejezni, hogy vagy attól tartottam, hogy itt találok valami olyan adatot, vagy olyan hátteret, ami alapján valóban kiderül, hogy ez a kapcsolat teljesen csak az érdekek alapján született, de nem, nekem úgy tűnt, és tartom is,
3: de
4: hogy
3: te
4: nem.
3: Meg tudod érteni ezt az őszbe csavarodott fejű író, de érzékeny lelkű író és a fiatal lány romantikáját.
4: Én meg.
3: Hál' Istennek. Na, hát akkor legyen ez egy jó végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Az én feleségem is fiatalabb nálam, 12
3: évvel. 55 évvel?
4: Nem, 12-vel.
3: Jó, hál' Istennek, oké. Minden jót kívánok.
4: Köszönöm szépen, Marian.
3: Salendre, az Újság Múzeum főszerkesztője és alapítója volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Szép napot mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Lemondott a legfőbb ügyész, 3 napra lezárják a soroksári utat a Rákóczi híd alatt, elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Marad a szeles idő, 25 fokot mérünk, holnap többet süt majd a nap, csak elszórtan lehetnek záporok, 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint közleményében úgy fogalmaz, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. A fél éves mérleg alapján az éves előirányzat 80%-án állt a költségvetés hiánya, a 6 havi kiadások negyede ment el nyugdíjfizetésre. Állami beruházásokra fél év alatt 347 milliárd forintot fordított a költségvetési forrásokból, ami majdnem 100 milliárddal több a tavainál. Az eltérés útépítésekhez kapcsolódó kifizetésekkel magyarázható. Már ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. Az átalakításról zajlanak az előkészítő egyeztetések. A cél, hogy megelőzzék az intézményekben a bántalmazást. A HVG cikke szerint így azonban biztosan nem visznek fiatalokat az Orbán kormány által tökölön létrehozott központi javító intézetbe, pedig kiderült, hogy majdnem 4 milliárd forintot költöttek erre. 3 napra lezárják a soroksári utat a Rákóczi híd alatt, a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között nem lehet a hétvégén közlekedni, az új vasúti híd szerkezetét emelik be. Emellett több környező utcában is változik a forgalmi rend, egyes utcák zsákutcává válnak, illetve több helyen csak egy irányba lehet majd közlekedni. A közel-keleti fejlemények kapcsán kilőttek az olajárak. A Brent nyersolaj hordonkénti árfolyama délelőtt már 98 dollár felett járt, ami több mint 4%-os emelkedést jelent. Tegnap az Egyesült Államok újabb támadásokat indított Irán ellen, miközben a jemeni huszik 2 szaudi tankerhajót vettek célba. Elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Ez a legnagyobb hatású területeket célozza, az energetikát, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kriptoszektort és a kereskedelmet. Támogatásunk Ukrajna és az igazságos, tartós béke mellett rendíthetetlen, írta Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en. Erősítik a kapcsolatot a Sziget Fesztivál és Budapest között. Elindul a Sziget City. A Sziget és a főváros meghatározó kulturális és szórakozó helyeinek közös kezdeményezése, amely a fesztiválon túl is szorosabb kapcsolatot teremt a Sziget közössége, a helyi közönség és Budapest izgalmas helyszínei között. Augusztus 7-e és 16-a között a Sziget karszalaggal rendelkezők exkluzív kedvezményeket vehetnek igénybe a kijelölt partnerhelyeken.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de néhány felhő lehet felettünk, amelyekből az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik élénk lökések az északnyugati északi szelet. Hajnalban 7-15 fok lesz, napközben 22-28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Crimson készítette.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Crimson volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. Szinte teljesen megszűnt a borra való a kötelező szervizdíj nyomán. Atomenergetikai együttműködést kötött az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Szeles idő van, 25 fokot mérünk. Holnap többet süt majd a nap, de elszórtan ismét előfordulhatnak záporok, 28 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. A törvényjavaslat napokon belül a parlament honlapján is elérhető lesz, a nem vényköteles gyógyszerek áfája nem változik. A budapesti rendőrfőkapitányság hivatali visszaélés miatt folytat nyomozást a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében is, tudta meg a Telex. A tudományos és technológiai miniszter azért tett feljelentést, mert úgy látták, hogy többek között az oktatásban és országosan is elterjedt rendszerek használatát titkos döntésekkel kötelezővé tették. A szerzői jogok és a forráskód egy magánvállalkozásnál koncentrálódtak, kizárták a versenyt, és sok döntés nem jelent meg a magyar közlönyben. Nagyot ugrottak a héten az üzemanyagárak, a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a dízelé pedig 9-el emelkedett ma, de kedden is volt már egy 8, illetve 9 forintos drágulás. A nagykereskedelmi árak emelkedése mögött a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. Ma reggelre a Brent hordonkénti ára átlépte a 96 dollárt, ami június eleje óta a legmagasabb érték. Szinte teljesen megszűnt a borra való, a kötelező szervizdíj nyomán. Egy korábbi felméréshez képest 7% ponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot. Ez jelenleg csak 16%. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetni. A kedvező adózás miatt a vendéglátósoknak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni. Ezzel szemben a borra való önkéntes alapú, a vendég szabhatja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. Súlyos élelmiszerinfláció lehet az egész világon, az ENSZ szerint a háború okozta energia és műtrágyaválság továbbra is felhajtja az élelmiszerek árát, és hamarosan 500 milliárd ember fog éhezni. Várhatóan Afrika viseli majd a teher legnagyobb részét, ahol is a kontinens országai jelenleg évente mintegy 100 milliárd dollárnyi összértékű élelmiszert importálnak, emeli ki az Economics. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Sajtóhírek szerint ez lehetővé teheti Szaúd-Arábiának, hogy a jövőben uránt dúsítson, amelyet erőművek üzemanyagaként, de atombombák gyártásához is fel lehet használni. Az amerikai energiaügyi minisztérium közlése szerint az együttműködés segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de néhány felhő lehet felettünk, amelyekből az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik élénk lökések az északnyugati északi szelet. Hajnalban 7-15 fok lesz, napközben 22-28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 23-án, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
0: Fesztivál.
1: A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol zene, színház, képzőművészet és irodalom találkozik. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigánd Petén településein 10 napon át várják a látogatókat. A 35. fesztiválon koncertek, előadások, kiállítások és családi programok biztosítják a változatos élményt. Jelenleg több mint 4100 programot kínálnak. Az oldalukon időpont, helyszín és műfaj szerint is rá lehet keresni az egyes eseményekre. A Völgy idén is külön figyelmet fordít a családokra. A program kínálatban a legkisebbektől a kamaszokon át a szülőkig mindenki talál saját világot. A Művészetek Völgye nem csak a program kavalkád és a folyamatos pörgés világa, hanem egy olyan fesztivál is, ahol meg lehet találni a csendet, a lelassulást és a feltöltődést. A Művész Völgy Kúria a kortárs képzőművészet és kiállítások otthona, ahol a befogadás és az elmélyülés kerül előtérbe, nem a zaj, hanem a figyelemtere. A petendi pajta a völgy egyik legkülönlegesebb belső tere, nappal művészetterápia és kézműves programok, éjszaka pedig önismereti diszkó várja azokat, akik nem csak kifelé, hanem befelé is figyelnének. A Hagyományok Háza 25. születésnapját ünnepli a Völgyben, szervezésében működik a folk udvar és a népi játéktér, lesz itt tánctanítás, kézműves foglalkozás, hallgathatók majd népmesék és sok-sok népzene is felcsendül. Idén először Vigánd Petend és Kapolcs között a sétányt kivilágították, így alig negyed óra alatt az eddigieknél még kényelmesebben, biztonságosabban lehet átsétálni egyik településről a másikra.
0: Kiállítás.
1: Több napos válogatást követően döntött a zsűri Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs kiállítása a 72. vásárhelyi őszi tárlat anyagáról. A képzőművészeti seregszemlén 185 alkotás szerepel majd. A Tornyai János Múzeum közleménye szerint idén is kiemelt érdeklődés övezte az alkotók részéről az immár 72. vásárhelyi őszi tárlatot. A sereg szemlére több mint 500 alkotó 1237 művét nevezte. A tárlatra ismételten jellemzőek a nagyméretű alkotások, így a rendezés szempontjai, a művek autonómiájának megőrzése véget is szükséges a tavainál valamivel kevesebb műalkotás. Az online zsűrizés háromnapos munkájának eredményeképpen 149 művész, 185 alkotása reprezentálja Hódmezővásárhelyen a jelen képzőművészetét az október 4-én nyíló kiállításon. Műfaji megoszlás szerint 92 festmény, 32 grafika, 46 plasztika, valamint 15 installáció, multimédia, vagy a klasszikus kategóriákba be nem sorolható mű szerepel majd a tárlaton.
0: Esemény.
1: Hagyományőrző seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek, IASZ programok, a magyar hun avar örökséget bemutató kiállítások, népzenei programok, kézműves foglalkozások és vásár, gyermekprogramok, valamint ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket augusztus 14-e és 16-a között Bugacon, a Kurultáj magyar törzsi gyűlésen. Az idei kurultájon több mint 20 nemzet képviselői vesznek részt, és a Kárpát-medencéből 100-nál több hagyományőrző csapat, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. 50 olyan program is lesz, amelyen a hun-türk tudatú népek képviselői adnak ízelítőt gazdag kulturális örökségükből. Kiemelt esemény lesz a Kurultáj nyílzápor, a lovasnomád harci viadal, a csikós és lovas solymász bemutatók, valamint a kazak, kirgiz, ujgur, türkmén és azerbajdzsáni zenei és táncos előadások. A rendezvény kiállításai közül kiemelkedik az Attila sátra, amelyben Ordosztól az őrségig a Hunok, Türkök, Magyarok kincsei címmel régészeti antropológiai tárlat nyílik. A helyszínen emellett hagyományos jurtatábor is épül. A Kurultáj valamennyi programja ingyenesen látogatható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Adult only kikapcsolódás nem csak szülőknek. Kell, hogy legyenek olyan alkalmak, amikor a pihenés valóban pihenés. csendes reggelik, digitális zajtól mentes, nyugodt wellness, valamint megélt, beszélgetős vacsorák. A felnőtt barát, azaz adult only turizmus éppen erre épít. Kikapcsolódás, zavaró tényezők nélkül. A cél? Visszatalálni a párunkhoz, vagy épp önmagunkhoz, anélkül, hogy megoszlana a figyelmünk. Bár az adult only koncepciója Nyugat-Európában és a mediterrán országokban már régóta ismert, Magyarországon csupán az elmúlt évtizedben kezdett igazán teret nyerni. Az igény viszont kétségtelenül növekszik, egyre nagyobb a kereslet azon helyszínek és programok iránt, amelyek kizárólag felnőtteknek szólnak. Ma már nem csak elvonulásra, hanem gasztronómiai élményekre, tematikus programokra és zavartalan kikapcsolódásra is számíthatunk. Ez a szemlélet mára több hazai szálloda és vendéglátóhely filozófiájának középpontjába került. Az adult only nem csupán egy címke, hanem élmény ígéret, egy elegáns, minőségi utazás, amelynek eszenciáját nem pusztán a gyermekmentesség adja, hanem az, hogy a fókusz a felnőttek igényein van. 18 karikás programok. Ma már nem skandallum, ha kifejezetten felnőtteknek szóló programok között keresgélünk. Rossz az, aki rosszra gondol. A 18 pluszos események rendkívül változatosak lehetnek. A gyerekmentes környezetben megálmodott programok a nyugodt, minőségi kikapcsolódást helyezik előtérbe. Borozással egybekötött koncertek, esti fürdőzések, érzékszervi gasztroestek, gyertyafényes vezetett túrák vagy páros masszázsok. Csak néhány példa a felnőttekre szabott kínálatból. A pezsgő és borkóstoló túrák akár pincelabirintusban, akár panorámateraszon kiváló alkalmat nyújtanak egy gasztronómiai élményre hangolt estére. A wellness központokban is egyre több helyen találunk kizárólag felnőtteknek szóló időszakokat, melynek során többek között szaunafelöntést, relaxációs aromaterápiát és halkzenével kísért fürdőzést ajánlanak a látogatóknak.
2: Sziget Fesztivál.
1: A Sziget Fesztivál idén nem csak a zenei programokkal szeretne maradandó élményt nyújtani, hanem egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítja a figyelmet. Elindult a Society mozgalom és a Super Society díj, amely azoknak a szakembereknek, civil szervezeteknek és közösségeknek szól, akik a fiatalok mentális egészségéért és lelki jólétéért dolgoznak. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatalok egyre nagyobb nyomás alatt élnek. Ezért különösen fontosak azok a közösségek és segítők, akik valódi támaszt nyújtanak számukra.

0: felajánlásokkal segíthetik munkájukat. A Super Society díjra július 19-ig lehet pályázni, így a kezdeményezéshez még most is lehet csatlakozni. A Sziget ezzel is azt üzeni, a közösség ereje nem csak a fesztiválokon, hanem a mindennapokban is fontos.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2023-ban Bye Bye Alex címmel adott ki oda mondogatós számot a Meringer zenekar. A tehetségkutatóban felbukkant frontember, Meringer Marci azonban sietett leszögezni a dalszöveg nem egykori mentora ellen szól. Megjelenés előtt el is küldte Bye Alexnek a szerzeményt, hogy ne legyen sértődés. A sorok egyrészt a pop szakma luxizósabb részének szúrnak oda, másrészt a kiadóknak, akik a szerző szerint tisztességtelenül bánnak a tehetségkutatókból érkezett, fiatal, tapasztalatlan és naív énekesekkel. A sors fura fintora, hogy 2026-ban Bye Alex orvosi okokból lemondta egy fesztivál fellépését, helyette a szervezők éppen a Meringert kérték fel. A közönség Bye Alex helyett Bye Bye Alexet kaphatott.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.

0: Ide!
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Azért lássuk be, nem minden mai fiatalnak alapélmény Bródy János és a Fonográf zenekar. A Margaret Island együttes viszont egészen a gyökerekig ment vissza, a rock zene tekintetében vagy két emberöltőnyit utaztak. A népzenével kapcsolatosan még mélyebbre, a lehető legmélyebbre ástak. Az elegy egy kellően érzelmes folk rock, amely megtanít minket gicsmentesen duruzsolni szerelmünk fülébe, miközben odakint zuhog az eső.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Cseri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráfhát című dalát, amelynek videója a Klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.
2: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 90-es évek előadói előszeretettel nyúltak a Rolling Stones diszkográfiájához, amikor feldolgozni támadt kedvük. Ekkoriban a Guns N' Roses a Sympathy for the Devil-lel, Tori Amos az Angie-vel, a U2 a Painted Black-kel tisztelgett Jaggerék előtt. A Subdragons is Stones átirattal indította az évtizedet. A 65-ös Out of Our Heads album záródala, az I'm Free, a skót csapat tolmácsolásában 90-ben ostromolta a listákat. Ők azonban jamaikai segítséggel éltették a szabadságot, ugyanis a felvételen Junior Reed reggi művész is közreműködött.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Mégis átveheti Balási Gyula cégeit az állam. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Szeles idő van, 25 fokot mérünk, holnap többet süt majd a nap, de elszórtan előfordulhatnak majd záporok, 28 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A hónap végéig zajlik Balási Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása. Azt szeretnék felmérni, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek a vállalatok, illetve jogilag és pénzügyileg mennyire stabilak, értesült több forrásból a G7. A portál azt írja, ha az átvilágítás kedvező képet mutat, az állam mégis átveheti a cégeket. Kekvaként július 31-én szűnt volna meg a MOL Új Európa Alapítvány, de a cég igazgatósága úgy döntött, hogy más modellben sem akarják működtetni az alapítványt. A rendelkezésükre bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény, és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL Kekvájáról júniusban derült ki, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz ellene a NAV. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál, több dokumentumot is lefoglaltak. Az eljárás azért indult, mert a 2018-20 közötti időszak gazdálkodásával összefüggésben költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja merült fel. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén több mint 140 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba. A népszerűségi versenyt továbbra is a gazdálkodás és menedzsment szak vezeti, ahová csaknem kétszer annyian jelentkeztek, mint a második helyen befutó kereskedelem és marketingre, valamint a harmadik pszichológiára, már ha a nappali állami ösztöndíjas alap- és osztatlan képzéseket nézzük. Három napra lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. A Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a hétvégén nem lehet majd közlekedni, az új vasúti híd szerkezetét emelik be. Emellett több környező utcában is változik a forgalmi rend, egyes utcák zsákutcákká válnak, illetve több helyen csak egy irányban lehet majd közlekedni. A közel-keleti fejlemények kapcsán kilőttek az olajárak, a Brent nyersolaj hordonkénti árfolyama délelőtt 98 dollár felett járt, ami több mint 4%-os emelkedést jelent. Tegnap az Egyesült Államok újabb támadásokat indított Irán ellen, miközben a jemeni huszik két szaudi tankerhajót vettek célba. elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Ez a legnagyobb hatású területeket célozza, az energetikát, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kriptoszektort és a kereskedelmet. Támogatásunk Ukrajna és az igazságos, tartós béke mellett rendíthetetlen, írta António Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de néhány felhő lehet felettünk, amelyekből az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik élénk lökések az északnyugati északi szelet. Hajnalban 7-15 fok lesz, napközben 22-28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Szervuszok, kedves gyerekek, ez a Filmszerész Gellértel és Szabival. Hello, Gellért.
5: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Lányos, halálhír.
4: Lányos zavar, hála Istennek, lányos zavaromban elment a hangom is. Köszöntsük fel Markos Györgyöt, nem?
5: Abszolút.
4: 80 éves lett a napokban. Hogyha ma hallgatják a műsort a kedves hallgatók, akkor tegnap.
5: Igen, 22.
4: Bármikor is van az a ma.
5: Igen.
4: Hát a 80-as évek meghatározó támpontja volt az én életemben, Markos György és Nádas György, ne feledjük meg, és Monc Géza, és az ő kis csapatuk. Egészen különleges szint hoztak a humor világába akkoriban, ami innen visszanézve lehet, hogy már nem annyira különleges szín, viszont nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Azokon a, szerintem, talán azért, mert közülünk jöttek ezek a poénok, tehát a mi környezetünkből, amiket mi is megéltünk, és abszolút tudtunk azonosulni azokkal a hát kvázi problémákkal, amiket ezek a poénok feldolgoztak. Meg amikkel itt találkoztunk, egyébként jöttünk be, mentünk be a világban.
5: Igen, hát az ő találkozásuk, az egy elég nagy találkozás volt. Én egyébként most rá is csodálkoztam arra, hogy a Nádas György ez egy bő másfél évtizeddel fiatalabb, mint a Markos, tehát 64 vagy 65
4: igen,
5: éves.
4: Igen, másfél évtized, de soványabb is lett az utóbbi igen. időben. Mindig odafigyel olykor a testsúlyára, és most éppen abban a fázisban majd lefogyott.
5: Igen, igen. Szóval én akkor még nagyon-nagyon pici voltam, amikor ők 81-82-be talán feltűntek.
4: Én is teszem
5: hozzá. Hát, de te egy kicsit idősebb
4: vagy, mint 9-10 éves lehettem. Igen.
5: Igen, hát de én annál meg jóval fiatalabb, tehát ilyen 2-3.
4: Még baba voltam.
5: Igen, még kb. Baba voltam. De azt tudom, mert hát mit tudom, én tájékozódtam, meg arról azért így lehetett tudni, hogy az ő fölbukkanásuk a humorfesztiválon, a Magyar Rádió humorfesztiválon, az egy ilyen, hát ilyen egészen atombomba erejű valami volt, és valószínűleg egyébként azért is szerintem, mert az ő munkásságuknak az egyik legjobban felismerhető jellemzője az, hogy rettenetesen szemtelen. Tehát egy olyan időben szemtelenkedtek a közszolgálati rádióval és tévével, a kül- és belpolitikával, amikor ez hát nem volt államilag támogatott. Tehát jó néhány olyan jelenetük van, amin hát akkor is felsziszentek az emberek, amik mondjuk a hatásmechanizmusnak fontos része volt, meg ugye a humor szerepe a rendszerváltás előtt azért nagyobb volt, mint a rendszerváltás után már, mint hogy
4: hát, vagy másfajta szerepe
5: igen,
4: volt.
5: Másfajta igen. szerepe volt, sokszor szoktuk emlegetni ugye Hofi kapcsán is azt a bizonyos szelep politikát, hogy ugye le kell tekerni, és akkor kijönnek a megfáradt gőzök, meg a feszültségek, meg mindenféle ilyesmik. Ez az egyik része a dolognak, és hogyha Markos Györgyről beszélünk, akkor ugye hát illik megjegyezni, mert hát azért ez egy fontos dimenziója az ő életének, hogy az ő édesapja, ugye Markos József Alfonso, aki hát szintú úgy rendkívül híres, hát humorista is volt, de ő alapvetően ugye színész volt, és a humorista karrierét is inkább a színészi alakítások felől közelítette meg, tehát az Alfonso világszínháza, meg az Alfonso, meg ezek azok.
4: Meg ő azt hiszem, hogy artista is volt.
5: Igen.
4: Nem akar hülyeséget mondani, tehát egy nagyon komolyan kiképzett művészember volt.
5: Igen, és most igazából azért hoztam szóba, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tudom én, Baga Méri volt az édesapja Markos Györgynek, hanem azért, mert hogy igenis láthatóan örökölt tőle színészileg nagyon komoly dolgokat. A napokban néztem meg, hogy hát most, hogy szülinapos volt, újra az Önjelölt paródia című jelenetét, arra nem tudom, hogy emlékszel-e, a Nádas Vitrai Tamást utánozta, egy korabeli műsort parodizáltak, amiben ilyen, hát tulajdonképpen az volt a Csillag születiknek egyfajta ilyen magyar előképe, a Vitraival futott, mert nem is tudom, hogy mi volt annak pontosan a címe, hát, tessék választani, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és ilyen teljesen átlagos emberek jelentkeztek különböző produkciókkal, és ezt a műsort parodizálták ők egy színházi fellépés során.
4: Kiváló alapanyag egyébként.
5: Abszolút, abszolút, és akkor megjelent a Markos György, akinek az volt a szerepe, hogy ő egy olyan átlagember, aki egészen elképesztően sok színészt tud utánozni, és akkor jött egy ilyen 3-4 perces etap, amiben tényleg szerintem én 10 plusz, vagy nem tudom, 15 színészt utánzott úgy a Markos, hogy ezek a paródiák így egymásba folytak, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy hogyan váltotta, nem tudom én, a Latinovicsról, a Kibédi Ervinre, és aztán a Mensárosra, és tovább-tovább, és az volt a poénja a végén ennek a jelenetnek, hogy egy kicsit beleőrült, vagy hát igen, azt igen, láthattuk, igen, hogy ő beleőrült ebbe a sok szerepbe, mert amikor a Nádasféle Vitra mondta neki, hogy most már beszélhet a saját hangján, akkor így hirtelen kijöttek belőle, mint hogy egy tudathasadásos személyiség lenne, kijöttek belőle ezek a színészek. Na, és ott lehetett látni, hogy azért neki nem semmi ilyen paródia képessége volt, azért ezeket a színészeket nagyon nehéz néhány másodpercben úgy eltalálni, ahogy ez neki sikerült.
4: Hát, emlékezetes fellépésük volt, vagy jelenlétük volt a Fábrinál, amikor még az RTL-en volt a Fábri.
5: És amikor nagyon ment még.
4: Mint a két kisgyerek, a Nádas György és a Markos György, nem bírtak magukkal, és nem lehetett őket leállítani. És tudod, ilyen olcsóbbnál olcsóbb poénokkal nagyon jól lehetett mulatni, mert ugye van, akinek jól állnak ezek a poénok, van, akinek meg nem, hát nekik kettőjüknek tökéletesen.
5: Igen, ők valahol mindig ott egyensúlyoztak a közönségesség,
4: igen,
5: és hát, egy kicsit intellekt, duálisabb humor környékén.
4: Mint a Seth MacFarlane például, de ő szokott ilyen sketcheket, meg ilyen filmeket.
5: Igen, nem tud eldönteni, hogy nagyon hangsúlyosan magyar.
4: Jó, nyilván, persze, de nem akartam ekkora összehasonlítást csinálni, de nekem ő üzeni ezt, hogy tudod, így nem mered megpendíteni társaságban, hogy te figyelj, láttad ezt a poént, mert hogy nem tudod, hogy másnál ez kiveri a biztosítékot, vagy azt az álláspontot kell elfoglalni, hogy kiveri a biztosítékot, és hát a Markos Nádas duó is egy ilyesmi volt, hogy bár mondjuk ők akkorát robbantak, hogy egyöntetű volt szerintem a lakosságnak a véleménye arról, hogy ők jók.
5: És, hát meg ők jók csinálták, imádták ezt nagyon, tehát hogyha a legelső számukat vesszük, amivel ugye befutottak a már említett humorfesztiválon, a Kőbezárt Lélek című darabról, vagy nem tudom én, sketchről, amiben ugye mindketten több figurát is alakítottak, az tényleg szerintem ilyen eszenciálisan megmutatja, hogy mire voltak ők képesek. Tehát, hogy két ember, nem tudom én, néhány percben egy egész világot megjelenített ott, igen, bármiről is volt szó, és ez nem csak arról szó, hogy most hangokat utánoztak, hanem olyan típusokat játszottak el, amelyek mindannyiunk számára ismerősek és viccesek is volt.
4: Hát boldog születésnapot kívánunk Markos Györgynek, aki 80 éves lett a napokban, most pedig elmondjuk, hogy túl sok minden újdonságról nem fogunk beszélni.
5: Ez egy ilyen nyári adás lesz.
4: Hanem elmondjuk azt, hogy hány évvel ezelőtt, milyen kerek évfordulókkal ezelőtt mik történtek, például Terminator 2.
5: Igen, igen, tulajdonképpen a tartalomjegyzék is mozi ajánlat lesz, mert hogy olyan filmeket választottam, amik évfordulósak a nyáron, vagy az ősszel, és meg is lehet őket nézni moziba, tehát ezek mind visszajönnek, vagy még szeptember előtt, vagy szeptember után a mozikba, és hát az első ugye a 35 éves Terminátor 2, ami a világon nagyon sok helyütt most visszatér, de egyébként akkor is visszatért, amikor 30 éves volt, ha jól emlékszem, meg talán amikor 25 meg 20 volt, de nincs ez semmi baj. Aztán most volt néhány napja 40 éves, és ez lesz majd a következő filmről beszélünk, a Bolygó neve halál, amiről szintén elég sűrűn szok szoktunk azért megnyilvánulni, ugye ez a második Aliens film, a Cameronnak a
4: popkulturális útjelző számomra, igen.
5: Számomra is, és a Kobra is az, ami igen. majd a harmadik lesz, ami egy ilyen, hát én úgy szoktam ezt megfogalmazni általában, kicsit már ilyen közhelyesnek is hangzik, annyiszor hangoztatom, hogy szerintem ez az egyik legjobb rossz film, de úgy is lehet mondani, hogy az egyik legmenőbb ilyen B-film a 80-as évekből, amit egyébként a Stallone ugyanolyan személyesen élt meg, vagy ugyanolyan fontos volt neki ez a film, mint mondjuk a Rocky meg a Rambo filmek, és akkor az adás végén pedig egy trilógiáról beszélünk, mert hogy a Gyűrűk Ura trilógiának az első része is évfordulós, és ebből adódóan szeptemberben visszajön mind a három.
4: Most Gyűrű Szövetsége.
5: Igen, most azt akarom megnézni, hogy igen, 2001 decemberében mutatták be a Gyűrű Szövetségét,

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel Szabival, és akkor kezdjük a Terminátor 2-vel, amiről kapcsolatban, hát vannak sok mindenkinek vannak ilyen villanó emlékei, nekem az egyik villanó emlékem az, hogy büszke voltam arra, hogy a világon az első, ugye világpremier volt, vagy Los Angelesben és Magyarországon egy időben volt a premier, ha jól emlékszem?
2: Nem egészen, de...
1: De hogy Magyarországon a leges-legelső előadásra ülhettem be, és aha, azt láthattam, voltam olyan szerencsés, és hát azt még hozzátenném, hogy nyilván nem véletlenül, hanem Hollywood tudatosan csinálja ezeket a dolgokat, de akkoriban a 90-es évek elején, 80-as évek végétől kezdve már irgalmatlan felfutásban volt a rockzene és az ahhoz kötődő minden. Tehát a Guns N' Roses, a Metallica és a Cult és a minden, és mindenki hosszú hajat növesztett, mindenki bőrkabátot vásárolt magának, mindenki a tüzes vízbe járt mulatni, meg a különböző rockkocsmákba, és mindenki hirtelen rockzenét kezdett el hallgatni, akinek volt pénze, az tetováltatott, és akkor ebbe az ilyen felfutásba, ebbe a millióbe robbant be filmes oldalról a Terminátor 2, amiben hát ugye megláttuk a You Could Be Mine című videóklipet, a Guns Roses-tól, és oda voltunk, hogy úristen, de jó ebben a világban élni, hogy ilyenek történnek. Szóval, hogy ez egy óriási nagy csúcspík volt a popkultúrában.
2: Hát egyfelől, ugye azért is érdekes a Terminator 2, bár ezt ma már szerintem nem annyira szoktuk hangsúlyozni, vagy nem annyira jön szóba, amikor erről a filmről beszélünk, hogy igazából ez egy olyan folytatás volt, ahol a második rész, az nagyobbat is szólt, mint az első. Tehát az elsőből is kultfilm lett, ugye azt csinált abszolút világsztárt Arnold Schwarzeneggerből, meg ugye azok az egysorosok is akkor landoltak a popkultúrába, részint az ő ötleteinek köszönhetően, de alapvetően ezt már elfelejtjük, hogy a Terminátor első része az egy ilyen, ha nem is réteg film volt, de 84-ben egy ilyen nagyon furcsa, különleges film volt, hogy a skifit vegyítette az akcióval, és ez az egész időutazós dolog is olyan furán nyomasztó volt, és ehhez képest meg a második rész, ugye, az meg sokkal többe került, forradalmi trükkök voltak benne, ugye a higanyembernek köszönhetően, meg más megoldásokra köszönhetően, ott volt az éppen befutóban lévő, már általad említett Guns N' Roses is, tehát ugye az egész olyan, nem csak azért, mert hosszabb film volt, egy olyan 20 perccel, mint az első rész, hanem úgy alapvetően maga a koncepció is sokkal nagyobb szabású volt.
1: Hát magasabb polcra tudták tenni, és le kellett is tenni, mint az...
2: Igen, mert hát akkor Cameron már túl volt azon a filmen, amiről majd most fogunk beszélni, ugye, meg még egyen, a Bolygó neve halálon, és az is, bocs, valamit egy
1: kérdőben majd folytatom, nem tudom, hol tartottam, de te tudod, úgyhogy lesz.
2: Csak az jutott eszembe, hogy igazából úgy is összeköthető a Bolygó neve halál, meg a Terminátor 2, hogy a Cameron mesélte, hogy amikor ő nekiállt, hogy majd leforgatja ugye a Bolygó neve halált, akkor találkozott a Spielberggel. És a Spielbergnek az volt a nagy ötlete, vagy ő azt javasolta neki, és utólag már örül neki, hogy nem fogadta meg ennél a filmnél a Cameron a tanácsait, hogy keltsenek, a második részben legyen az a turvály, keltsenek szimpátiát, vagy ilyen szimpátiaszerűséget a Xenomorph szörnyek irányába. Tehát, hogy legyen ő is, ha nem is egy érző lény, de hogy legyen egy olyan karakter, akivel lehet sem menni.
1: Ez most egyébként megtörténik Alien Earth-ben például.
2: Igen,
1: de hogy neki személyiséget.
2: Igen, de ott a Cameron ezt nem fogadta meg, hanem inkább azt választotta, hogy ugye az egy szörny helyett több szörny lett, és hogy a fő szörny az meg egy ilyen anyaszörny lett, majd erről dumálunk, ha oda elér.
1: Jó kis szavak ezek.
2: Igen, de igazából magát az ötletet, azt, hogy egy negatív szereplőből pozitív szereplőt csináljon, azt a Terminátor 2-ben ő aztán megugrotta. Tehát meglépte, mert ugye az volt ennek a történetnek a nagy twistje, vagy az, amit így előzetesen szerintem kevés néző tudott elfogadni, hogy az az arc, aki az első részben meg akarta ölni Sarah Connort, és ezáltal John Connort is, aki majd csak később születik meg, az hirtelen pozitív figura lett. Egyébként a filmben ezt nagyon ügyesen megcsinálják, mert ugye az is fontos dramaturgiailag, hogy az a, nem tudom én, rádöbbenés, ami a néző jellemzőben benne van, hogy akkor most ő a jó Terminátor, és nem a rossz Terminátor, az ugye a szereplőkben is ugyanígy megjelenik, tehát amikor először találkozik a Schwarzenegger féle robot, vagy találkozik újra, ugye ez az arc a Sarah Connorral, akkor ő először nem is akarja elhinni, hogy nem akarja őt megölni, tehát viszonylag nehezen tudja elfogadni a megváltozott játékszabályokat. Tehát tulajdonképpen a Cameron azért valahol csak meglépte azt, amit a Spielberg javasolt neki, csak tök máshogy, meg egy másik filmben.
1: Amit nagyon szerettem a Terminator 2-ben, és ez megint visszanyúlik oda, hogy milyen felfutásban volt ez a rock millió akkoriban, hogy a kellékesek azok nagyon szépen kiválasztották a fő kellékeket. Például a Harley Davidson különböző típusai közül pont azt a Fatboyt, aminél jobban semmi nem illik ehhez a filmhez.
2: Igen.
1: És nyilván játszottak benne ilyen korabeli rockzenészek, az Almighty nevű zenekarból, ott a kocsma jelenetben, ő töri el a Schwarzenegger hátán a biliárd.
2: Igen, amikor ő elkéri ugye a ruháját, meg a motorját.
1: Igen. Szóval, hogy abszolút odafigyeltek arra, és ezen is látszik, hogy nem egy low budget, egy ilyen, mindegy lesz, ahogy lesz projekt volt, hanem itt ezt pontosan tudták, hogy mibe dobják bele ezt az egész.
2: Igen, még hogyha nem is feltétlenül voltak tudatában annak, hogy ez majd tényleg akkorát szól, mint amekkorának tervezik, és tényleg akkorát szólt. Egyébként a magyar bemutatóhoz még hozzá akartam tenni, megnéztem, és nagyjából ez volt a fejembe, és ugye ezt 91. július 3-án mutatták be Amerikába, és augusztusban már vetítették nálunk.
1: Én azt hittem, hogy ez egy napon volt valahogy,
2: nem.
1: De Andy Vajna intézte ezt, hogy viszonylag hamar eljusson hozzánk,
2: igen, és
1: rohangáltak a kópiákkal a mozik között, vagy mi volt itt?
2: Igazából az van, hogy lenyúlták az egyik kópiát, aha, ha én jól emlékszem, tehát hogy kötődött egy ilyen botrány is a Terminator 2 magyar bemutatójához.
1: Taxikkal szállítgatták egyik mozikból a másikba.
2: Igen, és valahogy eltűnt, vagy valami volt, és aztán nagyon hamar megjelent videókazettán az elég jó minőségű kalóz verziója. Azok kedvére, akik akkor még nem éltek, amikor ezt a filmet bemutatták. 91-ben, vagy igazából még az egész 90-es években ez ment, hogy a kalóz verziók azok nagyjából úgy készültek, mint hogy később a netes kalóz verziók, hogy ugye valaki fölvette kamerával, csak akkor ez nehezebb volt, mert máshogyan működtek ezek a kamerák, meg más minőségűek is
1: más,
2: voltak.
1: Más
2: ugye,
1: méretűek is voltak.
2: Méretűek is, meg hát ugye teljesen máshogyan nézett ki a felvétel is, de a lényeg az, hogy ezek leginkább úgy készültek, hogy valahogy a gépházba valahogy úgy szerelték be magát ezt a kamerát, hogy magát a vásznat vette, és akkor valahogy megoldották, hogy a hangból is kapjon. És hát én emlékszem, hogy 91 őszén már én egy nagyon-nagyon jó minőségű ilyen kalózfelvételen szinkronnal néztem a Terminátor 2-t, és akkor ebből egy ilyen országosabb méretű botrány is lett, tehát hogy erről írtak az újságok, hogy mi történt a Terminátor 2-vel, és akkor valahol itt kezdődött igazából az, hogy utána már azért a magyar forgalmazók is jobban figyeltek arra, hogy kiszivárog-e egy film, vagy hogy lesz-e belőle kalóz verzió, mert igazából ezt a dolgot annak idején mi is csak még tanultuk, mert ugye mi ahhoz szoktunk a rendszerváltás előtt, hogy ezek az amerikai filmek, ezek legjobb esetben is egy-két év csúszással, igen, jutnak el hozzánk, hogy ne mondjam, pont a Bolygó nem halál is egy ilyen egy-másfél éves csúszással jutott el, és az, hogy egyáltalán annak kockázata van, hogy Magyarországon bemutatnak egy filmet, ez egy ilyen új tapasztalása volt az új magyar kapitalizmusnak, és aztán innentől kezdve jött az, hogy jobban őrizték ezeket a kópiákat, meg aztán jöttek a mindenféle szigorítások a sajtóvetítéseken is.
1: Szóval megnézhető a Terminátor 2 is ismét moziban.
2: Igen, érdemes, nem sokára lesz. Talán 3D-ben is egyébként.
1: Igen, érdemes ellátogatni, és már 3D-ben is, az tök jó. Lehet, hogy még én is tiszteltem, valamelyik moziban.
2: Amikor legutóbb bemutatták, akkor volt azt hiszem a 3D változat, mert hogy egyébként a Cameron még amikor az IMAX 3D ilyen nagyon-nagyon kezdetleges volt, mert akkor is csinált egy ilyen Terminator rövid filmet, amit Amerikában lehetett látni, és hát nyilván ő nagyjából, ha nem is az összes filmjét, de jó néhány filmjét, a Titanicot is megcsinálta aztán ilyen konvertált 3D-ben.
1: Innen folytatjuk rögtön egy rövid kávészünet után jövünk vissza.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el, A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék, mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
3: Ez nem csalás, nem ámítás, a filmszerész hallgatjátok, Gellérttel és Szabival folytatjuk a műsort, méghozzá az Alien, nem tudom, miológia a második részével, ami minden idők hát egyik legjobb második része vagy folytatása, ez pedig az Aliens címet viselte angolul, nálunk pedig a bolygó neve halál.
4: Mert hogy folytatták, igen, ugye azt az elgondolást.
3: Igen, a 8. utas 2. a halál.
4: Igen, igen.
3: Szóval, nekem mindig az volt a fejemben, hogy ez itt ilyen kellék kunsztokat hajtott végre a stáb, és azt gondoltam, hogy azért, mert hogy esetleg low budgetebb volt a projekt.
4: Igen,
3: mert úgy, mintha ezt megint belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és azt mondtad volna, hogy nem, azért low budget nem volt, hanem inkább csak kreatívak voltak a srácok. Ugye a repülőtéri vontatóból készített jármű, akkor a Steadicamből készített gépfegyverállvány, amit ugye a testére erősített Vasquez. Az megvan, hogy a Vasquez az egy ilyen szállóige lett nagyon sok mindenkinek. Ha kimondott, hogy Vasquez, akkor egyből tudja, aki popkulturálisan kiképzett, hogy a Vasquez esetén kire gondolsz, milyen jellegű emberre gondolsz.
4: Megvan? Igen.
3: Hát ott egy Vasquez, akkor tudod, hogy ott van egy felnyírt hajú csaj.
4: Ezt így még nem hallottam, de teljesen tudom egyébként képzelni.
3: A Natival, a feleségemmel szoktuk így rácsodálkozni, hogy tényleg, és mind a kettőnk pontosan tudjuk azt, hogy a...
4: Hát igen, az, ő az, a férfias nő.
3: Igen, hát ez a maszkulinabb jellegű jellegű.
4: De hogy erre rá is játszik ugye maga persze, a történet, mert van is egy ilyen vicces.
3: Ha már itt tartunk, egyébként a Terminator 2-ben is játszik a hölgy, most igen, meg nem mondom a nevét, ő a nevelő anyja John Connornak, a kis fiú John Connornak.
4: Igen, és hát elég rövid ideig láthatjuk.
3: És a Titanicban is, ha már emlegettük, a Titanicban is játszik ugyanez a hölgy.
4: Igen. Hát a Cameron azért is szokta magával vinni a színészeit, még akkor is, hogyha ha időnként mondjuk csak ilyen pici szerepet ad, de visszatérve a Vázquezre, ugye van ez a vicces párbeszéd is a filmben, hogy mond Vázquez, nem, vagy nem pontosan
3: így. Nem még férfinak.
4: Igen, és akkor visszakérdez, hogy és téged.
3: És téged, igen.
4: Tehát nagyon-nagyon jól is használják a személyiségének ezt a részét, és még azt akartam mondani a költségvetésről, hogy igazából nem volt ez egy low budget költségvetésű folytatás. Nagyjából a Fox pont annyit, vagy hát igen, nagyjából annyit költött rá, mint az első részre, csak ugye ez igényében, vagy igényeivel egy nagyobb szabású film volt, mert ugye az első részben volt maga a legénység, volt ez a szörny, volt ez az űrhajó, az kész. Itt azért már eleve több helyszínről indulunk, tehát valahogy oda is kell jutni, ugye van ez az űrhajó, ez a több űrhajó is, amivel mennek, van benne legalább, nem tudom én, 15-20 fontosabb szereplő, tehát hogy több pénzt igényelt a dolog, tekintve, hogy több lényt is használt a Cameron, csak ugye a Fox azzal a feltétellel fogadta el tulajdonképpen a Cameronnak a koncepcióját a folytatásra, hogy oké, rendben van, de hogy a Pinewood stúdióban kell, vagy a Pinewood stúdió komplexumban kell forgatni a Londonban a filmet, és hogy egyébként nagyjából átfedésben az első résznek a csapatával forgatott, ebből voltak is mindenféle
3: volt valami botrány is
4: konfliktusok, ott. Igen, és hogy igazából azért kellett nagyon sok optikai trükkhöz, tehát ilyen festett háttérhez, meg mindenféle más ügyességhez fordulniuk, vagy más ügyességet alkalmazni, mert hogy azért szűkösen volt elég az a költségvetés, és ezt egyébként szokta is a Cameron nagyon sokszor mondani, én is már sokszor leírtam ezt, hogy ez a film sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában volt, és egyébként, ha az ember megnézi ilyen korabeli így készült felvételeket, akkor hát tényleg olyan jeleneteket oldottak meg egészen meghökkentő módon, ami így eszedbe nem jut, hogy mondjuk így csapták be a szemedet, vagy így csaptak be téged nézőként, de hát már akkor is igazából a Cameron nem csak azt tudta már akkor, hogy hogyan kell hatásosan elmesélni egy történetet, hanem ennek a technikai hátterével is eléggé tisztában volt. És hát igen, ott van mellette az, amit már mondtál, hogy ez egy ilyen etalon folytatás lett. Igazából szerintem ösztönösen megérezte a Cameron, hogy miből áll egy ilyen franchise film, hogy hogyan kell úgy átmenteni egy adott filmnek a motivumait a következő részbe, hogy a nézők azt kapják, amit kaptak az első résztől, de azért egy kicsit többet, meg mást is, és hát igazából a Terminator 2-vel tulajdonképpen mert annyira lefette ezt a hogyan csináljunk jó folytatást kérdést, hogy utána tényleg mindenki olyan megoldásokkal, vagy nagyon sokan olyan megoldásokkal igyekeztek élni, mint amilyenekkel ő élt.
3: Janet Goldsteinnek hívják a hölgyet egyébként. Uh-huh. Kikerestem, egy életem árán tulajdonképpen próbáltam felfedezni az arc kifejezésre, hogy ő-e az, mert hogy egyszerűen nem olyan fotó van fönn az IMDb-n.
4: Igen,
3: de Michael Biehn is ment tovább egyébként a Terminatorból.
4: Igen, és ráadásul képzeld el, hogy a Michael Biehn, én azt gondoltam volna, hogyha valaki ott volt az elsők között az alapcastingban a Bolygó neve halálnál, akkor az a Michael Biehn volt, de nem, őt igazából nem is választotta ki a Cameron, hanem a James Remar kezdett el forgatni, aki a 48 órában volt az egyik szökött fegyenc.
3: Tudom ki ő, igen. Igen. Most néztem meg ezzel a filmmel kapcsolatban egy ilyen videó összeállítást a YouTube-on, és pont ez erről is szó.
4: És el is kezdtek vele forgatni, csak aztán a drog problémái miatt tulajdonképpen haza kellett küldeni. Igen. És akkor igazából az volt, hogy kapott egy telefont a Mark Cuban, hogy menni kéne.
3: Gyere.
4: Ja. Igen, és hát egyébként a James Remar is tök jó lett volna, meg a Michael Bean is, mert jó lett aztán, mert ugye ez a karakter egy olyan karakter a filmben, amiből igazából nincsen több, és tulajdonképpen ez volt, tehát hogy mindegyik Cameron filmben van egy ilyen tipikus American hero. Tehát egy olyan csávó, aki nem is feltétlenül megfogalmazható módon, de nagyon tipikusan amerikai hős.
3: Aki mindent megtesz az ügy érdekében, még igen, ha meg is sebesül a
4: végére. Lelke is van, képes védelmező is lenni, de azért neki például nagyon-nagyon, ők így kvázi a Ripley-vel, ugye ez a karakter, ez a katona karakter, így egymásba szeretnek. Igen, igen. De hát ugye...
3: De
4: hát
3: Ripley nem, senkiben nem szeret soha.
4: Így van, meg hát ez nem tud ugye azért ez a dolog kibontakozni, bár az Alien 3-ban azért
3: igen,
4: van
3: igen,
4: egy...
3: A Charles Dance-szel igen, azért összeszűrik a levet.
4: Egy erősebb ilyen szál. És aztán az egyébként szerintem tök klassz, hogy a következő filmjében a Cameronnak, ami... Jó, nem, de várjál, a Mélységtitka volt a következő...
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a kimondhatatlan nevű főszereplő. Mary igen. Elizabeth Mastrantonio.
4: Következő filme volt a Mélységtitka.
3: Az Abyss.
4: Az Abyss, igen, az Ed Harris-szel.
3: Mary Elizabeth Mastrantonio.
4: Meg vele, igen. És hogy abban is játszik a Michael Bean, és abban is egy ilyen katonát játszik, de ott nagyon érdekes módon ennek a Real American Hero-nak az inverzét alakítja. Ott ugye ő ilyen kvázi gonosz, akit ugye azért küldenek ehhez a csapathoz az óceán mélységébe, hogy hát úgy hasznosítsa a felfedezéseket a katonaság számára, hogy az mondjuk az ottaniaknak nem a legszimpatikusabb, meg a legbiztonságosabb.
3: Itt kell hagynunk az Alien 2-t, mert hogy megyünk tovább a Kobrára, ami hát a 80-as évek videókazettás alábeszélős korszakának az egyik leghatározó darabja volt, ha tetszik, ha nem, ha B-film volt, ha Z-film volt, teljesen mindegy. Tisztán emlékszem a mai napig olyan jelenetekre, amikor letépi a pólót a csávóról, a Stallone, amikor ollóval vágja el a pizzát, az nekem a legnagyobb, tehát nekem valamiért az ott a fejem, hogy ollóval már pedig pizzát nem vágunk el, és akkor a Sylvester Stallone bebizonyította, hogy de, elvágunk ollóval a pizzát, és akkor megesszük. És sose értettem azt, hogy van egy ilyen jósvágyú, jókarban lévő zsaru, és hogy ilyen borzalmakat eszik, és mitől van neki izma, és mitől van ő...
4: Hát ez is a macsóságának a része.
3: És sose értettem, hogy mitől van az, hogy sosem mutatják meg, hogy egyébként ő odafigyel az evésre, és odafigyel a sportolásra, hanem mindig az, hogy van mint hogy kinyílt volna ki a földből.
4: Hát ő ilyen Cobretti hadnagy.
3: Cobretti, igen.
4: Megérkezik a fekete autójával.
3: Gyönyörű autó volt, nem is tudom milyen kocsi volt, mindjárt előkeresem.
4: És ha jól emlékszem, akkor a karakter teljes neve, ugye ez egy ilyen hangsúlyos dramaturgiai pillanatban jelenik meg a filmben, vagy akkor leplezik le, hogy Marion Cobrettinek hívják ráadásul. És így gondolhatnánk egyébként, hogy ez a film úgy készült, hogy hát összeültek a forgatókönyvírók, és az összes akciófilmes kliséből összehoztak egy ilyen eléggé depresszív, kvázi jövőképet, amiben ugye a társadalom erőszakosabbik fele megpróbálja bedarálni a gyengébbeket. Tehát tulajdonképpen
3: Bridget Nielsen.
4: Igen, a Kobra az ugye egy szektáról szól, akik egy sorozatgyilkos szektáról, akik emberekre vadásznak, és hát éppen ugye egy bizonyos dologból fakadóan a Bridget Nielsent is el akarják tenni lábalól, és hát persze a hős Kobra aztán őt menti meg. Szóval, hogy arra akartam kiukadni, hogy bármennyire fura, de ez egy regény adaptáció igazából.
3: Micsoda regény.
4: Igen, és hogy a Stallone-nak nagyon tetszett, azt hiszem egyébként, hogy a forgatókönyvbe is beleírt, tehát a forgatókönyvírói kreditje is van a Stallone-nak, ami nála egyáltalán nem
3: idegen
4: meglepő,
3: tőle,
4: nem idegen tőle, ugye hát már a Rocky-t Rocky. Is ő írta részben. Szóval, hogy ez így nagyon fontos volt neki, de azért elég sok baj is volt a forgatáson, meg azért ez mindig ilyen ultra erőszakos filmnek számított, egyébként amikor bemutatták, meg azóta is azért annak számít, és ami még egy ilyen különlegesség talán vele kapcsolatban, hogy mármint a filmmel kapcsolatban, hogy bár én soha nem láttam, tehát mert hogy nem lett ez nyilvános, de azt beszélik, hogy ez a film az azért 85 perces, mert hogy nagyon-nagyon sok mindent egyébként kivágtak belőle, de hogy ez ilyen plusz jelentként sem jelent meg soha a DVD-ken, meg semmiféle kiadásunk, tehát ez inkább egyfajta ilyen Hollywood városi legenda, vagy valami ilyesmi, és hát nem említettük a filmnek szerintem a legemblematikusabb részét, amivel a legtöbben azonosítják, és igazából maga a szlogen is innen származik. Az első... Igen, ez az első szegmens, amikor ugye egy barom bemegy a szupermarketbe, és ott elkezd gyilkolászni egy shotgunnal. Egyébként akkor, tehát még szerencsére nem voltak annyira, hát nem is hétköznapiak, de könnyen megtörténhetőek ezek az ilyen mészárlások, és ez sokkolta azért a nézőket, és hát az, amikor megjelenik, ugye ebből is ilyen akciófilmes klisé lett, hogy tulajdonképpen ez a fajta rendőr mindig a végső megoldás, tehát ott tiprodnak a rendőrök, most hívjuk-e a kobrát, vagy ne hívjuk a kobrát.
3: A kobrát.
4: Igen, és akkor hívják a kobrát, ő meg így besétál, és hát tulajdonképpen elég hamar elintézi ezt a jó embert, és ott van ez a híres beszélgetés, és hogy te vagy a dögvész, és én vagyok a gyógyszer, vagy valami ilyesmi, és akkor így belevágja a kést, és igazából annyira, tehát hogy annyira csöpög az egész filmből ez a, ma már szerintem ilyen toxikus macsóságnak hívnánk ezt, de hogy ez szerintem azzal együtt, hogy nyilván a korszaknak is a sajátossága, ez a fajta hős. Ez azzal együtt menő, hogy persze ma már azért egy ilyen figurát nem feltétlenül szoktak, vagy nem így szoktak ábrázolni az akciófilmekben, de éppen azért, mert hogy valahol komolyan is veszi magát, meg nem is veszi magát komolyan, valahogy konzerválta ez a fajta hozzáállás ezt a filmet, és ebből adódóan szerintem még mindig nézhető, és mindig szerethető.
3: Pedig már 40 éves. Akkor elmondom a végére, és akkor átmegyünk a Gyűrű Szövetségére, hogy Marian Cobretti egy 1950-es kiadású Mercury Monterey-t vezetett, ha jól látom.
4: Opa.
3: Úgyhogy egy erősen átalakított autóról van szó. A Gyűrű Szövetségében ilyen autóval nem találkozhatunk, és nem is fogunk olyan hosszan beszélni róla, mint amilyen hosszú maga a film. Egyébként hát megkockáztatom, hogy egy képkockát nem tudnék fölidézni belőle, pedig legalább kétszer az első részt megnéztem, a többit azt nem, aztán egyszer-egyszer láttam. Azt hiszem, hogy rájöttem a filmnézése közben, hogy miért nem olvastam el én soha végig a Gyűrűk urát, mert hogy egyszerűen számomra befogadhatatlanul komplex és bonyolult. És teljesen más világ, mint amiben én el tudok így merülni. De
4: valamennyire egyébként velem is ez a helyzet, hogy soha nem voltam fantasy rajongó, sőt igazából magával a történettel, aztán én elolvastam, de akkor kezdtem el megismerkedni, amikor jöttek be ezek a filmek, tehát amikor az első film, ami ugye évfordulás lesz és visszatér a mozikba, de azt hiszem, hogy a többi is visszatér, szóval hogy akkor kezdtem el...
3: A király is visszatér?
4: A király is visszatér, igen. Akkor kezdtem el felfedezni ezt a történetet, és úgy elveszni ebbe a világba, középföldébe, meg a többi, meg a karakterekbe, én se tudtam, mint ahogy mondjuk a rajongók, de az biztos, hogy a Peter Jackson közelebb hozott ehhez a világhoz.
3: Azt én.
4: Meg ugye vele kapcsolatban szokták azt mondani, van ez a kicsit ilyen, hát igen, ilyen közhelyes megfogalmazás, hogy azok a jó adaptálók, akik nagyon jó olvasók is. Tehát, és nyilván ezzel a slendrián megfogalmazással arra próbálok utalni, hogy valószínűleg ami a Peter Jacksonnek a fejében van a Gyűrűk urából, hogy elképzeli a Sauron szemét, vagy a Sauront,
3: igen, meg azt a tornyot a szemmel a tetején.
4: Igen, meg akármit. Szóval, hogy ez valószínűleg nagyon sok embernek az elképzeléseivel, vagy a fantáziáival passzolt, vagy stimmelt, és ezért is tudtak ezek a filmek egyébként sikeresek lenni. Azt én sem értem, és egyébként most ott eszembe, hogy ráadásul nem is csak újra bemutatják ezeket a filmeket, hanem mindegyikből a még hosszabb változatot. Tehát nem elég, hogy eleve három órás mind a három rész, de hogy ezek a bővített változatok, ezek tényleg bővített változatok, legalább egy-másfél órával hosszabbak, és azért olyan négy és fél órát eltölteni csak egy Gyűrűk Ura filmmel, hát azért ez tényleg egy feladat, de vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor látták ezeket a bővített verziókat is, és hát szerintem egyébként arról még egy-két gondolatot mindenféleképpen érdemes mondani, hogy itt ugye azért egy 25 éves filmről beszélünk, és ezeknek a filmeknek ugye az szokott lenni általában a rákfenéje a jövőben, amikor megöregednek, hogy technikailag megöregednek.
3: Tehát, ez
4: hogy
3: nem mondható el a Gyűrűk Uráról egyik részéről sem.
4: Igen, és azért sem mondható el, mert hogy hát ez is logikus talán, hogy a Peter Jackson meghaladta a korát. Tehát, hogy az akkor tehát alapított nagyjából akkor tehát alapított trükkcégével, a Vetával, ugye olyan látványt hoztak létre, meg hát olyan képeket szakítottak ki a valós világból, akár csak Új-Zélandról és az összes olyan helyről, ahol forgattak, amik mind megfelelnek annak, amit nem tudom, az ilyen nagy eposzokról gondolunk, akár csak 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak most.
3: És az a durva, hogy ezt már akkor is mondták.
4: Igen.
3: A Peter Jackson művészetéről, hogy hát ez így, ahogy van, meghalad a korát.
4: Igen.
3: Zenékkel kapcsolatban szoktunk ilyeneket mondani, de most nem fogunk, mert hogy véget ért a műsor.
4: Milyen hamar véget ért.
3: Igen, a filmszerész hallottátok. Köszönjük a mai figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, ez a műsor pedig fent lesz majd a Spotify-on.
4: Így van, és jövő héten minden igaz, akkor jövünk az új Pókember filmmel. Minden jót!
3: Sziasztok!
4: Mindenki vigyázzon magára!
1: Mutasd, mi szépet hallgat!
0: Rádió Café. Van baráta.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
4: Apa, ma te mesélj.
5: Jól van, gyere.
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. Szinte teljesen megszűnt a borra való a kötelező szervizdíj nyomán. Atomenergetikai együttműködést kötött az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Szeles idő van, 25 fokot mérünk. Holnap többet süt majd a nap, de elszórtan ismét előfordulhatnak záporok. 28 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptembertől áfamentesen lehet megvenni a vényköteles gyógyszereket. A törvényjavaslat napokon belül a parlament honlapján is elérhető lesz, a nem vényköteles gyógyszerek áfája nem változik. A budapesti rendőrfőkapitányság hivatali visszaélés miatt folytat nyomozást a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében is, tudta meg a Telex. A tudományos és technológiai miniszter azért tett feljelentést, mert úgy látták, hogy többek között az oktatásban és országosan is elterjedt rendszerek használatát titkos döntésekkel kötelezővé tették. A szerzői jogok és a forráskód egy magánvállalkozásnál koncentrálódtak, kizárták a versenyt, és sok döntés nem jelent meg a magyar közlönyben. Nagyot ugrottak a héten az üzemanyagárak, a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a dízelé pedig 9-el emelkedett ma, de kedden is volt már egy 8, illetve 9 forintos drágulás. A nagykereskedelmi árak emelkedése mögött a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. Ma reggelre a Brent hordonkénti ára átlépte a 96 dollárt, ami június eleje óta a legmagasabb érték. Szinte teljesen megszűnt a borra való a kötelező szervizdíj nyomán. Egy korábbi felméréshez képest 7% ponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot. Ez jelenleg csak 16%. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetni. A kedvező adózás miatt a vendéglátósoknak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni. Ezzel szemben a borra való önkéntes alapú, a vendég szabhatja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. Súlyos élelmiszerinfláció lehet az egész világon, az ENSZ szerint a háború okozta energia és műtrágyaválság továbbra is felhajtja az élelmiszerek árát, és hamarosan 500 milliárd ember fog éhezni. Várhatóan Afrika viseli majd a teher legnagyobb részét, ahol is a kontinens országai jelenleg évente mintegy 100 milliárd dollárnyi összértékű élelmiszert importálnak, emeli ki az Economics. Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Sajtóhírek szerint ez lehetővé teheti Szaúd-Arábiának, hogy a jövőben uránt dúsítson, amelyet erőművek üzemanyagaként, de atombombák gyártásához is fel lehet használni. Az amerikai energiaügyi minisztérium közlése szerint az együttműködés segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások számára.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de néhány felhő lehet felettünk, amelyekből az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik élénk lökések az északnyugati északi szelet. Hajnalban 7-15 fok lesz, napközben 22-28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Augusztus 13-án a Budapest Park színpadán lép fel Földes László Hobó, aki itt van velünk a vonalban. Szép jó napot kívánok! A koncert címe a Mesél az erdő. Ugye ez egy 1984-es dal, de mit takar ebben az esetben?
4: Igazából a mai napon pont ma jelenik meg a Medvevára című hangos könyvem, ami egy színdarab is a Nemzetiben megy, és ennek akartunk egy lemezbemutató koncertet csinálni, de mivel a lemez megjelenése különböző technikai nyomda, meg mindenféle okokból késhet, azért ha azzal a címen hirdetjük meg, hogy Medvevára, akkor a közönség nem tudja, hogy miről van szó. Ráadásul a maga Medvevára lemez, ami nekem nagyon fontos, ezzel most kivételesen valamennyire elégedett vagyok. Ez egy olyan 60 és 70 perc között van. Magyarul egy egész koncertet nem tesz ki. És ez egy mese igazából a jelenből. A krónikás, aki én vagyok, a választások éjszakáján elmegy vissza Lovagvárába, Lovagvára korába, Medvevárához, hogy összehasonlítsa, hogy vajon akkor az élet jobb volt, jobb, stb. Mint ma. És ez egy mese, és hát maga a vadászat is egy mese, mind a kettő elég keserű, és úgy gondoltam, hogy akkor mivel két meséről van szó, összekapcsolom őket, és a Mesél az erdő címet, tehát a elég régóta ismerik, ezért választottam ezt, mivel a lemez ma jelenik meg 17-en. Tehát addigra nem tudtuk volna befuttatni.
3: Azt írta az ajánlóban, hogy folyamatosan provokálták a múltban, hogy csináljon egy meselemezt.
4: Ők azért provokáltak engem, hogy gyerekeknek meséljek, én meg ezt nem sose vállaltam, az én meseim azok a cringe stél közönsége, gyerekek is meghallgathatják, ha legfeljebb halálra rémenek tőle, de nincsen. Ez igazából, hát én iskolában gimnáziumi történet tanár vagyok, vagy voltam, és ez egy történelmi utazás, aránylag elég komoly kutatások után a Lovagvára korában összehasonlítva a jelennel, és kiegészítve azokkal a dalokkal, amelyek szintén a vadászaton ugyanebben a korban játszhattak volna, mint a Mesél az erdő, vagy a Fattyú reménytelen szerelme és halála, amelyik az Rinyi gyilkosságból indult ki annak idején, stb.
3: Miben lesz más, ha más lesz ez a fellépés, miben igényel más jellegű felkészülést?
4: Soha életünkben nem játszottuk még ezt, úgyhogy mindenhez képest más lesz. Tehát ezt az előadást nem játszottuk, ez lesz az első előadás, és aztán megyünk belőle ősszel egy turnéra, de ez a bemutatkozó előadás, ráadásul olyan technikai körülmények vannak, amelyek máshol nincsenek, tehát itt lehet vetíteni, meg bejátszások, meg mindenfélek vannak, amelyek az országos turnénak különböző 400 személyes, hogy művelődési házakban erre nincs lehetőség, tehát se egyedi koncert lesz valószínűleg ebben a formában nem fog tudni megismételni technikai okok miatt.
3: Azt is írta az imént említett ajánlóban, hogy szeretné megteremteni azt a világot a színpadon, amelyben a valóság mesének tűnhet. Ez miben tud megnyilvánulni?
4: Hát a szövegekben. Olyan szövegek vannak, amelyek egyrészt történelmileg megalapozottak, tehát a néhai valóság, nem beszélve a jelen időről. Az előadás úgy kezdődik, hogy a krónikás, aki én vagyok, a saját alanyi nevemen, tehát mint Hobó, a választások éjszakán átléptem az idő kapuján, ez a refrén, az első számban a krónikás belépőjön, és akkor kezdődik egy időutazás lovagvárok korában, és amikor ezt végigjárta a krónikás, a beszámoló, és visszatér a jelenbe, és az utolsó száma Mit hagyok rád, az is a 2026-os jelenbe játszódik. Különös tekintettel az utolsó négy sorra, ami összefoglalja az egészet, a jelenlegi helyzetet meg a múltat, hogy még van otthon a családom, barátom, de az én hazám nem az én országom. Tudom, hogy vesztek, de nem fogom feladni. Próbáljunk meg együtt valahogy megmaradni. Hát ez a magyar történelem legfontosabb tanulsága, hogy mindig valahogy meg kellett próbálni megmaradni, és ez az őrzés, hála Istennek sikerült.
3: Ezek a dalok, amik itt a Budapest Park színpadán majd megszólalnak, ezek egy pillanatnyi lelki állapotot tükröznek, vagy az elmúlt évek összegzésének tekinthetők?
4: A következő van, hogy ez egy két irányú dolog, egyrészt egy jelen idejű reflexió a mára, másrészt pedig egy időutazás a régi világba, ami azt próbálja föltárni, hogy az időutazás, hogy akkor milyen volt a világ, és hát azt meg, hogy most milyen a világ, azt meg mindenki tudja, mert benne él.
3: Kikkel láthatjuk majd itt a színpadon?
4: Hát van egy zenekarom, akik 10-nem tudom hány éve játszom, Madarász Gábor itt a zenét, Kizoltán, Móri Attila, György Attila, Büdi Szilárd, Nemes Zoltán játszanak velem. Ezen kívül a színházi előadás két szereplője, a Majoros Ágnes bábszínész 9 bábúval, és a Csernáti Gergő táncos bohóc, aki ők élőben részt vesznek az előadásban. Így néz ki a dolog a vizuális lehetőségeken túl, amiket most kihasználunk.
3: Igen, ez bábszínész és táncos bohóc, ez azért egy elég extra elem lesz ebben a koncertben, ahogy így hallom.
4: Én egy teljesen külsőségmentes blues koncerteket szoktam adni, ha néha van egy-egy másik dolog, de az ritkán adódik, most ez viszont sokat segíteni fog, hogy közelebb vigye, hiszen a közönség nem ismeri a számoknak, amit a 20-an nem tudom hány számolnak, több mint a felét nem ismeri a vadászat számait, meg igen. Ez segítség, hogy közelebb kerüljenek, a nem illusztrálni fognak, hanem részt vesznek a cselekményben.
3: Még egyszer, tehát Mesél az erdő címmel hobó koncert lesz a Budapest Park színpadán augusztus 13-án. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
4: Köszönöm szépen.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból, és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartijának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ, itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőr.

0: Rendőrállam, gyengébb nálam.
1: Délután 3 volt. Kocsma. Sörszag. A rádióban valami kemping műsor. Vagy mi? De legalább nincs benne reklám. Kéne, de nincs. A három férfi csendesen beszélgetett a pirinyóban. Árpi, a pogácsás Illés és Diósi. Mindenki tudta a másikról, hogy kicsoda, de az csak a felügyelő tudta, hogy ő csak a balfácán nyomozó. Éppen ezért rögtön belevágott, hogy itt lakik a kempingben, csoda ez a vidék, meséljenek már neki erről a helyről. Tudta, hogy a másik kettőnél simán működni fog, hogy ő egy idióta. Beszélgettek a nagy semmiről.
2: Hát meg van a bánya, ugye, az nagyon régi, az érdemes.
1: Csak akkor vették észre, hogy 9 tekes áll körülöttük, amikor Elemér kikapcsolta a zenét. Semmi felhajtás, füstbomba vagy ilyesmi. A két helyi nevét felolvasva, jogában áll hallgatni, felállították őket. Illetve csak felállították volna, de Árpád ülve maradt. Kezében a fröccsével jelezte, hogy azt még megissza. Addig kettem sem tudták felállítani.
3: Hát, ereje az van. Nem is látszik rajta. De olyan, mint egy bivaj.
1: Az egyik szakember hátra nézett, hogy mi legyen Diósival. A vezetőjük bólintott. Ő is jön. Kocsiba ültették őket, és Árpád házához hajtottak. Ott már javában folyt a házkutatás. Árpádot éppen bevezették a házba, amikor egy civil nyomozó a marmonkannával a kezében, a másikban egy tucat nyílveszővel kijött a házból. Árpádot azonnal megbilincselték.
4: Na, elkezdődött, mondta Illés.
5: Apa, holnap is visszajövünk a kempingbe, ha majd este hazamentünk.
1: Diósi a kapitányságra szállítás közben azon tűnődött, hogy megcsalta-e a nyomozó szimata. Ez a kedves, együgyű Árpád a lénynek sem ártana. Mégis olyan egyszerű közönnyel mondta a buszmegállós összeesküvéskor, hogy
2: a hullatest, ami fontos, az meg az ott van, ahol szokott lenni.
1: Tartóztatott ő már le komoly embereket, de egy sem beszélt ilyen lélektelenül egy áldozatról. Most meg kiderül, hogy a fegyver nála van. Nem egy, egy tucat.
6: Erős, mint egy ökör. Olyan, mint egy ökör. De 130 évet csak nem él. Ez a krapek nem illik a képbe. Ebben a letartóztatásban megtudti, hogy a barom téglásnak van benne a keze. Ez tényleg egy barom. Összecseszi nekem az egész ügyet.
1: A felügyelő elhatározta, hogy amik közösen vannak a bajban, megpróbál a legmesszebb jutni. Hárman ültek a rabszállítóban. Velük szemben 3 tekes. Már egy jó fél órája utaztak, mire Illés az egyik tekes szemébe bámulva, oda sem fordulva azt mondta.
7: Nyugalom, Árpád, ezeknek fingjuk sincs, hogy mit csinálnak.
1: Árpád nem volt ideges. Aludt. A faluban estére teljes lett a tanácstalanság. Azt már mindenki tudta, hogy elvitték őket a kommandósok, tudták a nyilakat is, de senkinek nem sikerült egy épp kézláb pletykát összehoznia az infókból. Elemér csendesen törölgette a stamperliket.
8: Micsoda hülye falu. Azt hiszik, hogy mindent tudnak róluk, de semmit nem tudnak róluk.
1: Ezután elővette a füzetet, és beírt Árpád számlájára egy fröccsöt. Kicsit megállt.

0: kisatírozta. Beírt plusz kettőt, leihatja. Majd. Ennek az embernek még senki sem köszönte meg azt, amit tesz. A falusiak hírekre éhesen beszélgettek egymással, olyanok is szóba elegyedtek, akik eddig csak a boltban látták egymást. A kempingben ugyanez, bár ott nem mindenkit érdekelt. De volt, akit igen.
1: Lányok, igyekezzetek, nekem még ki kell vasalnom a ruhámat is.
0: Az öreg lány a sátor előtt ült, onnan nógatta fennhangon a barátnőjét, hogy igyekezzenek már. De csak akkor, ha elsétált előttük valaki. Manya és Eta már egy órája Árpád lepecsételt házában kutakodott.
2: Elvitték az Ervinkét is. Hát miért nem mondta meg nekik, hogy zsaru?
3: Etelka, az istenit, engem nem most idegesítsél, keressél.
2: Mi?
3: Mit tudom én, hogy mit? Bármit.
2: Te miért vitték el? Ezek szerint nem ő rendelte el a házkutatást.
3: Ezért akar titokban maradni. Etelka, keressél. Fogd ezt a ládát. Erre írva van. Elvisszük.
2: De...
3: Etel, miért vannak nyilak az Árpádnál? És miért nem mondta? Az a bor...
2: Hateulafite?
3: Az a bor még így fél üveggel is drágább, mint a barkasz újkorában. Valami itt nagyon bűzlik, Etám. Nagyon bűzlik.
4: A Hálózsák szaga 26. adását hallották.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Az ember versenyez, akkor hajlamos, ugye, túl gyorsan menni, és nem arra gondolni, hogy így nehezebb kikerülni a dolgokat. Ez esetben a versenyző járművezető, könnyen úgy járhat, mi gyerekkoromban a Pöttyös Matyi, akit legurítottunk a hegyről a Templom utcán a lábbahajtós moszkvicssal, ami annyira gyorsan ment, hogy a Pöttyös Matyi teljes erőből behajtott egy henteshez.
2: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
3: úrza. Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Hentes. A hentes a hentes üzletekben dolgozó hentes bácsi, aki a húsokat adja el az apukádnak, az anyukádnak vagy a nagyinak. Régebben az úgy volt, hogy ha volt hentes ismerősöd, akkor időben értesültél a friss és ritkább húsok érkezéséről, vagy akár egy téli szalámi szállítmányról, ha nem volt, lemaradtál ezekről. Manapság azért minden hentes üzlet kellőképpen felszerelt, ám a piaci henteseknél megmaradt a közvetlen baráti hentes-vevő viszony. A piaci hentesek nagy dumás, szórakoztató, ugyanakkor roppant nagy munkabírású és ügyes kezű fickók. Az ügyes kezűség és a precizitás elengedhetetlen, amennyiben minden újját megkívánja őrizni az ember. Ha mindezen tulajdonságok birtokában vagy, nem riadsz meg a fél disznó látványától és örömmel udvarolsz a vevőknek, akkor ez a te szakmád.
1: Akkoriban még nem volt EU, csak Európa. Ezért a hentesek, hogy is mondjam, többet engedtek látni a kedves vevőnek abból, hogy honnan vágják ki a rövid karajt. A Pöttyös Matyi, aki azért volt pöttyös, mert annyira szeplős volt, hogy nem látszott tőle az arca, annyira véres lett, hogy senki nem akarta kihúzni a moszkvicsból. De később kiderült, hogy csak azért néz ki úgy, mint egy jól lakott zombi, mert belehajtott egy láda disznómájba. Szegény Titanic már csak 150 km volt a parttól, amikor belehajtott a disznómájba, illetve hát a jéghegybe, és a Galambácsi tegnap mondta, hogy nemrég beszélt egy tudományos tévéműsort. Tudjátok, így alábeszélte, amiből kiderült, hogy miért nem látták szegények a Titanicon azt a bazina jéghegyet. A kéritek biztos majd mesél róla. Írjatok neki, Galambácsi, Galambácsi beszédínóság!
4: Horgászpercek Totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
2: Február 3-a Magyarországon a rejtvényfejtők napja, de csak azért, mert a Füles című rejtvénylap első számának megjelenése szintén ezen a napon volt 1957-ben. És hát a Fülest azért hívják Fülesnek, mert ennek az újságnak a logója egy csacsi. Mondtam, hogy ma minden mindennel összefügg. Gondolhatnánk, hogy 1957 egy igen kedves év volt, hisz még csacsiról elnevezett rejtvény újsággal is megörvendeztették a lakosságot, de igazából nem volt az. Ugyanis Magyarországon alig 4 hónappal ezelőtt, 1956. október 23-án lódult meg a forradalom, amit aztán a kovancsok a szovjet vörös hadsereg segítségével, hát szakszóval élve, vérbe folytottak. Illetve 1957-ben mindenféle mondva csinált üggyel börtönbe zártak, vagy épp kivégeztették azokat, akik a forradalomban részt vettek. Ennek a sportszerűnek éppen nem nevezhető eljárásnak volt a neve az, hogy kirakat per. A kirakat per, vagy más néven koncepciós per, olyan bírósági eljárás, amikor a vádlottat előre megtervezett módon, vagy kikényszerített vallomás alapján, vagy hamis vádak alapján, vagy a meglévő jogszabályok kiforgatásával, félremagyarázásával ítéltek el. Érdekes módon épp február 3-án, igaz 1949-ben kezdték meg Magyarországon Mindszenty József hercegprímás ellen indított kirakat pert. És még Magyarországon 1957-ben szomorúbbnál szomorúbb események zajlottak, addig a világ túlpartján egy Charles Hardin Holly nevű 21 éves srác elkezdte lerakni a rock'n'roll alapjait, és elkezdett iszonyú sikeres lenni, csak hogy 1959. február 3-án a zenekart szállító repülőgép lezuhant, és minden utas meghalt. Így szegény Buddy Holly zenei pályafutása véget ért. Mert február 3-án minden mindennel összefügg.

0: megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto: No matter if you black or white.
1: A nap műtárgya.
2: Michael Jackson. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy popstar. Semmi különös, popstarok azok szoktak lenni, sőt, mindig egy rahedli van belőlük, hogy mindenkinek jusson ízlése szerint. Van olyan, akinek egy számát se ismered, csak az égbe kiáltó hülyeségeit. Van olyan, akinek szintén egy számát sem ismered, de két perc alatt eladják a jegyeit, bárhol is lép fel. Vannak a régiek az idősebbeknek, és vannak a napi popstárok, akik kedden sztárok, csütörtökön meg már nem. És vannak a YouTube sztárok, akiknek akkora nézettségük van, hogy az be kell számítani egy másik bolygó lakosságát is, hogy kijöjjön. A Michael, a rajongói Michaelnek hívják jelezve, hogy közelebb állnak hozzá, sőt, bennfentesek. Szóval a Michael az nem ilyen volt. Azért mondom, hogy volt, mert meghalt ő. A Krapek minden kétséget kizáróan az akkori világ megkérdőjelezhetetlenül legnagyobb sztárja volt, ismerte az egész bolygó. Álmából felébresztve tudta mindenki a számait, és az éppen vezető hírt róla. És ez hosszú éveken keresztül tudta csinálni. Ez méretre cirka úgy nézett ki, már a föld körül keringve, hogy ő a többi popemberhez képest kb. Akkora volt, mint a hold és a műholdak viszonya. És ő volt a hold. Ha kockás papíron nézzük a Michaelt, akkor valójában nem volt benne semmi popstar extra. Csak a szükségesek. Nagyon tehetséges előadó volt, tapasztalt és profi, hogy kibírja a stresszt, amit a rajongók rajongása jelent, és kellő mennyiségű bizarr szokással és hülyeséggel is rendelkezett. Plusz az akkori világ legprofi menedzsmente és zeneszerzője Quincy Jones. Plusz a Pepsi. Plusz az afrikai éhezők. Ez igen lényeges, derül később. Még sosem hangzott el, de kimondhatjuk, hogy a Michael volt az első sikeres, laborban fejlesztett popstar, akit kisdett kora óta popstárnak nevelgettek. 5 évesen táncolt, énekelt, bakot ugrott, volt szerelmes, szomorú és boldog, mindez gyémántgyűrűvel, bunkóorrú divatcipőben. Hát így nem csoda, ha valaki a végén úgy megy, hogy közben jön, és ezt nem csak a produkcióra értem, hanem az agyára is. Vannak persze úgynevezett szakterületi sztárok, teniszezők, úszók, focisták, meg ilyesmi, sőt, biztos van sztár esztergályos is, csak nem ismerjük, nem új egy dolog ez. Verrocchio is sztárművésznek nevelte Leonardot. A Da Vincire gondolok, mindegy. Ez kérem van, csak észre kell venni. A Michael nagyon jó muzsikált és jó volt. Mindig a korszak legjobb gitáros szólózott az album kemény számában, az Eddie Van Halen meg a Slash, és mindig volt aggódós száma is a világért. Aztán eljött a pillanat, amikor ő lehetett a sztárok sztárja. És ő ezt a pillanatot kőkeményen ki is aknázta. A VR The World-ben. Fritteres zokniban. Mindenki abban a ruhában jött, amiben leugrott a mosodába, de ő ki volt kerázva. Ott állt legelő. Eredetileg a Harry Belafonte de jó, nagyon népszerű. Szóval eredetileg a Harry Belafonte azt találta, ugyan már a britekről nyúlták az ötletet, mindegy, hogy az amerikai éhezőknek gyűjtsenek valami számban. Aztán úgy lett, hogy benne lehet a Michael is. Aztán a dolog megfordult kicsit, és úgy alakult, hogy a Pepsi sztár Lionel Richie, meg a Pepsi sztár Michael írtak egy az éppen Pepsi sztár dalra erősen hasonlító dalt, amiben benne lehettek a többiek. Hát cuki. Ja, és nem az amerikai, hanem a sokkal fotogénebb afrikai néhezőknek. A kétségtelenül nagyobb érdeklődést hozott, de ebben a korban még nem volt internet, ahol kiderült volna feketén-fehéren, hogy az egész világ fejhajtás 50 millió dollárt kapott össze. Éhező 10 millióknak. Nagy siker. Bátran elmondhatjuk, hogy az evolúció szempontjából talán jobbak a Michaelön kívüli szakterületi laborsztárok, akik csak simán cikik, mint azok, akik meg akarnak menteni komplett kontinenst. Összegző fejtegetés feketén-fehéren. A Michaelnek nagyon jó számai voltak. Feketén, fehéren már nem. Állatul csinálta a robotot, meg hogy úgy megy, hogy jön. Annak ellenére megkerülhetetlen kultúrtörténeti személy, hogy arról, amikor nem volt a színpadon, arról nem illik beszélni. Ja, a Birit, Biré! Egy kifejezés. A dal nagyjából azt javasolja a 80-as évek utcai gyilkosságoktól hemzsegő Amerikájának, hogyha látsz egy utcai balhét, ne menj oda, kopj le. Birit. I love you, Michael!
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
4: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Na hát ugye a tőzsdei összefoglalóban pont azon dohogtunk, sőt nem is csak mi, Jamie Dimon és mi, hogy sokan nem veszik figyelembe, vagy kellően nagy súllyal az újra felszított iráni konfliktust és a hormuzi szorosban kialakult helyzeten. Az olajpiac azért az rajta tartja a szemét, és ott megy az ár, úgyhogy ennek a hatását fogjuk megvizsgálni, megbeszélni Maróti Ádámmal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
5: Készültünk egy kérdéssel, hogy láthatunk-e ismét 100 dollár feletti olajárat, de ez már nem egy olyan marha nagy vízió, mert hogy eléggé...
7: Azóta, hogy készültünk, megközelítette.
5: Eléggé közelít a jegyzés hozzá, úgyhogy jó eséllyel ez meg lesz, hogyha inkább a nagy irányt, tehát hogy most tényleg eldurvulhat-e a helyzet az olajpiacon, és láthatunk-e esetleg még magasabb árakat, vagy esetleg új lokális csúcsokat.
6: Igen, hát egyébként épp, hogy meg tudtunk nyugodni egy kicsit a korábbi tűzszünet után is, egyébként elég kezdve jól alakult az olajpiac, igazából visszacsorogtunk azokra a szintekre, a háború előtt voltunk, most meg, ahogy ti is említettétek, újra 90 dollár fölött vagyunk, sőt már kb. 96 dolláron van a Brentnek a jegyzése, szóval sajnos elég közel van akár ez a 100 dolláros szint, és bőven benne van a pakliba, ahogy látjuk most a feleknek az álláspontját, hogy akár a 100 dollár fölé is könnyen mehet az olajár, viszont azért az nagyon beszédes, hogy amíg a konfliktus elején, hogy ilyen 120 dollárokhoz is elértünk, azért ahhoz képest sokkal nyugodtabb most a piac. És szerintem ennek egyébként az egyik legfontosabb magyarázata az az, hogy azért a kezdeti aggodalmakhoz képest azért megint bebizonyosodott, hogy a világgazdaság azért sokkal könnyebben tud egy-egy ilyen sokra alkalmazkodni, mint azt a nulladik pillanatban gondoljuk. Persze nem kell lebecsülni ennek a konfliktusnak a hatását, mert abszolút nyilván az egyik nem a legfontosabb tényező itt az elmúlt időszakban, de azért szépen látszik, hogy még azért a nulladik pillanatban azért attól féltünk, hogy akár itt 20 millió hordó is kiesett a világkereskedelme, aztán gyorsan rájöttünk, hogy ez inkább csak ilyen 15 millió körül van, és most azért a végén meg az látszott, hogy igazából a különböző készletfordítások meg kereseti alkalmazkodások után csak ilyen 4 millió hordó hiányzott a piactól. Tehát azért nincs akkora pánik, mint volt ugye a konfliktus kiobbanásakor, de azért nem lehetünk nyugodtak. És talán még, amit érdemes hozzátenni, nem csak a nyersolyat érdemes vizsgálni, hanem ugye a finomított termékeknek a marzsát, ami azért elég komoly emelkedésen van túl, itt a benzin meg a dízel marzsokra érdemes első körbe gondolni. Különösen a dízel marzsok emelkedtek nagyon sokat, és most igen magas szinteken vannak. Ez nyilván egyrészt annak köszönhető, hogy ugye a közel-keleten még ugye nagyon sok termék ugye beszorult ez is, amikor ugye kicsit kedvezőbb hangulat volt, akkor elindult ennek a termékeknek az exportja a korábbi szintek fele, de utána megint egy ilyen visszafordulás következett be. Illetve a kínai finomítók is azért alacsonyabb szinten mozognak, és amit érdemes hozzátenni, ami ugye gyakorlatilag a hormuzi szorostól független, de mégis fontos tényező az, hogy a ukrán dróncsapások azok ugye egyre komolyabb károkat okoznak az orosz finomítói struktúrába, és azért ez is fellöki a dízelmarzsokat, különösen ugye a dízelmarzsokat. Tehát itt azért több tényező van, és alapvetően ugye főleg ez az orosz, amit utóbb említettem, azért ez egy olyan kockázat, ami akkor is fennmaradhat, hogyha a hormuzi helyzet az kicsit nyugszik.
5: Ezek a finomítói marzs emelkedés meg a nyersolajár emelkedés együtt, akkor ez lehetett a MOL-ba is az a patron, ami megtekerte az árfolyamot, ugye? Mert a legutóbbi gyors jelentésben az látszott, hogy az upstream az, ami inkább produkált, és a finomítás kevésbé. Most meg akkor mind a kettő jótékonyan hat a vállalat eredményeire, és nyilván ettől durrant el, ettől szaladt meg az árfolyam. Nézzünk egyéb termékeket is, ugye, mert a hormuzi szoros nem csak az olajról szól, ott van például a földgáz is, ami nagyon fontos termék, nem csak önmagában véve, mint fűtőanyag, vagy mint energiahordozó, hanem például, mint műtrágya alapanyag, ugye arról is hallottunk, hogy pont az agráriumban a vetési szezon elején okozott marha nagy hiányt, úgyhogy nem elég az
7: idő. Aztán ezek a hangok is elcsendesedtek, hogy ez is helyreállt akkor, vagy akkor lehet még itt probléma, az újbóli negatív irányba haladás, eszkaláció, kapacitás csökkenés miatt?
6: Én azt gondolom, igen, de itt azért választjuk kettő a dolgot, ezt nézzük, hogy a földgázpiac, és aztán érdemes kicsit a műtrágyára is ráevezni, mert azért a műtrágy ebben a szempontból is komplex, mert többféle van, és egyébként a hormuzi válság egyébként különböző módon hat a különböző típusú műtrágyákra, de akkor először, hogy mondtam, hogy menjünk ugye a gázvonalán végig, azért én itt a gáznál kicsit jobban aggódnék, mint az olajnál. Azért egyetlen érdemes megemlíteni, hogy alapvetően a gázpiac az egy kicsit más is működik, mint az olajpiac, azért sokkal regionálisabb, bár mondjuk ugye most a cseppfolyósítás miatt
5: már alakul, igen, a globális szállítás,
6: de igen. Elég beszédes, hogy az amerikai gázárak azért nem nagyon érezték meg ennek a konfliktusnak a hatását, tehát alapvetően az európai meg az ázsiai gázárak emelkedtek sokat. És azért, ahogy az olajnál említettem, hogy amikor ugye kicsit a kedvezőben alakultak a hormuzi folyamatok, akkor az olajár vissza tudott menni arra a szintre, ahol a háború előtt volt, hát ez a gázára abszolút nem mondható el. Tehát azért is persze volt megnyugvás, de közel se értük el azt a szintet, ami a háború előtt volt, és most, amikor pedig újra élesedtek az összecsapások, egészen 60 euró per megawatt fölé mentek az európai gázárak, ami körülbelül az a szint, ahol voltunk itt a konfliktus elején, tehát itt ugyanakkor a félelem van, mint korábban volt, és ennek szintén az a magyar, hogy itt azért sokkal koncentráltabban egyetlen területről jön a döntő része ugye a gáznak, úgyhogy aztán pedig Katar is, Kataron belül is ugye egy viszonylag koncentrált helyen, ugye eleve se túl nagy az ország, és itt az infrastruktúra azért komolyabb károkat is szenvedett, és itt ennek az újraállítása akár egy-két évig is tartott. Tehát ugye ez már eleve ugye a gázpiacon sokkal nagyobb problémát okozott, hogy itt azért nem fog tudni olyan könnyen helyreállni a helyzet. Ráadásul, hogy most így a fegyveres konfliktus így újra élet, így gyakorlatilag bármelyik napon bekövetkezett egy olyan fegyveres találat, ami újabb károkat okoz ebbe a térségbe, tehát hogy vagy gyakorlatilag itt a katari területen, tehát ugye ez komoly kockázat, sem, mert ugye azt látjuk, hogy a európai tározóknak a töltöttsége az pedig alacsony. Tehát, hogy azért a múltbeli ilyen sávokat nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy ennek az ilyen ideális sávnak, mint az alján van ez a tározói töltöttség. Tehát itt azért így elhúzódik még ez a konfliktus, és még mondjuk egy következő hideg téllel nézünk szembe, azért Európának lehetnek ezzel kapcsolatban problémái. És akkor igazából ugorhatunk is a műtrágyára, amit kérdeztetek. Itt azért érdemes kicsit belemenni, hogy háromféle műtrágya van, most így nagyon leegyszerűsítve vannak ugye a nitrogén, a foszfát meg a kálium alapú műtrágyák, és alapvetően mi a nitrogén alapú műtrágyáról szoktunk a legtöbbet beszélni, meg ugye ez volt központi témában, nyilván azért, mert a földgáz egy alapvető fontosságú termék ahhoz, hogy ilyen műtrágyát lehessen gyártani, és ugye ez egy elég komoly aggodalmat okozott a műtrágya piacon. Viszont ami szerintem sokkal nagyobb probléma egyelőre, az igazából a foszfát alapú műtrágya, vagy hát ugye azért esik kevesebb szó róla, mert nyilván ilyen fontossági sorrendben azért a mezőgazdaság nyilván nitrogén alapú legfontosabb, de ugye a következő a foszfor típusú. És ha megnézzük, hogy ennek az előállításhoz milyen alapanyag kell, akkor ugye a kénsav jön elő, mint egy ilyen fontos tényező, és ugye nyilván mindig az olajról meg a gázról beszélgetünk a hormuzzal kapcsolatban, de itt nagyon sok minden más nyersanyag is beszorult ebbe a térségbe. A kénnek körülbelül a 30%-a szintén ebből a térségből érkezik, a globális kereskedelem 30%-a, és egyébként azt a bányászatba sok helyen használják, bizonyos résztermelésnél is, urántermelésnek kb. Az 50%-ánál, és amit ugye itt a foszfor alapú műtrágyánál fontos, a foszfátkőzetnél is, amit ugye ebből akarunk foszforsavat előállítani, akár a műtrágyához, ehhez is ugye kénsav kell. És egyelőre ugye ez a termék nagyon problémás, és főleg úgy, hogy ezt még érdemes hozzátenni, hogy azért pár évvel ezelőtt a kén az nem volt egy ilyen nagyon exkluzív terméka, lehet így fogalmazni, azért alapvetően az olaj finomításnak a mellékterméke, volt bőséggel, nem volt ezzel soha probléma, aztán, hogy egyre inkább nagyobb lett a fémfeldolgozás miatt a kereslet rá, már Hormuz előtt is ugye egy magasabb szinten volt, és aztán ugye érkezett a hormuzi válság, ami még inkább egy robbanást eredményezett ennél a nyersanyagnál, és ez ugye nyilván itt a fosztoroknum műtárgyáknál is ugye gondot tudok hozni. Van ok a gondolomra, de meglátjuk, hogy itt hogy
5: világos, még egy rövid kitekintés erejéig nézzük meg a megújulókat, hogy azok hogyan működhetnek, mert hogy ugye amikor emelkedik a fosszilis energia hordozók ára, akkor különösen megéri ezeknek a fejlesztése, meg hát el is gondolkodnak ugye energiabiztonság szempontjából is a szolgáltatók, hogy feltétlenül jó-e kitenni magunkat ilyen.
7: Igen, csak ugye egy hosszabb távú tervés. Igen. Ha nem is óránként, de mondjuk havonta változik az irány, hogy mekkora.
5: Igen, de azért tettem hozzá ez utóbbit, hogy nem csak a közvetlen ár hat, hanem ugye az, hogy ez a bizonytalan ellátás, tehát ez van ma, van egy év múlva, lehet három év múlva, meg öt év múlva is lehet háborozni a fosszilis energiahordozók fölött, a szelet talán kevésbé lehet befolyásolni. Mi a helyzet ezekkel?
6: Igen, egyébként ez fontos ez a kérdés, és főleg ugye abban a formában, hogy feltettétek, hogy itt ugye napról napra változnak a fosszilis energiahordozók ára is, és hogy tényleg, hogyha ez egy hosszú távú stratégiai döntés, akkor ugye ennek pozitív megtérülésnek is kellene lennie, hogy akkor ilyen formában érdemes erre gondolni, vagy inkább ilyen ellátásbiztonsági szempontból. Én erre azt mondanám is, még kicsit ugye egy pillanatra fosziliseknél maradva, hogy azt gondolom, hogy a konfliktus lezárása után, hogyha egy kicsit azért így enyhülnek a kedélyek és Hormuz újra hajózható lesz, azért valószínűleg itt mondjuk az olaj meg a gáz esetében azért visszatér az időszak, ami korábban volt, hogy egy ilyen ugye a olaj is egy túlkínálatos piac volt, a gáznes ujjat láttuk, hogy fontosan jönnek, épülnek az amerikai LNG kapacitások, tehát ezek mind azért szerintem középtávon azért egy ilyen megnyugást okozhatnak az olaj meg a gáz árába is, és ahol mondjuk nem tudom, most a 2 éves olajárban mondjuk ilyen 74 dollár, meg ahol a 7 éves gázár ilyen 30 euró per megawatt, azért ezek az árak, hogy még talán ez alatt még kicsivel érkezhetünk meg, hogyha itt a kedélyek kicsit enyhülnek, meg javul a helyzet Hormuzzal kapcsolatban, tehát hogy ilyen megtérülési szempontból akkor lehet, hogy nem kéne annyira aggódni, és menni ugye a kiváltás fele, de mégiscsak azért azt mondom, hogy stratégiai szempontból, meg ellátási biztonsági szempontból azért egyre nagyobb igény lesz szerintem az elektrifikációra. Nyilván itt az elektromobilitásra kell gondolni, meg még az ipari termelésben, ami a gáznak a helyettesítésére, és ebben szerintem úgy alapvetően az akkumulátorgyártás, lítiumbányászat, meg ez a lokális áramtermelés hálózatfejlesztés, ez egy elég hot topic lesz a következő időszakban, és itt én két nyersanyagot emelnénk ki.
5: Nagyon gyorsan, Ádám.
6: Jó, gyorsan, igen, a réz és a lítium, ami szerintem itt nagyon meghatározó lehet a következő időszakban, de azért gyorsan hozzá is tenném azt, hogy alapvetően az ezeknek azért elég sokat emelkedett az ára az elmúlt időszakban, tehát sok mindent áraznak ebből a jövőbeli elektrifikációs hullámból.
5: Világos, oké, okay, nagyon okay. Köszönjük ezt a kis áttekintést, jó munkát és szép napot kívánunk!
6: Én is köszönöm,
5: szervusz! Maroti Ádámmal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével beszélgettünk.
0: Belát nagyon éhes. Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Mégis átveheti Balási Gyula cégeit az állam. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Szeles idő van, 25 fokot mérünk, holnap többet süt majd a nap, de elszórtan előfordulhatnak majd záporok, 28 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A hónap végéig zajlik Balási Gyula cégeinek jogi és pénzügyi átvilágítása. Azt szeretnék felmérni, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek a vállalatok, illetve jogilag és pénzügyileg mennyire stabilak, értesült több forrásból a G7. A portál azt írja, ha az átvilágítás kedvező képet mutat, az állam mégis átveheti a cégeket. Kekvaként július 31-én szűnt volna meg a MOL Új Európa Alapítvány, de a cég igazgatósága úgy döntött, hogy más modellben sem akarják működtetni az alapítványt. A rendelkezésükre bocsátott majdnem 43 millió MOL részvény, és az alapítvány egyéb MOL-ra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A MOL Kekvájáról júniusban derült ki, hogy költségvetési csalás gyanújával nyomoz ellene a NAV. Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország központnál, több dokumentumot is lefoglaltak. Az eljárás azért indult, mert a 2018-20 közötti időszak gazdálkodásával összefüggésben költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja merült fel. Ma este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén több mint 140 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba. A népszerűségi versenyt továbbra is a gazdálkodás és menedzsment szak vezeti, ahová csaknem kétszer annyian jelentkeztek, mint a második helyen befutó kereskedelem és marketingre, valamint a harmadik pszichológiára, már ha a nappali állami ösztöndíjas alap- és osztatlan képzéseket nézzük. 3 napra lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. A Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a hétvégén nem lehet majd közlekedni, az új vasúti híd szerkezetét emelik be. Emellett több környező utcában is változik a forgalmi rend, egyes utcák zsákutcákká válnak, illetve több helyen csak egy irányban lehet majd közlekedni. A közel-keleti fejlemények kapcsán kilőttek az olajárak, a Brent nyersolaj hordonkénti árfolyama délelőtt 98 dollár felett járt, ami több mint 4%-os emelkedést jelent. Tegnap az Egyesült Államok újabb támadásokat indított Irán ellen, miközben a jemeni huszik két szaúdi tankerhajót vettek célba. Elfogadták a 21. szankciós csomagot Oroszország ellen. Ez a legnagyobb hatású területeket célozza, az energetikát, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kriptoszektort és a kereskedelmet. Támogatásunk Ukrajna és az igazságos, tartós béke mellett rendíthetetlen, írta António Costa, az Európai Tanács elnöke az X-en.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A felhőkből előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél olykor megélénkül, 25 fokot mérünk. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de néhány felhő lehet felettünk, amelyekből az alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik élénk lökések az északnyugati északi szelet. Hajnalban 7-15 fok lesz, napközben 22-28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
4: Sziasztok, ez a Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és majd nagyon érdekes és fontos témát választottunk itt a nagy média zajban, ami a geopolitikát és a belföldi politikát övezi, kevesebb idő jut olyan tartalmakra, amelyek hát ugye fontosak, és nem beszéljük őket ki, viszont találtál egy nagyon érdekes tanulmányt, vagy kutatást, vagy milyen eredményeket ezzel kapcsolatban?
5: Sziasztok, igen, ezt úgy hívják, hogy meta kutatás, ami azt jelenti, hogy valaki rengeteg más kutatónak a kutatásait összegzi, jelen esetben sok ország, sok különböző, hát ilyen genderrel foglalkozó kutatójának a munkáját. A metakutatásoknak az a lényege, hogy azt próbálja valaki eldönteni, hogy nagy számú kutatás alapján mit lehet elmondani arról a mezőről, amiről beszélünk. És itt ugye ebben a jelen esetben az az állítás, hogy a leszbikusok többet keresnek, mint mások, mint a többi nő, és ez egy olyan metakutatás, ami rengeteg országnak a kutatásait összegzi, majd így mellékelni fogjuk a videóhoz az eredeti kutatási anyagot is, hogyha valaki részletesebben el akarja olvasni, és hogy azt szerettem volna, hogyha arról beszéljünk, hogy ez miért van, mert ugye első hallásra bevallottan ez egy clickbait cikk, ez egy clickbait cím, hogy milyennel foglalkozunk, de hogy meg fogja látni a kedves néző, hallgató, hogy ha ebbe elmélyedünk, akkor kiderül, hogy ez egy nagyon komoly téma, és egyáltalán nem olyan clickbait jellegű, mint ami ennek elsőnek tűnik. Szóval egy metakutatás, aminek az a lényegi állítása, hogy a leszbikusok többet keresnek.
4: Azért érdekes, amit mondasz, mert több ilyen jellegű metakutatással találkoztam az elmúlt mondjuk, mit tudom én, 3-6 hónapban, és mindegyik ilyen clickbaitnek tűnő címmel rendelkezett. Tehát olyanok voltak közöttük, hogy például a társadalomban bizonyos gondolkodású vagy bizonyos beállítottságú típusú emberek intelligensebbek, akkor, és stb. És ezekre azért kicsit az ember olyan szkeptikusan néz rá, de nagyon jó, hogy elmagyaráztad ezt a metakutatást, mert hogy itt nem arról van szó, hogy megjelent egy tanulmány, ami egyébként attól függetlenül lehet mérvadó és releváns, és nagy port felkavaró, de hogy itt sok minden mutat egy irányba ezzel kapcsolatban. És hát a nemek közötti különbségeket vizsgálják sűrűn, nem utolsó sorban azért került előtérbe ez, mert ugye az Európai Uniónak az egyik irányelve az az, hogy a bértranszparencia megjelenjen. Ez Magyarországon is mind a munkáltatókra, mind a munkavállalókra egyébként érdekes terheket, felelősségeket ró, de hogy az, hogy például azt vizsgálják, hogy mondjuk egy ilyen szexuális beállítottság alapján milyen különbség van a keresetek között, ilyet nem is láttam még, megmondom őszintén.
5: Ugye ez az, amit úgy szoktak nevezni, hogy gender economics, vagy feminista közgazdaságtan, sok minden név alatt fut ez, de igen, vizsgálják azt is, hogy a különböző szexuális beállítottságú embereknek milyen a társadalmi helyzete. És én azt javaslom, hogy elérkezzünk az igazi konklúzióhoz, ahhoz szerintem haladjunk lépésről lépésre, és fejtsük le, mint egy hagymáról ezeket a burkokat, mert hogy annak, hogy a leszbikusok többet keresnek, annak nem egy oka van, hanem egészen különböző okai, és ez egy kicsit olyan, mint a hagymanak a külső héja, belső héja, legbelső héja, így fogunk elérkezni igazából ennek az állításnak a lényegéhez, úgyhogy ha megengeded, akkor szerintem menjünk bele rögtön az első ilyen hagymahéjba.
4: Menjünk, persze.
5: Az első ilyen hagymahéj az igazából egy ilyen módszertani kérdés. Ugye ez a módszertani kérdés az alapvetően arról szól, hogy kit találunk meg, mint leszbikust. Tehát, hogy van egy torzítás a történetben, mert hogy ugye a legtöbb társadalomban, a városokban könnyebb coming out-olni, mint meleg, akár leszbikus, akár homoszexuális férfi, sokkal könnyebben vállalja fel egy nagyvárosi-városi környezetben, mint egy vidéki környezetben. Amiből egyébként az is következik, hogy mivel egyébként a városokban, főleg a nagyvárosokban általában magasabbak a keresetek, előnyösebb társadalmi státuszú emberek élnek a nagyvárosokban, ebből adódóan ugye az, hogy felvállalta leszbikus emberek válaszolnak, az a nagyvárosokban, ahol egyébként magasabb a társadalmi státusz és a fizetés, az nagyobb valószínűséggel fordul elő. Egész egyszerűen a kis városban, faluban nem vállalják fel a leszbikus emberek, hogy ők leszbikusok, és ezért őket kevésbé találjuk meg. Ez az első ilyen módszertani torzítás, amit kezelni kell módszertannal, tehát hogyha ezt nem vennék figyelembe, akkor kihagynánk egy nagyon fontos elemét ennek a történetnek, hogy egész egyszerűen a megtalált mintában van egy olyan torzítás, de hogy ezekben a kutatásokban ezt tudják kezelni. Tehát azért mondom, hogy ez a hagymának a legkülsőbb héja, mert hogy rögtön hozzátenném, hogy ezt természetesen figyelembe vették. Tehát hogyha valaki azzal érvelne, és ez egy jogos ér lenne, hogy hát ez az adat, hogy a leszbikusok többet keresnek, ez egyszerűen csak azt tükrözi, hogy a leszbikusok nagyobb valószínűséggel coming out voltak nagyvárosban, és ebből adódóan az ő státuszuk előnyös. Szóval hogy ezt a torzítást a mintában, ezt figyelembe veszik ezek a kutatások. Szóval
4: igen, és hát ugye a nagyvárosokban ugye nagyobbak a keresetek, tehát hogy ez is benne van ebben a torzításban.
5: Abszolút, tehát hogy egy nagyvárosban ugye ott vannak a vállalatoknak a központjai, ott van tulajdonképpen a gazdaság legfontosabb kulcs funkciói, ott van a pénzügyi szektor, ahol tipikusan sokat lehet keresni, a média tipikusan ott van, tehát hogy szinte minden országban, talán nem is nagyon találnánk olyan országot, ahol a nagyvárosi-városi környezetben ne lennének magasabbak a fizetések, mint a rurális térségekben. Nyilván van egy-két olyan falu, ami ezzel szembe megy, tehát hogy Magyarországon is, mit tudom én, kis települések, ahol valami különleges dolog van, tehát ez ilyen Herend, ahol porcelángyár van, vagy mit tudom én, kisvárosok, mint Budaörs, mondjuk Szentendre, ahol van valami nagyon különleges, azok szembe mennek ezzel a trenddel, de Magyarországon is, és más országokban is, úgy általában véve a vidék az alacsonyabb jövedelmű, mint a város, meg főleg, mint a nagyváros. De mondom, ezt az aspektust, ezt kezeli a kutatás, tehát, hogy nem ez az igazi magyarázat. és akkor javaslom, hogy akkor menjük bejjebb a hagymára.
4: Jó, bontsuk le akkor ezt a héjat, ezt lebontottuk, tehát a torzításokat, ezt lebontottuk, oké.
5: Okay. Na most a második ilyen típusú magyarázó elem, ez alapvetően az, hogy leszbikus pároknak ritkábban van gyereke. Tehát, hogy az is egy tipikus ilyen magyarázó tényező, hogy egy csomó országban nagyon drága a gyereknevelés. Tehát, hogy akinek gyerekeket kell nevelnie, főleg ha többet, akkor ott sokkal többet kell költenie. Magyarul ugye magára sokkal több pénze marad annak, akinek kevesebb gyereke van. Nem mindig van így, mert ugye vannak országok, ahol örökbe fogadhatnak gyereket, vállalhatnak gyereket, stb. Vagy adott esetben hozza a gyerekeit egy előző házasságból, stb. Tehát, hogy nem általános szabály, de azért elmondható, statisztikailag elmondható, hogy a leszbikus pároknak ritkábban van gyereke. Ez a második ilyen magyarázó elv.
4: Oké, de a kereseteknél miért számít az, hogy mennyi pénzt költ a gyerekére? Ott nem azt nézzük, hogy milyen keresete van, és nem azt nézzük, hogy mit hova költ el, meg hogy jön ki belőle.
5: Igen, itt tulajdonképpen kicsit torzítottam, mert nem azt akartam mondani, hogy többet keres, és ebben az értelemben a jövedelme vagy a bére magyarázza, hanem itt ugye az a hatást van benne, hogy minek után megkereste azt az adott összeget, még kevesebbet is kell költenie belőle. Tehát akkor jobb, pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy nem, itt ez nem egy olyan magyarázat, hogy többet keres, hanem több pénze marad meg tulajdonképpen azután, hogy keresett valamennyit.
4: Igen, tehát hogy a megélhetési költségei azok alacsonyabbak, emiatt nincs meg ez a kiadás. Egyébként egy jó pár évvel ezelőtt csináltuk az első olyan összeállítást, gazdasági összeállítást, hogy egy gyermek felnevelése az mennyi pénzbe kerül, és akkor

0: költségnek számított. Valószínűleg ez a szám, ez azóta másfélszeresére, vagy akár lehet, hogy duplájára is nőtt.
1: Igen, tehát hogy Magyarországon is alapvetően az a szabály, hogy minél több gyereked van, annál szegényebb vagy, kevesebb pénzed marad. De hogy ezt is figyelembe véve, tehát hogy ez a második ilyen hagymahéj, amit lefejtettünk róla, ezt figyelembe véve is még megmarad a leszbikusoknak a bérelőnye, jövedelmi előnye, és akkor igazából szerintem most fogunk elérkezni az igazán izgalmas részhez, hogy mi az a történet, ami még ezek után is fennmarad.
0: Oké, akkor most van az a kérdés, hogy miért készült ilyen kutatás, tanulmány, felmérés, több is. Tehát, hogy miért fontos ez egy társadalom szempontjából?
1: Most a belső hagymahéj az az, hogyha a felső két hagymahéjat lehántjuk róla, és minden ilyen torzítást kiveszünk belőle, akkor az marad, hogy a leszbikus nők egyenlőben osztják el az otthoni munkákat. Tehát, hogy nincs az, mint tipikusan van a férfi-női együttélések, házasságok esetében, hogy tipikusan a nő csinálja egyrészt a házi munkát, másrészt a gyermeknevelésnek a terhe is ráhárul, harmadrészt még a szülőknek a gondozása is, tehát az idősödő szülőknek a gondozása is tipikusan ráhárul. Ez a hagyományos férfi-női kapcsolatokban szinte minden országban elképesztő torz arányban. Nyilván vannak országok, ahol kevésbé, mondjuk Skandináviában kevésbé, nyilván Szaúd-Arábiában meg teljesen, de hogy a kettő között mindenfajta változat van, de gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyan országot, ahol ne a nőkre hárulna ez nagyobb arányban. Majd mindjárt mondok a magyar helyzetről is, mert tudunk egyébként, van felmérés a magyar helyzetről. És ugye itt azt találták, hogy a leszbikus nők, mivel mind a ketten nőként vesznek részt a társadalomba, és nem tolhatja az egyik a másikra rá ezeket a terheket, és ezek azért nem csak idő, meg energia, hanem ezek emocionális terhek is, tehát hogy azt is figyelembe kell venni, hogy azért a gyermeknevelés rettentő sok lelki energiát is igényel, de hát ugye adott esetben a házi munka is fáradtsággal jár, a fáradtság az meg ugye emocionálisan leszívja valakinek az energiáit. Tehát ugye egész egyszerűen az a helyzet, hogy egy leszbikus kapcsolatban sokkal kisebb az esély annak, nyilván előfordul, mert emberek nagyon sokfélék, a leszbikusok is nagyon sokfélék, de hogy tipikusan nincs az, hogy az egyik fél a másikra rátolná a házi munka és a gyermeknevelésnek a terheit. Ebből adódóan mind a kettőt, hogy nem lesz olyan, akit ez hátrányosabban érint, és sokkal több energiájuk marad arra, hogy koncentráljanak a karrierjükre, a munkájukra, és ebből adódóan sokkal gyorsabban haladnak a karrierjükben, vagy ugye sokkal több pénzt tudnak keresni, több idejük, több energiájuk marad pénzt keresni, és ebből az jön ki, hogy a leszbikusok többet keresnek, és érdekes módon még olyat is találtak, hogy azok a leszbikusok, akik előtte nem voltak férfinői kapcsolatban, tehát nem az volt, hogy először megpróbálkozott egy férfinői kapcsolatban, ahol egyébként ő volt az alávetett fél abban az értelemben, hogy neki kellett csinálni a házi munkát, majd abból ugye coming out volt és átlépett egy leszbikus kapcsolatba, hanem olyan nők, akik mondjuk sosem voltak férfinői kapcsolatban, tehát az első pillanattól kezdve női-női kapcsolatokban éltek, most az utóbbi csoportban megint csak megvan ez a leszbikus prémiumnak nevezi ezt az amerikai irodalom, hogy egyszerűen akik már egyszer megtapasztalták azt, hogy velük meg lehet csinálni ezt, hogy áttolom a házi munkát, ott kisebb eséllyel lesznek egyenlőbbek, mint azok, akik az első pillanattól kezdve egy egyenlőbb kapcsolatba kerülnek bele, és szerintem ez egy elképesztő sokat mondó kutatás sorozat, mondom metakutatás, tehát hogy 30 országban csinálták ezt meg, és nem is annyira a leszbikusokról szól ez, és akkor itt valljuk be, hogy valójában ugye van ennek egy

0: ilyen clickbait eleme, hogy ez nem is annyira, mégis az is érdekes.
1: Mondom, mégiscsak clickbait ezek szerint.
0: Hát persze, hogy persze, bizonyos értelemben clickbait, de hogy nyilván ez mond valamit a leszbikus kapcsolatokról, de hogy ugye, ahogy mindig azt szoktam mondani, hogy ha az AI-jal foglalkozol, akkor nagyon sokat fogsz megtudni az emberekről. Szerintem itt meg az a helyzet, hogy ha a leszbikus kapcsolatokkal foglalkozol, akkor nagy meglepetésedre sokat fogsz megtudni a nem leszbikus heteroszexuális kapcsolatokról, mert hogy hirtelen van kontraszt, amihez képest ugye az, ami normalitásnak tűnik egyébként, az hirtelen világossá válik, hogy az mennyire nem normalitás, de ez kell a kontraszt.
1: Jó, eszembe jutott erről egy pár fontos dolog, úgyhogy tartsunk itt egy rövid szünetet, és akkor folytassuk innen. Egy nagyon érdekes metakutatásról beszélgetünk, egy társadalmi jelenségről, ami azt mutatta meg, hogyha a clickbait címet akarom még egyszer mondani, hogy a leszbikus nők többet keresnek, de hogy miért van ez így, és hogy ez valóban mire világít rá, ez ennek az értelme és a lényege, erről beszélgetünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café 98. Van barátom!
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Nektek.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
2: Az előbb, amikor említetted azt, hogy egyenlőbben osztják el a házi munkát a leszbikus nők, akkor eszembe jutott az, hogy az a kifejezés, amit sokat lehet hallani egyébként, az úgynevezett láthatatlan munka. És ez az, amit ugye, hogyha megnézzünk, akkor valójában, hogyha ezt be lehetne árazni, ennek lehetne adni egy óradíjat, vagy egy órabért, vagy valami ilyesmit, akkor más lenne ugye az állás azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a nők mennyit keresnek, és a férfiak. És értem az összefüggéseket, viszont azt nem értem, hogy nagyon összetett ez a kérdés, hiszen nem csak amiatt kapnak kevesebbet a nők egyébként, mint a férfiak, mert hogy ők foglalkoznak a gyerekekkel, hanem ez egy ilyen nagyon összetett munkaerőpiaci probléma is, sőt, mi több a cégeknek egy ilyen bérezési gyakorlata is, ami lehet, hogy változó félben van, de valójában még mindig ki lehet mutatni, hogy egyenlőtlenek a keresetek.
3: A férfiak és a nők között, és ugye pontosan ezért fontos az, hogy a nőket hasonlítsuk, tehát a heteroszexuális nőket hasonlítsuk a leszbikus nőkhöz, mert itt ugye kijön egy másik kontraszt jön ki. Mert amikor ugye a férfiakat és a nőket hasonlítjuk, akkor jönnek ki azok, amiről az előbb beszéltél, hogy ugye reprodukciós munka, ez az ilyen a munkaerő újratermelésének a munkája, a gyermeknevelés emocionális munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez ugye egy férfinői kontrasztban nagyon szépen kijön, az is kijön egy férfinői kontrasztban, hogy ugye sokszor egyszerűen olyan helyzetet sugall a munkahely, hogy a nők kevésbé mernek magasabb béreket kérni, vagy kevésbé mernek magasabb pozíciókra aspirálni, de hogy ezek elképesztő, ugye fontos összehasonlítások férfiak és nők között, vagy amikor ugye a szülés miatt kiesnek a karrier létráról egy időben, stb. Ezek a férfi-női kontrasztok, de ugye a heteroszexuális nő, leszbikus nő összehasonlítás az azért nagyon izgalmas, mert itt ugye azt tudod bemutatni, hogy az a valaki, aki otthon még ezeket a munkákat el kell, hogy végezze, az milyen elképesztő hátrányban van ahhoz képest, ahol egyelőbben van elosztva a munkaterhelés. Tehát képzeljük el, hogy a heteroszexuális háztartásokban is egyelően lenne elosztva a munka, ahogy a leszbikus kapcsolatokban, akkor nagy valószínűséggel a nők gyorsabban jutnának, tehát hogy a heteroszexuális nők is gyorsabban jutnának előre a saját karrierjükben, és több pénzt keresnének, hogyha kevésbé terhelné le őket a háztartási munka és az összes többi. És akkor, hogyha lehet, akkor itt most bedobnám, hogy Magyarországon hogy van ez a helyzet.
2: Bocsánat, dob be, de ezt egyszer, ezt egy picit még cizelláljuk. Tehát, hogy ha jobban ráérnének a nők, a heteroszexuális nők, akkor is fennállna az a probléma, amit említettem, hogy alapvetően kevesebbet kapnának. Tehát lehet, hogy jobban keresnének, de nem szűnne meg ez az olló, ami van.
3: Ezek különböző tényezők, tehát hogy természetesen például az fönnmaradna, hogy előítéletesek lennének velük kapcsolatban, hogy mit tudnak, adott esetben félnének, mert azt sugallja a munkahely, hogy ők nem érjenek annyira, mint a férfiak. Tehát rengeteg-rengeteg tényező még van, és ezeket külön kell kezelni, tehát hogy nyilván ezekre ugye az a válasz, hogy edukálni kell a főnököket, hogy ne különböztesse meg a férfiakat és a nőket, ugyanannyi munkáért, ugyanazért a munkáért, ugyanannyi bért adjon. Természetesen olyan munkahelyeket kell létrehozni, ahol nincs ez a félelmet árasztó a nők számára, kevésbé bátorító munkahelyi légkör, meg általában a társadalomban azt kell bemutatni, hogy a nők képesek azokra, amikre a férfiak aspirálnak. Tehát ezért nagyon fontos például az ilyen kérdések, hogy nem tudom, legyen a magyar kormányban női miniszter, ahogy ugye nincsen. Március 8-án beszélgetünk a nőnapon, ezt minden egyes évben mindig megemlítjük, és aztán semmi hatása nincsen, hogy nincs egyetlen Európai Uniós kormány, amiben nincsenek nők. És egy csomó más pozícióban is, különböző vezetői pozíciókban, meg egyéb munkakörökben bemutatni, hogy igenis a nők tudósoknak, és nem tudom, üzletasszonyoknak, és bárminek, aminek akarnak, igazából ők aspirálhassanak. Tehát kétségtelen, hogy ezek még fennmaradnának, és ezeket is kell külön kezelni, külön intézkedésekkel. Csak azt mondom, hogy egy jelentős javulást, hogy ezek a kutatások, amiről most beszélgetünk, ezek azt mutatják be, hogy igen jelentős javulást lehetne létrehozni azzal, hogyha egyenlőbben osztanák meg a házas felek a heteroszexuális házasságokban az otthoni munkát, a gyermeknevelést és az idősek gondozását, mert hogy ez ma Magyarországon elképesztően egyenlőtlen, és hogyha lehet, akkor megint mondanám a
2: mondjad, helyzet. Mert tényleg kíváncsi vagyok az adatokra, és szerintem ez azoknak, azok számára lesz igazán riasztó, akik ebből a szempontból emancipáltabbak, és olyan házasságban, vagy olyan partnerségben élnek, ahol viszonylag figyelnek arra, hogy egyenlő legyen az elosztás.
3: Ez a Gregor Anikó és Kovács Eszternek a kutatása. Egy pár évvel ezelőtt egy átfogó reprezentatív felmérést csináltak Magyarországra, és azt találták, hogy a nők végzik túlnyomó részt a háztartási és a gyermeknevelési munkát Magyarországon. És ami nekem a legmegdöbbentőbb volt ebben a kutatásban, az az volt, hogy ezen túl, mert hogy ezt nagyjából sejtettük egyébként, hogy ez így van, ezen túl ugye még az is volt, hogy amit szerintem leszoktak becsülni, és kevésbé szokták megemlíteni, mert mindig a gyereknevelést említik, hogy az idősödő szülőknek az eltartása, nevelése, gondozása is rájuk hárul, és nem csak a sajátjuké, hanem a párjuk is. Tehát, hogy képzeljük el, hogy az mekkora teher, hogy hazamegy, most főz, takarít, figyel a gyerekekre, és még a saját szüleire, és még a férje szüleire is. Tehát, hogy ez tulajdonképpen nem is tudom megszámolni hirtelen 3-4 extra munka még, és ugye, ahogy előbb mondtad, gondoljunk abba bele, hogy ha éppen nevelem a saját gyerekeimet, akkor az nem számít bele a GDP-be, nem tekintik munkának a szó hétköznapi értelmében, hogyha hívok egy babysittert, akkor hirtelen az számlázható, beszámít a GDP-be, és munkának tekintjük. Ha otthon főzök, az nem számít a GDP-be, nem számlázható, és nem tekintjük munkának. Ha viszont rendelek egy ételkihordótól, akkor az hirtelen számlázható, tehát munkának tekintjük, és a GDP részévé válik. Ha az idősekre, az én szüleimre, vagy a férjem, feleségem szüleire én vigyázok, az nem munka, az nem számlázható. Ha berakom őket egy idősek otthonába, akkor az számlázható, fizetünk érte, GDP, munka, stb. Tehát, hogy ezek azért elég szépen mutatják, hogy olyan dolgokat, amit egyébként szoktunk munkának tartani, tehát, hogy a hétköznapi életben ugyanezeket a tevékenységeket konkrétan munkának szoktuk kalibrálni, de ha a családon belül csináljuk, akkor ezek nem számítanak munkának, miközben tulajdonképpen ebben az értelemben ez a nő, ez még 3 egyéb munkát is csinál, amellett, hogy a karrierjéhez tartozó főmunkáját csinálja, emellett még 3 másik munkát is végez, amit egyébként kiszámlázhatna egy cégnek, hogy csinálja helyette. Szóval, hogy ez valami döbbenet, hogy Magyarországon erről mennyire nincsen diskurzus, hogy ennek tulajdonképpen mekkora hátráltató ereje van a nők karrierjére, a nők bérezésére, a nők társadalmi státuszára.
2: Nem csak, hogy diskurzus nincsen róla, hanem az elmúlt éveknek a kormányzati kommunikációjában többször felerősödve ennek a szemszöges ellentétét látjuk. Egész egyszerűen úgy vannak beállítva a nők, hogy a jó nő, a jó asszony, a jó magyar asszony gyermekeket szül. Lényegében ez a foglalkozása, ezt kell csinálnia, és aki jó magyar asszony, az otthon van, gondozza a családot, nem a karrierjére koncentrál, hanem gyerekeket szül.
3: Igen, és ugye amikor Orbán Viktort ilyenekről kérdezték, hogy a nők helyzete, akkor valahogy úgy fogalmazott, hogy ő nem foglalkozik nőügyekkel, és ugye volt ez a híres videója, amikor hát körbejárta a parlamentet, és ott mindenfajta konyhás nőknek, meg nem tudom kinek, egy csokorvirággal elintézte, hogy akkor ezzel rendben van a nők helyzete. Szerintem mindenki emlékszik erre, annyira cringe volt. És hogy egyébként meg az év összes többi napján meg az van kommunikálva, amit mondasz. Ugye emlékezetes volt még Ráhelnek az esküvője, ahol ugye Orbán Viktor ezt úgy narrálta el, ezt az esküvőt, hogy mindenki a helyén volt, a nők főztek, a cigányok játszották a cigányzenét, a férfiak pedig mulattak, tehát gyakorlatilag a rendben volt a világ, mindenki azt tette, ami a dolga. Tehát, hogy itt tényleg
2: ez... Igen, és ráadásul, ugye ezek a mondatok, szuggesztív mondatok, ez a kép, amit sugároz, ezt még megerősítették azzal, hogy két igen magas pozícióban lévő nőt beáldoztak, amikor politikai botrány volt Magyarországon.
3: Abszolút, tehát hogy ez megint ugye szembe megy azzal, amiről az előbb beszéltünk, hogy azt kellene sugallni, hogy ugye a nők végre érdemi munkát végezhetnek érdemi pozíciókban. Már az is kínos volt, amikor ugye Novák Katalin ilyen, hát eléggé elegáns ruhában egy ilyen kis papírfecnivel ott takarítgatta az ablakot, hogy ugye ilyet azért mondjuk férfi politikustól ritkán látunk, még akkor is, hogyha mondjuk takarításhoz illőbb ruhában tenné ezt valaki, de hát mikor látjuk azt, hogy egy ilyen bármelyik férfi politikus otthon takarít, de hogy aztán utána ezeket a nőket, akik így végre-végre kezdtünk látni érdemi, mondjuk a köztársasági elnök az nem annyira érdemi pozíció Magyarországon, de azért mégiscsak képviseli az országot külföldön, de hát mondjuk az igazságügyi miniszter az egy tényleg egy érdemi pozíció, és ott végre Varga Juditnak volt egy valódi, azt gondolom, hogy nem csak szimbolikus pozíciója, mert hogy ugye miket szoktak adni tipikusan olyan minisztériumokat a nőknek, hogy olyan nőies minisztérium, de hogy én nagyon fontosnak tartanám, hogy igen, ne legyenek a nők beáldozhatók, és hogy hát, hogy legyen végre már egy rendes feminista mozgalom Magyarországon, mert van, csak nagyon-nagyon gyenge más országokhoz képest. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy milyen a nők helyzete Magyarországon, ahhoz képest azt gondolom, hogy hát, hogy lehetne sokkal erősebb a feminista mozgalom Magyarországon.
2: De most feminista mozgalomban nem. De szerintem ne a feminista mozgalomra hárítsuk ezt. Én szerintem a férfiaknak a feladata az, hogy változtassanak ezen, hogy egyenlő legyen a láthatatlan munka elosztása otthon. Tehát több szerepet kell ebbe vállalni. Amit elmondtam.
3: Ez nem feminista mozgalom, bocsánat. Hát, hogy ugye ebben van egy olyan tévedés, hogy feminista csak nő lehet, de feminista férfi is lehet. Tehát, hogyha egy férfi megérti és feminista lesz, akkor mondjuk egyenlőben igyekszik elosztani az otthoni terheket a feleségével.
2: Igen, én úgy értettem, hogy ne a mozgalom, ne a feminista mozgalomra hárítsunk rá, egy bizonyos mozgalomra. Az egy gondolkodásban, nekem nem kell mozgalom tagjának lenni, hogyha gondolkodásomban ezt megoldom.
3: Jó, hát most a mozgalom alatt nem azt értjük, hogy a, nem tudom, mint a szocializmusban, hogy akkor így ilyen táblákkal vonulnak az utcákon, és akkor vagyok mozgalom, hogyha nem tudom, május 1-én felvonulok.
2: Nem, én így értettem, hogy egy szervezet, aki
3: mozgalom,
2: egy civil szervezet.
3: Az azt is jelenti, hogy a saját életemben mondjuk úgy szervezem, úgy élek, ahogy mondjuk kinyilvánítom, tehát az is a mozgalom része adott esetben, de akkor nevezzük úgy, hogy feminista gondolkodás részei válhatunk mi magunk férfiak is, tehát hogy miért nem mondhatná egy férfi is, hogy ő feminista, nem kell annak nőnek lennie, hanem egyszerűen a két fél, a férfi és a nő, ahogy azt ugye a legtöbb leszbikus kapcsolatban ezek szerint sikerül megugrani, hogy egyenlőbben osszák el. Én azt gondolom, hogy semmi oka nincsen annak, hogy egy férfi és egy nő, hogyha együtt él, akkor szintén igazságosabban osszák meg a házi munkát, a gyermeknevelést, az idősekkel való törődésnek a munkáját, és minden mást, ami felmerülhet, és hogy az a típusú hagyomány, hogy mindent ráterhelünk a nőkre, vagy a legtöbbet ráterheljük a nőkre, és nem beszélünk arról, hogy ez hátráltatja az ő jövedelmüket, önállóságukat, karrierjüket, ezt meg így csöndben elfelejtjük.
2: Na de hát, ha ezt így csináljuk, akkor nem marad időnk egy csomó mindenre. Ne viccelj.
3: Már mire gondolsz?
2: Hát de krakélérkedtem egy kicsit direkt. Tehát, hogy amit elmondtál most, hogyha lefordítjuk egy normál háztartásban, az ember hazaér mondjuk 4 órakor, 5 órakor délután, akkor itt egy minimum 3 óra olyan munka következik, ami a gyerekekkel, a szülőkkel, a mosással, a mosogatással és a mindennel kapcsolatos. Tehát ugye, ha ezt rá akarod most hirtelen rakni a férfiakra, akik eddig tespettek a kanapén és nézték a foci meccset, direkt túlzok most, de hogy nem ezt csinálták, akkor ők azt fogják mondani, de hát nekünk, akkor fenekestül megváltozik az életünknek. Én annyira felelős munkát végzek, és hogy az nagyon sok stresszel fog járni, és nem fogom tudni úgy csinálni, tehát így jönnek a kifogások.
3: Persze, mondjuk így kezdjük azzal, hogy szerintem a tipikus ember nem jut haza egyébként 4 óra, 5 órakor, tehát hogy a mai világban szerintem 4 óra, 5 órakor nagyjából végez, jobb esetben a cégnél, de rosszabb esetben 6-7, 8-9-kor is végezhet a cégnél, sőt, én ismerek olyanokat, akik 10-kor végeznek a cégnél, tehát hogy sokkal később jutnak haza az emberek, de ugye pontosan ezért elképesztő fontos, hogy ugye az nem úgy van, ahogy azt Nagy Feró megénekelte, ugye a élete egyetlen valamire való zenéjében, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, mert hát ugye az nem, soha senkinek az életében nem úgy van, hogy a 8 óra munka terhére kell. Hát hol van ebben a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szorok, hol van ebben az ügyintézés, hol van ebben a gyereknevelés, hol van ebben a házi munka, hol van ebben a csekkek befizetése, a nem tudom, minden búbánat. Hát ezek mind nyilvánvalóan a, hát vagy a pihenésnek, vagy a szórakozásnak a terhére mennek, soha nem
2: hát a vagy a karrier terhére.
3: Hát abban az értelemben a karrier terhére, hogy így akkor kevesebbet alszik, kevesebbet kapcsolódik ki. Tehát így nagyon sok embernek Magyarországon az a tapasztalata, hogy ugye még másodállást is vállal, hogy megéljen, mindenfajta otthoni munkákat csinál, és akkor ugye az összes ilyen típusú házi munkát, gyereknevelést, idősgondozást, ez tulajdonképpen vagy a kikapcsolódás a terhére, vagy a pihenés a terhére teszi, és hát ezek nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy akkor másnap úgy kell fel, hogy fáradt lesz, hogy valójában soha nem kapcsol ki, hogy emocionálisan leterhelt, tehát ez azzal jár, hogy ugye ő viszi azokat a gondokat is, ez nem csak energia meg idő, hanem ez emocionális teher is, tehát hogy neki kell azzal foglalkoznia, hogy nem tudom, a gyereknek milyen bajai vannak, hogy a gyereket bántják az iskolába, vagy szomorú, vagy nem jól tanul, vagy nem tudom, ez ráterhelődik a nőre, az időseknél is mindenfajta problémák előállhatnak emocionálisan, az összes ilyen konfliktus, meg érzelmi hullámzás egy családnak, ez mind a nőre terhelődik adott esetben. Tehát, hogy ez nem csak energia, meg idő, és hát persze a férfiak hajlamosak ilyenkor mindenfajta ilyen ellenvetésekkel élni, és...
2: Sőt, bár őszintén szóval nem gondoltam, hogy valaha Nagy Feró ebben a műsorban helyet kapta, mindegy. Szóval, hogy szerintem az a következő, hogy két férfi beszélgetett erről, és próbálta ezt megoldani. Én szerintem ez komoly kritikát fog kapni. És az, hogy kíváncsi lennék arra, hogy Pogácsa úr és Kántor úr mekkora szerepet vállalnak ebből az egészből, és hogy hogy mentesítik a párjukat otthon. Éppként én szívesen beszélek erről, mert mi nagyon régóta próbáljuk egyelően elosztani itthon, pontosan az általad említettek miatt. Mindenkinek legyen esélye. Nagyon nehéz, de hát ez van.
3: Szerintem az, hogy két férfi beszélgetett erről, az én szememben kifejezetten plusz. Tehát, hogy végre ne csak a nők beszéljenek erről, hanem beszéljünk mi férfiak is arról, hogy változtatni kell, és egyébként nekem is tiszta a lelkiismeretem azzal kapcsolatban, hogy én mekkora részét vállalom el az otthoni munkának, úgyhogy ha valaki firtatni akarja, akkor szerintem te is, én is.
2: Leírjuk a napi rendünket szívesen, hogyha erről van szó, lehet, hogy valakinek segít például.
3: Igen, abszolút.
2: Nagyon jó, köszi szépen ezt a beszélgetést, még egyszer március 8-án rögzítettük ezt az adást, tehát azért érdekes, azért fontos a Nemzetközi Nőnapon, és egy nagyon fontos téma volt az, amiről beszélgettünk, Pogi találta a témát, úgyhogy neki megy a dicséret erre a napra. Köszi szépen!
3: Neked megköszi, hogy partner voltál ebben, köszi, sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Utasd, mi szépet hallgat!
1: Rádió Café. Van barátod.

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
3: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Kincsvadászat a Balatonon. Idén nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week a Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B, molinarikávé.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Véradásra kér a vérellátó szolgálat, felkészítő foglalkozásokat tart a máltai szeretett szolgálat, még holnap is lehetnek záporok. Demeter Tia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a viradás.hu oldalakon érhetők el. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
9: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
8: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A megnövekvő gomoly felhőkből még elszórtan kialakulhatnak kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, de számottevő csapadékra már nem kell készülnünk, éjszakára a legtöbb helyen felszakadozik majd a felhőzet, 10 és 16 fok közötti minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést ismét többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, lokálisan további csapadékra, záporokra, zivatarokra lehet számítani, élénk szélben 22-27 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, rendező, igazgató? A színészre így csináltad, mert hát színészként is végeztél, vagy színész voltál.
4: Hát
2: úgy
4: igen,
2: kezdted, nem?
4: Igen, csak 2 évet voltam színész, aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez az én utam, hogy ilyen finoman fogalmazza.
1: Pedig a matematika szakról egyenes út vezet, nem ide?
4: Na, az látod, ez egy érdekes dolog, hogy az egy fura dolog volt, mert én tényleg jó voltam matekből mindig, már a középiskolában. És abban az időben, amikor én érettségiztem 1989-ben, akkor nem volt a Színművészeti Egyetemre felvételi Marosvásárhelyen, mert ott érettségiztem, mert hogy pont az az év volt, amikor ez a Ceausescu rendszer megpróbálta ellehetetleníteni teljesen a magyar színészképzést, és volt egy év, amikor fiúnak...
2: De az azt jelenti, hogy magyar szakon nem volt...
4: Magyar szakon fiúnak nem hirdetnek felvételit a színész szakon, ez egy tök érdekes dolog. Lányoknak igen.
2: Az igen.
4: 2 lánynak azt hiszem. És akkor én nem felvételizhettem oda, amúgy is édesapám azt mondta nekem, hogy egy rendes egyetemet is el kell végezni, ezt gondolom nagyon sok családban elhangzott.
2: Igen, ez náluk is elhangzott, igen.
4: Hogy el kéne végezni rendes egyetemet, és utána azt csinálsz, amit akarsz, és így jött ez a matematika. De
2: azt nem végezted el?
4: A mateket én elvégeztem, csak nem védtem meg a szakdolgozatomat. Tehát van egy diplomám.
1: Olyan szarul sikerült, hogy nem meg kellett védeni?
4: Nem írtam meg. De van egy diplomám, ami azt írja, vagy egy ilyen papírom, ami azt írja, hogy matematikus a szakdolgozat megvédése nélkül. Ezt a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemtől kértem ki, hogy ezt én, hát ugye a fiamnak meg tudja mutatni, hogy apád ez is volt. De igazából sok jelentősége nincs, és tök érdekes, mert tényleg színész akartam lenni, és ahogy színész lettem, abban a nem tudom, fél évben rájöttem, hogy nem biztos, hogy én ezt
2: de
4: jól
2: volt
4: csinálom.
2: Családi kötöttség is, vagy a kötődés erre a pályára?
4: Volt, tehát édesapám a Színművészeti Egyetemen tanít, esztétikát, de egy elméleti szakember, úgyhogy volt, meg a rektora volt a Színművészeti Egyetemnek, nem akkor, amikor én oda jártam. Ezt úgy mondom, mert mindig szokták mondani, hát könnyű neked, hát oda jártál, ahol nem. Akkor, amikor én a Színművészeti Egyetemre jártam, akkor édesapám nem is dolgozott a Színművészeti Egyetemen, tehát hogy volt 3 év.
2: Mert hogy Marosvásárhelyről beszélünk, igen.
4: Igen, és utána jöttem ide rendezőszakra.
2: És akkor mi azt mondtad, hogy oké, színészed nem, akkor nem tántorított el a műfaj, hanem azt mondtad, hogy megnézem ezt a másik oldalt, hogy mi
4: ez
2: volt.
4: Ez egy nagyon fura dolog, hogy a Novák Eszter rendezte a KOJ-t, szerintem te is jártál így már, Gábor. És az történt, hogy én inkább a nézőtéren ültem, és azt néztem, hogy mások mit csinálnak. Uh-huh. És azon vettem észre magam, hogy egy után azt játszottam, hogy na én erre mit mondanék, úgyhogy közben hallgattam, hogy az Eszter mit mond. Uh-huh. És sokszor találtam, amit ő mondott, és akkor azt gondoltam, hogy ne lehet, hogy ezt kéne csináljam. És akkor ez így elindított ezen a...
2: Az én színházi szerelmem azonnal indult, én szegedi vagyok, és a szegedi szabadtérin nekem a nevelőapámnak az édesapja, Nikolény István volt az igazgató, és én kaptam tőle egy ilyen belépőt, ami a próbákra volt érvényes kizárólag. És képzeld, hogy 15-16 évesen, 17 évesen, amikor a többi haverom nyáron most mentek bulizni, én 9-kor megjelentem a szegedi szabadtérin, és ültem, és néztem a próbákat. És akkor ugyanezt kérdezték tőlem, hogy miért nem mész el statisztán? Mondom, hát ha statisztán nem megyek, akkor nem látom, hogy mi történik, mert kicsit így ellemennek, nincsenek ott, stb. Úgyhogy az összes olyan darabot, amit szerettem volna megnézni, ez a belépő már nem jogosított fel arra, hogy bemenjek az előadásokra is, de a próbákra, főpróbákra már még ott tudtam lenni. Tényleg ez volt az élvezet.
4: Vigyelj, hogy ha ez akarsz egy párhuzamot, én 15 éves voltam, amikor oda költöztünk a Színművészeti Egyetem mellé Marosvásárhelyen, de úgy, hogy közvetlenül a mellette lévő ház volt a miénk, és onnantól kezdve én nagyon-nagyon sok darabot tudtam kívülről, mert más se csináltam, csak ültem és hallgattam, és nem tudom, apukám még mesélték, hogy megtanultam a Tündöklőjáromost kívülről. Tehát, hogy ami azért egy igen, elég nagy truváj, ha azt nézzük, hogy Tamási fura nyelven ír darabokat, de egy csomó darabot megtanultam kívülről, jött a színészet, aztán jött a... De igazából őszinte ezek, én önmagamban nem éreztem azt, hogy én ezt akarom csinálni. Mindig szerettem volna, ha úgy tekintenek rám, hogy jé, milyen jó színész, de én tudtam otthon, hogy mit küzdök azért, hogy én a színpadon ezt meg tudjam csinálni. Ránézek arra, aki színésznek termett, és látszik az, hogy a próbán, vagy bármilyen helyzetben egyszer csak így kattog az ösztöne. Nem csak az agya, az ösztöne. Na nekem sose kattogott így a színpadon az ösztönöm, hanem mindig gondolkodnom kellett, hogy én ezt, vagy ő hogy csinálná, vagy, és akkor az ember egy idő után rájön, hogy lehet, hogy nem vagyok alkalmas teljességgel.
2: De ez milyen jó dolog, hogy ezt magad, tehát, hogy nem hajtottad ezt a vágyat, hanem azt mondtad, hogy hello.
4: Igen, azt mondtam, hogy hello. Főleg akkor mondtam, hogy hello, amikor rájöttem, hogy mellettem, ellenben olyan emberek vannak, akikben ez, hát csodáltam, ahogy mit volt egy osztálytársam, a Viola Gábor, aztán Kolozsváron lett színész, nagyon jó színész. Ő bejött a színpadra, és 28 új ötletet tudott ösztönből szint. De én rád is emlékszem, érted, és most nem akarlak itt izélni, de hogy emlékszem, amikor dolgoztunk, hogy 18 féle új gondolat született benne. Na, bennem színészként mindig csak az született, amit mondtak. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg én is mondanom kéne, akkor hát, ha a másikba születik. Ez egy fura helyzet, de ez egy nagy, szóval ez egy nagy lelki teher volt, mert az ember, aki színész akar lenni, az mindig azt érzi, hogy színész akar maradni, és én örülök, hogy aztán a Székely Gábor az egyetemen végleg eltántorított tőle, mert mondta, hogy azt egyszerre, tehát színész rendezhet. De rendező nem színészkedhet.
1: Na azért erre rácáfoltunk most.
2: Igen.
1: A Gólkirálysággal.
4: Jó, igen, de az egy nagyon érdekes dolog, mert azban annyira hajtott a kíváncsiság, meg az, hogy én még soha nem csináltam ilyet. Annyira kíváncsi voltam magamra, azt most már úgy utólag elmerem mondani, nagyon sokat készültem, gondolkodtam, töprengtem, Gáborhoz futottam, Dórihoz futottam, hogy figyelj, az ott próbáltam felidézni az előtörténeteket, tehát ott nekem az egy komoly...
1: Nem látszott, megmondom őszintén. Nem.
4: Agyi meló volt, hogy én de nagyon kíváncsi voltam rá, én nem voltam ilyenbe soha, és azt mondtam, hogy nem múlhat úgy el az életem, hogy nem ismerlek meg téged, vagy hogy nem kerülök be egy ilyen történetbe.
1: Ez azért volt nagyon fura egyébként ez az egész dolog, mert valószínűleg ez az, nem, teljes mértékben az én teljes tájékozatlanságomat mutatta, hogy én nem tudtam összerakni, hogy az az ember, aki jött erre a castingra, meg te, akiről hallottam, de még ugye nem találkoztunk, meg nem tudom, ez ugyanaz az ember. És annyira meglepő volt, hogy már tulajdonképpen forgattunk, amikor én rájöttem, hogy ez a két ember ugyanaz.
2: Miért esetül a Miskolci Színházi?
1: Igen, ugyanazon, aki most itt van.
2: Forzseront.
1: Tulajdonképpen egy véletlen folytán volt az egész, mert hogy a Rudolf Peti lánya ott játszik a Szonya nálad, és igen, akkor ennek kapcsán ott beszélgettünk a színházról, meg nem tudom mi, és akkor derült ki a számomra, hogy ez
4: de jó,
1: egy közvetlen.
4: Én ennek nagyon örülök, ennek a véletlennek, mert én megmondom őszintén, hogy furán fog hangzani, vagy nem tudom, de én mind az összes részt végignéztem a tévébe, ott ültünk a gyerekemmel, meg a feleségemmel, és akkor ők néha cikiztek engem, én meg nyilván cikiztek, hát a fiamnak alig várta, hogy valamit beszóljon nekem, nem tudom, ilyeneket mondott, hogy ha itt is apát játszol, de azért itt nem vagy olyan szigorú, vagy nem tudom, mondott nekem dolgokat, de tök, szóval nekem ez nagyon nagy élmény volt.
1: Hát figyelj, én is, és az a készülés, a francia nyelvvel való birkózás, az nagyon szerettem, hogy az mindig.
4: Azt elárulom neked, én 11 évig tanultam franciául Romániában, tehát második osztálytól 12-ig, de mivel úgy tanultunk francia, hogy mindig román tanárnőnk volt franciául, ezért ez egy fura dolog, hogy mi románul tanultuk a franciát. Na most szerintem ez már ilyen ösztönösen bennem egy ilyen elutasítást ad, és ahogy elkezdtünk tanulni angolul is, abban a pillanatban elfelejtettem a franciát, de a most, hogy ez kellett, visszajöttek az, hogy R-betűt nem mondunk, visszajöttünk, hogy szó végén, hogy ejtjük a szavakat, úgyhogy hasznos volt a 11 év.
1: Hát végül is egy kis előtanulmány.
2: De hát az a karakterben meg tök jó, hiszen te egy Magyarországról elszámazó ember vagy, aki Franciaországban él.
1: És ott tanultál
2: és
1: meg.
2: És ott tanultál meg franciául. Tehát ez
4: szerintem annyira, amennyire én mondtam, annyira nem is tudnak franciaul.
1: Valószínűleg.
4: A elszármazott kamionsofőrök.

0: az azért mindig vigyázott ránk. Tehát, hogy mi ebből sok mindent nem tudtunk. Tehát, hogy az nem az volt, hogy úristen, itt most ez, hanem néha ilyen különböző fura helyzetek voltak az életünkben, de én alapvetően az életemben nem volt magyarul rendezőszak. Csak románul volt rendezőszak. Én nagyon jól tudok anlemben románul, de nem akartam, tehát választanom kell, most Bukarestbe megyek rendezőszakra, vagy Budapestre megyek rendezőszakra. Hát akkor már az ember, ráadásul bevallom neked, ha már ilyet lehet mondani, hogy van benne egy nagyon személyes történet. Én előtte pár évvel ismertem meg a mostani feleségemet, és nagyon-nagyon szerelmes voltam, ő meg itt volt Pesten, ide járt művészettörténet szakra, illetve még előtte Marosvásárhelyen dramaturg.
1: Arinai Barbaráról beszélünk.
0: Aki az Örkény Színházban dramaturg, és hát én azt akartam, hogy együtt legyünk, és akkor ez így kapóra jött, hogy rendezőszak, hát nagyon izgultam, hogy felvesznek, de aztán végül fölvettek, úgyhogy igen, és megvan neked őszintén, hogy az összes határon túl ilyen színész hallgatóban az egy írtózatos nagy vágy volt a 90-es években, hogy egyszer Pesten járjak én is egyetemre, és hát én nem tudom, hogy voltam-e boldogabb, mint amikor elkezdtük itt a sulit. Tehát, hogy az nekem nagy élmény volt a Bodó Viktorral találkozni, a Balázs Zolival találkozni, a tanárokkal találkozni, megismerni Székely Gábort. Szóval ez csodálatos dolog volt.
1: És akkor eldőlt a sorsod, hogy azt mondtad, hogy oké, én rendező leszek, de aztán az életed úgy hozta, hogy nem csak rendező lettél, hanem ahova bekerültél egy bizonyos idő után, ott azért vezető pozícióba is kerültél. Még akár is, hogy főrendező voltál, aztán később meg ugye most már színházigazgató.
2: És nem kevés színházban voltál.
0: Még ez valószínűleg a személyiségemből.
1: Tehát de igen, de akkor az azt jelenti, hogy van egy ilyen vezetői alkatod.
0: Azt nem tudom, hogy van-e, azt tudom, hogy ahova bekerülök, ott azt szeretném, hogy az valahogy működőképesebb legyen, vagy nem szoktam hallgatni, inkább ezt mondom. Tehát Pécsre, amikor elkerültünk, akkor ott Isten nyugtassa Balikó Tamást, rengeteget győzködtem, hogy Tamás, figyelj, mi lenne, hogyha még hívnánk ide más rendezőt is? Mi lenne, hogyha igen, Egerben, ott röviden voltam, az Operettszínházban szintén ez volt, hogy mi lenne, ha tágítanánk egy kicsit a műfaji határokat, és akkor elmondom, nekem a legnagyobb büszkeségem az Operettszínházban, hogy Parti Nagynak az Ibusárját megcsináltuk az Operettszínházban. Szóval én azt gondolom, hogy az egy színház történeti pillanat, hogy van egy darab, ami arról szól, hogy mi az operett monumentalista idiotizmusa, és te bemutatod az Operettszínházba, az kell egyfajta erősön ironikus rálátás a világról, hogy ez bemerd vállalni.
1: Igen, de mondjuk az Ibusár ez rettenetesen kedvesen csinálja, tehát azért ez egy...
0: Igen, de az operettbe mondani azt, igen, hogy az operettbe vágyom, azért abban van egy fura helyzet, úgyhogy igen, és aztán jött Miskolc, ahol most már 12 éve, vagy 12. éve csinálunk színházat, és ott ellenben én azt gondolom, hogy egy dolgot sikerült megvalósítani, hogy létezik olyan színházvezetés Magyarországon, ami nem egy személyi esztétikai vagy ízlésdiktatúra.
1: Mert hogy ez azért van, mert ahogy színházigazgató lettél, azonnal létrehoztál egy úgynevezett művészeti tanácsot. Ami egyébként nagyon kevés színházban, vagy talán sehol nincs, de van, azt hiszem, hogy egy-két helyen
0: vannak,
1: van.
0: De nem
1: Katulában is van, azt hiszem, hogy
0: van. De nem úgy működik, igen, ahogy igen. Mi.
1: Ez azt jelentette, hogy a rendezőid közül, gondolom, hogy a rendezők, a Miskolci Színház rendezői közül van egy hány fős grémium?
0: Öten vagyunk összesen, ez fontos, hogy páratlan. Mert hogy...
2: Le kell tudni dönteni.
0: Mert igen. Hogyha nem tudunk dönteni, akkor mi mindig szavazunk. És én ezt őszintén mondom, hogy minden esztétikai, minden kommunikációs, de minden társulatot érintő, évadot érintő, stb. Műsorpolitikát érintő kérdésbe mi, ha nem tudunk zöldágra jutni, akkor szavazunk.
1: És még mindig ugyanaz öt ember van még mindig az elejétől? Ez viszont nagyon komoly dolog.
2: Figyelj, te, hogy mondjam, az alapállásod, ami az élethez megengedhetetlen, hogy te így működsz, az ugye nem volt teljesen kompatibilis az eddig, és az a színházigazgatói kinevezésed körül működő rendszerrel. Mégis hogy tudtál ez megmaradni, meg ott maradni?
0: Őszintén elmondom, az első, az egy fura helyzet volt, hogy a színháztörténetnek el kell döntenie, hogy mi történt tulajdonképpen, mert mi hatan mentünk oda, és aztán ebből az lett, hogy a kis Csaba felállt, vagy elküldték, és az akkori

0: polgármester Krizsa Ákos, aki Isten nyugtaszra meghalt azóta, ő egy igazán jó színházon felnövő ember volt, és most visszautalhatok rátok, Gábor, de visszautalhatok a Marosvásárhelyi Színházra is, ahol ő az orvosi egyetemet végezte. És ő szerette a jó színházat. Képzeljétek el, hogy nem díszből jött bemutatóra az első előadás, hanem megnézte a hetediket, ahogy a igazi vágyfölű színháziak várnak egy kicsit. Tehát ő egy színház szerető ember volt, és akkor ő azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a rendszert, amit mi, mint a kis Csabával, próbáljuk meg életben tartani. Így lettem aztán én először igazgató. A második ciklusomnál ott más volt a polgármester már, ott Veres Pál volt a polgármester, aki az akkori, hát nem is tudom, hogy hívják, ilyen független volt, de az összellenzék, vagy volt, ő támogatta, és aztán a harmadik polgármesterség most van, aki szintén független, a Tóth Szántai József, hát most másfél évvel ezelőtt azért nem volt ilyen sima ez a meccs, hogy én igazgató maradok-e, vagy sem. Nem tudom a háttéralkukat, meg nem háttéralkukat, de azt tudom, hogy egy végtelen nehéz folyamaton voltunk túl, amiben végül is az a színház, amit mi csinálunk, vagy 10 évig csináltunk, az győzött. Nem mi győztünk.
1: Nem, hanem az eredmények.
0: Igen, az győzött, hogy talán Miskolc lakósága, vagy színház szerető polgársága talán jobban felháborodott volna, ha nem maradunk, mint azt várták volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy írtózatosan nehéz meccs volt, és nekünk most bizonyítani kell azt, hogy az a bizalom, amit kaptunk a várostól, és ez nem a városvezetés kizárólag, én inkább azt szoktam mondani, hogy a várostól, azt megháláljuk. Bízom benne, hogy nem okoztunk eddig csalódást. Ez biztos, hogy nem kötöttünk sok kompromisszumot. Kötöttünk kompromisszumokat, hazudik, aki azt mondja, hogy nem kötött olyan kompromisszumot. Csináltuk a Marászádot ezelőtt 2 évvel, és akkor nyilván a Marászád maga egy elég kegyetlen, kemény téma, és abban ott volt a művészeti tanácsban megbeszélés, hogy mondtuk Rusznyáknak, hogy figyelj, ezt azért hagyd ki. De ezelőtt 4 évvel csináltuk a producereket, és abból aztán lett egy ilyen kisebb botrány az országba, vagy a politikába, mert abban az egyik szereplő egy menekülés közben egy ereszt csatornán csúszik le.
2: Nem értem.
0: És ezt a fejemhez...
1: Mi lehetett a baja?
2: Miért ne lehetne egy embernek lecsúszni egy ereszt csatornán?
0: És ezt a fejemhez vágták többször, illetve azt, hogy áttettük úgymond Miskolcra a producerek történetét, és ebből lett egy ilyen, de hát...
1: Ez mindig elég érdekes, nem? Amikor az embernek néha egyáltalán nincs ilyen szándéka, de mégis magára ismer mindenki ezekben a dolgokban, arról nem tehetünk.
0: Ez azt mondom, hogy kötöttünk kompromisszumokat, de olyan kompromisszumot, amiért nekem szégyenkeznem kéne, nem kötöttünk. Nálunk Asel rendezett, nálunk Moha rendezett, nálunk Székely Kriszta rendezett, a művészeti tanácson kívül a K2-s fiatalok, a Fábián Petyáék, tehát hogy semmilyen fajta alkotói kompromisszumot például nem kötöttünk, úgyhogy lehet így is csinálni, de ennek az a titka, hogy tényleg ez az 5 ember közösen mond valamit, és azt meg kell tudni csinálni, az a nagy truváj, hogy el tud fogadni, amit közösen döntesz, és utána ne próbáld a kiskapukon a saját szándékaidat érvényesíteni. Nincs ilyen. Olyan van, hogy eldöntöttük, ez van. Aztán, ha hibáztunk, azt megbeismerjük. Tehát olyan is volt rengeteg, pont most valamelyik nap kiderült, hogy a húsvétot rossz helyre tették, és nekünk ott bemutatunk kéne.
2: Kik tették rossz helyre a húsvétot? A keresztények rossz helyre tették a
1: húsvétot, igen.
0: Nincs elég idő próbálni. És akkor kérdezték, hogy de te tavaly, mikor összetettétek a műsort, nem láttad, hogy ott van a húsvét? És akkor beismertem végre, hogy figyeljetek, tavaly 2025 volt, és én 24-es naptárban néztem, mondtam, hogy az 26 tényleg ez történt. Úgyhogy vannak ilyen tévedések, de esztétikailag, vagy művészi szempontból szerintem nagyot nem tévedtünk.
2: Most tartunk egy kis szünetet, nem csak eljövünk vissza. Aztán még Miskolcra is akarlak kérdezni, mert ugye én ott kezdtem a pályámat, és majd elmondom, hogy mik voltak a félelmeim, és milyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzések voltak ott, mert ez egy remek város, remek színház szerető közönséggel egyébként, úgyhogy ez nektek egy nagy előnyötök és nagy szerencsétek, hogy ez így van. De jövünk vissza, és aztán beszélgetni fogunk szerintem egy levélről is, ami nem olyan rég jelent meg. Bezony. Úgyhogy ne menjetek messzire, itt a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával.
3: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Már a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
3: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
3: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Béres Attilával. A Miskolcot már hagytuk el, de nem hagytuk el Miskolcra, csak ott hagytuk el a beszélgetést. Ugye én életem első színházi szerződését Miskolcra kaptam, és akkor nagyon féltem, hogy mi lesz Miskolcon, ilyen iparváros, meg nem tudom, ilyen dolog. És remek színházi közönsége van Miskolcnak, szerintem azóta is.
0: Hát ennek van oka. Hát alapvetően az az oka, hogy 203 évvel ezelőtt.
2: Az első magyar kőszínház.
0: Igen, de az úgy épült, hogy a miskolciak tényleg fillér-fillér mellé tettek. Tehát nem volt felső parancs, hogy építsetek színházat, nem volt császári parancs, hogy színház kell, hanem az volt, hogy Dériné, most ez metaforikusan, el akart menni, mert fázott, és akkor azt mondták, hogy fázol, Dériné, építünk neked egy színházat. És azért ez benne van a köztudatban, egy nagyon érdekes nyelvi kérdés Miskolcon, hogy a miskolci néző azt mondja, hogy megyünk a színházunkba. Bármely más városba azt mondják, hogy menjünk a színházba. Ők hozzáteszik azt, hogy ez a miénk. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó közönség van. És ha eljössz a, nem tudom, a 78. Fekete Száru Cseresznyét megnézni, akkor ugyanaz az értő közönség van ott. Nem ugyanazok, hanem ugyanolyan értő közönség van ott. Szóval közönség és tér és mindenféle helyzetben jó színházat csinálni Miskolcon. A támogatási rendszer azért az fura volt, de jó színházat csinál.
2: És vannak nézőitek? Tehát van, azokkal vagy mentek?
0: Van.
2: Tehát, de ugye ti háromtagozatú színház vagytok, igen. Mert ugye a Nemzeti Színház az kötelez erre.
0: Nézd, körülbelül olyan 140 000-145 000 jegyet adunk el egy...
2: Mert nem évadban. Jegyet adtok el, vagy bérletet?
0: Hát bérletet jegyet, igen, tehát hogy kb. 145 000 nézőnk van egy évadban, ez hozzáveszem azt a tantermi programot, amit csinálunk, amit a Fandl Feri csinál, akkor hát sokkal több néző, tehát hogy minden ilyen nehezebb előadás, mondjuk a Rómeó és Júlia előtt van beavató, utána van megbeszélés, de úgy, hogy kimennek reggel 8-kor a sulikba, és akkor összegyűjtenek 2-3 osztályt, van ott beszélgetés, ha megnézte az osztály az előadást, utána megint kimennek, akkor van megint beszélgetés, tehát hogy ez egy nagyon komoly tantermi program van emellett, úgyhogy az, hogy hát hány iskolás...
2: Nevelitek a jövő közönségét, persze.
0: Hát ez a legfontosabb.
2: Hát abszolút.
0: Érted, és ez nem, szóval nem egy ilyen kötelezvény, hanem ez tényleg egy tudatos dolog arról, hogy ki fog majd jönni színházba, és van csomó jó gimnázium, meg csomó jó suli Miskolcon, úgyhogy tényleg jönnek. Hát vannak ilyen nagy kérdések, hogy nem tudom, a Rómeó és Júliára aztán tényleg sokat járnak, abban ugye a Pogány induló zenéi mennek, azt éneklik Rómeóiek folyamatosan, 2 éve volt ez a bemutató, és azt például, szóval az azért fontos egy-egy ilyen előadás, mert így egyszer csak a diák, aki hallja a Pogányt, meg érti a Pogányt, az megérti, hogy jé, ez a Rómeó, ez a Merk, ezek mi vagyunk? Kicsit furán beszélnek, hogy robogjatok paráspatájú mének, de a Pogány se beszél azért egy-egy értelmű lineáris magyar nyelvet, úgyhogy ezek fontos találkozások lesznek nekik arról, hogy mi az, hogy egy klasszikus Shakespeare-i tragédia, úgyhogy ez jó út.
2: Igen, mert ugye azt várnánk el, hogy a színházi tradíció az apáról, fiúra, anyáról, lányra öröklődik, tehát magyarul aki színházban
1: jár... Anyáról, fiúra nem lehet?
2: Picit,
1: na jó, csak kérdezem már, hogy
2: és azt is
1: apáról,
2: lehet,
1: lányra.
2: Igen, és nagymamáról keresztgyerekre.
1: Igen, tehát hogy azért van a kombináció.
2: Igen. Szóval magyarul ugye ezt gondoljuk, hogy akkor ez így, mert ez nem így van. Ugye ez nem így van, mert egyszer csak az van, hogy akkor gyere fiam, elmegyünk színe, de hogy megyek, nem megyek el, hanem hogy beépítetek olyan dolgokat, amivel be tudjátok ezeket a fiatalokat vonzani, és akkor reménykedtek benne, hogy ezt nem felejtik.
0: És hogy eljönnek mondjuk a másikra 20 éve, is.
2: Meg hogy 20 éves korukban is elmennek.
0: Igen, hát igen, de nem paraszt, tehát Miskolcon tényleg nem csak értő, hanem színház szerető közönség van, és jönnek. Tehát, hogy nyilván vannak nehezebb előadások, hát ezt nem kell elmagyarázni, de nincs olyan előadás, amit, és kialakult egy ilyen fura szokás Miskolcon, hogy ami tetszik nekik, azt mindig állótapssal ünneplik, de amit a 38. nem tudom, kivilágos kivirattigot is állótapssal ünneplik, és ez egy ilyen fura dolog, és akkor volt, nem tudom, a Szegedi Szabadtérin tavaly a Rebeka, és ott is felálltak, az az 5000 néző felállt, és akkor mondtam, hogy hát Miskolcot ide...
1: sikerült hozni.
0: Ide hoztuk Miskolcot Szegedre. Tehát,
2: hogy lettél te? Nem az vagy, de azért alapvetően azt mondják rólad, hogy a Béres Attila, igen, a zenés színház rendező. Ez az operett miatt alakult így?
0: De Én ezt nem tudom, hogy úgy alakult, hogy megcsináltam a valahol Európában 2002-ben, ami aztán ott volt a Poszton.
2: Igen.
0: A Kaszás Gergővel, meg a Kovács Patriciával, meg
2: Egerben, igen.
0: Egerben, és onnantól kezdve ez így rám ragadt, hogy az milyen jó volt, és hogyha egyszer valami jó volt, akkor biztos a többi is ugyanilyen ilyen lesz, és akkor én egyszer csak elkezdtem megszeretni, nem, először elkezdtem megérteni, hogy az operett, mint műfaj, hát az a világ legjobb dadaista színháza. Tehát igen, őszintén Kassák, hát világboldog lenne, ha operetteket olvasná, hát olyan, mintha ő írná őket, és hogyha ezt egyszer csak elkezdtem megérteni, hogy mi az, az az igazi abszurd abban, amit ott ezek az emberek megpróbálnak átélni, megélni, elmesélni, mint történetet. És ehhez van egyfajta zene, ami ma már azt mondom, hogy klasszikus mondjuk, de ha csak arra gondolsz, Gábor, hogy neked mondom, hogy a
1: mert Csárdás... nekem nem, akkor hogy kimegyek egy kicsit, nem, jó, de...
0: Hogy a Csárdás királynő miről szól?
2: Hát a Csárdás királynő egy remek darab, és szerintem pusztítóan jó zenével.
0: És most akkor mondok még, hogy a Vígözvegy miről szól, hogy egy pusztulatban lévő ország megkér az országból elszármazó milliárdost, hogy adjál már kölcsön, mert üres az államkassa. És ehhez meggyőzik a gyerekkori szerelmét, hogy ő győzzek, tehát hogy valami iszonyatosan jó történeteket lehet ebből csinálni, akkor egyszer csak megszerettem, és akkor hívtak ilyet rendezni, és valószínűleg nem voltak annyira rosszak, és akkor így ez így rám ragadt, de rendeztem én azért mást is, tehát hogy nem feltétlenül csak ezt. Én azt szoktam mondani, hogy én mindenevő vagyok, aztán valami jobban sül el, valami kevésbé jól, tehát hogy ez vitathatatlan.
2: Na beszéltünk egy levélről, ugye nem olyan rég jelent meg egy levél, amit a ti közösségetek, a Miskolci Nemzeti Színház mondjuk művészeti tanácsa adott ki, reagálva a Budapesti Nemzeti Színház igazgatójának mondjuk akár interjúire vagy megjegyzéseire.
0: Igazából ez az utolsó
2: Vigyázz interjú volt. Vigyázz, beszélünk, igen.
0: Igazából ez az utolsó ATV interjú volt az, ami aztán szerintem végképp azt mondatta velünk, hogy meg kell szólalni. Sokan elolvasták. Én azt gondolom, hogy arra próbál vonatkoztatni ez a levél, vagy nekem arról született meg, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan mindenből kettő volt. Tehát volt két akadémia. Volt két színházi. Tehát a megosztottságunkat az elmúlt 16 év színházi folyamatai nem betemették az árkokat, hanem mivel mindenből kettő volt, ezért csak erősítették az árkokat. Szerintem egy olyan világnak kell eljönni ebben a mi színházi szakmánkban, ahol nincs én egyetemem, te egyetemed, nincs én művészeti akadémiám, te művészeti akadémiád, nincs budapesti színház, és akkor vannak azok önkormányzati színházak, de államilag támogatottak is, tehát ezt az egész enyém, tiéd, mi, ti retorikát valahogy a mi felelősségünk, hogy egy életre eltöröljük. Olyan nincs, hogy mi ti, olyan van, hogy színház. A mi ti nincs olyan, hogy van jó színház, meg rossz színház. És aztán a te, illetve azt gondolom, hogy ezt az egész anomáliát, ami az elmúlt időszakot jellemezte, hogy a vezetői, meg különböző pályázati, meg díjak, meg most van mi országos színházi találkozunk, és akkor volt a ti országos színházi találkozottok. Tehát, hogy ennek egyszer véget kell vetni, tehát végre meg kell próbálni azt, hogy a színházi világban ne politikai színezetként nézzünk egymásra, hanem lássuk egymásban azt, ami a tehetség, vagy a tehetségtelenség. Szóval a Brucknak mindig igaza volt, kétfajta színház van, élő színház és halott színház. Emögött nincs semmilyen politikai tartalom.
2: Legyen így, talán így van. Vagy talán így lesz, nyilván fornak az indulatok, úgyhogy ezt azokat is le kell csillapítani, mert ugye van egy olyan dolog, amikor valami ki kell adni magadból a dühödet, és remélhetőleg ez a düh, ez elszáll a levegőbe, és mondjuk valóban olyan döntéseket hoz, ami azt eredményez, amit te mondtál, hogy elindulunk az arra, hogy egy országunk van, és ezt
1: hát
2: kell.
1: Igen, csak azért azt valahogyan tudni kell, hogy azért 16 év egészen elképesztően elnyomott, lenyomott, igen, nagyon sok embert megnyomorító, tönkretevő, pályáról kirekesztő, az országból elüldöző attitűd után az emberekben egy természetes gondolat az, hogy, hogy valamilyen szinten hát revansot vegyenek, de hát nyilván, ha ezt csináljuk, akkor örökké ezt fogjuk csinálni.
0: De akkor már most abban lehet, hogy
1: így van.
0: Egészet. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, a revansnak nincs helye. Abnak, szóval a revansnak semmi esetre sincs helye. Nyilvánvaló, az nem lehet tovább, hogy egy ember dönt el. Ilyen nincs. Hát az nem lehet, hogy, hogy van egy színházi bizottság, nem tudom, 200 éve ugyan, most 16 éve ugyanaz. Érted? Az nem lehet, hogy ugyanaz a 16 éven belül ugyanazok döntenek a díjakra. Az nem lehet, tehát, hogy, hogy, hogy valahogy ez a szakma
1: hát
0: sokkal...
1: A Gábor de... dönthetne róla, akkor lehet, de...
0: Nem, ez a szakma sokkal színesebb. Tehát, hogy nehogy azt gondolják a kedves hallgatók, hogy a Nemzeti Színházban csak egyoldali politikai színészek vannak, francokat. Nem, rengeteg sokféle, és tudom Miskolcról.
2: De tudod, ez a lényeg.
0: A legszebben, hogy én azt sem tudom, hogy ki hova tartozik, így, mert nem érdekel.
2: Hát ez a lényeg, nem kell. Az, te, ami a színpadon van, az
0: érdekel.
1: Hát ez tudod, van az a vicc, amikor a még az Átkosban volt, hogy a szovjet pártfőtitkár és az amerikai elnök beszélgetnek arról, hogy a Szovjetunióban bizony van antiszemitizmus. És akkor mondja a szovjet pártfőtitkár, hogy dehogy van antiszemitizmus, hiszen például a moszkvai filharmonikusoknál a 150 tagból van 12 zsidó. Tessék, például a New Yorki filharmonikusán kérdezi az amerikánokat, hány zsidó van. Azt mondja az amerikánok, nem tudom. Hát, hogy ez a lényeg valójában.
0: Ez a párbeszéd alapja. Én szerintem mindenkin elinduljunk, és akkor biztos, hogy 3 év múlva már egy másik fajta, tehát akkor tényleg be lehet temetni ezeket az árkokat. Volt egy szimbolikus dolog, arra lehet emlékszel, Jordán sok-sok évvel ezelőtt a poszton ásott egy gödröt, és így betemette. Na most, hogy temessük be az árkokat.
2: Meg is lett az eredménye, bevásárolta magát a teatrűtársak, és egy-két évvel belül megszüntette.
0: Két évvel belül, mert igen. Tehát, hogy ezt csak azt mondom, hogy most nem ilyen látványos dolgokat kell csinálni, hanem igazán belülről fakadó, nehéz párbeszédet kell folytasson ez a szakma magával, de ez nem egy nagy szakma. Tehát ezt itt meg lehet csinálni, ez bizonyos szempontból egy könnyebb dolog. Hangos szakma, és ez ugyanígy igaz a filmesekre szerintem.
1: Hát szóra csak ott még, ott nem is lehet csak egy embert felelőssé tenni a jelenlegi állapotokért, mert az egy kis csoportnak a saját döntése volt, de szerintem ezt mindenki nagyon jól tudja, én nem akarom ezt a kérdést újra kinyitni, mert ez a filmes oldalon is ugyanígy van, hiszen mindenki láthatja a hírekből, hogy mi történik. Ott is ugyanez a feladat vár mindenkire, hogy ezt megteremtsenek egy olyan feltételrendszert a működéshez, ami tényleg nem arról szól, hogy ki hűségesebb a párthoz.
2: Hát lesz melója a elkövetkezendő kulturális vezetésnek. Nem igazán irigylem őket, de hát figyelj.
1: Igen, ez nem az a munka, amit az ember szívesen a magára venne hirtelen.
0: Rendszerváltást csinálni az mindig nehezebb. De most országot kell építeni, igen, kultúrát kell építeni, most politikai kultúrát kell építeni, vitakultúrát kell építeni. Tehát, hogyha nézted a választási kampányban ezeket a, én színházrendezőként néztem ezeket az egyszerű, egybites kommunikációs acsarkodásokat, hát mennyire messze van ez attól, ami valószínűleg a politikai kultúra. Tehát, hogy valahogy, tudod, van egy jó mondás, ezt elmondom neked, hogy tudod, Dán, fel tudod nekem sorolni az elmúlt 5 dán miniszterelnök nevét?
2: Nem.
0: Na, ott van politikai kultúra.
1: Igen, igen.
0: Amikor eljutunk erre a szintre.
1: Meg ha legalább szellemesek lennének ezek a dolgok. Olvastam nagyon régen egy nagyon régi angol parlamenti vitát, ahol valaki azt kiabált az egyik képviselő a másiknak, ez meg 1800-as években történt, hogy maga uram, Beethoven fogja végezni, vagy vérbajban hal meg, kiabálja oda, mire a másik azt mondja neki, hogy hát attól függ, mit teszek magamével, az elveit, vagy a feleségét. Hát, tehát érted, ebben van szellem.
0: Sőt.
2: Na jó, figyelj, hát mi van akkor, amikor már megnyugszol, vagy most már megnyugszol, és hogy szoktál kikapcsolni? Mit csinálsz akkor, amikor nincsen se színház, se a közélet, semmilyen ilyen
0: dolog? Na, akkor elárulom neked.
2: Na!
0: Én hát egyrészt szoktam nézni amerikai focit, ezt
2: Oké, okay, ez már jó hír.
1: Szoktam. Akkor ti majd beszélgettek erről egymással.
0: Szoktam, de alapvetően focit nézek, és Liverpool szurkoló vagyok, de nem mostantól vagyok Liverpool. Most örülök, hogy ott a Szoboszlai meg a Kerkez, de a Liverpool meccseket szoktam nézni, és azóta vagyok Liverpool szurkoló, mióta megtudtam, hogy Molnár Ferenc Liliomából írt Carousel című musical a Never Walk Alone alapja, tehát, hogy nekünk magyaroknak ahhoz is köze van, hogy mi a a Liverpool himnusza. A Never Walk Alone az a Carousel című musicalből van, amit a Molnár Ferenc Liliomából
2: írta.
0: Úgyhogy ez onnan van. Én akkor lettem Liverpool szurkoló, de nagyon hát ez nem jó, de szoktam számítógépes játékot játszani, fifázom kőkeményen. Hát abszolút. igen, építettem magamnak csapatot, meg ápolom, meg stb. Úgyhogy igazából...
2: És jó vagy benne?
0: Hát valamikor jó voltam, most már nem. Hát figyelj, így 55 évesen az ember, tehát összekerülsz egy 18 évesen,
1: hát
0: aki
1: abszolút
0: úgy forgatja azt a...
2: Fiad izet, játszik
0: hogy...
2: ilyet?
0: Nem. Az én fiam, őt én se játszottam most az elmúlt sok évben, nem játszottam, mert nem akartam, hogy ő lássa, de most, hogy már érettségizik, meg orvosira készül, meg tanulja a biológiát.
2: Most már egy kedves függőség, addig történt, hogy hajnal 3-ig nyomogassa egy gombot, azt most már megmutatom
0: azért
2: neki.
0: Hajnal 3-ig nem nyomom, de nyom, volt idő, amikor nagyon nyomtam, de ez is csak egy levezetés, tehát hogy én így vezettem le, meg hát nem tudom, miket szoktam. Lennék én focizni, csak mert nem bírom a testemet néha megmozdítani, de játszanék én rendesen is, de el vagyok. Én igazából nagyon sok színház van, mert az, hogy az ember dolgozik, rendez, igazgat, az állandóan azt kéri, hogy olvasnod kell, újra olvasnod kell, kutatnod kell, ez honnan van, ez mi. Szóval folyamatosan végül is egy agytornába vagyok, hál' Istennek, és ez amikor fifázok, vagy amikor megnézem a Liverpool meccset, azt mindig megnézem, tehát ott történhet bár.
1: Most örülhetsz, mert ugye amikor ez adásba fog menni, ez már múlt, de hát most 2-1-re megverték a Chelsea-t.
0: Az Everton,
1: bocsánat, igen.
0: Egy végtelen, szép utolsó századik percig góllal, és annyira tudatosan látszott, amikor Szoboszlai megy, azt meg lehet nézni, megy kifeles, visszanéz a Van Dijk-ra, azt ott lehetett látni, hogy készül, mert odarugom. Az szép gól volt.
2: Hát köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy beszélgettünk mindenfajta dologról, ami most Magyarországon kering, meg az is, ami benned kering. Ez volt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, volt,
1: igazgató, rendező,
2: az most is, és a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Köszi, hogy itt voltál, Attila.
1: Várjál, és szakdolgozat nélküli matematikus.
2: Tényleg, szakdolgozat nélküli matematikus, igen. Gratulálunk.
0: Én köszönöm nektek.
2: Hello, szia.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: A fővárosban baleset történt a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton északi irányban a Bem József tér után. A külső sáv nem járható. Baleset miatt a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágó hídnál, a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Pénteken hajnalban 5 és 6 óra között lezárják a Margit hídat, a gyalogos forgalom elől ismert tűzszerészek dolgoznak. A 4-es és a 6-os villamos, a Szél Kálmán tér és a Szent Lukács gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a Dél-Budai végállomásuk között közlekedik. Buda és Pest között az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondol.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
6: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
5: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, négyen pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Várok rá.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az idei nyarat rendkívüli hőséges, gyakran extrém UV-sugárzás jellemzi. Ilyenkor pedig különösen fontos, hogy ne csak a folyadékpótlással, hanem a bőrünk védelmére is odafigyeljünk, de vajon tudjuk-e, hogy valóban hogyan védekezhetünk hatékonyan a napsugárzás káros hatásaival szemben? Milyen bőrbetegségek kialakulásában játszhat szerepet a túlzott UV-sugárzás, UV-terhelés, és mit tehetünk azért, hogy hosszú távon is megőrizzük a bőrünk egészségét? Erről beszélgetünk ma szakértő vendégemmel, dr. Kurali Enikővel, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük talán az alapoknál. Sokat halljuk, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás, ezt azért sok éve már tudjuk, de a hosszú távú hatásokkal mennyire vagyunk tisztában?
2: Én azt gondolom, hogy egyre erősebb az emberek egészségtudatos hozzáállása, ez jó. A probléma ott van, hogy ugye ezt a nagymamáink, nagypapáink tudnák megerősíteni, hogy máshogy süt a nap. Tehát én is 50 elmúltam, és a gyerekkoromat nagyon sokszor vidéki, falusi környezetben töltöttem, és nem volt gondom a nappal, bár ugye világos bőrön van, de erről még nyilván fogunk beszélni, hogy nem egyformán érint minket a nap, de mindenféle következmény nélkül sokkal többet tudtunk a nap alatt, a szabad ég alatt tartózkodni, mint most a mi gyerekeink. A probléma ott van, hogy a stratoszférában van egy ózon réteg nevű képződmény, ami arra lenne hivatott, hogy a világűrből érkező káros UV-sugarakat elnyelje. Sajnos az ember környezet szennyező tevékenysége hatására ez az utóbbi évtizedekben elvékonyodott, és emiatt ezt a funkcióját kevésbé tudta betölteni. Ezért több káros UV A és B sugarat engedett a földünk felszínére, és így a bőrünk felszínére, és mi ezt a hétköznapokban úgy észleljük, hogy nagyon erősen süt, éget a nap, hamarabb le lehet látható pírral rendelkező leégéssel számolni, illetve rendelkezni, tehát magyarul ez a ma élő embernek nagyobb probléma, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ezzel nyilván meg kell birkóznunk, mert a cél a túlélés, nyilván ez ellen nekünk védekeznünk kell. Egyébként ez nagyon érdekes, ahogy már részben említettem, hogy nem egyformán érint minket a nap, hogy a bőrünknek is van egyfajta ózon rétege, ez pedig a melanin tartalom. Ugye Thomas Fitzpatricknak hívják azt a bőrgyógyászt, aki leírta a hatféle bőrtípust, ahol római 1-től római 6-ig jelezte, ennél egyébként sokkal több árnyalat van, ahol római 1 mondjuk egy Harry herceg, meg egy Ed Sheeran, tehát nagyon világos bőrű, vörös vagy szőkehajú, kék-zöld szemű, ugye nyáron csupa szeplő, ez lehet látni, hogy nem karácsonykor vagyunk szeplősek, hanem a nyári hónapokban, amikor ugye ez is zseniális, ugye az a bőr, bocsánat, hogy így csapongok, a bőr zseniális, a legzseniálisabb szerv.
1: Mert káros, hogy alkalmazkodik?
2: Nagyon, így van, és a káros UV-sugarakkal szemben a szeplők oda küldésével védekezik. Egyébként Lázár Ervinnek van egy tüneményes írása, a Szökevény szeplők című tüneményes írása. Szóval a lényeg, hogy a szeplőket küldi oda, hogy a többi beérkező UV-sugarakkal szembe megvédje a bőrt. Szóval a lényeg, hogy ahogy sötétedik ugye a hatféle bőrtípus, a kettes, mondjuk enyém, a kettes világos bőrszőke, most már inkább műszőke, de kék szem. A hármas, ugye mondjuk egy szoktam mondani a diákoknak, egy Sandra Bullocknak a bőre, a négyes egy Eva Longoria bőre, az ötös egy indiai ember, egy indus ember, a hatos pedig mondjuk egy afroamerikai, tehát egy tényleg sötét tónusú bőr. Na, ők nagyon szerencsések. Annyi melanin van a bőrükben, hogy gyakorlatilag teljesen megvédi őket.
1: Mi történik a bőrünkkel, amikor ugye a napfény éri, a mélyebb rétegek mennyire engedik be ezt a bizonyos sugárzást, amikor akár lehet, hogy le sem égünk?
2: Igen, alapvetően a kétféle UV-sugárzás érinti a bőrünk egészségét. Az A, ugye az angolosok előnyben A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, ez egy kicsit mélyebben nyelődik el az írha rétegében, ugye a bőrnek három rétege van, a felszíni hám, alatta az írha és legalul a bőraja, ezek a sugarak az írhában nyelődnek el. Az A, mint aging, a bőr korai öregedésért tartjuk felelősnek, tehát ez úgymond nem a leégés, ugye, mert a másik, a B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak. Azt mondjuk, hogy az A-sugarak a korai öregedésére, ez önmagában esztétikai, tehát hamarabb ráncosodunk, pigmentfoltok alakulnak, nyilván a napfénynek leginkább kitett ruhával nem védett területeken, felszíneken, a B, a burn, a leégéssel kapcsolatos sugarak, azok pedig valóban kezdetben bőrpír, ugye megvan a nap égésnek a stádiumai, erről is beszélhetünk, az egyes, a kettes stádium, aminek hatására egy komolyabb elváltozás alakul ki a bőrben, és tulajdonképpen a B-sugarakkal hozzuk összefüggésbe a később a bőr rossz indulatú daganatainak kialakulását is.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy azért most már az emberek többségének ott van a fejében, hogyha elmegyek a strandra, akkor be kell kennem magam, vagy be kell fújnom magam valamilyen védelemmel. De ugye ez nem csak ekkor fontos, hanem a hétköznapokban, amikor megyünk a munkába, autóban ülünk, vagy egy rövidebb séta során. Ez mennyire van ott a fejekben? Mit tapasztal?
2: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban bent van a fejekben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tervezzük meg a napunkat. Tehát nyilván, hogyha egész nap mondjuk a tekepályán vagyunk, vagy tologatjuk az aktákat az alaksorba, akkor nincsen szükségünk fényvédelemre. Mi nem is azt mondjuk, hogy 24 órás fényvédelem kell, de amikor az ember tudja, hogy kimegyek a Margit-szigetre, mert ott van egy találkozom, és hétágra süt a nap, akkor nyilván gondoskodom a fényvédelemről.
1: Ez de... csak ilyenkor nyáron, vagy már kora tavasszal később
2: érdekes...
1: is meg kell tenni.
2: Érdekes ez, a cégek, amelyek a fényvédő készítményeket gyártják, egyre többen raknak bele például sima nappali arckrémbe bizonyos fényvédő
1: összetevőket.
2: Uh-huh. Így van. Alapvetően ugye kétféle öregedés van. Ugye az UV sugárzás hatására a bőrünk öregedik. Ez nyilvánvaló, mindenki előbb-utóbb, aki nem hal meg, az megöregszik. De nem egyformán öregszünk, tehát a bőrünk sem, van egy külső öregedés, ami a leginkább az első helyen az UV sugárzást említjük, de öregít a dohányzás, és így tovább, főleg ugye a száj körüli ráncok mélyülésért például a dohányzást tartják felelősnek, de ott van a másik, a belső öregedés, a genetika, amiről nem tehetünk, hozzuk magunkkal. Nem egyformán öregszünk, de minden esetre, aki tudja magáról, hogy egyrészt hajlama van, egyrészt világos a bőre, az tényleg megtervezve, akár fényvédő készítményt tartalmazó nappali krémmel, nyári hónapokban meg természetesen komolyabb fényvédő készítményekkel. Na most ez is érdekes, hogy amikor a fényvédelemről beszélünk, mindenkinek azonnal a spray, a krém.
1: Ezért is igen mondtam én.
2: Na de ugye én ezt szoktam mondani, hogy ahogy én most idejöttem a metró megállónál, hétágra süt a nap, a másik oldal árnyékban. Tehát szoktam mondani, aki egy hosszabb úton sétálva tesz meg, vagy biciklivel, vagy bármilyen más módon, de kalap, napszemüveg, bőrünket fedő, könnyed nyári ruházat, vagy árnyékos oldal.
1: Tehetünk magunkért.
2: Így van, tehát a józan paraszt ésszel. Igen, hogy odafigyelve az, hogy hol süt a nap, akkor ezt most én azt elkerülöm, másik oldalon árnyék van, átmegyek az árnyékba. Szóval tudatosan kell ezt az egészet. Persze, amikor az embernek nincsen baja, addig nem gondolkozik abban, hogy nekem ebből bármilyen bajom is lehet. Az is probléma szokott lenni, hogy nem vagyunk tisztában a saját bőrünk tulajdonságaival. Tehát én tudom magamról, hogyha megfeszülök, se tudok csoki barna lenni, mert nem olyan a bőröm, de nem is akarok. A lényeg, hogy legyen tisztában mindenki azon, hogy mit tud a bőre, a leégést kell elkerülni. Ugye maga a barnulási folyamat az egy természetes jelenség. Az is a bőrnek egyfajta a védekező rendszere, mert ahogy érkezik az UV-sugárzás a bőrünkre, ugye a bőrünk színét adó melanint termelő, ettől vagyunk barnák, valaki vagy nem, melanin termelő sejteket nagyobb melanin termelésre ösztönzi, és ez a barnulás. Tehát tulajdonképpen egy idő után, ugye ezt is szoktam mondani, hogy nem szabad a szabadság első napján elhatározni, hogy én macsoki barna leszek, ez nem fog sikerülni, hanem tessék már akár februárban, márciusban már süt a nap, tehát simán nekem UV-ra sötétedő dioptriás szemüvegem van, és februárban volt olyan, hogy az egyik bevásárlóközpont parkolójában koromfekete volt a szemüvegem. Tehát van UV-sugárzás, hogy megtervezni. Tehát az, hogy úgymond trenírozni a bőrünket, egy kicsit felkészíteni az igazán nyári hónapokra, hogy egy kicsit egyfajta érett színünk legyen. Tehát ez szerintem nagyon lényeges, hogy nem szabad azonnal és mindenféle tényleg a sötétből kimegyek a fényre, és majd én barna leszek, mekkor úgy járunk, mint a tutajos a tüskevárban.
1: Igen, és említette mind egyrészt azokat a kozmetikai szereket, amivel az arcunkat kenhetjük, és azokat a fényvédő eszközöket, amivel amivel védekezhetünk, de milyen jelzéseknek kell ahhoz rajta lenni, hogy biztonsággal alkalmazzuk, vagy válasszuk?
2: Igen, ugye leginkább a A és a B sugarak elleni, most már nagyon sok kombinált készítmény van, mind a kettő ellen véd. Ugye a dobozon én azt szoktam mondani, hogy patikában, tehát megbízható helyről, ne a Temuról, Ázsiából.
1: De mondjuk drogéria patika.
2: Igen, igen, megbízható, jó márkájú, ismert márkát válasszunk. Egyébként mindenki utána tud nézni az interneten, hogyha hall valamilyen készítményről, nézzen utána, olvasson utána, mit tud a készítmény, ki alkalmazhatja, kinek javasolják. Ugye a gyerekeknek külön kids felirattal, ugye 6 hónapos korig ki se vigyük, a babákat nem szabad, nagyon vékony a bőrük, nagyon gyenge az immunrendszerük. Ahogy telik múlik az idő, ugye gyerekkorban a kids feliratot, nekik leginkább a fizikai fényvédőket szoktuk javasolni, ugye kétféle csoport van, a fizikai és a kémiai. A fizikai azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyfajta réteget képez a bőrön, így van, visszaveri a sugarakat, tehát a fizika törvényszerűségeit tartja be. A kémiai fényvédő az pedig azt jelenti, hogy ugye a többnyire a nagy direkt napsugárzásnak kitettség előtt fél órával felvisszük a fényvédőt, hogy a hatásmechanizmus kialakuljon. Alapvetően ugye az SPF faktort, vagy betűjelzést találjuk a dobozon, ez a Sun Protection faktor, hogy mennyire képes az minket megvédeni. Na most 30-as, 50-es, talán azt hiszem 100-as nincs Magyarországon. 30-as és az 50-es között nagyon nagy különbség nincs. Az 50 egy kicsit erősebb, de olyan értelemben erősebb, hogy egy kicsit tovább tart a hatás. Ugye ezt hogy titrálták ki? Ezt úgy titrálták ki, hogy mondjuk egy ember kiküldtek a nap alá, és megnézték, hogy hány perc alatt lesz rajta látható pír. Ugye ez az első foka a leégésnek, a napégésnek. Majd bekenték egy bizonyos fényvédővel, és megnézték, hogy utána

0: érdemes egy 2-2,5 óránként pótolni, de mondom, kiegészíteni kalappal, napszemüveggel. Én mondjuk családilag dél körül nem szoktam strandon lenni, csinálunk mást, ebédelünk,
1: igen, tájházat. Igen, az a 12-3 közötti
0: azért az nagyon durva.
1: Ugye,
0: igen, az is egy tévhit, hogy csak akkor lehet a D-vitaminhoz hozzájutni, mert ez való igaz, hogy ezért sem javasoljuk a 24 órás fényvédelmet, mert télre szinte mindenki D-vitamin hiányban szenved, ami azért hasznos, nagyon hasznos. De ahhoz, hogy a D-vitamint előállítsa a szervezetünk, ahhoz B-sugarak kellenek, de ezt ne a délidőben, tűző napon, nyári hónapokban. Tehát az, hogy egy sima pólót felveszünk, és a karunkat, lábunkat éri a fény, azzal nagyon szépen a bőrünk már tud dolgozni, idézőjelben.
1: Bizonyos gyógyszerek szedése mellett lehet érzékenyebb a bőr. Erre akkor kinek és hogyan kell figyelnie?
0: Bizony, ezek ahogy az úgynevezett fototoxikus, vagy ugye az UV-sugárzást felerősítő hatással rendelkeznek. Ez a gyógyszert felíró kollégának a felelőssége, illetve dolga, hogy erre felhívja a figyelmet, de ugye hál' Istennek az emberek többsége elolvassa a gyógyszerhez csatolt tájékoztatót, és abban a gyártó feltünteti ezt. Ezek lehetnek gyulladáscsökkentő, non-steroid gyulladáscsökkentők, lehetnek reuma elleniszerek, antibiotikumok, vérnyomáscsökkentők, de ezeket hivatalosan ez a gyógyszer mellett egy tájékoztató tartalmazza.
1: Egyre többen végeznek otthon úgynevezett önvizsgálatot, és azt mondom, hogy beszéljünk erről is, illetve hát ott a mesterséges intelligencia, a mobil alkalmazások, és így akár az anyajegyek ellenőrzésében is kaphatunk egy kis segítséget. Mennyire megbízhatóak ezek, illetve segíthetnek-e a korai felismerésben, vagy a másik kérdés, hogy egy hamis biztonságérzetet adhatnak?
0: Ugye az anyajegyek vizsgálatát azért forszírozzuk, illetve javasoljuk, mert a rettegett és méltán hírhett melanóma kialakulása az esetek 30%-ában köthető, körülbelül 30%-ában köthető ahhoz, hogy egy megváltozott anyajegy felszínén alakul ki. De a melanóma, hozzá kell tennünk, körülbelül az esetek 70%-ában mindenféle előzmény nélkül épbőrön alakul ki. És az anyajegy akkor mutat változást a melanóma kialakulásának irányába, hogyha idézőjelben megmozdul. Ez nem szó szerint jelenti, hanem azt jelenti, hogy változik. Ugye van a laikusok számára egy nagyon jól bevált, kialakult vizsgálati egyszerű eszköz, ami nem is eszköz, hanem az ABCD szabály, ahol szintén angol kifejezések első betűit összeolvasva, A, mint aszimetria, a B, a border, a határ, a C, a color, a szín, és a D, a diameter, az átmérő. Ha bármelyik változik, nem kell mind a négy teljesülését megvárni, akkor szakemberhez kell fordulni, mert azt mondjuk, hogy változik. Ugye a változásra kell felhívni a figyelmet, illetve ele kell felfigyelni. Ez nem azt jelenti, hogy minden este lázasan a tusolás során megnézzük, hogy úristen, változott-e az anyajegyem. Ez nem azt jelenti, de tartsuk számon a saját anyajegyeinket, nyilván a hátunkon lévőt nem tudjuk számon tartani, a szeretteink anyajegyeit, illetve akinek van egy ilyen, hogy diszplasztikus névus szindróma. Diszplasztikus az latinul azt jelenti, hogy szabálytalan, egy kicsit ilyen egyszerű magyar szóval csámpás anyajegy, akinek sok, tehát ez is nem a sok alatt, nem azt értjük, hogy 10-15, van, akin 200 van a törzsén, sok ilyen van, ő neki nagyobb sansza, nagyobb lehetősége van arra, hogy rossz indulatú daganat alakuljon ki bármelyik anyajegyén. Őnekik szoktuk javasolni a fél egyéves kontrollvizsgálatot.
1: Kollega, egy bőrgyógyászati szűrővizsgálatra gondolom.
0: A bőrgyógyászati szűrővizsgálat az egy fájdalmatlan vizsgálat. Egy dermatoszkóp van a bőrgyógyász kolléga kezében, ez egy 20-szoros nagyítást biztosító kézi eszköz.
1: Hivatalosan, és egyesével megvizsgálja.
0: Igen, igen, ez a szabály. Ugye sajnos sokat olvasok én is közösségi médiában, hogy jaj, rám se nézett, jaj, az ajtóból mondta, hogy nincs baj, csak kettő tármat vizsgált meg hivatalosan, a feje búbjától a sarkáig meg kell, sőt, le kell vetköztetni. Nemi szervek környékén is az anyajegyek bőven alakulhatnak ki, sőt, melanoma is alakulhat ki, de ez nyilván időigényes. Ugye vannak szűrő kampányok, arra érdemes elmenni, illetve ugye a szűrővizsgálatoknak a nevében is benne van tervezhető. Ez olyan, mint az éves nekünk nőknek a rákszűrés, a mammográfia 5 évente, a vastagbél szűrés, és így tovább, tehát a bőrnek a, és ilyenkor ugye nem csak az anyajegyeket, hanem a bőr egyéb más elváltozásait, rossz rossz indulatú, ugye az UV-sugárzással összefüggésbe hozható bőrtumorok ellenőrzése is megtörténik, tehát a felet sem siklik el a kolléga, de a lényeg, hogy ezek tervezhetők, ezeket akinek sok atipusos anyajegye van, érdemes tényleg fél egy évente szűrővizsgálni.

0: Petra kérdezte az applikációkat, mesterséges intelligencia velünk él, és nyilván egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyre jobbak ezek az applikációk, ugye a koraiak azokban azért tévedtek vadakat, de ugye itt is megvan, például az egyetemen is van egy ilyen kifejlesztett applikáció, annak a végén azért ott van, hogy tessék elmenni a szakemberhez, mert azért a mesterséges intelligencia, ez az applikáció sem veszi el teljesen az orvostól a lehetőséget a diagnosztizálásra, de orvoshoz küldi, és erre meg mindenképpen jó.
1: Kevés időnk maradt, viszont a napégés fokairól ígért egy rövid összefoglalót, hogy mi az, amire figyeljünk, mi az, ami már nagyon káros, és mindenképpen elkerülendő.
0: Igen, ugye a leégést kell elkerülni, az első fokú napégés, ez egy bőrpír, vörös a bőr, ez azonnal nem fogjuk észlelni, otthon elszörnyedve majd a tükör előtt este. A ruhával nem fedett részeken egy dermatitis alakul ki, ez melegtapintatú, ez hólyagok kialakulásával még nem jár. Ugye hűtjük a bőrt, folyadékot pótolunk, árnyékba vonulunk, illetve van patikában az after sun készítmények, ezekkel lehet gyorsítani a bőr gyógyulását, regenerációját. Ha nem történik meg az árnyékba vonulás, egy idő után hólyagos napégést szenvedünk el, ez a másodfokú napégés, amikor szintén vörös bőrön hólyagok lesznek, ezek állófalú hólyagok, lehetőség szerint ne szúrjuk ki ezeket, ha kiszúrjuk, akkor az ott seb alapképződik, felülfertőződésre lehetőséget ad. Ilyenkor is árnyékba vonulunk, folyadékot pótolunk. Hogyha hosszú időn keresztül állunk a napon, akkor ugye a napszúrás esélye nagyobb, ugye az más, mint a napégés, a napszúrás egy kicsit már belgyógyászat is, főfájás, ne adj Isten, kettős látás, hány inger, hányás, akkor napszúrásról beszélünk, a hőguta az pedig más, az zárt térben is kialakulhat. A lényeg, hogy tényleg árnyékba vonulunk, hűtjük a bőrünket, folyadékot pótolunk, hogyha belgyógyászati egyéb panaszunk van, akkor pedig ügyeletre házi orvoshoz megyünk, és hát vigyázunk a bőrünkre, megelőzni mindig sokkal könnyebb, mint utána tüzet oltani szó szerint.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, reméljük, hogy sokan megfogadják. Köszönöm a beszélgetést, dr. Kuroli Enika, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa volt ma az Egészségkód vendége.
0: Köszönöm.
1: Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
2: Rádió Café. Van barátok.
3: Kismari vagyok. Én mindig imádtam a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy lehet-e ma úgy gyógyítani, hogy nincs nagy műtét, nincsen hosszú kórházi tartózkodás, és sok esetben még altatásra sincs szükség. Mit jelent a minimál invazív orvoslás, hogyan segítik a képalkotó eljárások nem csak a diagnózist, hanem magát a gyógyítást is, és milyen új lehetőségeket kínál mindez a daganatos vagy az érrendszeri betegek számára. Erről beszélgetünk tehát a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus, főorvos, egyetemi docens. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Indítsunk onnan, hogyha a legtöbben, ha radiológiáról hallanak, akkor röntgenre, CT-re vagy MR vizsgálatra gondolnak. Önök azonban nem csak diagnosztizálnak, hanem gyógyítanak is. Mit jelent pontosan az intervenciós radiológia?
2: Elsősorban radiológusok vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez egy nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy aztán intervenciós radiológusokká váljunk, tehát nagyon fontos egy jó és alapos diagnosztikus szemlélet, és valószínű, hogy ez a szakma abból alakult ki, hogy voltak olyan radiológusok, akik egyszerűen nem elégedtek meg azzal, hogy csak látnak és diagnosztizálnak, és kimondják a radiológiai véleményt, és mondanak nagyokat, hanem hát be is akartak avatkozni a betegségeknek a menetébe, lefolyásába, illetve a kezükben volt már olyan képalkotó eljárás, valami olyan képalkotó eszköz, aminek a segítségével valahogy ablakot nyitottak az emberi testben, ahova aztán a lehető legkisebb nyíláson keresztül igyekeztek eljutni, és ott gyógyítani különböző eszközökkel. Voltak nagy elődök, nagyon innovatív elmék, akik rájöttek arra, hogy lehet különböző csövecskéket, különböző drótokat bevezetni az érhálózatba. Ez egyik ilyen nagy előd, aki saját magán végezte el az első ilyen beavatkozást, és aztán bizonyította, hogy ez egy működő módszer lehet. De egy viszonylag, különösen, hogyha összehasonlítjuk a sebészettel, vagy egyéb más nagy szakmával, vagy az orvosi hivatásnak más területeivel, akkor egy viszonylag új területről, egy új szakterületről van szó, ami elképesztő sebességgel fejlődik a születése óta.
1: Igen, arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amiért ön ezt a területet választotta, mi az, ami napi szinten ebben adja az adrenalint?
2: Hát, hogy miért választottam ezt? Én igazából radiológus szerettem volna lenni, ugye családi vonatkozásai vannak, ugye édesapám is radiológus volt, de az akkori, amikor végeztem, a transzplantációs klinikának a vezetője mondta, hogy hát lehet, hogy nem elég csak nézegetni azokat a röntgen képeket, hanem hát itt van egy ilyen labor, és már dolgozik benne valaki, akitől sokat tudsz tanulni, és akkor gyere hozzánk intervenciós radiológusnak. Úgyhogy én picit ilyen véletlenül cseppentem bele ebbe a dologba, és az akkori főnököm, Doros Attila, már akkor figyelmeztetett a kezdetén, ő akkor már 8-9 éve üzte ezt az intervenciós radiológiát, hogy nagyon vigyázok, mert ha egyszer belekóstolok, akkor onnantól kezdve nincs menekvés, tehát onnantól kezdve az ember felhúzza a jegygyűrűt és örökhűség a szakmához. És ez abszolút így is van, mert ha az ember belekóstol abba, hogy mennyivel többet jelent, hogyha effektíven, fizikailag is segíteni tudunk a betegnek, mint pusztán diagnosztizálni, ez tényleg egy elképesztő felemelő érzés. Tehát egy epeúti szűkületen átjutni, vagy egy húgyúti szűkületen átjutni egy vezetődróttal, utána feltágítani ezt a szűkületet, kisinezni, és utána gyakorlatilag egy instant, egy azonnali megkönnyebbülés, vagy segítséget nyújtani valakinek, ez egy hatalmas érzés. És mindez persze olyan körülmények között, hogy az emberen ott van ez a hatalmas ólomköpeny, megy a sugár, az ember izzad, közben koncentrál, és aztán ezt egy siker koronázza, akkor tényleg az elköteleződés az megmarad.
1: Igen, köszönöm, hogy hozott már fel egyből példákat, mert arra lennék kíváncsi, hogy milyen betegségek esetén találkoznak önökkel leggyakrabban a páciensek.
2: Ugye említettem a transzplantációs klinikát, a régi transzplantációs klinikán tanultuk itt Budapesten legalábbis a szakmát, ugye a transzplantációval kapcsolatosan számos ér anasztomózis, tehát ereket kell ugye összekötni, akkor, amikor egy májat beültetnek például, ereket, epeutakat kell összekötni, és ezek az összeköttetések, ezek olykor be is tudnak szűkülni. Tehát alapvetően az intervenciós radiológiának, amellett, hogy sok, már ez is egy nagyon szerteágazó szakma, de mondjuk, amikor én kezdtem, akkor mondjuk, hogy ez volt az ősleves, amikor még voltak olyanok, hogy ilyen teljesen univerzális intervenciós radiológusok, akik tulajdonképpen majdnem minden szervrendszerbe belemertek nyúlni. De az intervenciós radiológiának van egy kuratív, tehát egy gyógyító része, és van egy palliatív része, amelyik egyén mondjuk úgy, hogy egy már egyéb módon nem lehet segíteni rajta típusú betegekről van szó, tehát úgymond az utolsó hónapokat, esetleg éveket elviselhetővé tenni valamilyen módszerrel. A gyógyítás területét, hogyha nézzük, akkor az intervenciónak is vannak olyan területei, amik mondjuk kifejezetten az érrendszerrel, tehát a végtagi érekkel foglalkoznak. Ugye itt ismerős az, hogy érszűkület, ugye például ez a fogalom, az érszűkületeket lehet áthidalni, megtágítani bizonyos érpályákat, hogy adott esetben mondjuk valakinek ne kelljen levágni a lábát az érszűkület miatt, tehát ezeket a súlyos szövődményeket el lehessen kerülni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom csak persze, de ez az egyik részem. Van egy olyan területe, amik inkább a központi idegrendszerre fókuszálnak, a központi idegrendszert ellátó ereket, azoknak a különböző betegségeit gyógyítják, és amiben ugye mi tevékenykedünk, vagy amiben én és a csapatom tevékenykedik, ez az onkológiai intervenciók. Tehát a daganatos betegségek gyógyításával foglalkozunk nagyon sok támadásponton és nagyon sokféle modalitással.
1: Hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás, beszéljünk erről, és mire számíthat egy beteg attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezik önökhöz?
2: Igen, most anélkül, hogy önző lennék, akkor inkább az egyszerűség kedvében beszélek arról, amivel mi foglalkozunk, tehát az onkológiai intervenciókkal. A hozzánk bekerülő betegeknek általában már van valamilyen képalkotó vizsgálatuk, és ezeket a képalkotó vizsgálatokat tekintjük át egy onkotímmel, amiben természetesen van sebész, van sugárterápiás szakember, van benne belgyógyász, függően attól, hogy milyen daganatról van szó, endokrinológus, pulmonológus, stb. Szintén benne vannak, radiológus is van benne, és mi intervenciós radiológusként veszünk részt ebben a munkában is, hogyha a csapat megbeszél, tehát az onkotím megbeszélése kapcsán az merül föl, hogy intervenciós megoldásra van szükség, abban az esetben referálják ugye hozzánk a beteget, tehát akkor küldik hozzánk a beteget, áttekintjük a képi anyagot, és a beavatkozások sorában talán a legegyszerűbb, vagy mondjuk az első lépés, az például a biopszia, tehát a szövetmintavétel. Ebből ugye nálunk van a legtöbb. Ezek különböző májban, vesében, hasnyálmirigyben, egyéb hasi szerveken, vagy hashártyán lévő elváltozásoknak, vagy esetleg tüdőben, csontban lévő elváltozásoknak a szövettani mintavétele. Ugye ezzel igazoljuk azt, hogy milyen típusú daganatról van szó. Ez is ugye közelebb visz ahhoz, hogy milyen megoldás van szükség, és aztán kiválasztjuk azt, sőt már az onkotím során adunk rá javaslatot, hogy milyen típusú ellátást válasszunk annak a daganat típusnak. Ugye vannak a termoablációs kezelések, amikor akár ultrahang, akár CT, vagy akár CT és navigációs rendszer kombinációja segítségével célozzuk meg a különböző daganatokat, mondjuk májdaganatokat, vesedaganatokat, és termoabláció során egy kezelőtűt juttatunk el ezekkel a képalkotó eszközök segítségével a daganatba, és a daganatot vagy felmelegítjük ott a helyszínen, ahol van, a szervben, vagy lehűtjük egy olyan kritikus hőmérsékletre, amikor ezek a daganatsejtek elpusztulnak.
1: Tehát ebben is látszik, hogy folyamatosan sorolja, hogy mennyi féle módon és hogyan avatkoznak be. Tehát nagyon színes ez a terület, amivel foglalkoznak, és ha jól értem, egyre jobban fejlődik is. Ezek a beavatkozások mennyire megterhelőek a betegek számára?
2: Attól függ, hogy melyikről beszélünk. Nyilván, amikor meleget használunk, akkor az esetek többségében ez egy meglehetősen fájdalmas beavatkozás tudna lenni, hogyha nem altatásban történne, de a fagyasztásos kezelések ezek gyakorlatilag majdnem minden esetben fájdalommentesek, tehát ehhez még altatás sem kell, esetleg egy kis felületes bódítás, hogy ezt a megterhelést, amit egy ilyen procedúra okoz, ezt egy kicsit könnyebbé tudjuk tenni a páciensek számára.
1: És említette az onkotímet, tehát ez nagyon fontos, hogy mindig csapatban dolgoznak.
2: Így van, tehát ezeket a terápiás döntéseket soha sem magunk hozzuk, hanem mindig egy orvos csapat hozza ezt a döntést, és úgymond vállalja a felelősséget azért, hogy ez egy mindig rendezett, kiszámítható betegút tudjon maradni, és semmiféle esetlegesség ne legyen benne, vagy mondjuk szerencsefaktor, hogy a megfelelő ellátást kapja a beteg.
1: Milyen előnyei vannak ennek a technológiának a hagyományos műtétekkel szemben?
2: Mint ahogy említettem, vannak olyan esetek, amikor altatásra sincs szükség, de általában jellemző a minimál invazív beavatkozásokra, hogy nagyon rövid kórházi bentartózkodásra van szükség.
1: Tehát lehet, hogy akár másnap haza is mehet a beteg?
2: Így van. Tehát az esetek nagy részében másnap akár haza is megy, vagy vannak olyan beavatkozások, amiket ambulánsan lehet elvégezni. Például a pajzsmirigynek a különböző kezelései, ezek lényegében technikailag ambulánsan elvégezhető beavatkozások. Más kérdés, hogy aztán a különböző kódolások miatt ben kell, hogy töltsön a beteg éjszakákat, de gyakorlatilag a gyógyulás szempontjából ennek nincsen semmilyen relevanciája.
1: Tehát elképzelhető, hogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt egy hasonló betegséggel valaki kórházba került, akkor teljesen más kezelést kapott volna, és sokkal hosszabb bentartózkodással járt volna?
2: Így van. Tehát különösen, amit tetszett említeni, ebben a 20 évben fejlődött elképesztően nagyot a világ, és hála Istennek azért az orvos kollégák is tartják a lépést az esetek nagy részében, és felismerik azt, hogy milyen esetekben lehet intervenciós módszerekhez fordulni.
1: És hát, hogyha az elmúlt időszak egyik nagyobb visszhangot kapott magyar kutatásáról beszélünk, ennek eredményeképp a korai stádiumú pajzsmirigy rákok már nyílt műtét nélkül is kezelhetőek. Mit jelent valójában ez a betegek számára? Mekkora felfedezés, vagy mekkora lépés ez?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépés, annál is inkább, mert most adjuk be egyébként a cikket, mert most jártak le azok az utánkövetések, amiben vizsgáljuk ezeket a betegeket. Most már 4 éves utánkövetés van az első betegeknél, és azt lehet látni, hogy gyakorlatilag nincsen daganat kiújulás. Tehát ez a pajzsmirigy daganatoknak egy olyan részére vonatkozik, ami most már egyébként benne is van a nemzetközi ajánlásokban, hogy az 1 cm alatti kis daganatokat meg lehet, rossz indulatú daganatokat meg lehet kezelni. Az, hogy a strúmát már, azt már régen kezeljük, tehát ezeket a nyakon lévő nagy dudorokat, ezeket gyönyörűen tudjuk már is magyarországi gyakorlatban, és 2014 óta ez a kezelés létezik. Más kérdés a finanszírozás, amit hát azon még van mit csiszolni. De ezeket a pici pajzsmirigy rákokat eddig vagy megfigyelték, vagy pedig eltávolították vagy a fél, vagy az egész pajzsmirigyet. Tehát vagy csak az egyik lemenyt, vagy az egész mind a két pajzsmirigy lemenyt. Ezzel szemben ez a kezelés azt teszi lehetővé, hogy egy 2 órás, tehát pihenéssel együtt 2 órás kezelési idővel tulajdonképpen folytassa az ember az életét úgy, hogy még a pajzsmirigye meg is marad, gyógyszert se kell szedni, és egyébként pedig élheti tovább a normál hétköznapi életét.
1: Mindenképpen egy komoly áttörés. Ez minden beteg számára elérhető, vagy vannak olyan betegek, akiknek továbbra is a nagy műtét lesz a megoldás?
2: Hát ezeknél a mikrokarcinómáknál nagyon változatos esetekkel találkoztunk. Nagyon ritka az, hogy olyan helyen helyezkedik el ez a kis mikrokarcinóma, ami a mi módszereinkkel nem kezelhető. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a mikrokarcinómák, ezek az esetek legnagyobb részében kezelhetők, és megint sajnos utalnom kell arra, hogy a finanszírozás az némileg foghíjas. Szóval ezen is van még mit javítani. Tehát egyelőre úgy működik, hogy egyedi méltányosági kérelmet kell minden ilyen esetben beadni, és aztán abban van némi esetlegesség, hogy megkapjuk-e vagy sem.
1: Ahogy ön is említette korábban, az intervenciós radiológia egyre több területen jelenik meg, és hát jelentős áttöréseket értek el. Hol látja a következő nagy lépést, nagy áttörést?
2: Amit szintén sikerrel vezettünk be Magyarországon, például a radioembolizáció módszere. A radioembolizáció során a májban lévő daganatot ellátó eret keressük meg. Az érrendszeren keresztül történik ilyenkor a daganatnak a roncsolása, akár egy lágy éghajlati artériát megszúrva, akár egy csukló artériát megszúrva, el tudunk jutni ezekkel a speciális vékonyka drótokkal és csövecskékkel a daganatot ellátó érhez, illetve a májnak azon részét ellátó érhez, ami a daganatot is ellátja friss vérrel, és erre a területre tudunk beadni olyan mikroszkopikus méretű gyöngyöket, amik sugárzást bocsátanak ki magukból, tehát ez egy nagyon koncentrált sugárkezelés arra az adott máj területre.
1: Ami nem terheli az egész rend,
2: ami nem terheli, szervezetet. Így van, ami nem terheli az egész szervezetet, ez megállott, és aztán ott helyileg fejti ki ezt a daganatroncsoló hatást, ami tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy sebészeti máj rezekció, tehát egy sebészeti máj terület eltávolítása. Nem olcsó beavatkozás, 14 millió forintba kerül egy kezelés, viszont nagyságrendekkel több beteg kezelhető így, hiszen olyan területeken lévő daganatok is, amik esetleg sebészetileg nem férhetők hozzá, azok a daganatok is megkezelhetők. Csak megint ugye a finanszírozás a kérdés. Ebben látnék nagy előrelépést. Magyarországon az előrelépés, az igazi nagy előrelépés ezekben a minimál invazív technikákban az lesz, amikor a finanszírozás ezeknek a dolgoknak rendezett lesz, és tényleg olyan életet fogunk élni, és úgy fogunk tudni gyógyítani, hogy tényleg csak fel kell nyúlni a polcra azért, hogy ez a beteg ezt a kezelést igényli, szeretné is ezt a kezelést, vagy másik kezelést elutasított, és csak ez a kezelés jön szóba, és fel tudunk nyúlni a polcra az eszközért, és azt mondjuk, hogy jó, akkor őt kezeljük így.
1: Hát jó lenne, igen, hogyha már itt tartanánk. A mesterséges intelligencia már szinte minden orvosi területen jelen van. Önök mennyire használják, mennyit profitálnak belőle?
2: A mesterséges intelligencia az nyilván a mi daganatroncsolási eljárásainkhoz is hozzátartozik. Említettem itt az elején egy szóval a navigációs rendszereket. Ugye nekünk is egy, mondhatni, hogy a navigációs rendszerek Rolls-Royce-a már, ha ilyen márkát kiszabad mondani. Egy ilyen eszközünk van, ami már mesterséges intelligenciával segíti a munkánkat. Ez egy olyan speciális célzó rendszer, ami különböző tűket segít célba juttatni a testen belül. Ez azt jelenti, hogy olyan pontokra tudunk eljutni, mondjuk a májban, ami egy nagyon fontos célterület nekünk, hiszen akár az elsődleges májdaganatok, akár az úgymond áttétes daganatok is leggyakrabban az egyik leggyakrabban a májban jelennek meg, ugye a másik a tüdő. És ezek az áttétek gyakran olyan helyeken helyezkednek el a májban, ami még ultrahanggal sem jól látható, vagy a sebész számára sem megközelíthető, mert olyan kifacsart helyzetben van, hogy egyszerűen nem lehet ezeket a daganatokat elérni és kimetszeni. Ezeknél a daganatoknál ez a sztereotaktikus navigációs rendszer meg tudja találni, vagy segítségével meg tudjuk találni azt a tűpályát, ahol ezeket a tűket el tudjuk úgy helyezni, hogy tulajdonképpen egy sebészeti rezekciónak, tehát sebészeti daganat eltávolításnak megfelelő módon teljes egészében el tudjuk roncsolni ott a szerven belül az adott daganatot.
1: Említette még a beszélgetésünk első felében azt a bizonyos ólomköpenyt, amiről az jut az eszembe, hogy azért ez egy megterhelő szakmahivatás sok szempontból. Milyen fizikai állóképesség kell ehhez?
2: Hát most mondhatnám viccesen azt, hogy attól függ, hogy működik-e a klíma, vagy rendezés, vagy nem. Tehát abszolút. Tehát megterhel az orvosnak is, az asszisztenciának is, hiszen ilyenkor nem csak az orvos áll bent, hanem az úgymond idézőesen gyöngenőkből álló asszisztencia. Ugyanazt a nehéz ólomköpenyt viselik, és ugyanúgy dunsztolódnak ebben a tulajdonképpen majdnem hermetikusan lezárt, a testet teljes egészében körbevevő, egészen a nyaktól, ami mondjuk egy külön pajzsmirigyvédő is van, tehát nyaktól mondjuk a térd alattig lévő jó vastag ólom eszközbe, és ezen nagyon változtatni nem is
1: hány
2: lehet.
1: Hány kiló, amit így ilyenkor az ember cipel?
2: Hát sok, 10 kiló körül is vannak. Hát most már az újabbak valamennyire, hogy ezeknek a spécibb műanyagoknak köszönhetően ki vannak könnyítve, de az ólomnak akkor is benne kell lennie, hiszen az fogja a sugarat. tehát mindenképpen megterhelő, tehát amikor az ember egy ilyen, akár egy hosszabb beavatkozás után leveszi ezt az ólomköpenyt, akkor az alatt lévő zöld műtős ruhát az bofacsarni lehet a vizet. De ettől függetlenül mindenkit biztatok, aki fiatal orvosna hallgató, és esetleg tervez ilyen innovatív területen dolgozni, hogy ez ne vegye el a kedvét, mert a vizet azt lehet pótolni.
1: Viszont nagyon fejlődik ez a terület, ahogy említetted, tehát nagyon izgalmas új lehetőségek és ajtók nyílnak meg.
2: Így van. És a kezelési idők is, ugye nyilván ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően ezzel rövidülnek.
1: Záró kérdésre marad csak időnk, és visszatérnék a páciensekhez, hogy itt tényleg új ajtók nyílnak meg. Mikor érdemes, vagy milyen helyzetekben érdemes rákérdezni a kezelőorvosnál, hogy az intervenciós radiológia is egy lehetősége a baj megoldására?
2: Válaszolgatok egy szóval, minden esetben. Tehát nagyon fontos, hogy nyilván ez orvos függő, de azért a páciensek is edukálják az orvosokat. Mindenki a saját betegségének utána néz most már az interneten, megtalálja ezeket a lehetőségeket, és hogyha a kezelő orvosa nem egy alapvetően elutasító szemléletű valaki, akinek csak egy igazsága van, a sajátja, és esetleg meghallgatja a páciens, ne egy isten utána is olvas, hogy milyen lehetőségek vannak, ebben az esetben tudják referálni a Semmelweis Egyetemnek.
1: Köszönöm, hogy ma itt volt velünk, és beszélgessünk még erről, mert hogy tényleg egy olyan fejlődő területről van szó, ami lehet, hogy fél éven, egy éven belül teljesen új távlatokat nyit meg, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlegének vezetője, radiológus főorvos, egyetemi docens volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.

0: Rádió Café. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Olcsóbbak lesznek a vénköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, nem csillapodnak a spanyol erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
5: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
4: stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, oda zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
2: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2022-ben alapított WayWay kollektíva az alternatív, kísérleti hip-hop, a lo-fi, a garage és a house határain egyensúlyozik. Élmény és értékteremtő szándékkal. A zenei művészeti társulat rapperekből, énekesekből, DJ-kből, producerekből és vizuális kreatív alkotókból áll. Az alapító tagok közé tartozik Halász Kolos, azaz Koli, aki szerint angolul rappelni olyan, mintha ruhában szövegelne, magyarul pedig olyan, mintha ugyanezt mesztelenül tenné. A kollektíva Babel című 2023-as bemutatkozó albumán angol és magyar nyelvű számok váltják egymást, feladva ezzel a leckét az öltöztető kollégáknak.

0: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Húzalán Bendegúz vagyok a Hakumba zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anita Bell Colton, azaz Anita O'Day, amerikai jazz énekesnő beceneve, de Jezabel of Jazz, vagyis a jazz ledérnőcskéje volt, csaknem egész életén át húzódó heroin és alkohol függősége miatt. 2006. november 23-án, 87 éves korában álmában hunyt el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bossa nova, a szamba és a jazz ötvözéséből született 1958-ban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick Two néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hallott már valaki a föld alatti pop stílusról? A Fiúk zenekar tagjai gólyatáborban találkoztak, és elsőre nem is igazán voltak egymásnak szimpatikusak, de mivel épp úgy alakult a szitu, együtt kellett zenélniük. A kezdeti rivalizálás és az első zenélés után Bíró Bence már a Félek című dal első egyszálgitáros verzióját adta elő, amelynek hatására zenekar alapítása mellett döntöttek. Azóta a kényszer elmúlt, az összhang is meglett, és mindez egy rendkívül izgalmas, egyedi és színvonalas produkció vált össze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Van filmzenekar nem csupán egy zenei formáció, hanem egy érzés lenyomata, amely a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című kultfilm zenéinek élő tolmácsolóiból nőtt ki. Később a rossz versek hangulatát is ők öntötték dallamokba. Koncertjeiken nem pusztán zenélnek. Képekkel, filmrészletekkel, finom nosztalgiával szövik át az élményt, mintha egy érzelmes mozi jegyet váltanánk a valóságra.

Végbe pottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép. Kis színes tollam, mitől az olga? Nénének szívébe lopta magát tolva. Tonva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénkötelező gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az aszbeszt mentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.
4: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél, ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parttól mintegy másfél kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízellás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
5: Sziasztok! Hamarosan indul a Dzsungelharc a cégeket működtető emberi energiáról. Ma az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. Arról a küzdelemről, amely az élet megtartásáért és egy szervezet jó működéséért folyik, na meg az emberségről, amely mindezt összetartja. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. A küzdelemről, amely mindent áthat. Az élet megtartásáért és annak a szervezetnek a jó működéséért, amely azért született, hogy segítsen megtartani az életet. És arról, ami mindezt összetartja. Az emberségről. Vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szia!
2: Szia! És sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: A nevetek Mosoly Alapítvány, súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek segítetek.
2: Igen.
1: Mennyire őszinte ez a mosoly? Lehet egy ilyen közegben mosolyogni?
2: Hát igen, ez nekünk is a mindennapi munkában jó nagy kihívás, mert ugye a mosolyról mindig azt gondoljuk, hogy az egy ilyen mindig csak a vidámságot, hogy most akkor én mosolygok, és az ugye sokszor lehet egy szerep, vagy valami megjátszott dolog, és sokszor kapjuk azt, hogy igen, akkor a Mosoly Alapítvány mondjuk egy közös kampánynál, hogy akkor mondjuk azt, hogy mosolyra fakasztjuk a gyerekeket, és akkor milyenkor mindig el szoktuk magyarázni, hogy az a mosoly, ami a mosoly nevének a mélyebb jelentése, az egy sokkal mélyebb tartalma a mosolynak.
1: És mi ez a mélyebb tartalom?
2: Hát szerintem az, amikor az ember úgy mélyebben kapcsolódik az élethez. Tehát mondjuk, ha ezt terápiás helyzetre vetítjük, amit ugye mi terápiás foglalkozásokat tartunk ezeknek a gyerekeknek, akkor itt nem az a lényeg csak, hogy abban a pillanatban mosolyogjon, hanem hogy valami olyan mélyebb rétegével, erőforrásaival kapcsolódjon, amitől az életében olyan változások történnek, ami abban a nehéz helyzetben őt előre lendíti. És hogy ez valahogy egy olyan életöröm, ami nem feltétlenül abban a pillanatban lehet, hogy éppen nem egy könnyű helyzet, mert valami nagyon mély tartalommal, egy mély nehézséggel találkozik, de hogy utána, ami történik vele a terápia hatására, akkor valahogy kikönnyülhet benne, megértődhet benne, kap valami olyan megoldást, most nem fejben, mert nyilván a gyerekek ezt nem fejbe értelmezik, de hogy utána könnyebb lesz az élete, és hogy szerintem a Mosoly Alapítványnak a mosoly neve az inkább erről szól.
1: Hát nem csak a gyerekek, hanem a szülők is.
2: Igen, abszolút.
1: Gondolom én, ez egy csomag, nem?
2: Ja, abszolút.
1: És foglalkoztok a szülőkkel is?
2: Igen, és hogy tényleg az van, hogy ez egy rendszer. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ezt minden terapeuta ezt alapként így tudja, hogy itt lehet, hogy mi konkrétan a gyerekkel dolgozunk, de hogy ő egy rendszerben él, a családban, az iskolában, óvodában, abban a közösségben, ahol él, szóval ezek ilyen rétegzett rendszerek. Ugye a pszichológia egész elmegy odáig, hogy ugye a társadalom, sőt, ökopszichológia addig, hogy még a természetes ökoszisztémákat is beleveszi, hogy ezek mind hogy hatnak ránk. És hogy ez nagyon fontos, mi alapvetően a gyerekekkel dolgozunk, de hogy ahol lehet, már a szülőket is bevonjuk, akár mondjuk ugye mi járunk be kórházba, ott is van, hogyha benn van a szülő, mert azért hosszabb távon, amikor benn vannak a gyerekek egy súlyosabb betegséggel, akkor ott
1: akkor
2: van a szülő.
1: Benn van.
2: És akkor ő is úgy, ezek inkább ilyen organikusan bekapcsolódik, az anyuka, aki ott van, az apuka,
1: a
2: nagyszülő. Van olyan
1: mondjuk
2: is. Vagy olyan
1: terápiában,
2: igen,
1: is rajzol.
2: Abszolút,
1: meg
2: van olyan is. Uh-huh. Nincsenek ott kötelező emelemek. Amikor mi a kórházba vagyunk, azért ott nagyon, nagyon felkészültek a terapeuták, nagyon tudják, hogy miért vannak ott, mit csinálnak, de maga ott a helyzet az nagyon spontán. Ott nagyon-nagyon kell rugalmasnak lenni, hiszen ott olyan helyzetek vannak, amik abszolút váratlanok lehetnek, olyan körülmények, amik nem a klasszikus terápiás helyzetek, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk pont ott van az anyuka, és pont olyan a szituáció, akkor mondjuk valahogy ő is így bekapcsolódik. Vagy olyan is van, hogy a gyerekkel nem lehet éppen foglalkozni, mert nincs jól, akkor mondjuk az anyukával foglalkoznak, vagy a nagyszülő van ott, akkor őt bevonják. Szóval, hogy igen, ez akkor ilyenkor komplex, de alapvetően azért mi a gyerekeknek segítünk, ez a fókusz, és a szülőkkel azért dolgozunk, hogy a gyerekeknek segítsünk. Nincsen külön olyan szülőterápiánk, ami a kimondottan csak a szülőknek szól. Olyan van, hogy vannak ilyen hosszú távú csoportjaink is, ott van, hogy dolgozunk külön szülőkkel, de ott is az a fókusz, hogy a gyerekeknek ők hogy tudnak segíteni.
1: Bennem felvetődött az, hogy de ha a szülővel nem foglalkozik, idézőben senki, vagy ti spontán, akkor az ő szomorúsága, mert hát egy szülő, igen, azt nem tudja másképpen megélni ezt,
2: abszolút,
1: a helyzetet, hogy nem rontja-e a terápia hatékonyságát. Tehát nyilván van olyan nehéz szituációkban, amikor egymástól tanulnak a felek.
2: Igen.
1: A szülő a gyerektől, a gyerek a szülőktől, a terapeuta.
2: Igen.
1: Tehát ez egy, mondjuk így, hogy tanulási rendszer. De most, ahogy beszélgetünk róla, szerintem ez egy, a szülő az egy nagyon kényes pont.
2: Igen.
1: Hogy fent tudja tartani a gyerekben,
2: igen,
1: azt, amit kapott a terápián.
2: Igen. ez abszolút nálunk is fókuszban van, nyilván itt vannak lehetőségek, amivel élhetünk, tehát hogy elsősorban ugye a terápiáink a gyerekeknek szólnak, mindig vannak szülői konzultációk, tehát ott mindenképp bevonódik a szülő, mivel neki is van dolga azzal, ami ott történik, kell, hogy tudja, kell, hogy ő is változtasson valamiben. Nyilván ez is egy kényes pont, hogy egy szülővel, egy terapeuta, hogy tud erről beszélgetni, mi az, amiben őt tudja támogatni. És most már tavaly elindítottunk egy olyan programot, van egy olyan kezdeményezésünk, amit úgy hívunk mi, hogy széles mosolyterápiák, az pedig arról szól, hogy lehet családoknak pályázni, elsősorban azoknál a terapeutáknál, akikkel mi dolgozunk, és akkor meg lehet azt pályázni, hogy 10-20 alkalmas terápiát a mosoly finanszíroz. Van, hogy
3: csoportos
2: teljes
3: terápia?
2: Nem, ezek egyéni terápiák, és akkor itt akartam ezt behozni, hogy ott már tavaly elindítottuk ennek a családterápiás válfaját is, mert hogy pont ezt láttuk, hogy ugye ez mindenképp egy rendszer, amit a rendszerben érdemes kezelni, de nem mindig van erre lehetőség. Tehát az van, hogy azt meg nekünk kell tudni elfogadni, hogy ahhoz, hogy családterápia legyen, ahhoz az egész családnak el kell köteleződni. Ez egy nagyon komoly döntés azért egy család részéről.
3: Úgy, nem köteleződnek el?
2: Van olyan, hogy a szülő nehezen mozdítható. Igen, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy meg valahogy erre vagyunk szocializálva, hogy ha valakinek van valami problémája, akár egészségügyi, fizikai, vagy valamilyen mentális, lelki, akkor azzal kell foglalkozni, akivel a probléma van, és akkor ugye itt a gyerek. De hogy ez egy folyamat szerintem, amiben a szülőket is egyre inkább nyitottá lehet tennünk, hogy ők is erre ráébredjenek, hogy ez egy közös munka, úgymond idézőjelben.
3: Hát azért, aki nem volt ilyen helyzetben, szerintem nem nagyon tudja elképzelni.
2: Ez biztos, ezt akartam pont mondani, hogy ezt ilyenkor még mi is, akik én 25 éve dolgozom itt a mosolynál, tehát hogy igen, nekem is azért erről.
3: Tehát itt azért
2: innen van tapasztalatom.
3: Ki kell mondjuk, hogy itt lét nem lét. Élet-halál kérdés. Nagyon súlyosan beteg gyerekekkel. És hát az, hogy ki hogy tudja ezt elfogadni, itt tulajdonképpen az egész erről szól.
2: Így van.
3: Ami elfogadhatatlan.
2: Így van.
3: Ez a lépés. És a gyerek, gondolom én, hogy ő megpróbálja élni az életet, mert ez a gyerek ösztöne.
2: Így van.
3: A szülő már sokkal kevésbé. Ő nyilván keresi ennek a tragédiának az okát, tehát ő megpróbál tudatosabban közelíteni, és közben itt beszélgetünk a terápiáról, arra jutott eszembe, hogy visszatérve, hogy ez nem okoz-e nehézséget. Tehát, hogy a szülő azon agyal, hogy miért velem történt, miért így, miért úgy, nincs ebből kiút, stb. Tehát lehet, hogy a gyerek ezt egyáltalán nem így érzékeli, a gyerek egy adott létállapotot érzékel.
2: Igen, nagyon más az, amiben a gyerekek vannak, mint amiben a felnőttek. Egy teljesen más működésmód még gyerekként az egész működésünk, az, ahogy gondolkodunk, hogy megéljük a világot, egy sokkal tágabb érzékelés béli meg szerintem egy gyerek a világot, és ők szerintem az egész élet-halál kérdéssel is nagyon másképp vannak.
3: De hogy látod, hogy de vannak vele?
2: Ez most személyes vélemény, én nem vagyok ugye szakember, de hogy én azt látom, hogy sokkal, hogy mondjam, életszerűbben, természetesebben, őszintébben talán, és igénylik is az őszinteséget, és igen, van, amikor nem tudnak a felnőttek között találni olyanokat, akikkel erről tudnak. Lehet, hogy nem verbálisan beszélgetni. Ugye mi azért foglalkozunk művészetterápiával, mert azért a művészeteken, az alkotáson, vagy a meséken keresztül szimbolikusan sokkal könnyebb, akár mondjuk a halálról, a félelmekről, a szorongásokról beszélni. Ezek nagyon ijesztő dolgok azért egy gyereknek is. És hogy nekik ez sokkal könnyebb játékban, alkotásban. De igénylik a beszélgetést. Csak nem biztos, hogy verbálisan. És hogy nem biztos, hogy a szülő a legalkalmasabb erre, most az alkalmasat így idézőjelben mondom, mert iszonyat nagy trauma. Tehát tényleg ezt szerintem fel se tudja fogni, aki ezt valaha nem élte meg, és szerintem nagyon is tisztába kell tartanunk szakemberként azt a határt, ahol a szülőnek van ebben a határa. És azért van, hogy valamikor a gyereknek tudunk csak segíteni, mert a szülőnek ez egy olyan mérhetetlen nagy teherfájdalom, ez egy ilyen trauma. Tehát ez nem egy egyszeri trauma, hanem ez egy folyamatos trauma onnantól kezdve, hogy a betegség kiderül. Tehát folyamatosan traumatizálva van az egész család, és ez szerintem így nem elvárható a jó viselkedés senkitől szülőként. Hát minden szülő a legjobbat teszi. Azt, amit ő a legjobbnak tart a gyerekével szemben, és mindenkinek más a megküzdési módja, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani, kell támogatni, segíteni, vagy elmozdítani a felé, hogy a gyerekkel minél közelebbi közösbe legyen. De hogyha ez nem teljesen közelíthető, akkor a gyereket lehet megtámogatni abban, hogy a terápián, akkor amire neki van igénye, arról kommunikálunk így az alkotáson keresztül.
3: Hát igen, ez a szféra, amiről gyakorlatilag nincs tudásunk.
2: Így van.
3: Nincsenek szavaink, igen. Talán, ahogy mondod, ez a művészetterápia az egy másik nyelv.
2: Abszolút.
3: Így tud kibontakozni, igen. De ez a szféra, amiről nem tudunk beszélgetni.
2: Igen. Itt igen, talán... Bocsánat, csak azt jutott eszembe, hogy tényleg az van, hogy még hogyha az embernek van is vágya ezt kifejezni szavakban, mert ugye sokszor jó úgy mentalizálni, ha jól tudom, így hívják ezt, hogy amikor fölhozzuk így a tudatosba, és így ki tudjuk mondani, nevén tudjuk nevezni, az nagy erő azért. De igenis vannak olyan tartományok az életben, amit máshol lehet csak megélni, igen. És ott föl is dolgozható, vagy átalakítható, erőforrásra alakítható mondjuk. Mondják is, hogy létezik ez, ugye ez egy szakkifejezés, hogy poszttraumás növekedés. Szóval azt hiszem, hogy aki ilyen élethelyzetbe kerül, ez számomra ez olyan, mintha egy ilyen satúba kerülne ilyenkor az ember.
3: Annyira... Ez mit jelent pontosan a poszttraumás növekedés?
2: Az, hogy mondjuk egy ilyen élethelyzetben, ahol egy nagy trauma van, akkor mégis valami többé válik az ember a folyamatban. Átalakul. Ez biztos, hogy olyan hatása van egy ilyen élethelyzet az egész családra, ahol így minden megváltozik, minden átértékelődik. És az a kérdés, hogy igen, ebből ezt mennyire tudja egy család ilyenkor így továbbvinni, akár a gyerek nem annyira tudatosan, a felnőtt inkább tudatosan tud már ezzel kezdeni valamit, de biztos átrendeződik az értékrend.
3: Hát itt nem tud.
2: Tehát, hogy itt minden átalakul. Itt a fontossági sorrend, az teljesen más lesz, tényleg ott van az ember az élethalál közelében. Én nem voltam még ilyen helyzetben, olyanban már voltam, amikor azt hittem pár napig, hogy daganatos betegségem van, és nagyon emlékszem arra a nagyon fura állapotra, hogy úgy hogy mondjam, ez ilyen szinte el is mondhatatlan így szavakba, de hogy olyan, mint hogyha így satúba rakott volna az élet, és így kipré.

0: mellette valami misszió, ugye ezzel az Oktogon magazinnak is az volt, hogy ugye a szép környezet, dizájn, építészet, igen, ott Bolyár Iván Andrással, Winkler Nórával, ugye ez egy tényleg egy valahogy egy ilyen közös ügy volt az is, de hogy azt éreztem, hogy szeretnék valami, nem is tudom, valami másra vágytam, valami még mélyebbre. És hogy azt tudtam csak, hogy valami olyat szeretnék csinálni non-profit szférában, ahol olyan családokkal tudunk dolgozni, akik valami nagyon nehéz helyzeten mennek át, és nagyon fura volt, hogy nem sajnálatot éreztem, hogy szegény családoknak segíteni, bármennyire is nehéz helyzet, hanem valami nagyon mély tiszteletet, vagy nem is nagyon találtam rá szót, hogy azt éreztem, hogy egyszerűen én ebben a témában szeretnék így hozzátenni, mert itt valami...
1: Részese akarsz lenni?
0: Igen, hogy itt valami történik, valami misztérium, valami nagyon mély, és nagyon, hát nem is tudom, mi a jó szó rá. Tényleg ott az élet-halál mesdjén ott átalakul
1: nem
0: valami.
1: Nem volt ebben szomorúság?
0: Érdekes, hogy ott akkor így nem, amikor ez így motivált. Nyilván a helyzetekben, amikor látom, hogy mi történik, vagy közelebb kerülök ehhez, ott nagyon, de hogy az is a része. Tehát, hogy valahogy ott olyan intenzívek lesznek az érzések szerintem, hogy az is nagyon átalakít. És hogy nagyon érdekes, hogy utána tudtam meg itt, amikor ezt megéltem, és valakivel erről beszélgettem, szakmabéli terapeutával, hogy mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy poszttraumás növekedés. Tehát, hogy sok évvel később tudtam meg ennek a nevét.
1: Nekem határozottan az érzésem, hogy van az a szomorúságnak az a foka, amikor az ember nem tud más eszközt bevetni, csak a szeretetet. Tehát amikor látsz egy nagyon súlyos állapotban lévő embert, és gyakorlatilag eszköztelen vagy, akkor nincs más mód, mint hogy magadhoz öleled. Igen. És nem tudsz mit csinálni többet, de ez a gesztus, ez egy szeretett gesztus, amivel hát nem részt válasz, mert nem tudsz részt vállalni, csak így érezteted vele, hogy
0: igen,
1: fontos.
0: Együtt érezni nagyon mélyen.
1: És azt is akartam kérdezni ebben a terápiában, hogy ez mennyire működhet? Tehát egy terapeuta, aki elvégez egy szakmai feladatot, meg tudja ezt csinálni? Belülről is, kívülről is? Van erre ideje, módja, hogyha most nem beszélgetünk, csak megfogom a kezed?
0: Hát ugye én nem vagyok terapeuta, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit láttál, a terapeutáktól igen. hallok, meg amit láttam, de hogy igen, ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy mennyire vannak belül, meg kívül, mert hogy ugye az egész terápiás folyamatnak nagyon fontos része a módszertan nyilván, meg hát amit tanultak ezek az emberek, de hogy a lényege az a kapcsolat. Tehát ott, amikor egy terapeuta bemegy egy gyerekhez, egy kórházi osztályra, vagy egy csoportot vezet, akkor ott egy nagyon, nagyon jelenben lévő állapot kell. Tehát őnek egy olyan állapotba kell kerülni, ahol ő amennyire csak tud, jelen van. És ott ekkor tud kapcsolódni a gyerekkel. És abban a kapcsolatban indul el a terápia valójában, az itt és mostban. Tehát ott nagyon kell tudni intuitívan és érezni azt, hogy ott mire van szükség. És hogy nagyon nehéz ebben egyszerre ott lenni és kapcsolódni, és benne lenni, de közben meg olyan távolságot tartani, utána ki tudja jönni, és ő tudja élni a saját életét, mert különben azért ők ezekkel rendszeresen találkoznak, ezekkel az esetekkel, és tönkre megy egy ember, hogyha folyamatosan ebbe van. Én ezt ismerek is olyan terapeutánkat, akik évekig dolgoztak nőként, ugye kórházi osztályokon, onkológiai osztályokon, és hogy van egy pont, ahol ezt nem lehet sok évig tovább csinálni. Tehát, hogy egyszerűen...
1: Eltörik az ember, elfogy.
0: Igen, igen, de hát ugye nekik van rendszeresen, tehát hogy mi például, ugye mi egy rendszerbe dolgozunk, ez nagyon fontos, hogy mi azért non-profitként egy komoly céges rendszert működtetünk, és hogy a szakmai munkánk egy nagyon komoly monitoring rendszerben működik. Ennek az egyik része az, hogy a terapeuták járnak szupervízióra, tehát hogy mi ezt biztosítjuk, sőt, valamilyen módon kötelezővé is tesszük.
1: Azt mondják, hogy a pszichológusok, a pszichiáterek szintén járnak egy másik pszichiáterhez.
0: Így van.
1: Nem tudom, lehet, hogy ők is így hívják ezt, hogy szupervízió.
0: Igen, ennek ez a hivatalos neve, hogy szupervízió, ennek megvannak a keretei, erre vannak nézni, külön szakemberek, akik ehhez értenek.
1: Meg kell nézni, hogy a kollégák hogy vannak.
0: Igen.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Adorján Katalinnal, a Mosoly Alapítvány ügyvezetőjével.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szélről, jobbról, balról érintettük a pénzkérdést. És most elképzelem a, mondjuk így pénzgyűjtés, hát nem, azt hiszem fundraisingnek hívják ezt a szót, hogy, és 345 milliót mondtál?
2: 375 millió az idei millió. Célunk, igen.
1: Hát az nem kis összeg.
2: Az nem kis összeg, igen.
1: És ez ilyen kopogtatással megy?
2: Hát nekünk van erre szerintem egy nagyon profi rendszerünk, ami fölépült a kezdetektől, hogy van egy üzleti kör a Mosoly körül, amit így, ez még az alapítóktól indult el, hogy ők is üzletemberek voltak, vagy most is azok, és hogy ez egy ilyen kapcsolati háló kiépítése elindult, és ez valahogy ebben egy darabig így nagyon ösztönösen mentünk, most már nagyon tudatosan dolgozunk ebbe, hogy ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Itt már egymást is hozzák a támogatók, tehát és nem, ők üzletemberek általában, tehát hogy üzletemberek, üzletasszonyok, akik így vagy azt magánemberként adományoznak, vagy a cégükkel, vannak benne klasszikus nagy KKV-k mondjuk, vagy multivállalatok is, akikkel együtt dolgozunk, de hogy mi ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Valahogy azt éreztük, hogy az, ami a terápiában nagyon fontos értékünk, ez a személyesség, ez nem egy ilyen felvett érték, hanem ez valahogy nagyon egy evidencia, meg ez valahol belülünk is fakad, és akkor szerintem ez az önazonosság nagyon fontos, hogy megjelenjen az adománygyűjtésben, és szerintem ez egy olyan erő, amivel mi ebbe dolgozunk, ami így nagyon érezhető, hogy van egy ilyen nagyon elkötelezett támogatói kör, kvázi egy közösség körülöttünk, akikre így nagyon-nagyon lehet számítani. Szóval ez egy nagyon jó érzés.
1: Hát igen, mert az adománygyűjtésnek a kulcskérdése a hitelesség.
2: Így van. Így van.
1: És
2: így van. Ez nem sales technika, csak...
1: Igen, tehát nem lehet kimenni szórólapokkal, hogy akkor küldjél, hanem ez abszolút személyes hálókon működik. Mert az vetődött fel bennem, hogy jó, hát a cégek támogatják, mert hát nagyon nehéz ellenállni, hogy beteg gyerekek fényképei, meg nem tudom, tehát nehéz sorsok, és akkor adnak. De vannak akkor ezek szerint olyan támogatók, akik évek óta, tehát ők
2: igen, egyre több,
1: mondjuk szerencsére. Így, hogy az ügy mellé állnak.
2: Igen, és ide tehetek egy megjegyzést, csak mondtad ezt, hogy a beteg gyerekek, hogy fényképek, hogy ráadásul az is van, hogy mi erre nagyon figyelünk, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen élethelyzet, ez egy nagyon-nagyon intim folyamat.
1: Tehát erről nincs fénykép.
2: És nagyon kiszolgáltatott, igen. Mi ezt rettenetesen szigorúan vesszük, tehát nekünk van egy gyermekvédelmi irányelvünk, az a neve gyerekőrző, mert hogy abba lefektettük nagyon keményen, hogy mit lehet és mit nem, és mi nem mutatunk gyerekeket, nem mutatunk történeteket, nagyon-nagyon finoman bánunk ennek a kommunikációjával, amiért sokszor különben kapunk is olyan visszajelzést, hogy miért nem mutatjuk meg jobban, de el szoktuk mondani a támogatóknak, hogy azért, mert egy gyereknek meg egy családnak az, hogy megmutassa az ő élettörténetét, az egy nagyon kiszolgáltatott dolog, mert lehet, hogy ő maga dönti, de hát azért rendben van mindig egy olyan kiszolgáltatottság, hogy hát ha már ennyit kaptam, akkor ezt én visszaadom, és hogy ez egyáltalán nem is hogy jó gyereknek. Főleg az a stigmatizáció, amitől akkor ő hirtelen egy ilyen adománygyűjtési. Na, szóval, hogy ez nekem személy szerint is egy nagyon nehéz pont, hogy szerintem nem lehet, de ebben mindannyian együtt értünk a Mosolyban, hogy nem használjuk a gyerekeket semmilyen módon.
1: Ez teljesen valid, és nagyon tiszteletre méltó, csak akkor nyilván a hitelességet viszont csak úgy ezekkel a személyes kapcsolatokkal lehet biztosítani.
2: Igen, azért is döntöttünk így.
1: A támogatók eljönnek, vagy mitől van ez a hitelesség, mert ezek szerint, ha jól értem, ők tulajdonképpen el vannak szeparálva magától van. Az alapítványi munkától.
2: Hát magától a gyerekektől, igen, magától, hogy saját élményük legyen erről, igen, de szerintem ezt nem is nagyon igényli senki. Nyilván, hogy mondjam, megfelelő kommunikációval, azért nyilván a szakmai munkánkat azt elmagyarázzuk, hogy mit csinálunk, csak nem mutatunk be konkrét gyerekeket, történetüket, nem mutatunk gyerekeket fotókon, másfajta eszközöket használunk a kommunikációra, illetve szerintem amiért minket támogatnak, az az, hogy azt viszont látják és tudják, hogy mi nagyon profi szakemberekkel dolgozunk. Tehát, hogy a legtöbb támogatónk szerintem nem tudja pontosan elmondani, hogy mi történik egy mosolyterápián, de azt tudja, hogy akik nálunk a terápián dolgoznak, ők viszont nagyon tudják a dolgokat, és megbíznak
1: ebben. Terapeuta sztárok vannak, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis szakmai tekintélyek?
2: Szakmai tekintélyek, inkább úgy mondanám, mert nálunk nagyon láthatatlanok különben a terapeuták, tehát ők tényleg így a háttérben dolgoznak, nincs rajtuk rivalda fény, nem és is igénylik.
1: A támogatók nem igénylik, hogy hát én mosolytámogató vagyok. Most nem emlékszem a honlapon, mennyire szerepelnek, de hogy ez...
2: Elég diszkrétem. És hogy szerintem ez is valahogy egy ilyen fontos dolog, hogy aki érti a mosolyt, ő szerintem pont azért elmellénk, mert
1: nem akar ezzel
2: élni, vagy visszaélni. Az egy más dolog, hogy mondjuk egy céggel, egy adománygyűjtő kampányban úgy működünk együtt, hogy ez egy win-win helyzet legyen. Tehát, hogyha mondjuk mondok egy példát, vannak olyan támogatási formák, amikor mondjuk egy cég azt mondja, hogy ő egy vagy két hónapig csinál egy kampányt, és mondjuk az eladott termékeinek x%-át nekünk adja. Akkor az egy közös kommunikáció, akkor abba kell, hogy legyen olyan érték, ami neki is, hogy mondjam, a forgalmát növelheti, vagy valamilyen értéket jelent. Azon kívül, hogy jó érzés, hogy támogatod, hogy ez egy CSR tevékenység, azért ez ma már egy profi dolog Magyarországon is sok cégnél, hogy kitalálja, mi az a CSR munka, amivel ő dolgozik, amit ő beépít a mindennapjába, hogy ad vissza a társadalomnak, milyen ügy mellé áll abban, azért egyre többen tudatosak. Tehát, hogy ez a kettő így összeérhet jól, hogy van egy önzetlen segítség, mert ugye a támogatás lényege ez jogilag, hogy nem kér semmit cserébe, ugye ez nem szponzoráció, ez támogatás. De attól még szerintem fontos, hogy legyen egy cégnek mondjuk ebbe tudatos, hogy mondjam, amit ő ebből nyer, mint cég, akár PR-ban, akár társadalmi felelősségvállalásban. Ezt kell valahogy, ezt az arányt jól megtalálni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy mármennyire is építünk rendszereket, ebben mindig van egyediség. Tehát, hogy itt is az van, hogy leülünk valakivel tárgyalni, és akkor ott azt együtt kidolgozzuk, hogy mi az, ami egy jó együttműködés lehet
1: közöttünk. Mi vezeti a cégeket, vagy a támogatókat? Az együttérzés, a lehetséges nyereség, mert most arról is beszéltünk, hogy hát egy cég reputációját emeli, hogyha jó a CSR-ja, és milyen társadalmi felelős cégnek tűnik. Tehát mi a jellemző, hogy miért adnak pénzt nektek? Hogy látod?
2: Hát én ezt úgy látom, hogy van egy, biztos, hogy van egy érzelmi része, vagy nem tudom ezt minek hívjam, igen, az, hogy segíteni szeretnék. Azért minden ember ilyenkor, akik a mi támogatóink, ők egy kőkemény üzleti világban dolgoznak, és itt valami másba be tudnak kapcsolódni, ahol azt az oldalukat megélhetik, hogy milyen az segíteni.
1: Igen, őket abszolút. Egy kicsit, tehát jó érzés.
2: Jó érzés, igen. Van egy lelkület szerintem a mosoly körül, amiben ilyenkor bekapcsolódnak. Ezt soha nem tudtuk úgy pontosan megnevezni, hogy mi ez, de hogy ezt látom a támogatókon, hogy ez a közösség. Tehát ez ne úgy képzeld el, hogy egy közösség, ahol összejárnak. Persze vannak kapcsolódások üzletileg, barátilag, emberileg, ki is alakulnak ilyenek a támogatók között, de mondok egy példát, nekünk van egy minden évben egy nagyon komoly Artscraft Design jótékonysági aukciónk, ami egy nagyon komoly szakmai válogatás Spengler Katalin vezetésével. Ez egy nagyon profi aukció. Itt is van olyan, azért jönnek el az emberek, hogy szeretnének mondjuk műtárgyakat megvásárolni. Ez egy motiváció. De a valódi igazi motiváció mögötte, hogy ők szeretnének megvenni valamit, de hogy a mosolyt támogatják. Az, hogy meddig megy föl egy licit, abban nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a mosolynak szeretnének segíteni, és 10 éve csináljuk ezt.
1: A műtárgyakért kapott pénzt, azt ti kapjátok?
2: Egy részét. Tehát a művészek lemondanak haszonról, a galériák teljesen lemondanak a hasznukról, és vannak művészek, akik teljes összeget odaadják nekünk, tehát ebből nekünk mondjuk tavaly 125 millió forint jött össze egy este alatt. És ott 10 éve csináljuk.
1: Hát az éves működéseteknek az egy negyede.
2: Bizony. És ott minden év, most is tisztelibb a bőr lettem, hogy ott van egy olyan pillanat, amikor így teljesen tapintható, hogy itt mindenki ezért van ott, hogy segítsen, és akkor föltolják a liciteket, iszonyat jó hangulat van. A végén akkor, amit mondjuk, ha van két műtárgy, amit közben nem vettek meg, az biztos, hogy valaki megveszi, és hogy ez ott már teljesen látható és tapintható, hogy azért, hogy a mosolynak segítsenek. Ott van egy ilyen energiasűrűsödés valahogy, és szerintem ott az a valódi érték mindenkinek, amiért valaki mosoly támogatott.
1: Minden szervezet életében a növekedés, az egy válságveszélyes terület. Igen. Ez hogy lehet jól kezelni? Üzleti életből hozott minták, módszerek? Mert szerintem azért egy az egybe azt sem nem lehet alkalmazni. Nem. Tök más emberek. Tehát.
2: Hát őszintén meg nem pont most vagyunk ezen a ponton. Tehát, hogy az elmúlt években még valahogy úgy mentünk a növekedés után.
1: Szerintem ebben a fejben átállás akár új emberek integrálása, amit ugye nyilván ez egy ilyen üres HR-es szó, de azért tulajdonképpen arról van szó, hogy eddig dolgoztunk négyen az irodába, most még jön két kollégina, akik nem tudom én mit szeretnek, tök mások, tehát emberileg be kell illeszkedni valahogy, és ilyen gyorsan ráadásul, tehát eddig négyen voltunk, de hónap után már nyolcan vagyunk, tehát emberileg mi segít ebben az integrálásban, vagy így alap, aki oda jön, az rögtön átveszi ezt a mondjuk így mosoly attitűdöt?
2: Hát nem feltétlenül, hát nagyon változó,
1: neked,
2: attól
1: szerintem
2: is
1: szerintem neked van ebben szerepled, nem?
2: Igen, ebben nagyon sokat
1: kulcsszerepet.
2: Igen, nagyon sokat is dolgoztunk az elmúlt pár évben ezzel, hogy főleg egy ilyen szervezet, mi azért nem vagyunk annyira nagyok, de ahhoz már nagyok vagyunk, hogy így csak úgy működjünk, ahogy éppen sikerül. És nagyon emberi a csapat, tehát hogy itt nagyon erős emberi kapcsolódások vannak, ami szerintem egy nagyon nagy érték.
1: Személyes kapcsolódások a munkaidőn kívül, vagy
2: nem feltétlenül, a munkán belül nagyon személyes, érzelmileg is nagyon fontos szerintem mindenkinek.
1: De szeretik egymást az emberek?
2: Igen, és ebben sokkal nehezebb elviselni szerintem a konfliktusokat, hogy a munkából adódóan, különböző látásmódokból adódóan, különböző működési módokból adódóan, ami személyesen is mondjuk különböző, meg mondjuk különböző területek különbözően működnek.
1: Mert bántásként érzékelhetünk.
2: Mert bántásként, és nagyon-nagyon meg tudnak bántódni a kollégák, és hogy ezt jól kell tudni kezelni, és hát ezt látom az elmúlt pár évben, hogy ha ezt nagyon for-profitosan kezeljük, hogy ez egy munkahely, de nem hozunk be érzéseket, akkor elfolytódik egy csomó minden, és az egyszer csak valahol kicsap. Tehát, hogy tudni kell teret adni az őszinte kommunikációnak, ami sokszor nagyon-nagyon nehéz, főleg egy munkahelyen, meg hogy ebbe meddig lehet elmenni. Szóval ez egy külön művészet, egy külön kihívás, amit mi is tanulunk, én is most tanulom, tehát, hogy itt tényleg az van, hogy én egyedül ültem 25 éve egy irodában, és most meg van 13 ember, akivel együtt dolgozunk a bent az irodában, aki a szervezőcsapat, van 22, 24, 25, az változó a számuk, hány terapeutánk van, ők ugye a helyszíneken vannak, van három boardunk, aki dolgozik, van egy csomó olyan támogatónk, aki akár mondjuk a napi munkába is segít jogászként, pénzügyesként, szóval ez egy 50 fős szervezet már körülbelül, szóval azért ez nagyon nagy mindsetek, mert nagyon más mindseteket kíván így vezetőként is, és fú, ez azért nagyon nagy kihívás, hogy tényleg ezt a részét, hogy legyünk profik és hatékonyak, de közben meg az van, hogy nem hagyhatjuk
1: az emberség,
2: kívül az emberséget. Hát emberek dolgoznak, figyelnünk kell egymásra, nagyon-nagyon sokszor a kiégés határára kerülünk mi is, a terapeuták is, ugye, mert hogy minél többet vállalnak, mert minél több gyereknek kell segíteni, tehát be kellett vennünk így a mindsetünkbe azt, hogy figyeljünk jobban a terapeutákra például, figyeljünk jobban magunkra, és ez az utóbbi, ez nagyon sokszor elmarad.
1: Elmarad?
2: Elmarad, mert
1: nem kezelitek magatokat, vagy a konfliktusokat?
2: Van egy pont, ahol igen, de sokszor az van, hogy fú, hát itt előrébb
1: haladni
2: van az,
1: kell.
2: Hogy haladni kell, az mindig, hogy haladni kell, nagyon nagy a cél, nagyon nagy eredményeket várnak tőlünk, mi magunktól nagyon nagy eredményeket várunk, nagyon sok az egy napra eső feladat, és akkor ebben mindenki ilyen hősiesen próbál helytállni, hogy hát feláldozom akkor egy picit magam, vagy eszünkbe se jut, mondjuk egy 4 órás meetingen nem jut eszünkbe, hogy kimenjünk a mosdóba. Tehát, hogy ez nonsense, hogy ez van, de ez van. Nagyon sokszor csúszunk ebbe, én is sajnos. És akkor utána persze, amikor ez nagyon már így kibillen, akkor nagyon figyelünk egymásra, akkor ülünk le beszélni, de hogy ennek van egy ilyen hullámző amplitúdója, ami mindig eldöntjük, hogy ezen változtatunk, minden évben ez a célkitűzésünk, hogy idén évvégén nem megyünk úgy a karácsonyi szabadságra, hogy teljesen ki vagyunk
1: pótlanva.
2: És ez minden évben mégis az lesz, hogy a nyári szabadság is, meg az évvégi is az úgy megyünk, hogy teljesen ki vagyunk pótlanva.
1: Hát ezek szerint nem csak emberséget kell adni, hanem emberséget kell kapni,
2: igen,
1: ha jól értem.
2: Igen.
1: Említetted, hogy 25 éve egyedül ültél az irodában.
2: Igen.
1: Hát elképzelted, hogy ez lesz?
2: Nem. Pont erre gondoltam, amikor így jöttem ide, hogy a működés közben nagyon tudatosak vagyunk, én is, tehát hogy nagyon figyelek, de hogy valahogy mégis az van, hogy úgy sose gondolok bele annak a súlyába, hogy azért itt mi megyünk keresztül, sose gondoltam erre, hogy vajon hova jutunk el. Úgy mindig az volt, hogy ez a feladat, ezért jöttem ide, hogy ezt csináljuk, és így építettük közösen. És valahogy én tényleg ebben nem gondoltam bele, azt hiszem soha, hogy ez így hova juthat el, vagy hogy...
1: Azt értem, hogy van tervezésetek, de így van a ti műfajotokban, a te műfajodban, van egy ilyen, ugye a színészeknek szokták mondani, hogy szerepálom, vagy kétszer ekkora szeretnél lenni, vagy ilyenkor mi jár a fejedbe? Tehát inkább lépjünk ki a hagyományos kérdésből, hogy mi lesz 5 év múlva, de hogy van-e valami, amit úgy, amiről úgy gondolod, hogy ezt el kell érnem?
2: Hát személyesen szervezetként van, mert hogy mi 3 évente tervezünk most már stratégiát, tehát ott azért mindig végig gondoljuk, hogy mifelé megyünk, vannak álmaink
1: de
2: például, hogy hova szeretnénk.
1: De az a profizmus, neked?
2: Igen. Hát nekem maga az, hogy ezt az egész ügyet tovább tudjuk vinni, és hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni, minél jobban, komplexebben, ez abszolút nagyon nagy motiváció. Az, hogy ezt az személyesen nekem nagyon nagy vágyam, hogy ezt az emberséget hogy lehet megőrizni, úgyhogy talán ez mozgat engem most a legjobban, hogy itt fölépült egy rendszer, és ebbe hogy lehet azt a soft részét, ami az emberség, ami a lélek, ami az életszerűség, vagy hogy mondjam, az életet, hogy én sokszor élem meg azt, hogy a mindennapokban megöljük magunkban, most így hülye szóval az életet nem lehet megölni, de mégis úgy lefolytjuk az életet, és hogy lehet örömteli, minél kiteljesedettebb pillanatokat megélni, úgy, hogy közben ilyen nagy célokat, eredménycélokat próbálunk megvalósítani. Engem most ez motivál valahogy a legjobban. Elkezdtem tanulni például ökopszichológia alapú természetkapcsolati facilitátornak most tanulok, és ott is pont ezt látom, hogy sokszor az a tempó, amiben élünk, az, ahogy jelen vagyunk, az, ahogy mindig fejbe vagyunk, hogy miket kell még megvalósítani, célokat, az kijöli azt, hogy jelen legyünk abban, ami történik, és kapcsolódjunk ahhoz, ami éppen van. Egymáshoz, a helyzethez, magunkhoz, hogy vagyunk egy helyzetben. Hát ezt nagyon sokszor így egyáltalán nem érzékeljük itt testi szinten. Pedig nagyon-nagyon sokat segít, amikor az ember így megélheti azt, hogy én most ebbe a szituációba, én tényleg hogy vagyok. Már maga ez egy feloldó erő, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ha meg tudok állni egy pillanatra és figyelni, hogy mondjuk én egy feszült helyzetben hogy vagyok, akkor maga ez a feszültségem már azonnal old. És nekem például az, hogyha ezt ki tudom terjeszteni tágabb élő rendszerekre, mert ugye azért egy cég az egy mesterséges emberi rendszer, nagyon kognitív szinten van, de amikor ezt ki tudom terjeszteni arra, hogy van egy természeti közeg, ami körülvesz, az már egy nagyon élő, lüktető eleven rendszer. Abban már úgy tudok kapcsolódni, hogy ez vissza is táplál sokkal jobban. Ez egy nagyon kölcsönös dolog. Ott nagyon érezhető, hogy valahogy az élet úgy jobban meg tud születni így a megélés szintjén, mert az ott van különben, tehát nem akkor születik nyilván, csak valahogy, mintha ezt nem érzékelnék, és például engem ez nagyon motivál, hogy ezt hogy lehet behozni így a mindennapi működésbe, és nagyon nehezen látom, hogy tudjuk ezt a kettőt így összeegyeztetni. Engem ez nagyon motivál most személyesen, tehát nem csak a terápiás célok, hogy hogyan fogunk segíteni a gyerekeknek, hogyan tudunk komplexebben segíteni, hogyan tudunk ebbe az ellátórendszerbe, ami most, hát reméljük, hogy most azért ez is fejlődni fog, hogy ebbe mi is hozzátenni minél többet, ez valahogy úgy szakmailag evidens, hogy e felé szeretnénk haladni. Engem ez nagyon érdekel, hogy ebben hogy tudunk emberként úgy
1: személy
2: lenni.
1: Szerint
2: személy
1: emberként.
2: Szerint, igen, mert hogy tulajdonképpen ez a probléma a gyerekeknek is, hogy nem élhetnek így. Én ezt látom, hogy mi pont azt csináljuk a mindennapokban, amitől aztán betegek leszünk, ők is betegek lettek. Tehát, hogy ez nagyon nagy ellentmondás, és nagyon nehéz ebből kilépni a mindennapokban, de én még azért nem adtam föl, hogy hát ha lehet elmélyült ebben nagyobb életörömmel. Ezt szoktuk is mondani, hogy hiába van az, hogy mi olyan helyzetekben segítünk gyerekeknek, ami nagyon-nagyon nehéz, meg szomorú, hogy mégis az életöröm felé vinni őket, ami nem mindig jelenti ezt a nagyon felhőtlen, éppen most nagyon boldog vagyok állapotot, de hogy valahol ott a mélye mindig ott van az életnek az a lüktetése, az a nagyon nagy ereje, ami volt egyszer egy aukción tartottam egy előadást, egy lánynak a rajzát mutattuk be, amiben ő egy fának rajzolta le magát, és azt mondta, ez egy fa, ami egy nagyon beteg fa volt különben, tehát a rajzon is látszott, de azt írta le, és emlékszem, hogy hetek után jöttem rá, hogy ott van a mondatban, távon a lényeg, ez egy fa, én vagyok a közepe, a gyógyulás. És annyira emlékszem, hogy sokáig csak azzal a részével foglalkoztam ennek a szövegnek, amit ő írt, hogy mik a nehézségek. És egyszer csak ott emlékszem, hogy pár hét után így leesett, de hát ott van a lényeg, kimondta, ő tudta valahol belül, hogy ott van benne az az életerő, az élet maga, amihez, ha ő vissza tud kapcsolózni, akkor az a gyógyulás. És hát igen, rájöttem, ez a terápiák lényege, hogy a terapeuta oda segít visszakapcsolódni a gyerekeknek, és szerintem ezt valahogy nekünk is meg kéne tanulni, mert elfelejtjük, hogy közben, hogyha mi segítünk, és mi kiégetjük magunkat, akkor mi is elveszítjük ezt a kapcsolatot. És ezt nagyon látom mindannyiunkon, hogy nem tudatosan, de egy picit úgy azért feláldozzuk magunkat, de hát ez nem csak a non-profitban van így, ez a for-profitban is szerintem mindenhol az életünkben most ez van, hogy így rohanunk át az életen, és akkor úgy nem éljük. Pedig hát minden pillanatban annyi gyönyör van, meg annyi szépség, tehát az ember kiül a természetben mondjuk, kiülök este mondjuk az erkére, és csak ott így figyelek, hát ez maga a csoda. Tehát az élet, ahogy élődik, ahogy alakul, ahogy a madarak énekelnek, repülnek, ahogy ezek a pelyhek szállnak, tegnap pont este néztem az erkéről, hogy ha az ember leül, és ezt tudja csak így figyelni, és így minden zsigerével átélni, hát ez valami olyan boldogság, és akkor nem kellett semminek történnie. Nem kellett elutazni, nem kellett semmit vásárolni, nem kellett semmit fogyasztani, hanem csak megállni, és jelen lenni a pillanatban. Mérhetetlen boldogság tud lenni, és akkor ez nagyon ritka, hogy az ember ideje jut, hogy ezt meg tudja engedni.
1: Az Orján Katalin, azt kívánom, hogy sok ilyen pillanatod legyen. Igen, és köszönöm, hogy eljöttél a Joker-harcba.
2: Kölcsönösen kívánom neked, meg mindenkinek, mert szerintem ez mindenkinek jár, ez az élet.
1: Köszönöm szépen. A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Rádió Café. Van barátod. Sister love, why don't you break it up?

Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a rádiókafé98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Katonai helikopter zuhant le Csehországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klebensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
5: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
4: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, ez itt az Epic Stories, én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és a mai vendégünk Zolnay Judit, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy miért nem kellene pejoratívan gondolni a sales-re, illetve arról, hogy mit is jelent valójában ma sales-elni, és megsúgom nektek, hogy nem azt, hogy tukmáljuk a portékánkat valakire szakadatlanul, inkább nézzük meg, hogy hogyan érdemes ezt jól csinálni, illetve azért azt gondoljuk, hogy a hallgatók nagy része nem ilyen pozícióban dolgozik, de talán kiderülhet, hogy egy kicsit mindenkire vonatkozik ez a dolog. Szia Judit, üdvözlünk!
2: Szia!
1: Te ugye 18 éven keresztül dolgoztál a MetLife-nál, amiből az utolsó 8 évben a CEO-ja voltál a Magyarország és a, jól tudom, akkor bulgáriai operációnak. Ugye a biztosítási világ az azért messziről nézve az mondjuk nem feltétlenül egy izgalmas dolog, de hogy egy bonyolult, és hogy engem az kapott meg a beszélgetésekben korábban, hogy általában az emberek nem szokták szívesen CSS-nek hívni magukat, és főleg nem akkor, hogyha egyébként CEO-k, és hogy amikor téged megkérdezett valaki, mivel foglalkozol, akkor mondod, hogy egy CSS vagy, és azt gondolom, hogy ritka az, hogy valaki ezt kiemeli, hogyha mondjuk erről van szó, hogy ez miért tudod így megfogalmazni.
2: A létező legtöbbet életemben abban a feladatkörben tanultam, amikor értékesítésben dolgoztam, és ez az életem minden szakaszára igaz, tehát emberként ott fejlődtem az életben való boldogulásban és az emberekkel való bánásmódban. Ezt sehol nem tanítják. Bármilyen egyetemet elvégzel, egy iskolarendszeren végigmész, alapvetően one-to-one viszonyokba kell boldogulnod, felelet, nagyon kevés csoportmunka, talán már egy pangya prüntnyit most már több, ahogy én így hallom a fiataloktól, de azért meg a saját gyerekeimnél is láttam, hogy azért ez egy ilyen egyéni versenypálya.
1: Igen, de azért te tanultál is sok mindent.
2: Nagyon sokat tanultam, de azt láttam, hogy én amikor elkezdtem üzleti területen dolgozni, ahol igazán meg lehet az üzletet tanulni, az a sales, az az értékesítés. És ugye én pénzügyi területen voltam mindig az életemben az elmúlt, vagy az utóbbi 2,5 évet kivéve, és valóban olyan termékekkel foglalkoztam, ami push termékek. Tehát senki nem úgy kell föl, hogy hosszú távú megtakarítással szeretné elbíbelődni, vagy neki ezt mai nap folyamán meg kell hozni ezt a döntést, hogy milyen lesz a nyugdíja, hogy milyen kockázatokat visel, és hogy életbiztosítást kell kötnie, vagy adott esetben betegségére, vagy balesetére szóló kockázatokat szeretné eladni a biztosítónak.
1: Ráadásul ezekre nem is olyan szívesen beszélgetünk, senki nem akar azon gondolkodni, hogy esetleg meghalhat, vagy beteg lehet, és hogy ezek a beszélgetések valószínűleg rossz érzéseket keltenek az emberben, amikor megjelenik valaki, aki azt fogja mondani, hogy hát figyelj, te meg fogsz halni, vagy beteg leszel, úgyhogy beszélgessünk erről. Ez nem tűnik olyan,
2: nagyon
1: olyan jó
2: indításnak.
1: Nagyon, és képzeld
2: el, hogy ehhez képest még a kínai kollégákkal, amikor annak idején beszéltem, ehhez még hozzátették, hogy Kínában, hogyha te elmész valakinek az otthonába, vagy olyan helyen, ahol tartósan időt tölt, akár az irodájába is, és ha kiejted a halálszót, akkor az gyakorlatilag a kapcsolatotoknak a végét jelenti, mert olyan babonások ebben kapcsolatosan, és ennek ellenére azért értékesítenek ilyen típusú termékeket. Na, de visszatérve az előző kérdésedre, pont azt hiszem, és nagyon érdekes, mert most állt össze nekem a kép, ebben a kontextusban én még erre nem is gondoltam, de ahogy kérdésed kapcsán így végigfutott bennem a válasz, valóban, az én alaptermészetemnek maga ez a világ alapvetően nagyon hamar unalmas lett volna. Én nagyon szeretem a változatosságot, a magánéletben meglehetősen hedonistának is vallom magamat. Szeretem a szépet, az igényeset, minden, ami az érzékszerveinkre hat.
1: Ezt is kevesen szokták egyébként bevallani, hogy a hedonizmus az jellemző rájuk.
2: Hát, most már megengedhetem, azt mondom már ebben a korban magamnak, és én azt gondolom, hogy az ember azt is meg kell, hogy engedje magának, hogy vagyok, aki vagyok, ez vagyok, szeretem magamat, és ami olyan, hogy már meg kell, hogy öleljem, azt már táplálom is, úgyhogy ezt én ilyen nagyon szívesen el szoktam mondani. Visszatérve a kérdésedre, most jutott az ilyen konstellációba, így most világosítottad meg a kérdéseddel, hogy ezért talált meg engem nagyon jó időben az értékesítés, illetve lettem arra figyelmes, hogy amit az értékesítési területen a kollégáim csinálnak, az összes terület, tehát a pénzügyi terület, a termékmenedzsment, mind nagyon agymunka, mind nagyon gógyis feladat, mind nagyon szabályok mentén haladás, és abban egy kis kreativitás, de a kreativitás, ami nekem alapelemem, és én nagyon, nagyon szeretem a saját kreativitásomat, azt gondolom, hogy meglehetősen jó tehetséggel bírok, az összes többi területen elkezdett unatkozni. És az értékesítésen találtam meg azt a komplexitást, azt a szabálytalanságot, azt a szabadságot, hogy el kell érni az eredményt, ami nagyon kell nekem, mert amellett meg egy versenyló vagyok, tehát én mindig azért alapvetően nagyon szeretem a versenyt, mert az ad egy objektivitást. Ha verseny van, akkor teljesen mindegy, hogy szőke vagyok, nő vagyok, vidéki vagyok, teljesen mindegy. Akkor az, annak a végén van egy szám, és az az, ami bennünket meghatároz. Viszont odáig való eljutásnál az értékesítés az a terület, amikor tulajdonképpen szinte minden hangszeren lehet játszani, mindig helyzetfüggően kell viselkedni, és olyan dolgokat lehet csatasorba állítani, ahol az ember tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nem unatkozik. A mai napig, amikor már az ügyfeleimmel foglalkozom, és üzleti kérdésekről, tárgyalástechnikáról, a munkatársaival, a vezetői társainak hogyan tudok eladni egy változást, mert az is értékesítés.
1: Erre majd vissza is térünk.
2: Igen,
1: is.
2: Amikor magamat adom el, mert egy új pozícióba kerülök, én leszek most már a cég vezetője, vagy a cég meghatározó igazgatósági tagja, akkor én újra eladom magam ugyanazoknak az embereknek, akik eddig más feladatkörbe ismertek engem. Ezeknél mindig, minden alkalommal tulajdonképpen egy új feladat előtt vagy, és egy új helyzet is. Ahogy erről beszélek, libabőrös lett a kezem, mert ez az, ami engem intellektuálisan olyan helyzetbe hoz, hogy akkor megint valami nagyon föl tud tuningolni. Úgyhogy én, nekem ez az első alapválaszom, hogy a sales is sexy, sales is cool, nekem kreatív. És azon az iparágban, amiben dolgoztam, ez volt az a terület, ahol a legnagyobb szabadság volt, a legnagyobb kreativitás.
1: Én sem vagyok teljesen képben azzal, hogy mennek a dolgok, de valahogy úgy képzelem, hogy vannak akkor ilyen termékek, ilyen biztosítás, vagy egyéb termékek, vannak akkor targetek a különböző kis sávokban, vannak vállalásaitok, és vannak párhuzamosan emberek, akik ezen dolgoznak, és nyilván a te sikered az, hogyha mondjuk ebbe a lehető legtöbbet tudsz beletenni az adott időszakban. Nagyjából ezt értjük ez alatt a verseny alatt?
2: Abszolút. Én azt szoktam mondani mindig, hogyha nagyon le kell butítanom, hogy tudod ezt elképzelni, hogy amikor az ember értékesítés, az legyen, hogy egyénileg egy ügyfélnek értékesítek, vagy egy partneremnek, tehát B2B, tehát a biztosító és mondjuk az ő közvetítő partnere között állapodok meg, és adom el a terméket, és állapodok meg abba, hogy ő felém irányítja a közvetítőnek az érdeklődését, bemehetek, oktathatok, és elkezdik az én termékeimet értékesíteni. Ugye ezek a brokerek, vagy többes ügynökök voltak, és ugyanaz, amikor a saját értékesítési hálózatom munkatársai pedig az egyén ügyfeleknek értékesítettek, vagy vállalatoknak, ez ebből a szempontból teljesen minden, a döntéshozó mindig egy magánszemély. Úgyhogy ebben az esetben én azt gondolom, az nagyon érdekes, hogy ez a hármasság, amit említettem, röviden az arról szól, hogy mindenek előtt vagy te. Először mindig téged vesznek meg. Tehát lehet neked a világ legjobb céged a háta mögött, iszonyú nagy brendel, lehet egy nagyon versenyképes terméked, és még ígérhetsz mellé viszonylag jó szolgáltatást is, ha egyszerűen nem szeretnek veled időt tölteni. Hogyha sajnos volt ilyen, amikor mindenki tegye a szívére kezét, hogy látja, hogy jön valaki, aki hoz neki valamit, vagy éppen látogatja, jaj, már megint a Kovács van itt, jaj, nem akarok vele találkozni, tagadjatok le. Ugye? Tehát, hogy Jucika, akkor most te hallgass meg, mert nem akarom.
1: Emberek, akiknek felveszed a telefont, és akik
2: és akinek nem, és egyszerűen nem tudod megmondani, hogy miért. És akkor erre valaki azt mondja, hogy jó, de hát ha nem kell, hogy mindenkivel működjön a kémia. Az az én kutya kötelességem CSS-ként, hogy én olyan állapotban legyek, egészen onnantól kezdve, hogy jó illatú legyek, onnantól kezdve, hogy mosolygós legyek, hogy jó energiáim legyenek, hogy felkészült legyek, hogy hiteles legyek, hogy megbízható legyek, és képes legyek egy olyan bensőséges kapcsolat kialakítására, ami nem jelent semmit olyat, amire most bárki elsőre gondolna, hanem egyszerűen arról szól, hogy fölállunk az asztaltól az első találkozásra, azt mondja, hogy egyébként jól éreztem magam ebbe a beszélgetésbe, semmi más. Ez mit jelent? Ha akivel te leülsz, ő jól érzi magát, akkor legközelebb is akar veled találkozni. Akkor egészen egyszerűen megvan az első nagy lépés, nyitottá válik. Tehát ezért mi szoktam mondani, hogy mindig az értékesítő az elsősorban önmagáért először felelős. Utána jön az, hogy milyen a portéka, milyen a termék. Óriási felelőssége van minden szélszesnek, hogy befelé a gyárba, vagy a cégé felé, ő képviseli az ügyfelet, ő a frontline, tehát ő az, aki nem csak elad, hanem vissza is viszi az ügyfélnek a hangját, képviseli az ügyfél igényét, lefordítja, és versenyképesség szempontjából folyamatosan feedbackeli, hogy ez most jó, ez most nem jó. Nagyon fontos, és nem akarok részletekbe elveszni, de ez nem jelenti azt, hogy avval jövök vissza, hogy na, a miénk a legdrágább a termék. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki olcsón akar eladni, az nem jó értékesítő. Tehát mindig a jó értékesítő az annyira adja el, amennyibe ez a termék kerül.
1: Vagy egy kicsit többért.
2: Hát akkor úgy alakítjuk ki, de mindenképpen mindenki jól járjon. Tehát visszatérve, első én vagyok, saját magamért vagyok fel, és kettő az az, hogy én egy olyan ökoszisztémába kerüljek, partnere legyek a termékfejlesztőnek, a back office-nak, mindenki, aki csomagolja, ellátja, maintaineli, vagy fenntartja a terméket, folyamatosan

0: ügyfél aláírja a szerződést. Mindig azt tudom, hogy akkor kezdődik. Kicsit egyébként a házassághoz ezért szoktam hasonlítani, mert a valódi munka onnan kezdődik, és a mindennapokban dől el, hogy számíthat-e rám. Olyan egyszerű dolgot tudok neked mondani, hogy én mindig azt képviseltem, és nagyon sok kollégám, hál' Istennek értette ezt, és nagyon, nagyon jól csinálják a mai napig, hogy én akkor legyek ott, akkor is érdeklődjek, akkor is én legyek jelen az ügyfelemnél, amikor éppen nem akarok neki eladni. De hogyha éppen csak arról van szó, hogy fölhívom, mert láttam, hogy a kereszteződésnél ment a másik sávba, láttalak, remélem jól vagy. Hogy amikor panaszkodik arról, hogy a gyereket nem vették fel a gimnáziumba, és most nem tudja, hogy melyik legyen a második vagy a harmadik választás, akkor azt mondom, hogy figyelj ide, nekem van egy ügyfelem, ennek a gyereke ide jár, a másik, összekötlek benneteket, beszéljetek. Tehát, hogy hatás központként működök, egy közösségbe helyezem őt, és próbálom azokban a kihívásaiban is segíteni, ami egyébként nem kapcsolódik a termékemhez. Tehát ilyenekre is gondolok én, amikor a szolgáltatást nyújtom, de természetesen az alap termékhez kapcsolódó szolgáltatásoknál is nagyon azon vagyok, hogy amikor neki van valami ügye, akkor lehetőség szerint először is engem hívjon föl, hogy én tudjak segíteni neki, ha véletlenül pedig belemegy a nagy folyamatokba, és elakadása van, akkor pedig tudjam olajozni azokat. Tehát én azt gondolom, hogy így áll össze ez a hármasság, hogy én magam hogyan tartom magamat, hogyan vagyok képben, mennyire mélyek az ismereteim a piacról, a termékről, folyamatos képzés, és végül, de nem utolsó sorban, milyen szerviszt nyújtok.
1: Én szerintem most átírtad legalábbis az én fejembe azt az alapvető sorrendet, ahogy ez eszünkbe jutna, és nagyon tanulságos, mert szerintem egy ilyen alapgondolkodásban sokkal hamarabb szokott következni a termék, és azt gondoljuk, hogy az ember, aki azt hozza, az egy ilyen enyhe bias, vagy elfogultságot jelent ebben felfelé, vagy lefelé, de hogy amit állítasz, az ennek pont az ellentéte. Ez szerinted mindig így volt, vagy mondjuk valamennyire felértékelődött mondjuk az utóbbi években, vagy időszakokban, ennek a jelentősége?
0: Inkább úgy közelíteném meg, hogyha megnézed azt, csak gondolj mindenki arra, hogy van egy, nem tudom én, egy kedvenc péksége, vagy kávézója, vagy akár egy trafik, ahova időnként bejár vásárolni valami apróságot, és hogy mennyire kedvel megy vissza, és most ne arra gondoljuk, aki abszolút csak a kényelmi szempontot teszi maga elé, és mondjuk egy cigarettáért megy, amit egyébként is meg kell, hogy vegyen, mert késztetése van rá. De alapvetően például én olyanokat szoktam figyelni, hogy amikor bemegyek egy kávézóba, vagy pékségbe, akkor, vagy egyszerűen a múltkor harisnyát mentem vásárolni, és én már ebből nyilván sportot is üzök, a kisasszony, hát nagyon-nagyon szomorúan, sőt, majdnem olyan meg vagyok sértődve, hogy itt kell lennem, és hogy ezekkel az ügyfelekkel nekem foglalkoznom kell, tekintettel, telefonját nézegetve én szóltam, hogy esetleg tudna-e nekem segíteni. Ő is értékesítő. És mikor láttam, hogy a hangulata az nagyon meghatározza hozzám való kapcsolódását, nyilván számomra nem eléggé nyitott állapotba találtam meg, akkor megkérdeztem, hogy ne haragudjon, megkérdeztem, tudok valamit segíteni, úgy tűnik, mintha valami nagy problémája lenne. És akkor így kiesett a szerepéből, és rám nézett, és azt mondta, hogy jaj csak, és akkor elkezdte mondani. És mondom, hogy tudok ebben valamit segíteni? Nem tetszik, mondja nekem, nem tetszik tudni segíteni, és mondom, tudja, én egy dolgot mondok önnek, ha elfogadja tőlem, ha nem, akkor természetesen azt csinál, amit akar. Próbáljon meg most mosolyogni fél óráig. Szedjünk össze három dolgot, hogy mi a jó. És akkor így nézett rám, gondoltam, akkor azt hitte, hogy bolond vagyok, de hogy így, aztán végül is belement a játékba. És mondta, hogy hát az a jó például, hogy ma lesz randevúja majd délután, és azt nagyon várja, nagyon jó, mondom, még egyet. Hát tulajdonképpen nem esett reggel az eső, nagyon jó, és hát fél óra múlva ebédszünet van, nagyon jó. Tehát három olyan dolog van, akkor ennek tudunk örülni, akkor mondom, mi lenne, ha megpróbálnám most, csak próbáljon meg mosolyogni, és akkor elnevette magát, és megdicsértem, hogy milyen szép a mosolya, mondom, akkor most megtetszene kérdezni tőlem, hogy akkor mit kérek. És akkor már elkezdett nevet, és mondom, hogy akkor tudja, hogy ilyen szépen mosolyog. Most jut eszembe, hogy a gyerekeimnek is vinnék zoknit. Tehát, hogy igazából ez most egy kis példa is, nem azért, mert nem fogadom el, hogy az emberi lét az rettentően nehéz, és az embernek vannak nehéz és még nehezebb napjai, de alapvetően azt gondolom, hogy az értékesítésben dolgozni, az kora reggel egy döntést jelent. Volt nekem ez a mondatom, most már sok helyen elmondtam, ez a showtime. Amikor én emberekkel foglalkozom, amikor arra szerződök reggel, hogy én felveszem a munkámat, és én azt szeretném, hogy valaki valamivel több legyen. Ugye gyönyörű a magyar nyelv.

0: értékesít, értéket teremt. Az az érték már ott van. Valaki ezt a harisnyanadrágot már elkészítette, hozta Olaszországból ide Magyarországra, bedobozolta, és ő kipakolta, és ő az, aki a végén felteszi a pontot az íjre. Ő az, aki behozza a revenue-t, ugye? Ő az, aki gyakorlatilag a folyamatot lekerekíti, és az ügyfél számára az értéket a végén meg tudja testesíteni. És egy óriási felelősség az értékesítés, hiszen hogyha rossz élményem van, akkor feltehetően nagy biztonsággal nem fogok oda visszamenni, hogyha van verseny az adott mólban, akár egy másik harisnyabolt, vagy adott esetben valamilyen szempontból helyettesíthető termékről van szó. Én azt gondolom, hogy mindig ilyenkor kell jobban figyelni rá, amikor nincs bőség. A bőségben egyszerűbb kicsit így kimozogni a dolgokat. Amikor nincs bőség, már pedig most azért mondhatjuk, hogy azt az időszakát éljük az életünknek, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy óriási lehetőség annak, aki hoz egy döntés, és azt mondja, hogy én olyan munkát végzek, amiben emberekhez először is kapcsolódok. Ha emberekkel kapcsolódik, mivel tudom én őt megtisztelni? Mivel tudom egyáltalán az ő állapotát vásárlásra optimalizálni? Hát akkor, hogyha én neki így egyszerűen örülök, bejön, rámosolygok. Azt mondom, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy én szolgálhatom ki. Milyen jó, hogy ez a nap ebben telik el, hogy én emberekkel foglalkoztatok, és ezt a csodálatos harisnyát én tudok erről beszélni, mesélni. Ezért a legjobb értékesítők már régen nem a termékről beszélnek, hanem történetekről. Olyanokról mesélnek, hogy gyakorlatilag az ember érzelmileg tudjon kapcsolódni valamihez. Minél többet értékesít valaki, és adott esetben én bementem egy harisnyáért, és ugye az oknikkal távozok, meg még egy, nem tudom, még egy fürdőruhát is veszek abba a boltba.
1: Gyakorlatilag te bementél egy harisnyaboltba, tartottál prompt egy sales tréninget a kollégának, majd upsell-elted saját magadat.
0: Ez... Mert én annyira hittem, igen, benne, és annyira szeretnék minden lelket megmenteni ebbe a dologba, mert én annyira szeretem ezt csinálni. Nyilván nem tudok mindenkit megmenteni, és van, amikor látom, hogy feltetően ő nem fog már egy hónap múlva itt dolgozni, de azt is el kell mondanom, hogy nagyon sokszor sikerül szerintem, és főleg nyilván akikkel úgy dolgozom, hogy most már régen a munkámból adódóan, illetve most már mint tanácsadó vagy mentor, akkor én azt gondolom, hogy a lelkesedés és a mosoly az ragadós. Tehát én arra vagyok képes, és azt tudom behozni, hogy én adok az energiámból, adok a hitemből, és hogyha ő nyitottan fogad engem, akkor ebből tud töltekezni. Én már azt helyette nem tudom megcsinálni, hogy ő ebben az állapotban tartsa magát, de példát tudok mutatni, hogy ennek ez az alapja. Ha ezt én nem teszem meg, akkor igazából nagyon ne várjuk azt, hogy hosszantartósan mi sikeresek legyünk. Mert a jó értékesítés alapvető tulajdonság, hogy az emberek szeretnek hozzá kapcsolódni.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
3: Elnézést! Elnézést!
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT!
4: Tessék!
3: MZKT!
4: Ja. Angolul egy szín.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihállyal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Ez itt még mindig az Epic Stories, a mikrofonnál Dolcsek Dániel, és a vendégünk pedig Zolnay Judit, akivel az értékesítésről beszélgettünk a mai nap. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy valójában szélszese mindenki, aki valamiféle ilyen client-facing dolgot csináltat, hogy ahol bármilyen emberrel, sőt, egy kicsit tágítom akkor, hogy mondjuk az irodában bárkivel együtt dolgozol, ami ugye végülis mindenkire igaz, akkor ott valójában a projektedet, a prezentációdat, az ötletedet, az eredményedet, vagy a bármidet is kvázi napról napra el kell adnod, és hogy vajon az értékesítési tapasztalatok, és hogy mégis egy idő után ugye CEO lettél, ott valószínűleg több ilyen típusú dologgal találkoztál, azok ugyanazok-e ebben? Tehát, hogy nem tudom, egy ilyen hipotézis, hogy szélszesen mindenki.
4: Onnan kapcsolódnék rá a kérdésedre, hogy én föltennék egy másik kérdést. Vannak-e ügyfeleid? És úgy értem az ügyfelet, hogy nem feltétlen úgy ügyfeleid, hogy neked van valamit, amit eladsz és azért fizetnek, vagy cserélsz valamiben, hanem a munkád során egyedül létre tudsz-e hozni valamit, vagy kellenek hozzá partnerek, kellenek együttműködő területek. Ha egy nagy vállalatot nézünk, vagy egy multit nyilván, ami nekem elsőként ugye így zsigerből eszembe jut, ott alapvetően mindenki belső ügyfél is egymásnak, hiszen egy láncolat van, egy folyamat van, amiben fázisokra van bontva az értéklánc, és gyakorlatilag ezek a szemek egymásnak ügyfelei, hiszen nem tud működni az egyik a másik nélkül, az egyik szolgáltat a másiknak, az egyik lánc adja, vagy a stafétát a másiknak mondjuk egy ilyen értékláncban. Ha vannak ügyfeleim, és hogyha azt mondom, hogy ez nem egy nagy vállalat, hanem én egy szülő vagyok, és képviselem a gyerekemet időnként, de közben kérek is neki, és próbálok gyakorlatilag együttműködni, akkor nekem vannak szülőként ügyfeleim? Vagy egy harmadik helyzetet hozok be, hogyha én mondjuk egy egyéni vállalkozó vagyok. Tényleg senkivel nem dolgozom, mondjuk egy manikűr szalonomban is ott fogadom a vendégeimet, vagy egy barber vagyok, és egyedül nyitottam egy kis shopot, és ott vágom az uraknak a haját és a szakállát. Akkor ugye vannak ügyfeleim, de alapvetően én önmagamnak is nagyon sokszor ügyfele kell, hogy legyek. Tehát nagyon széles ez a kérdés, és hogyha egy picit bárhol az életünk bármelyik játékmezein azt mondjuk, hogy igen, én föl tudom fogni, hogy nekem a másik ügyfelem magyarul, én szeretném, ha ő holnap is együttműködne velem, szeretném, hogyha jól együttműködne velem, akkor már lehet ezekből a technikákból, ezekből a látásmódból tanulni, amit egyébként egy CSS professzionálisan csinál. De ha azt mondom, hogy egy munkaerőpiacon vagyok, és a munkámat, a tudásomat, a rendelkezésre állásomat bocsájtom a munkaerőpiacon áruba. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki alkalmazott, akkor ezt kicsit úgy lehetne nézni, mint egy Netflix előfizetés. Én egy bizonyos kontingenst adok el a tudásomból, az időmből. Azt mondom, hogy én ennyi időig a te rendelkezésedre bocsájtom azt, ami nekem van, nézhetsz. Csinálhatsz velem azt, amit...
3: Valójában a munkahelyed az ügyfeled, akinek eladtad magadat.
4: Így van, tehát én a piacra beviszem magamat, én egy komplex termék vagyok. Megnézik, hogy egy adott munkakörre én, vagy a 3, vagy a 8, vagy a 10, vagy a 200 másik alkalmasabb. És ott versenyben vagyok. És gyakorlatilag, hogyha én nem tekintek így magamra, az szerintem egy eufémizmus, mert hogy mindig versenyben vagyunk. Amikor már benn vagyunk a munkahelyünkön, akkor is versenyben vagyunk, hiszen adott munkakörben lehetnek többen is, és mindig jöhet egy olyan pillanat, amikor valaki mondjuk költséget kell csökkenteni, és egy picit optimalizálják a lépszámot, előreléptetés van, akkor is eladom magamat. A korábbi teljesítményem, a track recordom. Hasonlóan működök majdnem, mint egy részvény a munkaerőpiacon. Saját értékemet a saját teljesítményem fogja meghatározni a hozzáállásom, és a jövőbe vetett elvárásai annak, aki amit lát bele az elmúlt track record alapján, és azoknak a trendek alapján, amit tőlem eddig látott, és amit várhat tőlem.
3: És erre is érvényes az, amit az elején mondtál, hogy akkor először a kémia, utána a termék, utána a szolgáltatás, mert ez akkor munkahelyen, akkor saját magaddal kapcsolatban
4: is. Elképesztően fontos. Mindig el szoktam mondani, és mindenki megdöbben ezen, de hál' Istennek ezért közgazdasági Nobel-díjat is adtak, Kahneman, Szibani professzorok kapták meg, hogy minden döntés szubjektív. Az üzleti döntések, a kiválasztási döntések, a befektetési döntések, minden szubjektív. És ezért még nem adtak volna Nobel-díjat, hanem azt mondta ez a két okos ember, hogy mit tehetsz ezzel, mert ezt el kell fogadni. Mit tehetsz ezzel, legyen döntési folyamatot. Hogyha most a visszafelé nézem, hogy én hogyan tudok befolyásolni, hogyan tudok jól kijönni, hogyan tudom magamat jól pozícionálni, mint egy terméket a piacon, hogyan tudom a főnökömnél azt elérni, hogy ő rám gondolja, ha a következő projekt indul, vagy vezetői feladat, kinevezés, akkor nyilvánvalóan azt csinálom, hogy megnézem, hogy mi számít neki, mi fontos neki, mi az ő igénye, és akkor már ez értékesítés. Az a lényeg, hogy az értékesítési gondolkodásban nem magamból kell kiindulni, nem a termékből kell kiindulni, hanem abból, hogy akinek én kínálom ezt a portékát, legyek az én magam, az én munkaerőm, legyen az egy termék, egy pénzügyi termék, vagy adott esetben egy autó, vagy egy lakás, amit ugye ingatlan kereskedőként akarok eladni, akkor fog igazán jó munkát végezni, ha az ügyfélből indulok ki. Mi neki a fontos? Mindig el szoktam mondani, hogyha ma már jönnek hozzám vállalatban dolgozók, akik a következő vezetői pozíciókra készülnek föl, vagy egy nagy döntés előtt állnak a karrierükben, hogy igazából aki erről dönt, annak vajon nézzük meg őt, profilozzuk le, mi lehet az igénye, mi a fontos neki. Mindig meg szokták kérdezni, hogy de mi igazán szerintem fontos egy vezetőnek. A vezetői döntés az, hogy én nyugodt lehessek, hogyha én ezt az embert kinevezem. Minden vezető szubjektív azt akarja, hogy ott megkönnyebbüljek, ott nyugodt legyek, ott azt mondjam, hogy pipa, hogy ott van valaki, aki viszi, aki sajátjaként kezeli. Ez a fonákja annak, amikor én elkezdek gondolkozni. Mellé megismerem, hogy különösen neki mi a fontos, és így kezdem el alakítani azt a pozicionálást, amiben ott vagyok én. Tehát a termék ugyanaz, csak nem biztos, hogy azt az oldalát kell megmutatni. Hogyha nekem volt olyan vezetőm, jellemzően ilyen vezetőim voltak, akik ugye pénzügyi területeken alapvetően az érzelmek, embernek megélése a munkahelyen általában az nem mindig preferált, sőt nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor idegesítő tudsz lenni. Én meg azért egy ilyen impulzív csaj vagyok, és nagyon-nagyon hamar meg kellett tanulnom a karrierem elején, hogy nekem próvá kell válnom, professionally, magyarul az érzelmeimet, az amplitúdóimat, vannak olyan helyzetek, mikor nem engedhettem meg, hogy természetesen úgy, ahogy én Alana Tür vagyok, az úgy átjöjjön, mert ez nem az a keretrendszer. Az, akinek én kell, hogy dolgozok, az én ügyfelem, az én vezetőm, aki megítéli az én munkámat, vagy egy másik igazgatósági tag, nem lesz rá vevő.
3: Eszembe jutott az, hogy egy korábbi munkahelyemen egy főnököm többször ismételte ezt, hogy mindenki, hogyha megpróbálna a saját főnökének a fejével gondolkodni, mint most te is mondasz, hogy ő az ügyfél, akkor ez egy nagyon jobb világ lenne, hiszen hogyha tudod, hogy ő mire vágyik, és szerintem ezt írtad le nagyon, nagyon szépen az előbb, akkor neked se torpedóznod kell, hogy most mit csinálj, hanem azt az ügyfél igényt próbálod meg teljesíteni, akkor valószínűbben jobb, és lehet, hogy egy idilisztikus elvárás, hogy mindenki gondolkodjon a felette lévő fejével.
4: Én csak azért merem ezt mondani, mert én, bocsánat, ez egy rádió műsorban lehet, hogy de én nagyon megszívtam. Tehát, hogy én nagyon sokáig a lelkesedésemmel, a hitemmel, avval, hogy én valamire fölkészültem, összetem, és toltam a piros biciklit. És gyakorlatilag visszapattantam például, amikor igazgatóság ülésem, nekem a legeklatánsabb példám az volt, mikor bevittem egy előterjesztést a kollégáimmal, kidolgoztunk, nagyon hittem benne, egy kampány volt, és a CFO kollégám, aki egy rettentően okos, de alapvetően teljes mértékben kizárólag a tényekre koncentráló, az adatokra fókuszáló, és gyakorlatilag azt gondolom, most már jutólag kimerem mondani, hogy kifejezetten idegesítette az én lelkesedésem, nem ilyen típus volt. Viszont mielőtt ez döntés pozitívan megszületett volna, az elnök az azt mondta, hogy neki az kell, hogy ő nyugodt legyen, hogy a CFO-ja rúvvá hagyja a javaslatot. És a CFO-nál nem ment át, és az volt a végeredmény az igazgatóság ülésnek, hogy menjek vissza, és dolgozzak még ezen. És ezt én óriási kudarcnak éltem meg olyannyira, hogy a könnyeim is kicsordultak, és kirobogtam a teremből. Majd nem vágtam rájuk az ajtót, de majdnem. És gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos volt akkor, egyébként az ember nem is várja, hogy honnan jön az első felismerése, hogy honnan fog tanulni. Nekem akkor a nagyfiam volt, aki ebben szembesített. Hazamentem, és rettenetesen mufurc voltam, rossz kedv, és közöltem, hogy ma nem lesz vacsora, mindenki talál valamit a hűtőszekrényben, én most pizsama napot tartok, az azt jelentette nálam, hogy fogom magam is lefekszem. És akkor megkérdezte a nagyfiam, hogy de hát mi tört, mi van? És akkor mondtam, hogy mi van, és azt mondta, anya, ez hány órakor történt? Hát mondom, 9 és 10 között, anya, 7 óra van este. Szerinted az a bácsi az még ebben foglalkozik? Az még gondol erre? Szerintem nem, otthon nyugodtan vacsorázik. Nyilván a drága életem az önző módon a saját pocakjára gondolt, és az elmaradandó vacsorára, de gyakorolta azt a meggyőzés technikát, amiről most én is itt beszélek, hogy tulajdonképpen tudta, hogy az anyjával úgy tud okosan beszélni, hogyha bemutat neki egy másik nézőpontot, mert én totálisan be voltam szűkülve. Tehát ott rettenetesen sajnáltam magam, a világ igazságtalanságának éreztem meg, és a pofám leégett, hogy megyek vissza a kollégáimhoz, hogy ezt nekem nem sikerült eladnom, mint értékesítési vezető. És másnap nyilván feladattá alakítottam, és rájöttem arra, hogy mi kell. Elkezdtem gondolkozni a CFO fejével. Nem érdekli, hogy én lelkes vagyok, nem, semmi. És végigpörgettem az ő preferenciát, és bekopogtattam hozzá, és megkérdeztem tőle, mintha nem tudtam rájönni teljesen, hogy mit akar, és megkérdeztem, hogy mi kell neked ahhoz, hogy te tudd támogatni ezt a javaslatot, és ő szépen elmondta.
3: Jó, ez egyébként gyakran működik. Formáljuk akkor mi is feladattá az emberek fejében ezeket. Én azt gondolom, hogy a legtöbben valószínűleg azért nem estek túl mondjuk ilyen többszörös, meg részletes, meg hosszú sales tréningeken, de hogy amit mondtál, az biztos vagyok benne, hogy csábítóan hangzik nagyon sok embernek, hogy egy picit a gondolkodását elindítsa ebbe az irányba, és akkor mehetünk rajta végig, hogy mik azok a lépések, amit mondjuk először érdemes megtenni, és hogyan lehet mondjuk elkezdeni ebbe az irányba mozogni.
4: Hát talán az első az, hogy érdekeljenek az emberek. Nagyon furcsa, amit mondtam lehet, de hogy egy másik kollégámtól hallottam, nagyon igaz a mondás, hogy empatának lenni szívás, empatikusnak lenni versenyelőny.
3: Ez mit jelent? Tegyünk fel kérdéseket?
4: Egyszerűen én találkozom veled, és ne csak azt nyomjam, ami nekem fontos. hanem először adjak arra időt, érezte azt, hogy te nekem fontos vagy, kíváncsi vagyok, hogy vagy, milyen volt a napod, mi az, ami téged foglalkoztat most, milyen problémáid vannak, miben vagy most pillanatnyilag, ki vagy te, mit tudok én neked adni, mi az, amivel én hozzád kapcsolódhatok. Hogyha én így közelítek meg bárkit is, hányszor van az, aki értékesítéssel foglalkozik, vagy ügyfélkapcsolatokkal, vagy csak ígértem valamit a férjemnek, vagy a feleségemnek, és ránézek az órára, úristen, elfelejtettem, és ott vár a mozi előtt, ugye? Vagy hazamegyek, rám néz, hoztál mit? Hát megbeszéltük reggel, hogy te mész be a cipészhez, és elhozod a cipőt a gyereknek, holnap van mindenség. Úristen, elfelejt, ugye? Tehát, hogy ilyenkor ezek ilyen, hogy mondjam, kellemetlen helyzetek. Én nem azt mondom, hogy ilyenkor ne vállaljuk a felelősséget, de ezekben a helyzetekben, hogyha a másikra ráhangolodok, és megpróbálom azt megérteni, hogy igen, ez megtörtént, de hogy tudok én ebbe a helyzetbe mégis visszalépni egyet, vagy legalábbis nem esni a bizalmi szinten egyet, hogy én tudom azt mondani, hogy figyelj csak ide, gyorsan megnézem az interneten, úgy tűnik, hogy reggel 7-kor kinyitnak, a gyereknek csak 8-15-kor kezdődik a dolog, én reggel ott kezdek, elhozom a cipőt, szeretnél-e még bármit hozzak én neked, és egyébként nem mondja, de fogok neki hozni egy csokorvirágot. És akkor gyakorlatilag az van, hogy kimozogtuk ezt a szituációt.
3: Igen, az a resolution, vagy nem tudod, igazából feloldás, vagy nem tudom, az angolul jobb.
4: Én egyszerűen mondom, ugye a tranzakciós elmélet alapján mondom, hogy ne engedd leesni a bizalmi szintet oda, ahol már nagyon nehezen reparálható. Mert hogyha beteszek téged, és az ember ugye ilyen betesz, hogy kérdezi, hogy te ajánlod Jóskát, aki ebben foglalkozik, és mondtad, hogy ő a te pénzügyi tanácsadod, vagy ő a te fodrászod, vagy ő a te autószerelőd, és azt mondja, hogy te figyelj, hát abban nem lehet megbízni. És akkora dumája van, persze kimozogja, mondhatod erre, aki hallgatóként mondod ezt, de hogyha a duma mellett van tevékenység, action is, amivel valamilyen szinten nem is reparálod, de a bizalmi szintet nem engeded, hogy tovább essen, hanem azt látja, hogy tehát a nagyon beszédes, ez a love needs action, tehát a szeretet is cselekedeteket kíván. Az ügyfél kapcsolat, az értékesítővel való kapcsolat és az értékesítő részéről cselekedeteket kíván.
3: Ezzel kilőtted egy kicsit azt, amit most akartam kérdezni, mert az, hogy foglalkozzunk a másikkal, meg tegyünk fel kérdéseket, az szerintem sokakban biztos, hogy egy picit ilyen rossz érzés kelt, hogy egyrészt, hogy érdekel-e tényleg, meg hogy ennek mi a dinamikája, de hogy valójában azzal, amit most hozzátettél, hogy azért érdeklődöm, azért kérdezem, hogy utána tudjak cselekedni, és akkor meg is teszem, mert nyilván, hogyha a cselekedet nélkül maradnak a kérdések, akkor ez ilyen üres fecsegéssé silányul.
4: De biztos mindenki egy pillanat egy elgondolkozik, hogy szerintem mindenki volt már olyan helyzetben, hogy valaki rendkívül kedvesen, negédesen, ugye erre a Mühmeier mosollyal, egy pestiesen szólva közelített hozzád, és addig voltál fontos, amíg azt megtetted, ami neki fontos. És utána gyakorlatilag ez nem volt kölcsönös. Ezért szoktam mondani, hogy a következő szint az értékesítésben, és ez most már innentől kezdve értsük bármilyen viszonyrendszerre, amiben ez releváns, a bőséges cserére való törekvés.
3: Ez mit jelent?
4: Ez azt jelenti az én világomban, hogy figyelek rád, felmérem, hogy mi a neked a fontos. Engedd meg, hogy én is viszont tudjam pozícionálni azt, amit én hoztam erre a megoldási javaslatként, ami neked biztos, hogy jó lesz. És hogyha létrejön ez a kapcsolat, akkor valamivel mindig próbáljam olyannal megspékelni, amire te adott esetben nem is gondoltál, nem is vártál. És akkor fogsz te nekem a követ, mondjuk például ajánlást adni. Akkor fogsz engem ajánlani, hogyha azon kívül, hogy amit megbeszéltünk, te megvettél tőlem, én valamit még fogok csinálni, tőlem valami még érkezik a te irányodban, ami nem kell nagy dolgokra gondolni, de ez az unexpected, ez az unreasonable, keresem most a magyar szavakat, és elnézést a hallgatók, nem azért, mert itt most nagyon...
3: Engem is leszoktak ezért szidni,
4: de hogy az én tanulási nyelvem ezeken a területeken elsősorban az angol volt, mindig is, tehát ez a nem várt, jó, ez így magyarul, ez a nem várt, nem is gondolt, nem elvárt, apró figyelmesség, kedvesség, valami olyan, amivel én ott, és akkor még egy dolgot szoktam mondani, amivel én valaki esítem a másikat. Senki nem szereti, ha senki esítik, vagy senkiben tartják. És akkor azt érzi az ember, amikor addig érzi tapinthatóan, hogy te addig voltál neki fontos, míg meg nem vetted a cuccot. És hogyha te azt érzi, hogy már nem vagy fontos, ez olyan tipikus, hogy megvettél egy előfizetést, mondjuk valami internet, vagy bármi, aláírtad, kifizetted, fizetted, mint akar, és akkor van egyszer egy problémád, hogy valami, és akkor hosszasan cseng a telefon, ügyfélszolgálatos fölveszi, átkapcsol, nem tud segíteni, majd visszahívjuk, nem hív vissza. Ugye ez innentől a bőséges cserefogalma kezd elkezdeni csökkenni, így megy lefele a potmétered az érzet szintjén. Amikor meg az van, hogy tulajdonképpen van valami, megvagy az ügyfélszolgálat, és azt mondja, megkérdezi, hogy elégedett, tudunk-e valamiben segíteni, érdekli ez, vagy az, vagy amaz, vagy csak egyszerűen azt mondja, hogy látom, hogy ma van a névnapja, vagy a születésnapja, engedje meg, hogy sok boldogságot kívánjak. Nem kell neki, nem várom tőle, de tegye föl a kezét, aki egy ilyen nem várt kis apró figyelmesség esetén nem érzi azt, hogy you made my day. Tehát, hogy köszi.
3: Azt gondolom, hogy ez egy hosszú út, és hogy köszi, hogy adtál hozzá kezdő lépéseket és folytató lépéseket is. Szerintem két ilyen nagy szívességet is tettél most ebben a beszélgetésben a világnak. Egyrészt az értékesítőknek a, mondjuk így a fontosságát, vagy az ázsióját, azt szerintem emelted azzal, hogy megértettük azt a közeget, amiben dolgoznak, és azokat a felelősségeket, ami rajtuk van, azon túl egyébként, hogy a terméket futószalagon beszállítsák valahová. És a másik dolog, ami szerintem fontos, és hogy örülök, hogy erről is tudtunk beszélni, hogy ha valaki nem a sales ügyosztályon dolgozik, attól függetlenül bárki bármilyen élethelyzetben önmaga, vagy az ügye, vagy a feladata, vagy a bárminek az értékesítője tud lenni, és az többségében ilyen emberi viszonyoknak a kezelése. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ez volt a mai Epic Stories epizód. Zolnay Judittal beszélgettünk. Ne felejtsetek el rányomni a követés, vagy a feliratkozás gombra a Spotify-ban, hogy értesüljetek a következő epizódokról is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek. Nem segít az aszályon az érkező eső. Jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
5: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát, minőséget.
4: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
6: Sziasztok! 1000 éve nem volt már Csütörtöki Könyvklub podcast felvétel, úgyhogy már nagyon vártam, hogy újra itt legyek a stúdióba, és most Szabó Laci a vendégem. Szia, Laci!
7: Sziasztok, és köszönöm a meghívást ismét.
6: Köszi, hogy itt vagy. Lacit Libro Paradiso néven találjátok meg az Instagramon. Mindenképpen kövessétek be, mert nagyon jó ajánlókat szokott feltenni az oldalára. És legutóbb tavaly voltál nálam, amikor Nobel-díjas szerzőkről beszélgettünk, és az a vicces, hogy akkor nagyon sok rövid, de fajsúlyos könyv került terítékre, és egyébként ez az idei, vagy a mostani beszélgetésünknek is a témája. Rövid, de fajsúlyos könyveket kértem, hogy hozza a mai beszélgetésünkre. És hát tök durva, de nagyon sokat kilőttünk már így a tavalyi
7: igen.
6: Nobel-díjas szerzők közül.
7: Igen, és én meg pont ugye említettem neked, hogy idén a másik irányba kezdtem el olvasni, szóval inkább a nagy regényeket, de így is volt azért pár, amit nem olyan rég olvastam, és szerintem abszolút illik ebbe a kategóriába.
6: Szuper. Csak egy ilyen kis rövid kiegészítésként, hogyha valakinek nem lesz elég a mai kínálatunk, akkor nyugodtan hallgassa vissza a tavalyi beszélgetésünket, mert Han Kang, Han Ke, Jelinek is mind nagyon passzolnának ebbe a tematikába.
7: Vagy a tavaly előtt itt a francia irodalomról, ahol meg ugye Édouard Louis és Annie
6: szintén
7: abszolút illenek ebbe a rövid és fajsúlyos kategóriába.
6: Teljesen. De akkor, és ha már franciákat említettél most legutóbb, akkor kezdjük is a mai francia választásainkkal, mert itt te is, meg én is hoztunk francia szerzőket.
7: Én szerintem a könnyedebb felől indítanék, én két francia könyvet hoztam. Az első, amivel így indítanék, az nemrég jelent meg igazából tavaly év végén, az Én uram és legyőzőmről van szó. Egy fiatal francia író, Désirable regénye, egy nagyon egyedi stílusa van abból a szempontból, hogy bár maga a téma egy ilyen szerelmi háromszög, az önmagában egyébként nem egy annyira egyedülálló témaválasztás, viszont ahogy megfogja ezt az egész elmesélését, narrációját ennek a sztorinak, az igazán egyedi, mert egy ilyen büntető eljárás közben egy vallomást hallgatunk gyakorlatilag a szereplőknek. Hát igazából az egyik legjobb barátja a harmadiknak, aki így beékelődik, és általa ismeri meg a hölgyet, szóval igazából kettőket is ismeri, és ő tesz tanúvallomást, és így magát a bűntényt, hogy miért teszi ezt a tanúvallomást, azt nem tudjuk, de magát a konfliktust azt már az elején felfedi, hogy itt van egy ilyen szerelmi háromszög, de hogy végig fenntartja azt a feszültséget, hogy nem derül ki, hogy igazából mi is történt, vagy hova torkolt ez az egész.
6: Ez nagyon izgalmas szerkezet, és működik is, vagy közben folyamatosan azon gondolkodsz, hogy vajon mi történhetett?
7: Aha. Igen, és ugye vannak ilyen előreutalások, de hogy nem tudod meg pontosan, hogy most meghalt valaki, aha, vagy megsérült valaki, aha, vagy eltűnt valaki, de így, tehát hogy közben egyébként így humor is van benne bőven, meg csomó ilyen irodalomtörténeti utalás, és az egész egyébként így a Rambo-Verlaine viszonyára appellával, ahogy ugye az is egy ilyen hát nagyon szenvedélyesen induló, de egyébként aztán toxikussá váló viszonyrendszer volt, ahol az egyik fél megszállott volt, és itt is ez van, hogy ugye a harmadik fél, ő kicsit már a végén teljesen belecsavarodik ebbe az egész szerelembe, és mindeközben egyébként a Tina, ugye, aki egy színésznő, ő pont egy erről szóló darabban játszik. Tehát ugye ez az utalás, ez nagyon erős, ez a Rambo-Verlaine, de egyébként más költők, írók is így felbukkannak idézés szintjén, akár Balzac, akár Apollinaire, most ők jutnak eszembe. Szóval tele van ilyen irodalomtörténeti betétekkel,
6: megutalásokkal. De van köze a szereplőknek az irodalomhoz, vagy az irodalmi élethez, és ezért...
7: Igen, ugye a Vasco költő, vagy hát ugye azt szeretne lenni, szóval innen is jön ez, a Tina meg ugye színésznő, és egy ilyen darabban játszik, úgyhogy így. A férje viszont nem, tehát hogy ő testesíti meg ezt az egyszerű, stabil valakit. Tina meg ugye az, aki így megállapodik ezzel, és úgy gondolja, hogy ez jó lesz neki, de aztán ugye rájön, hogy mégsem, és akkor ugye jön egy költő, aki egészen más természet, és akkor innen indul ez az egész az ő részéről, hogy ugye az a kompromisszum, amit ő kötött, holott egyébként egy nagyon kicsapongó, tipikus ilyen színésznői allűrökkel rendelkező valaki volt, de hogy ez itt így megbukik. Ez a kompromisszum a részéről.
6: És mi akkor nem is halljuk egyébként őket beszélni? Tehát mindent ennek a közös ismerősnek vagy barátnak a tanúvallomásán és elmondásán keresztül ismerünk meg?
7: Visszaidéz párbeszédeket. Aha. Szóval van, amikor a narráció az ugye rajta keresztül van, és van, amikor így a párbeszédeket gyakorlatilag úgy írja le, mintha ő ott lett volna. Meg volt, hogy ott is volt, tehát hogy voltak olyan, ugye, amikről beszél, és akkor ott maga a párbeszéd az úgy zajlik, mintha nem a tanúvallomás lenne, hanem effektíven ott abban a helyszínen, ahol ők voltak.
6: Uh-huh, uh-huh. És a bírónak is halljuk néha a közövetéseit?
7: Igen, igen. Van néhány kifejezetten ilyen érdekes, amikor mondjuk ilyen irodalomtörténeti példákat mond, és akkor a bíró elmondja, hogy ennek nincs itt a helye, és akkor pedig ő mondja, hogy de egyébként ez nagyon fontos pont emiatt, a párhuzam miatt, hogy ő behozza ezeket az ilyen irodalomtörténeti, meg ilyen, hát nem is tudom, ez az ilyen esszéista elveket, vagy talán ez már a filológiát is súrolja, amiket néha így behoz a vallomásába.
6: Ez tök jó. Én nem tudtam, hogy ez is ennyire fontos ebben a regényben, úgyhogy mindenképpen el fogom akkor olvasni. De akkor folytatom az én francia, könnyed francia ajánlásommal. Anna Gavaldának a Kis kiruccanás című könyvét olvastam el. Ez egy ilyen kis regény, kb. 100 oldalas regény. Angolul, érdekes mondom, angolul olvastam, mert néhány éve egy ilyen könyvcsomag részeként jutott hozzám, és French Leave egyébként az angol címe. Testvérekről szól, először egy házas pár, és a fiúnak tehát a férjnek a lány testvére ülnek együtt a kocsiban, és indulnak egy esküvőre, az egyik unoka testvérüknek az esküvőjére, és borzasztóan idegesíti a lányt a sógornője, érthető módon egyébként, tehát hogy tényleg az olvasót is szerintem idegesíteni, mert egy nagyon fontosan ilyen pikírt megjegyzéseket tesz, tehát a lány az egy ilyen nagyon csapongó, fiatalabb is azért pár évvel, de egy nagyon-nagyon más személyiség, mint a testvérének a felesége, és sajnálja is, hogy a testvére, aki egy hozzá sokkal közelebb álló személyiség volt, és így isteníti a mai napig, egy ilyen feleséget választott magának, és ki megkeseríti az életét. Abszolút van ebben a nézőpontban is igazság, így a regény első harmada alapján, és közben nagyon sokat megtudunk a többi testvérükről is, van még egy lány és még egy fiú testvér, megérkeznek erre az esküvőre, teljesen abszolút ezt az ilyen hóbortos francia családot, meg milliót képzeljük el, meg egy kicsit behozza mondjuk a négy esküvés egy temetést is, még a Hugh Grant-es filmet a 90-es évekből, tehát ezt a hangulatot, amikor ilyen kapkodva mész, és de hogy valamit még be kell szerezni a benzinkúton, közben vennek az ilyen kis csipkelődő párbeszédek, meg közben azért persze így a háttérből megismerjük, hogy mi történt a testvérekkel fiatalabb korukban, vagy hogy nekik milyen problémáik vannak, és megérkezünk az esküvőre, és annyira felbosszantja magát a férj is, tehát hogy a fiú testvér is, hogy közben fölveszik a másik lány testvért, még van egy ilyen kitérő, ami eléggé felbosszantja a feleségét, mert hát oda kell érni, és hát nem volt betervezve, és hogy mi az, hogy nem jön oda a lánytesó, és a másik lány testvér, és úgy döntenek, hogy így mindent így, tehát mindenkit faképnél hagynak, és elmennek. Ja, mert azt hiszi a fiú, hogy az öccse is ott lesz majd az esküvön, és amikor megtudja az anyjuktól, hogy nem, az öccse az nem tud részt venni, mert ő éppen egy ilyen kastélyban lakik, hát az is nagyon érdekes, hogy ott mit művel. úgy dönt, hogy akkor jó, hogy nem érdekli az esküvő, akkor elmennek és meglátogatják az öcsüket. És akkor a két, tehát ugye a négy testvérből a három ugye beül az autóba, és akkor elmennek a negyedikhez, akiről kiderül, hogy ő egy ilyen kastélyba ment volna, valamiféle ilyen társalkodó fiúnak, vagy ami hasonló pozícióban, nem tudom, hogy milyen mi volt így a konkrét elképzelés, de lényeg az, hogy akihez ment volna, az lelépett, és semmi fizetés, meg semmit nem adott neki, csak a kastélyt, és akkor ő kitalálta, hogy akkor oké, ő ezt így megnyitja a látogatók előtt, és akkor úgy csinál, mintha ő lenne itt a kastély örököse, és akkor egy ilyen kamu mesét elkezd mesélni a kastélyról, és akkor pont egy ilyen látogatásba csöppennek bele, ennek a látogatásnak a kellős közepébe csöppennek bele a testvérei, és ebben is lesz majd még egy esküvő itt is, és tényleg ez az egész egy abszolút egy délután alatt elolvasható, nagyon...
7: Elég sűrű így az elmondásod alapján, igen. Van cselekmény.
6: És egy 100 oldal, tehát egy konkrétan ahhoz képest, hogy 100 oldalas regény, ahhoz képest nagyon sok minden történik, ugye folyamatosan mozgásban vagyunk gyakorlatilag, és folyamatosan egyrészt párbeszédeket olvasunk a családtagok között, meg közben a belső narrációját leginkább mondjuk a fiatalabb lány testvérnek, aki próbál reflektálni arra, hogy tényleg mi történt a bátyjával, hogy miért, milyen szomorú, hogy a bátyja, aki egykor annyira más személyiség volt, egy kicsit így meg besavanyodott, és tényleg egy ilyen középkorú családapa lett belőle, és ezt mondjuk nagyon jól ellensúlyozza az a sok kis bohóckodás, amit megcsinálnak, hogy így váratlanul elmennek az öcsükhöz, és akkor ott is így együtt vannak testvérként, és tényleg akinek mondjuk sok testvére van, annak még érdekesebb, vagy még személyesebb lehet ez az olvasmány. Ez a kis regény.
7: Ez mikori könyve egyébként?
6: Nem tudom, szerintem egy ilyen 15-20 évvel, tehát nem annyira új.
7: Nem is tudom, hogy újakat ad-e ki.
6: Én nem láttam újabb. Ezt egyébként ugye Kis Kiruccanás címmel jelent meg Tótfalusi Áginak a fordításában, azért általában ő fordította szerintem az Anna Gavalda regényeket, de szerintem már egy jó ideje nem jelent meg tőle újabb.
7: Én sem láttam. Újabb regény. Régen ugye beszéltünk már erről, hogy én is sokat olvastam tőle, de egyébként ez pont nem.
6: Na ez egyébként tényleg ezt aki mondjuk tud eredetiben is olvasni, szerintem ez egy viszonylag egyszerű olvasmány lehet franciául is, úgyhogy érdemes vele megpróbálkozni. Meg tényleg, aki csak egy ilyen könnyű, akár egy ilyen vonatútra, vagy repülőútra egy kis kikapcsolódást olvasna, akkor annak egy jó választás.
7: Én még az Együtt lehetnénket kezdtem egyszer franciául olvasni, de azért az nagyon hosszú. Aha. Szóval talán szerintem az a leghosszabb
6: könyve. Ez hosszú. Igen.
7: Úgyhogy egy ideig
6: bírtam. De ez egy jó könyv, azt szerettem.
7: Igen, aztán magyarul elolvastam.
6: Igen. Na azok a hangulatok, tehát aki már olvasott Gavaldától, azok ugyanúgy megvannak ebben a regényében is. Ez ahhoz képest inkább kicsit ilyen vázlatosabb, vagy mint egy ilyen kis vázlat rajz mondjuk egy történetről, tehát annyira azért nincsen mélyen kidolgozva, meg sok minden csak így jelzésértékkel van benne. De egy jó élmény.
7: Jól hangzik.
6: És akkor neked van még egy francia szerződ, ugye?
7: Igen, ez a spektrum másik vége így a könnyedség szempontjából. A Marguerite Duras-ról már beszéltünk.
6: Igen.
7: Érintőlegesen, és most megtaláltam igazából ez az egyetlen kiadása a fájdalomnak, csak maga a könyv az már több mint 40 éves most már.
6: Ugye jelenkor adta ki.
7: Igen, a jelenkor adta ki pár éve. Ez egy olyan könyve, amit a második világháborúról írt, meg az ő szerepéről gyakorlatilag ott abban az időszakban, és ugye sok-sok év táblatával, tehát a 80-as években írta ezt a könyvét, már az élete végén, és egy nagyon megrázó könyv, 6 fejezete van, és mindegyik fejezet kicsit így más a hangulatában, összefüggnek, de nem mondanám, hogy ez egy regény ebben a formában. Ugye ő hát gyakorlatilag ugye az ellenállásnak volt így az egyik résztvevője, és róla ez nem derült úgy ki, mint a férjéről, akit ugye viszont, vagy bocsánat, akkor még nem férje, élettársa volt, azt hiszem, és őt deportálták Dachauba. Onnan indul a könyv, hogy ő ugye próbál információt szerezni arról, hogy hol van a férfi, és tényleg az a, az, az elemi kétségbeesés, amit ő átél, az, az nagyon plasztikusan van leírva, és innentől kezdve kicsit átcsap abba a könyv, hogy ő megismerkedik egy gestapó tiszttel. Hát egy ilyen fura valami kezdődik köztük, a férfi azt szeretné, hogyha ebből ugye viszony lenne, ő pedig gyakorlatilag így azt nézi, hogy meddig mehet el, és nyilván próbál információkat kapni. Aztán a vége felé pedig már ugye, ahogy egyre inkább derül ki, hogy mégsem a nácik fogják meg, a náci Németország fogja megnyerni a háborút, így egyre vakmerőbb lesz így vele szemben, és aztán ugye tanúskodik is, és ez a valóságban is megtörtént, és nagyon sokan így az irodalomtörténészek azért vitatják, hogy amit ő itt leírt, hogy ő végül nem folytatott ezzel az emberrel úgy szexuális viszonyt, az valóban így volt-e a valóságban, és ugye ami nagy port kavart, az az, hogy amikor vallomást tett, akkor néhány ilyen enyhítő körülményt is behozott, nyilván a terhelőek mellett, de hogy amikor ugye olvassunk erről a figuráról, tényleg így a szociopata és pszichopata valaminek a keveréke, semmilyen érzelmet nem mutat, ilyen teljes közönnyel beszél emberek megöléséről, megkínzásáról, stb. Szóval nem nagyon derül ki, hogy mitől vannak enyhítő körülmények. Úgyhogy maga ez az ilyen macska-egér játék, amiben ugye először a macska az nem a Dürásznak az alter egója, de ahogy így haladunk előre, ez inkább kezd így megfordulni. És mindeközben akkor a könyv végén visszatér ugye az élettársa, és hát az egy nagyon kemény része a könyvnek. Igen. Ugye. Az a fizikai állapot, amit, hogy ez a létezésnek tényleg egy olyan szintje, amit elképzelni sem lehet, és hogy maradhatott életben, ez ugye maga a csoda, 17 napon keresztül

0: Tehát amikor megjelent, akkor olvastam, meg a Libra More podcastban beszéltünk is róla. Nagyon-nagyon kemény könyv. Tehát egyrészt ez a típusú ilyen második világháborús párizsi tapasztalat, amikor próbálod kideríteni, hogy mi történt az elhurcolt szerelmeddel, és próbálsz egyrészt életben maradni, másrészt meg információhoz jutni bármiáron, vagy bármihez jutni bármiáron. Igen. Tehát nagyon hangsúlyosan benne van azért a regényben ez a szintű ilyen, tehát elképesztő jól írta meg lélektanilag szerintem Dürász ezt, nagyon beránt, és valóban, amit te is mondtál, hogy átbillen ez a kapcsolat ezzel a német tiszttel, az is nagyon izgalmas, hogy honnan indulunk, és aztán hova jutunk, és persze a végén meg a párjának a visszatérése, és ugye ennek van egy pár regény, aztán Forgács András fordította szerintem mind a kettőt, és azt hiszem, hogy Emberfaj címmel jelent meg, úgy emlékszem, a Antelm, ugye úgy hívják a...
1: Antelm.
0: Igen, Robert Antelm, aki pedig a saját koncentrációs tábori élményeit írta meg. Tehát egy kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy nyilván nem tükörregény, hanem pont, hogy amikor erről az időszakról a Dürász ír a Fájdalomban, közben el tudjuk olvasni Antelmnek a nézőpontjából is azt, hogy ő hogyan élte hát a koncentrációs tábort. És ugye az abból a szempontból is nagyon izgalmas, hogy őt nem azért hurcolták el, mert hogy zsidó származású volt, hanem mert ellenálló igen, volt. Tehát, igen. Hogy van egy ilyen ritkább vetülete, mert ezeket azért viszonylag ritkábban olvasunk ilyen nézőpontokról. És igen. És amikor meg visszatér, az is iszonyatosan megrázó.
2: Rádió Café. Van barátom.

0: Rádió Café. Vekerle telepen, az FM 98-as frekvencián.
1: Oh, Father, tell me.

Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Orosz Anna podcastja a Rádió Cafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
2: Hát ajánljuk mindenképpen nektek ezt a könyvet. Hát ha már Dürásznál tettünk, akkor szerintem hoztunk magyar, mind a ketten hoztunk magyar könyveket is. Folytassuk szerintem Závadával, mert akkor még nagyjából maradunk.
3: Igen, az rá pár évre játszódik, csak egy teljesen más millióban. Ez sem egy annyira régi könyv, én most olvastam. Hát a témája soron nem könnyed. Ugye a második világháború utáni zsidó pogromokról szól gyakorlatilag. Egy ilyen fiktív településen játszódik, bár maga a millió az szerintem egy nagyon ilyen plasztikus alföldi kisváros falu milliója, és itt egy tojás kereskedő zsidó embert a helyi asszonyok gyakorlatilag agyonvernek.
2: Ugye ez az egy piaci nap.
3: Igen, az egy piaci nap, bocsánat, ha a címét nem mondtam. Az egyik gyanúsítottnak is mondhatnánk, felesége az, aki narrálja ezt az egész történetet, ami egy nagyon érdekes narratív pozíció, mert hogy igazából benne van az eseményekben, de mégis objektívebb azáltal, hogy ő nem, tehát hogy nem vett benne aktívan részt, meg elég empatikus ahhoz, hogy úgy írjon róla, hogy igazából értjük ennek a tehetetlen, úgymond, tanult tehetetlen megfigyelőnek az álláspontját, aki ugye ott volt, de hát mit tehetett volna, de sajnálja, hogy megtörtént típusú hozzáállás, és szerintem ennek a könyvnek az egyik legnagyobb üzenete ez, hogy azért történhetnek meg ilyen dolgok, mert hogy bár ugye nem kell aktívan részt venni benne, de hogy a jó szándékú passzív megfigyelőnek ez a tehetetlensége.
2: Uh-huh. Ez a bystander effekt, azt mondom, igen. Úgy szoktak így angolul is mondani, amikor.
3: Aha. Igen, és hogy ez kell igazából, tehát ez a motorja annak, hogy ilyen dolgok megtörténhessenek, de hogy talán ezzel lehetne meggátolni, mert uh-huh. nyilván a felbőszült, aktív csőcselék, itt tényleg ilyen szintekről beszélhetünk, ott kevésbé lehet megállítani észérvekkel, de hogy azok, akik meg úgy állnak körülöttük és sajnálkoznak, hogy valahol ott keresendő a megoldás. Uh-huh, uh-huh. És ugye ez visszavezethető oda is, hogy Németországban hogy történhetett meg az, ami megtörtént, mert valószínűleg ugye a lakosság nagy része nem támogatta volna ezt. Aktívan biztosan nem. Igen, úgyhogy ez egyébként nem egy hosszú könyv, szerintem.
2: És akkor ez is egyfajta ilyen tanúvallomás, tehát aki így utólag elmondja, hogy mi történt, mintha egy rekonstruálnánk az eseményeket?
3: De vagy? Itt igazából, tehát hogy először indulunk onnan, hogy maga az eset megtörténik, és utána pedig így visszamegyünk az okokra, az uh-huh. kiváltó okokra, ugye ez a 46-ban játszódik, ugye visszajöttek már a haláltáborokból a zsidók, de így is sikerül őket megtalálni így bűnbaknak, és nagyon sok ilyen nagyon erős antiszemita megnyilvánulás van ilyen városházi jelenetekből, hogy akkor nem tudom, mindegy, hogy hol vagytok, csak nem itt, meg hogy akkor holnapra takarodjatok el, szóval, hogy ez a...
2: Minek jöttetek vissza?
3: Igen, minek jöttetek vissza. Tehát ez az antiszemita érzés ugye nem veszik ki, és ugye itt van egy ilyen összefolyás a nyilasok és a kommunisták között, tehát, hogy ugye ezeket a kis nyilasokat, akik ezekben aktívan részt vesznek, meg ugye felbújtók. Most itt asszonyok verték össze, de egyébként ezzel párhuzamosan ott a vandálok, ez a csőcserék betörte a zsidók boltjait, meg elkezdte üldözni őket, meg összeverte őket, nőket, gyerekeket. Szóval, hogy őket nem bünteti meg a kommunista, a diktatúra, mert szükségük van ezekre az emberekre a saját rendszerük fenntartásához. És erre mondta valaki nekem nemrég, hogy igazából ez a politikai spektrum nem egy ilyen tengely, így a szélső baltól a szélső jobbig, hanem ez egy kör inkább, ahol ez a kettő így egyébként nagyon jól össze tud kapcsolódni. És itt is ez a végén ez a megdöbbentő, hogy hát végül is most már ez megtörtént, és nem kapnak semmilyen büntetést azok, akik részt vettek ebben.
2: És ez teljesen valós eseményekre alapszik, ugye? Azt hiszem,
3: igen. Tehát egy valós, tehát ezek a zsidó pogromok egyébként több helyen is megtörténtek így a második világháború után.
2: Az a regény, amit én hoztam, az Márton Lászlónak a Kárpótlás című kisregénye. Egyébként annak is van abszolút holokauszt, mert hogy a kárpótlás, annak az apropója a holokauszt. Aha. Tehát, hogy ez a...
3: Nagyon egy óra járt az, hogy...
2: Igen, valahogy itt a Dürásztól egészen a Márton Lászlóig megtaláltuk a közös nevezőt. Nagyon-nagyon jó regény, mert egy korábbi adásban ajánlott a Gyarmati Verus, amikor az ilyen traumairodalomról beszélgettünk, és a kárpótlást hozta példának. Porzs Zsolt Ernő a főszereplő, aki annyira utálja szerintem a keresztnevét is, de a család nevét és a családját azt maximálisan, hogy ő Porzs Zsoltra változtatja a nevét, annyira elege lesz mindenből. Ezzel indulunk, tehát ez az elején már kiderül, és aztán meg tudjuk, hogy miért. És igazából ez a körülbelül 200 oldal, vagy még nincs is 200 oldal talán a regény, az azért nagyon alaposan bemutatja, hogy milyen szinten toxikus családban csak toxikus emberekkel körülvéve nő fel Porzs Zsolt. És az a csoda, hogy ő utána egyébként még így is boldognak mondja az életét, meg úgy érzi, hogy van egy nagyon jó házassága utána szerencsére. Tehát igazából a 20 éves koráig tartó időszak ahhoz képest, így, ha ezt mondjuk így mérlegre teszi az utána folytatódó életével és a feleségével, meg a gyerekeivel töltött életével, akkor úgymond jó, ő még így is örül a sorsnak, meg hálás a sorsnak. Egészen hihetetlen szintű ilyen mérgező kapcsolatokat tár fel Márton László ebben a Kárpótlás című regényében, kezdve a szülőktől, a nagyszülőkön át, a nagynéni, tehát igazából nincs olyan rokon ebben a családban. Persze van egy nagyon erős hatása nyilván a traumának is, a kibeszéletlenségnek, ahogy nem is beszélhetnek, akkor ugye abszolút a kommunizmus idején játszódik a regény. Porzs Zsolt Ernő, ő akkor kisgyerek, tehát azt hiszem az 50-es évek végén születik talán, vagy 60-as évek elején, nem tudom, tehát abban az időszakban, tehát ugye akkor fiatal, amikor amúgy sem szívesen beszélnek az emberek semmiről, és közben meg itt vannak ezek a szintén nagyon traumatizált családtagok, az apja is, az anyja is, aki öngyilkos lesz, az anyjának az anyja, az apja, tehát hogy minden ágon gyakorlatilag csak olyan emberekkel tud érintkezni, és nem is oda, hogy utána nem érintkezik vele, a testvére egészen elképesztően borzasztó ember. Hogy tényleg ez az a fajta ilyen én védelem, az tök érthető módon kapcsol benála, hogy ő nem akar ezekkel az emberekkel utána már bármilyen módon is érintkezni, és ugye ezért idegesíti ez a kárpótlási helyzet, ez a kiinduló pont, mert hogy ő kap egy ilyen idézést a jegyzőtől, hogy menjen be, és mindenképpen vegye át a kárpótlás, és nem akarja, és aztán azt hiszem, ezt fel is olvasom. Megpróbálta gyakran sikerre rákényszeríteni magát, hogy úgy viselkedjék, mintha nem volna gyáva, és hozzászokott, hogy határozott, erélyes döntéseket hozzon, de attól még gyáva maradt. Kierkegaard szerint épületes érzés annak belátása, hogy Istennel szemben sohasem lehet igazunk. A dán gondolkodó nem tudhatta, hogy van egy ennél is jóval épületesebb érzés, annak belátása, hogy a magyar állammal szemben sem lehet igazunk, semmi szín alatt. Mert hogy nem engedi meg neki a magyar állam, hogy ő lemondjon a kárpótlásról, vagy hogy úgy tegyen, hogy ő nem foglalkozik ezzel az üggyel. Úgyhogy ez a kiinduló pont. Nagyon-nagyon jó a stílusa. Tényleg szerintem ez Márton Lászlónak az egyik legjobb könyve. Nagyon népszerű a Majon is, mert egyszerre van jelen, tehát nagyon jól adagolja szerintem a toxikusságot, ezeknek az embereknek a toxikusságát, de közben oldja is egy ilyen nagyon finom, ironizáló stílussal, és Porzsoltnak a tök pozitív hozzáállásával, meg egyébként az ilyen egészséges lelkületével, és azokkal az ilyen jó dolgokkal is, amik ezért így érik őt az életben, amik nagyon kellenek, mert hogy ezektől az emberektől nem sok jóra számíthat sajnos gyerekként, és aztán ugye még felnőtt korában, vagy idős korában is még ezekkel kell foglalkoznia, és még szerintem igen, tehát hogy például ilyen dumák vannak benne, hogy Frank néha, amikor a fogtechnikus bemutatták neki, azonnal észrevette, hogy a férfi csak nem fél fejjel alacsonyabb a lányánál, de belátta, hogy ezen nem segíthetünk. Árpád az élet hátralévő részében már nem fog nőni többé. Az ő szemében semmiképpen. És igen, és van egy nagyon erős, ezt is még így zárásként, amikor Por Zsolt lett belőle, úgy képzelte, hogy az apa munkaszolgálatosként és hadifogolyként láthatott akasztást, nem is egyet. Az sincs kizárva, hogy szemtanúja volt, amint valakinek összetörik, teszem azt puskatussal a csontjait. Az pedig biztosra vehető, hogy látott, sőt kapott is jó néhány pofont, nem kicsiket, hanem akkorákat, hogy félig meddig tréfesen elmondhatjuk, kiugrik tőlük az embernek a szeme. Ha viszont ez igaz, akkor az is igaz, hogy ez a barátságos, türelmes, készséges, kisegyelva és pipogya ember valójában a csendőrök és a keretlegények hűséges tanítványa volt. A rémuralma brutalitását elsajátította, személyisége részévé tette. Ezt a sajnálatos jellegzetességét általában el tudta palástolni, de némelykor mégsem. Másképpen, mint Kispelbárt, de Porzsolt Árpád is szolgálta és újra termelte a hétköznapi fasizmust, amelynek szülötte volt. Tehát pontosan ezt az újra termelt hétköznapi fasizmust ábrázolja Márton László nagyon-nagyon jól ebben a kis regényében, mert igen, tehát ugye a Porzsoltnak az apja, Porzsolt Árpád, azért nagyon sokszor, nem sokszor, de azért évente kétszer, háromszor, négyszer agyonveri konkrétan a fiát, vagy általában a fiát, tehát hogy ott a feleségét, lehet, hogy még korábban, a felesége öngyilkos lesz a Porzsolt gyerekkorában, de hogy ez a kettősség, ez abszolút benne van ebben az emberben, és nyilván ez nem véletlenül alakult így, és abszolút a második világháborús fel nem dolgozott, ki nem beszélt traumák, azok így öröklődnek tovább a későbbi generációkban.
3: És ez mikori regény?
2: Ezt néhány évvel ezelőtt írta, tehát a Covid-ra van benne utalás, tehát szerintem ez egy ilyen 2023-as lehet talán, 22-es, tehát nagyon-nagyon élénken benne van még így a Covid-os időszak.
3: Igen, mert rémlik maga a könyv, hogy volt egy ilyen időszak, amikor trending volt, de már nem emlékeztem őszintén, hogy miről szólt, mert a kárpótlás maga ez így megvolt, hogy ez erről, de az összes többi, amit mondtál, nem. De nagyon jól
2: nagyon hangzik, nagyon jó, úgyhogy abszolút ajánlom. Neked meg különösen ajánlom, mert te szereted az ilyen, tudom, hogy szereted az ilyen stílusú könyveket. Úgyhogy igen, ez egy jó választás. Neked még a medence mellé is.
3: Igen, nekem ez belefér a medence mellé, még nincsenek meg a nyaralós könyveim, úgyhogy...
2: Folytassuk egy kicsit kevésbé fájdalmas olvasmánnyal?
3: Szerintem igen, most így a mélységeket szerintem így végig szántottuk, szóval mehetünk egy kicsit talán jobban a felszínesebb felé, most ezt nem rossz értelemben mondom, de mondtad, hogy neked van még egy olasz talán?
2: A izlandi van.
3: Izlandi.
2: És olasz is olyan szempontból, ami nagyon érdekes, mert Jhumpa Lahiriról van szó, aki egyébként indiai származású amerikai írónő. de Olaszországba költözött néhány éve, és ő amúgy már olaszul is szokott írni. Azt hiszem, hogy az a regénye, vagy hát nem is tudom, hogy nem regény, inkább ilyen novellás
3: a római kötet. Történetek?
2: Nem a római történetek, hanem az Amerre járok. Uh-huh. Ami ilyen benyomásoknak egy 40-es nő az elbeszélője, Greskovics Endre, abból biztos vagyok benne, hogy nem olasz, hanem angol volt az eredeti, mert Greskovics Endre fordította. Aki Rachel Kasknak szereti a könyveit, én nagyon szeretem Rachel Kasknak a könyveit, azok biztos, hogy nagyon fogják szeretni az Amerre járok című könyvet is Dzsungpa Lahirinek. Te a római történeteket azt olvastad?
3: Igen, azt olvastam.
2: És azok jók?
3: Jók, igen. Nekem kifejezetten tetszett abból a szempontból, hogy így megtapasztaltam külföldiként, hogy milyen Rómában élni, és ez pont erről szól, hogy így a valószínűleg a saját tapasztalata is mélyen benne vannak ebbe, hogy ugye bevándorlók, első-második generációs emberek hogyan élik meg így a római mindennapokat, és hogy mennyire tudnak integrálódni, vagy nem tudnak.
2: Ugye? Aha. Ebben ez az aspektus nincs meg ezekben az Amerre járok történetekben. Itt abszolút egy ilyen egyedülálló, magányos, 40-es nőnek az élete is, a megfigyelései, a mindennapjai. Nagyon sok önreflexió is van benne, meg reflexió az ismerőseire, az ismerősei életére, járókelőkre, tehát nagyon jó megfigyeléseket tesz. Abszolút ezek a megfigyelések, ezek az impressziók alkotják gyakorlatilag ezeket a történeteket, vagy nagyon sokszor csak ilyen egy-két oldalas, tényleg ilyen finom, ilyen vonatúton tett megfigyelésekből áll össze egy történet. Nagyon jó volt olvasni, úgyhogy aki szereti ezt a nem történet fókuszú, hanem inkább ilyen impressziók és ilyen mindennapi élet és mindennapi tapasztalat. Pontosan ennek az ilyen női a magány az nagyon, az egy abszolút központi téma azért ebben a kötetben, de közben nem úgy, tehát nem az a fajta ilyen depresszív és kilátástalan magány, hanem inkább az ebbe úgy beletörődő, hogy inkább a jót meglátni akaró, vagy inkább egy ilyen tényként elfogadó élethelyzetként tekint erre a narrátor. És nem alapvetően ennek a fájdalmát teszi fókuszba, vagy helyezi fókuszba a Lahiri, a Dzsungpa Lahiri, hanem inkább pont ezeknek a nagyon sokféle más élethelyzet, vagy akár a saját élethelyzetéből is, vagy más a kapcsolatainak is az ilyen tűnékenységét, és meg az ilyen törékenységét is olyan szépen reflektál ezekre. Úgyhogy azért, aki a Kask, az egy nagyon erős párhuzam itt azért ezzel a könyvvel, úgyhogy aki azt szereti, az...
3: De ahogy elmondtad meg egyébként nekem a római történetekből is, ez rémlik, hogy Hánkánggal is azért itt van. A szoftosabb Hánkáng igen. könyvekkel, igen. mint a görög leszkék például. Igen. És ez a magány így olyan szépen, lirikusan, kissé melankolikusan, de nem depresszíven van.
2: Bemutatva. Pontosan. Abszolút, igen. Abszolút ugyanez igaz az Amerre járokra is.
3: Nem. Jól hangzik, nekem tetszett a római történetek.
2: És ez is Olaszország, tehát egy olyan szempontból azért van egy alap kapcsolódás itt is Rómához is, meg azért pár másik olaszországi helyhez is, de nem annyira kerül középpontba a Róma, mint amennyire gondolom akkor így a római történetekben.
3: Igen, ott azért eléggé középpontban van. Nyilván lehetne talán más olasz város is, kevésbé úgy Rómáról szól, mint mondjuk Moráviának a Római Történetek című könyve, ahol pedig inkább a város főszereplő, és a többiek pedig úgy léteznek benne, itt meg inkább a személyes megélés van a fókuszban. Meg ugye az, hogy mindenki ugye bevándorló valamilyen úton, módon, tehát nem ekte olasz, hogy így fogalmazzak.
2: És ez a bevándorló lét, ez pedig magának az írónőnek is az életművében egy nagyon központi igen. téma. Úgyhogy nem véletlen akkor, hogy ezt a nézőpontot is behozta. Köszi szépen, hogy a vendégem voltál.
3: Én is köszönöm.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Rádió Café.

Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Elnézést.
4: Nem mérsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul leci.
1: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
1: Angolul léci.
5: Hello, I'm Simon Sheldon from the Freebooter Lounge, and you are listening to Quality Music Lovers Society on Radio Cafe.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: Mire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: Rádió Café. Pasaréten az FM 98-as frekvencián.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: szaladjanak, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Szerbusztok, sziasztok, Mocsai Lajos vagyok, innen a Rádió Caféból beszélek, hallgassátok velünk.

0: szerinted?
1: Sziasztok, én Csicsi vagyok, a Dark Shell zenekar szaxofonossal, és hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Kis Hajni vagyok, és én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.